0: fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászáll a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Faustina nővér, könyörögj érettünk.
1: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent csebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre,
2: most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szentlélek Úr Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, akinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
2: Add meg, Urunk, Istenünk! Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmezz nekünk, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmazz nekünk, Uram!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja!
2: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
1: Könyörögjünk! Szentlélek, Úristen, tekint szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen.
1: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elmék gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
1: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretet lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretetlángjával, gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya is középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

Kedves hallgatók, önök az elkövetkezendő percekben György Alfréd Kamiliánus atya szentbeszédét hallják, amely Marosvásárhelyen hangzott el 2025. áprilisában a betegek és az egészségügyben dolgozók jubileuma alkalmából.

Abban az időben Jézus kiment az olajfák hegyére, kora reggel újra megjelent a templomban. A nép köréje sereg lett, ő pedig leült és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje, odaállították középre, és így szóltak hozzá: Mester, ezt az asszonyt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz? Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék és vádolhassák. Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. Ők azonban tovább faggatták, erre fölegyenesedett, és azt mondta nekik: az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül való. Aztán újra lehajolt, és tovább írt a földön. Azok meg ennek hallatára egymás után eloldalogtak, kezdve a véneken, csak Jézus maradt ott a középen álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett és megszólította: asszony, hol vannak, akik vádoltak téged? Senki sem ítélt el? Senki, uram, felelte az asszony. Erre Jézus azt mondta neki: én sem ítéllek el, menj, de többé ne vétkezzél.

0: Excellenciás püspök atya, főtisztelendő Esperes atya, kedves minisztránsok, szkóla, kedves ünneplő közösség! Az egyház szándéka szerint szent évet élünk, és az egyházmegye szándéka szerint itt Marosvásárhelyen ünnepeljük meg az egészségügyben dolgozók jubileumát. A szent évnek az a lényege, testvérek, hogy megtanuljunk ünnepelni, jubilálni. Ünnepelni nem azért, mert mi olyan nagyszerű keresztények vagyunk, hanem azért ünnepelni, hogy felfedezzük az Isten jóságát az életünkben. És valahányszor ezt a jóságot nem jól használjuk fel, nem tudjuk elfogadni önmagunkban vagy másokban, akkor forduljunk Isten irgalmához. És erre vannak a templomok, amelyek teljes búcsút, amelyekben teljes búcsút lehet nyerni. Ez a templom is olyan. Tudjuk, hogy mi a teljes búcsú lényege. Kegyelmi állapotban lenni, ami azt jelenti, hogy szentségekhez járulunk, elvégezzük szentgyónásunkat, szentáldozáshoz járulunk, elvégezzük a pápa szándékára az imádságot, és azt, ami bennünk a bűn hatására megmaradt, azt törli el jóságosan az Isten. A jubileumi évnek az is a szépsége, testvérek, és ezt nagyon sokszor elfelejtjük, hogy nem csak önmagunkért ajánlhatunk fel teljes búcsút, hanem mindazokért, akiket szeretünk, akik bennünket szeretnek. Talán nem mindig könnyű szembenézni önmagunk kudarcaival, ezért lehet, hogy könnyebb úgy kezdeni, hogy egy búcsút, egy ilyen jubileumi, kegyelmi időt valakiért felajánlunk. Aztán felajánlhatjuk magunkért is. Ma az Anya Szent Egyház a Szentírás szavaival tanít bennünket. Most már ne arra gondoljatok, ami régen történt. Nézzétek, én valami újat viszek végbe, és már sarjadóban is van, nem látjátok? Igen, testvérek, talán ez az egyik bűne a keresztény embernek, a mulasztás bűne, amikor szeretünk nosztalgiázni, és visszamegyünk a múltba, és nem engedjük, hogy az Isten irgalma hasson ránk. Aki Istenben hisz, az a jelenben él. Nem a múltban, nem a jövőben. A jövő még nem a miénk, a múlt az már kicsúszott a kezünkből. Nem látjátok, hogy Isten elkezdett bennetek valami újat teremteni? Tudjuk, most már a tudomány be is bizonyította, hogy az ember úgy van megalkotva, megteremtve, hogy 7 évente kicserélődnek a sejtek benne. Még szebb ebben a történetben, hogy tudjuk azt is, hogy amikor egy édesanyja gyermeket vállal, a teljes szervezete, a teljes biológia, minden sejtje új lesz. Isten ajándéka az édesanyák számára. Nem látjátok, hogy valami új van születőbe bennetek? A remény zarándokaiként pontosan itt kellene megállnunk egy pici időre. Mi az, ami benned újjá születik? Igaz, hogy a sejtek csendben cserélődnek ki, nem zajosan. Igen, a remény zarándokaiként a szent évben ez az, amit megtanulhatunk. Hallgatni. Hallgatni, elhallgatni, meghallgatni. Elcsendesedni, meghallgatni a lelkemet, meghallgatni az Isten lelkét, és ebben a különös kapcsolatban, ebben a csendben jelen lenni az Isten számára és a másik ember számára. Ez a szent csend. Ha őszinték vagyunk, én nem tudom, mert nem voltam mindannyiatok házába, de úgy valaminek zakatolni kell. Vagy a tévé, vagy a rádió, vagy az internet, vagy valami. Nem bírja a modern ember a csendet. Vannak olyan családok, ahol mindenkinek külön tévéje, külön szobája van, külön internet. A nagybőjti szent időben, a szent év idején a csend szentségét fedezzük fel újra, testvérek. És itt kezdődik az irgalom, itt kezdődik a reménység, mert a remény csendben születik. A találkozások, amelyek reményt ébresztenek. De csak azt lehet fölébreszteni, ami alszik bennünk, nem? A csendben felébred a remény, és fölébred a másik emberben is a remény. És ez a remény, ez Isten ajándéka. Isten megadta minden embernek a reményt, de mi elnyomjuk zakatolásainkkal. Hallgassuk meg a lelkünket, nézzük meg Jézust az evangéliumban, ahogy hallottuk, Jézus kiment az olajfák hegyére, kora reggel újra megjelent. Mi történik? Jézus mielőtt tanítaná a népet, mindig elcsendesedik az olajfák hegyén, kora reggel visszajön az atyával való beszélgetéséből, és elkezdi tanítani a népet. Minden jó cselekedetünk, minden gyógyító jelenlétünket meg kell előzni az imádságnak. Kedves testvérek, a remény az imában születik. Az imádkozó ember nincs egyedül, mondja 16. Benedek pápa. És az imádkozó embernek van reménye. Sőt, az imádkozó ember körül reményteljes emberek találkoznak. A hitetlen világ úgy szokta mondani, hogy bevonzod a jót pozitív gondolkodással. Ez nem a remény, ez csak a kereső embernek a ügyefogyott szókeresése. Nem bevonzani akarjuk a reményt meg a jót, és nem pozitívan gondolkodjunk, hogy akkor jobb lesz az életünk, hanem a hit, remény, szeretet alapján ebben a csendben, az imádságban elidőzni, elhallgatni az Isten szent lelkét, ráhangolódni a lélekre, a csendben, lélektől lélekig, jelen lenni a másik ember életében. Látjuk, hogy Jézus tanít, és provokálják őt. Ez a megtört asszony, aki kapcsolataiban kudarcot vallott, nem tudjuk a történetét, az előzményeit, akaratlanul is az írástudók és farizeusok megtanítják a jézusi módszert. Mit csinálnak a házasságterű asszonnyal? Középre állítják, a figyelem középpontjába, hogy kipellengérezzék. És akkor ott van Jézus, akinek a figyelme középpontjában megváltozik az emberiség. Még a rossz indulatúak is lassan eloldalognak. Akkor, amikor a remény emberei akarunk lenni, akkor meg kell tanítanunk a világot, hogy a beteg embert, a kudarcot vallott embert, a kapcsolataiban megtört embert a figyelmünk középpontjába kell állítani, és nem a társadalom peremére szorítani. Mindannyiunk, van bennünk egy ilyen hajlam, mindannyiunkban, mert szégyeljük a másik embert. Őszintén, emlékezzetek vissza, volt-e olyan helyzet az életetekben, amikor valaki úgy viselkedett mellettetek, hogy szégyeltetek vele együtt megjelenni valahol? Ha én valakit szégyellek, aki mellettem van, legyen az megtört ember, bűnös ember, részeg vagy hasonló, akkor annak az embernek a lelkéből kioltom a reményt. Lélektől lélekig jelen lenni a másik ember életében, ahogy Jézus tanította. Jézus elcsendesedik, magába száll, az ő csendje csodát tesz, mert eloldalognak a bűnösök. Hol vannak, akik az életedre törtek? Senki nem ítél el, én sem ítélek el, és megszületik ennek az asszonynak az életében a remény, az újrakezdés lehetősége. A remény és az irgalom. Ikertestvérek együtt járnak életünkben, testvérek. Egy érdekes történetet, többet is hoztam, és az a gyerekeknek szoktam mindig elmondani történetet, hogy ebből a felnőttek is értsenek. Amikor én is voltam gyerek, ha hiszek, ha nem, voltam én is gyerek, és amikor gyerek voltam, akkor voltam sokat kezelésen. Egy ilyen rehabilitációs központban, ahol nem ment jól a sorunk, hát ti már nem emlékeztek, de még az aranykorba volt, mármint a változás előtti aranykorba, és nagyon rossz körülmények között éltünk, körülbelül 350-400 sérült gyereknek volt ott a kezelési központja, és éhesek voltunk, nem volt amit megenni, vagy legalábbis nekünk nem adtak. És annyira éhesek voltunk, hogy láttuk azt, hogy a hagymát a néni honnan hozza ki a pincéből. Akkor még nem tudtam járni, de négy kézláb elég jól működtem, és az agyam akkor is jól működött. Megszerveztem a hagymalopó kommandót. El lehet képzelni az a 10-20 gyerek, aki alig-alig mozog a pinceajtó körül, várja, hogy a néni följöjjön, a kosárral, a kezébe, tele hagymával, legalább lesz, mit együnk. A terv az így volt. Jön a néni, én megharapom a bokáját, ő eldobja a kosarat, és a körülöttem lévők meg fölszedik a hagymát, de azonnal beleharapunk, és megegyük, hogy ne tudják tőlünk elvenni. A terv az sikerült. Úgy, ahogy elképzeltük. Beleharaptam a néni bokájába, eldobta a kosarat, megettük a hagymát. És a néni, aki fehér köppenyes nővér volt, fölkapott engem, és tudtam, hogy most itt a vég. Ennek nem lesz jó kimenetele. És elkezdtem remegni, és sírni, mint a gyerek. És akkor a néni elvitt magával, bevitt a nővérszobába, átölelt, és azt mondta, hogy nincsen semmi baj. Minden rendben van. És ennek a néninek nagyon jó illata volt. Azóta is keresem azt az illatot, de nem találom. Hát a kommunizmusban olyan sok parfüm nem volt. Valószínűleg azt már nem gyártják. De az irgalomnak az illata megmaradt a lelkemben, lélektől lélekig, nem? Isten megtanította gyermekként, hogy nem a megtorlással, nem az elítéléssel, hanem a megbocsátással lehet gyógyítani. Egy gyógyító jelenlét lélektől lélekig, ami elhitette velem, hogy az Isten irgalmas, és az irgalomnak illata van. Keressétek meg életetekben az irgalom illatát, az nyomait. És ne feledjetek el így cselekedni. Ha valaki nem úgy viselkedik, ahogy elvárnátok, öleljétek át, és mondjátok, nincs semmi baj. Minden rendben van. Minden rendben lesz. Sőt, eljutok odáig, hogy ez a szeretet cselekedet, ez az irgalom a hivatásomnak is a gyökere. Akkor voltam 6 éves, és elhatároztam, hogy én jelen akarok lenni a betegek mellett, de nem orvosként, nem ápolóként, hanem valami olyanként, aki az irgalom illatát tudja elvinni a beteg ember számára. Egy másik történet a reménység kapcsán. Ekkor már pap voltam, és hívattak egy súlyos beteg nénihez. Nagyon fáradt voltam, imádkoztam előtte, mindig imádkozom, mielőtt beteghez megyek. A néni nagyon súlyos beteg volt. Sokat nem volt, amit mondani. Imádkoztunk, megfogtam a kezét, marad a csend és a könnyek. Én már nem emlékszem rá, de ránéztem a nénire, imádkoztam, és a Szentkenet szentségét kiszolgáltattam neki. Másnap visszamentem, és üres volt az ágy. Még imádkoztam érte, mire gondol ilyenkor az ember. És ez volt 2010-ben. 2022-ben, 23-ban visszajöttem Nyíregyházára, elmentem egy idős otthonba a szentmisét bemutatni, oda jön hozzám egy néni, azt mondja, atya nem emlékszik rám, de én emlékszem magára. Emlékszik, amikor 13 évvel ezelőtt hívatták egy beteghez, és maga eljött. Ugye én akkor azt gondoltam, hogy a néni meghalt. A néni nem halt meg, él, és még ma is él. És azt mondta, tudja, sose felejtem el, amikor bejött, a könnyet a szemébe. És nekem ez a könyv adott reményt, és azóta itt vagyok és élek, és imádkozom minden nap a betegekért. Lélektől lélekig. Én el tudom képzelni, hogy amikor Jézus ránézett a házasságterő asszonyra, megkérdezte, hogy nem ítélt el téged senki, akkor megtelt a szeme könnyen. Nem tudom, gondoltatok-e arra, nem vagyok ebben tudós, de hogyha valaki ért hozzá, akkor kérem szépen, hogy segítsen nekem, mérje le, mennyi a súlya egy könycseppnek. Vajon milligram, vajon mennyi lehet egy könycseppnek a súlya? Azok a könnyek, amelyeket másokért ejtünk, nagyon könnyűek. Amelyeket magunkért ejtünk, azok súlyosak. Hát legyetek a remény jelei, a gyógyító jelenlét, a csend lélektől lélekig, ahol az irgalomnak illata van, és a szeretet könnyei súlytalanok. Amen.
1: Kedves hallgatók, az elmúlt percekben György Alfréd Kamiliánus atya szentbeszédét hallották, amely 2025. áprilisában hangzott el Marosvásárhelyen a Keresztelő Szent János plébánia templomban a betegek és egészségügyben dolgozók jubileumi szentmiséjén.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Tarjányi Krisztina színművész.
1: Páli Szent Vince, áldozó pap, rendalapító. Franciaországban, Rankinban született 1581. április 24-én. Szülei szegény parasztok voltak. 1600. október 12-én szentelik pappá. Lassanként feladta földies céljait. Amikor lopással vádolták, hősies türelemmel viselte a megaláztatást, és ez az esemény adta az utolsó lökést teljes megtéréséhez. 1612-ben Berül egyik társától, Burgventől megkapta a Párizs közelében fekvő Clichy nevű plébániát. Kiváló lelkipásztornak bizonyult, apostoli buzgósággal egészen hívei szolgálatára szentelte magát. A következő év őszén azonban Berül kérésére 1613-ban nevelői állást vállalt Philippe Emmanuel de Gondi gróf családjában, aki a királyi gályák parancsnoka volt. A Gondi család rövid idő alatt nagyon megkedvelte Vincét. 3 év múlva mégis lemondott nevelői munkaköréről. 1617-ben alapította az első szeretett testvérületet, amelynek feladata a szegény betegek gondozása lett. Majd ismét visszatért a Gondi családhoz, missziókat tartott, és a család birtokain lévő falvakban további szeretett testvérületeket alapított. 1618 húsvétján kezdett el foglalkozni a gája rabokkal, és próbált könnyíteni kegyetlen sorsukon. 1619-ben kinevezték a gája rabok lelkipásztorává. Az oltári szentségről nevezett társulattal karöltve meg tudta szervezni védencei anyagi és lelki támogatását. Egyre több francia városban kezdett mutatkozni Vince karitatív tevékenységének hatása. Itt is, ott is megalakultak az általa kezdeményezett szegény és beteg gondozó testvérületek. Ő azonban fölismerte, hogy szorosabb kötelékben működő munkatársakra van szüksége, ha azt akarja, hogy a testvérületek valóban hatékonyak legyenek. A Gondi család 1625-ben jelentős összeget bocsátott rendelkezésére e célra. A Gondi gróf pedig felesége halála után belépett az oratóriánusok közé. Vince közben megtalálta az első társakat, akik hozzá hasonlóan hajlandónak mutatkoztak a missziós tevékenységre. Az új kongregáció örvendetesen fejlődött.

Kezdetben csak a francia városokban, 1643-tól már külföldön is egymás után alakultak a házaik. Algírban, Tuniszban és Madagaszkárban is sikerült Vincének missziós állomásokat szerveznie. Ugyanebben az évben alapította a Szeretett Leányai Társulatot, amely külföldön irgalmas nővérek néven vált ismerté. Ebben az alapításban Marillac Luisa egy szent özvegy volt segítségére, aki 1624-től Vince lelki vezetése alatt állt. Vele együtt először Párizsban alapította meg a Szeretett Leányainak testvérületét. 1633-ban Marillac Luisa kezdte meg maga köré gyűjteni azokat a leányokat, akik szegények voltak, de készségesnek mutatkoztak arra, hogy életüket a szeretet szolgálatára szenteljék. Közös otthonban éltek, csak szolgálatuk végzése miatt jártak szerte a városban. Fölkeresték és gondozták a szegényeket és a betegeket otthonaikban és a kórházakban. A missziós papok kongregációja és a Szeretett Leányai megalapításával Vince hatása igen széles körben terjedt. S a 30 éves háború számlálatlanul hozta az olyan szükséghelyzeteket, amelyekben csak a szeretet tudott segíteni. 1640-ben létrehozott egy újabb intézményt az árva gyermekek fölkarolására. Erre különösen nagy szükség volt, mert a sok hadiárva mellett Párizsban évente mintegy 400 gyermeket tettek ki az utcára. Emellett Vincét foglalkoztatták a nép és a papság lelki problémái is. A Szent Lázár priorátusban szentelési lelki gyakorlatokat tartott teológusoknak. E vállalkozásaiban elsősorban szervező tehetsége és gyakorlati érzéke jelentett nagy előnyt. De hivatalos helyekről is kapott támogatást, különösen ausztriai Anna királynőtől és Richelieu bíboros unokahúgától, az Égionni hercegnőtől. 1643-ban a királynő meghívta a lelkiismereti tanácsadó hivatalára, ami azt jelentette, hogy az egyházi kinevezéseknél is volt tanácsadói szerepe. E minőségében Vince sok jó püspök kinevezését tudta elérni. Szerencsétlenségére azonban összeütközésbe került a gőgös Mazarin bíboros kancellárral. Nem is találta többé helyét az intrikákkal terhelt, csak szórakozásokat hajhászó királyi udvarban. A buzgó hívők már életében szentként tisztelték. Szeretete és önmaga iránti szigorúsága különös erővel sugárzott belőle. Hatását tovább fokozta kiterjedt levelezése. Hallgatói pedig sokat följegyeztek az irgalmas nővérek és a lazaristák számára tartott beszédeiből. Tanítása azért volt olyan hatásos, mert egyszerű, de megalapozott és mély volt. Szüleitől örökölt, a vidéki életben megedződött, erős szervezete lassan fölmondta a szolgálatot. Hosszú ideig mocsárlázban szenvedett. 1655-től súlyos beteg volt. A végén járni is alig tudott. 1660-ra majdnem teljesen megbénult. Szellemi erői azonban az utolsó percig épek maradtak. Rövid haláltusa után 1660. szeptember 27-én halt meg. A temetés valóságos diadalmenet volt. A segítő szeretet nagymesteréről, aki önmagáról úgy nyilatkozott, hogy egy ilyen nyomorult emberről nem érdemes egy jó szót sem ejteni. A tettei oly tanúságot tesznek, hogy egyenként is alkalmasak volnának neve halhatatlanságának megalapozására. Mert Szent Vince, szentek lelki vezetője. Szegények, betegek, foglyok, rabszolgák, öregek, koldusok, árvák, elmebetegek atya, társulatok, szerzetes rendek, szemináriumok alapítója, misszionárius, a francia papság megújítója, a prédikáció mestere, a háború, a nyomorúság és az éhség leküzdője volt, és szinte litánia szerűen lehet sorolni, mi mindenben volt Isten dicsőségére és fele barátai üdvösségére. Fiatal papkorában még távol állt a szentségtől. Eleinte egy jól jövedelmező egyházi állásra vágyott, hogy gondtalanul élhessen.
Sikertelenségek sorozata után végre egyszer rámosolygott a szerencse. Egy toulouse-i özvegy a végrendeletével 1200 frankot hagyott rá. Csak hogy ez az összeg egy adósnál volt, aki időközben átterepült Toulouse-ból Marseille-be. Vince tétovázás nélkül eladta a nála kölcsönben lévő lovat, hogy a semmire kelőnek utána mehessen. Addig kutatta, míg megtalálta és gondolkodás nélkül az adósok börtönébe záratta. Illetve arra kényszerítette, hogy 300 frankot azonnal fizessen ki neki. Ami utána történt, így beszéli el ő maga. Az volt a szándékom, hogy elutazom, amikor egy nemes ember, akivel egy szálláson voltam, rábeszélt, hogy hajón menjek vele Narbonne-ig. Azért álltam rá, hogy gyorsabban odaérjek, és valamit megtakarítsak a pénzemből. Helyesebben szólva, hogy soha oda ne érjek, és elveszítsek mindent. Oly kedvező szelünk volt, hogy még aznap megérkezhettünk volna, ha Isten nem engedi meg három török kalózhajónak, hogy üldözőbe vegyenek és elfogjanak minket. Útitársaim közül kettőt vagy hármat megöltek. Mindenki mást megsebesítettek. Engem is ért egy nyíllövés, amely aztán életem hátralévő részében óragyanánt szolgált. Levetkőztettek minket, s mindenki kapott egy nagyrágot, egy fejfedőt. Amikor partra szálltunk, lánccal a nyakunkban vonultuk végig Tuniszon. Hosszas menetelés után a piac térre vittek, ahol a többi hasonló foglyot árulták, úgy, ahogy a lovakat meg a marhákat szokás. Kinyitották a szánkat, hogy a fogainkat vizsgálgassák. Nézegették a sebeinket, lépésben majd futásban járattak. Terheket raktak ránk, és figyelték, hogyan cipeljük, s egymással is birkóznunk kellett a vevők előtt. Engem végül egy halásznak adtak el. Később egy muhamedánnál lett ferences rabszolgájaként a mezőn dolgozott. Vince munka közben zsoltárokat énekelt, s abban talált vigasztalást. Gazdájának három felesége is volt, akik kíváncsian figyelték az idegen rabszolgát, és az egyiknek feltűnt az éneke. Megkérte Vincét, hogy részletesebben beszéljen neki a vallásáról. Az elbeszélés megragadta, és utána heves szemrehányásokat tett férjének, hogy egy ilyen vallást hogyan tagadhatott meg. Ez a szemrehányás felébresztette a gazda lelkiismeretét. Szabadon bocsátotta Vincét, sőt, vele együtt Franciaországba ment. Visszatérése után Vince újra koldus szegényen élt egy kis párizsi padlásszobában másodmagával. Betegen feküdt a szobában, amikor váratlanul egy gyógyszerinas orvosságot hozott neki. Miközben Vince arccal a falnak fordulva gyötrődött a láztól, az inas valami üvegfélét keresett, hogy átönthesse bele a hozott gyógyszert. Egyszer csak keresés közben észrevette a lakótárs erszényét, zsebre vágta és eltűnt. Mikor a lakótárs hazatért, keresni kezdte a pénzét, és ordítva követelte Vincétől az erszényt. Ő hiába védekezett, az elrohant és bíróságon emelt vádat ellene lopásért. 6 évvel később látta be, hogy alaptalanul vádaskodott. Vince számára pedig ez a meghurcoltatás alkalmat adott arra, hogy gondolatai mélyebb igazságokra irányuljanak. Egy nyári vasárnapon arról értesült, hogy az egyik közeli tanyán mindenki beteg lett. Leírhatatlan nyomorúságban és teljes elhagyatottságban vannak a betegek. Prédikációjában felszólította a híveit, hogy segítsenek. El is indultak asszonyok, hogy segítséget vigyenek. De annyi élelmet vittek magukkal, hogy legnagyobb része fölhasználatlanul megromlott, és ki kellett dobni. Ez adta a fölismerést Vincének, hogy a szeretet tetteit okosan kell gyakorolni, különben csak kárt okozunk. Újra összehívta az asszonyokat, tanácskozott velük, s attól fogva minden nap más vitte a fazék ételt a tanyára. Így sikerült fölébreszteni a híveiben a mások nyomorúsága iránti érzéket.
és 3 hónappal később Vince megírta a szeretett testvérületének szabályzatát. Ezzel egy olyan fa magvát ültette el, amely nagyra nőtt és sok ágat hajtott. Mint a Gája rabok lelkipásztora, hivatali jogával élve fölkereste a párizsi börtönöket, amelyekben embertelen körülmények között összezsúfolva sínylődtek a Gája rabságra ítélt foglyok. Kimeríthetetlen jósága és emberisége ezeket az elkeseredett lelkeket is megnyerte. Egy alkalommal titokban Marseille-be ment. Az egyik gáján fölfigyelt egy kétségbe esett rabra, akit feleségétől és gyermekeitől szakítottak el. Hirtelen elhatározással helyet cserélt a szerencsétlennel. Föloldotta az evezőpadtól, és magát láncolta oda. Csak néhány héttel később fedezték föl tettét, amikor az egyik bárónő keresni kezdte. Élete vége felé megkérdezték tőle, hogy a lábán lévő sebek nem a gájáról valók-e. De ő nevetve kitért a válasz elől, és másról kezdett beszélni. Hosszas vonakodás után az alapító 30-szor szólította föl, vette át a Szent Lázár épületcsoportot, és ezzel egy új feladatot vállalt magára. Az elmebetegek lelki gondozását. Nem kerestük, mondta, ezt a gondviselés bízta ránk. Mikor pedig később máshová akarták szállítani a betegeket, Vince szabályos pert indított értük, mert meg volt róla győződve, hogy mellette vannak a legjobb helyen. A papjainak azt mondta, a mi regulánk maga az üdvözítő, aki azt akarta, hogy megszállottak, bolondok, őrültek legyenek körülötte. Mindenhonnan hozták a betegeket, hogy gyógyítsa meg őket, és ő ezt nagy jósággal teljesítette is. Miért vonakodnánk mi attól, hogy megkíséreljük az ő követését? Az intézmény Vince vezetése mellett úttörő szerepet vállalt, és a mai orvostörténészek is méltatják Vince pszichiátriai tevékenységét. Egyikük így nyilatkozott. Az elmebetegek gyógyítására való törekvés jóval az úgynevezett felvilágosodás és humanizmus korszaka előtt valóságos fölszabadítás volt. Hasonló volt Vince magatartása a más vallásúakkal szemben is. Abban a korban, amikor a vallások között türelmetlenség, a felekezeti gyűlölet és a vallás háborúdult, hihetetlen ökumenikus gondolkodásról tanúskodott. A hugenottákban nem ellenséget, hanem testvért látott. Megértéssel, nagyrabecsüléssel, igazságossággal és szeretettel közeledett feléjük. Kongregációja papjainak megtiltotta, hogy támadó illel beszéljenek a szószéken vitatott kérdésekről. Bizalmatlanok legyenek az evangélikus pásztorokkal szemben, vagy hogy bármi módon megsértsék a protestánsokat. Megdorgálta a türelmetlen misszionáriusokat, és hallotta, hogy az ő feladatuk a katolikusok hibáinak javítása, és nem az, hogy a protestánsok hibáival foglalkozzanak. Amikor megalapította az irgalmas nővérek kongregációját, egy egészen új típusú, laikus nővérekből álló közösséget hozott létre. Ezek a nővérek nem fátyolt viseltek, hanem csak fejkendőt, hogy a betegek láthassák az arcukat. Nem volt idejük a vezeklésre és a szemlélődésre. Azt mondta nekik, a szegények a ti breviáriumotok és a ti litániátok. Ez elég. Nem éltek klauzúrában sem, hiszen állandóan úton kellett lenniük. A ti kolostorotok a betegek házai, cellátok a betegszobák, kápolnátok, a plébánia templom, kvadrumotok a város utcái, klauzúrátok az engedelmesség. Jól bánjatok a szegényekkel, mert uraitok ők. Nagyon kényes feladattal bízta meg Szent Lujzát, amikor gondjaira bízta a kitett gyermekeket. Sok nő, aki hajlandó volt a karitatív munkára, megütközött, amikor arra került sor, hogy ezekkel a gyermekekkel kell törődnie. A szent azonban lángoló hívvel harcolt
ezekért a kicsinyekért, akik házasságon kívül születtek.

0: a rádió egy fénysugár a lelkednek.
1: Kedves hallgatóink, a következő közel egy órában egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallják. Szentségimádást közvetítünk a csíksomjai plébánia Betlem kápolnájából. Arra hívjuk hallgatóinkat, hogy helyezzük kéréseinket az Úr Jézus lába elé, és imádkozzunk hittel, bizalommal az oltári szentség előtt.

Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az evangéliumban a vak Bartimeus ledobja magáról a köntösét és Jézushoz megy. Ahhoz, hogy mi is odalépjünk az Úr Jézushoz, hogy közelebb kerüljünk hozzá, ebben az imádságban szükséges megszabadulni és ledobni magunkról mindazt, amit hordozunk. Vessünk el mindent, ami akadályozza hitünket, mindazt, ami a hitetlenséggel kapcsolatos. Ebben a pillanatban vessük ki mindezeket az életünkből, a gondolatainkból, a szívünkből és a lelkiismeretünkből. Szabaduljunk meg minden bűntől, minden előítélettől. Szabaduljunk meg attól a szétszórtságtól, amelyet ma este idehoztunk a problémáinkkal, a nehézségeinkkel, a fájdalmainkkal. Szabaduljunk meg lelkünk minden terhétől. Fakadjon fel bennünk a kiáltás az életért. Az igazi életért, amelyre igazán vágyunk. És ezt csak Jézus tudja megadni. Ne legyünk az út szélen, hanem legyünk a szívünkben. Gondolatainkban álljunk Jézus elé, mert ő most előttünk áll. Mindannyiunktól azt kérdezi a mai estén, mit akarsz, mit tegyek veled? Alkalmazzuk a vak kiáltását saját lelkünk vakságában. Kiáltását a szabadságért, az igazságért, a békéért, mert Jézus mellénk állt. Ő a világ üdvözítője és mindannyiunk üdvözítője, ő maga a jóság. Nyissuk ki előtte a szívünket. A hitben a lelkünk szemével nézzük őt. Egész lényünkkel mondjuk ma este Jézusnak azokat a szavakat, amelyek a vak kiáltott irgalmaz. Ez azt jelenti, hogy azt szeretnénk, hogy Jézus úgy simogasson meg bennünket, mint édesanyja és édesapa a gyermekét. És ez az irgalomnak az értelme, hogy érezzük a gyengétséget a lelkünkben, minden sebzettségünkben. Jézus Dávid fia, könyörülj rajtunk, és könyörülj mindazokon, akik szenvednek, akik elhozták hozzád fájdalmaikat, akik arra várnak, hogy megmentsd őket. Mindazokat, akik oly sok tehertől és gyengeségtől, bűntől szeretnének megszabadulni, akikben ismétlődik állandóan a fájdalom és a hitetlenség. Könyörülj azokon, akik szomorkodnak, és nem tudják hogyan tovább, hogyan jussanak el szeretteikhez. Könyörülj mindazokon, akik a vagyon, a hitel miatt szenvednek. Azokon, akiknek nincsen otthonuk, akiknek nincsen munkájuk, akiknek nincsen alapvető biztonságuk, és mindez megsebzi őket. Azokon, akik az élet peremén élnek. Könyörülj mindazokon, akik mások ellenséges viselkedése miatt sebződnek, szóval, tettel, gesztusok által, amelyek erősebben sebeznek, mint bármilyen fegyver vagy kés. Mindazokon, akik az igazságtalanság által kaptak sebeket, Jézus Dávid fia, könyörülj rajtunk. Könyörülj mindazokon, akik másokra támadnak, akik csúnya dolgokat művelnek, akik rágalmaznak és tudatában nincsenek tetteiknek, hogy milyen szenvedést okoznak mások szívében azzal, amit tesznek. Könyörülj mindazokon, akik amint reggel felébrednek, agressziót hordoznak a szívükben, és nem tudnak megbocsájtani. Könyörülj mindazokon, akiket az ördög, a hazugság atya arra indít, hogy hazug világban éljenek. Azokon, akik hazugsággal szeretnék megnyugtatni lelkiismeretüket, miközben rosszat tesznek. Könyörülj, hogy megtérjenek. Könyörülj azokon is, Dávid, fia, akik másokat leértékelnek, akik mindent azért tesznek, hogy mások szenvedjenek. Könyörülj mindnyájunkon, amikor a szívünkbe elkezd beszüremkedni a gyűlölet, amikor a keserűség és a gyűlölet szíve, szelleme szeretne uralkodni a szívünkben. Irgalmaddal akadályozd ezt meg. Könyörülj rajtunk azokban a pillanatokban,
amikor nem vagyunk képesek uralkodni ösztöneinken, amikor átengedjük magunkat a romboló, a parázna, a tisztátalan, a rendetlen ösztönök erejének, annak az erőnek, amely megsemmisíti a lélek szépségét bennünk és másokban. Jézus, könyörülj rajtunk, különösen akkor, amikor elkezdjük elveszíteni a hitünket, amikor azt gondoljuk, hogy elhagytál bennünket, hogy nem törődsz velünk. Nyisd meg szemünket, de ne csak a testünkön, hanem a belsőnkben, a szívünkben és a lelkünkben. Hogy meglássuk az élet titkait, hogy gyógyításod által helyesen lássuk a valóságot, az életet és az embereket. Mester, add, hogy lássak. Hisszük, hogy Jézus él. Hisszük, hogy előttünk és velünk van. Ezért helyezd Jézus elé mindazt, amit teherként ma idehoztál. Mindazokat, akiket a mai estén idehoztál. Minden fájdalmat, minden sebet, minden szemét, ami és aki gyógyulásra szorul. És ezt tedd tudatosan a hitben. Uram, lábad elé helyezzük szenvedésünket, a betegségeinket és betegeinket. Tisztíts meg és érints meg isteni véreddel, és gyógyíts bennünket. Uram, megdicsöld sebeit kereszted, és drága szent véred által gyógyíts bennünket és betegeinket. Irgalmazz nekünk. Jézus, te mindig meggyógyítod az embereket. A te erőd mindig ugyanolyan isteni és örök. Hiszem, hogy meg tudsz minket is gyógyítani. Hiszem, hogy meg tudod gyógyítani betegeinket, mert együtt érzel velünk, és könyörülsz, agy az evangéliumi vakon. Köszönöm, Jézus, hogy mindezt megteszed, és mindazt megteszed, ami a javunkra válik.

Köszöntünk, Úr Jézus Krisztus, aki jelen vagy az oltári szentségben. Kérünk, áraszt ki gyógyító szeretedet Mónikára és mindazokra, akik hozzá hasonló helyzetben vannak, és állítsd vissza egészségüket. Isteni orvosunk, te látod az ő küzdelmeiket és a balesetek többi áldozatát. Adj testüknek új erőt, lelküknek pedig mély békét ezen a mai napon is. Amen.

Jézusom, a te szent sebeid által nyerünk gyógyulást. Kérünk, érintsd meg Mónika és mindazon betegek testét, akik hozzá hasonló helyzetben vannak, valamint a közlekedési balesetek többi áldozatát, és vedd el tőlük a gyengeséget. Urunk, hálát adunk az eddigi javulásokért. Kérünk, vidd véghez a csodát, amit megkezdtél bennük, hogy testileg, lelkileg teljesen felépüljenek, és téged áldva dicsíthessenek.

Te élő kenyér vagy, aki táplálsz bennünket. Erősítsd meg Mónika és mindazok szervezetét óráról órára, akik hozzá hasonló helyzetben vannak, hogy sejtjeik megújuljanak a te kegyelmedből. Jézusom, te vagy a feltámadás és az élet. Add, hogy Mónika és mindannyian hálatelt szívvel tanúskodhassanak a te megtartó, gyógyító hatalmadról. Amen.

Urunk Jézus, kérünk, távolíts el minden visszaesést, szövődményt és akadályt Mónika és mindazok gyógyulásának útjából, akik hozzá hasonló helyzetben vannak. Hálát adunk neked az eddigi minden apró testi és lelki gyógyulásért. Adj erőt és reményt. Te közel vagy a szenvedőkhöz. Öleld át Mónikát és mindenkit, akik hozzá hasonló helyzetben vannak. Szereteteddel, és ne hagyd el őket egy pillanatra sem. Amen.

Mindenható Istenünk, áld meg a kezelő orvosokat és az egészségügyi személyzetet. Adj nekik bölcsességet, tisztánlátást és biztos kezet minden döntésükhöz. Urunk Jézus, hálát adunk az orvosok, a nővérek és az ápolók áldozatos munkájáért. Jutalmazd meg nekik bőségesen a betegek felé mutatott szeretetet és türelmet.

Jézusunk, vezéreld az orvostudomány eszközeit és a gyógyszerek hatását, hogy azok Mónika és minden balesetet szenvedett beteg mielőbbi felépülését szolgálják. Mennyei Atyánk, áld meg a kórház minden dolgozójának munkáját, akik szeretettel és elhivatottsággal küzdenek a betegek életéért.

Gondviselő atyánk, erősíts meg minden megpróbáltatás alatt lévő családot. Adj nekük emberfeletti erőt, kitartást, hitet és rendíthetetlen reményt. Szentlélek, Úristen, töltsd el a családok szívét a te békéddel, amely minden értelmet meghalad, és üzzel tőlük minden aggodalmat. Amen.

Urunk Jézus, hálatelt szívvel köszönjük az imalánc összefogását, amellyel te benned egyé váltunk. Tartsd meg a testvéreket a fegyelmezett, szüntelen és buzgó könyörgésben. Szűzanyánk, Csíksomlyói segítő Szűz Mária, vedd oltalmad alá ezt az édesanyát, Mónikát, és mindazokat, akik hozzá hasonló helyzetben vannak, családjaikkal együtt. Hálás szívvel köszönjük anyai gondoskodásodat és közben járó segítségedet. Oltalmad alá helyezzük minden családot, és mutasd be kéréseinket a te szent fiadnak.

Urunk, legyen meg a te tökéletes és szent akaratod Mónika és mindazok életében, akik hozzá hasonló helyzetben vannak, mert tudjuk, hogy a te terved mindig a javunkat szolgálja. Hálát adunk a te végtelen jóságodért és minden eddigi kegyelmedért, amellyel hordozod őket. Irgalmas Jézus, az oltári szentségből tekints le Mónikára, mindazokra, akik hozzá hasonló helyzetben vannak, és a világ összes betegére, különösen azokra, akiknek nincs senkijük, aki imádkozzon értük.

Jézus, te meggyógyítottad a bénákat és vakokat. Hálát adunk neked minden eddigi gyógyulásért, és a te megtartó kegyelmedért. Adj hitet és testi-lelki gyógyulást Mónikának, mindazoknak, akik hozzá hasonló helyzetben vannak, és minden szenvedő testvérünknek. Kérünk, Úr Jézus, enyhítsd a betegek félelmeit és magányát, és küldj melléjük segítők és szerető embereket. Amen.

Mennyei Atyám, az oltári szentségben jelenlévő fiad előtt állva hálát adok a közelmúlt minden kegyelméért és csodájáért. Köszönjük, hogy meghallgatod imánkat, és hálás szívvel köszönő Mónika és mindazok, akik hozzá hasonló helyzetben vannak, és a baleset többi áldozata állapotának javulását. Teljes szívünkből köszönjük, hogy szereteteddel hordozod és erősíted őket a szenvedésben.

Uram Jézus Krisztus, Te 2000 év után most is csodát teszel itt a Földön. Köszönjük, hogy ezt megtapasztalhatjuk itt és most. Jézus Krisztus, hálatelt szívvel köszönjük a Te végtelen irgalmadat, és hálát adunk a teljes gyógyulásért, amelyet Mónika és mindazok, akik hozzá hasonló helyzetben vannak, és a baleset többi áldozata mind testiekben, mind lelkiekben tőled nyernek el. Amen.

0: Szelídíts alázat a szívi Jézus.
1: Hallgass is szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk mindenható örök Isten tekints szeretett fiat szívére, nyisd arra dicséretre is elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt. Hagy megengesztelődve bocsánatot mindazoknak, akik szent fiad, Jézus Krisztus nevében irgalmasságodért esedeznek, aki veled él és uralkodik, a Szent Lélekkel egységben Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek áldása szálljon le rejátok családjaitokra, egyházunkra és az egész világra.

Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk a Csíksomlyói plébánia Betlem kápolnájából. Köszönjük, hogy velünk együtt voltak a legméltóságosabb oltári szentség előtt. Ha tehetik, a továbbiakban is maradjanak az Erdély Mária Rádió hullámhosszán. Búcsúzom a helyszínről, további áldott szép estét kívánva. A mikrofonnál Fülöp Lórándot hallották, jó rádiózást, dicsértessék be Jézus Krisztus!

0: Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk isteni gyermekivé. Halálod eltörölte bűneink adó.

0: valóságát, öltámadásod és mennybe menetelét, számunkra is megnyitotta az örök életét. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje éli hitünköt te benned, aki az út, igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy élet példádot követve, szent fiadnak szavain és cselekedeteink elmérkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és a szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancilus Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbjá, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus

0: Életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.

0: szolgáljon. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki szavainkat vezérelje.
0: Az

0: atyáján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki cselekedeteinket kormányozzon.

0: irgalmadra.
1: Dicsőséges Rózsa Füzér első szent titka, aki a halálból feltámadt. Az Úr Jézus lelke visszatér a halál kínzott testben. A test egy pillanat alatt dicsőségbe öltözik és feltámad. Egy angyal elhengeríti a sírzáró követ és ráül. Az asszonyok, akik a keresztre feszített Jézust keresték, az angyal szavára örömmel sietnek a tanítványokhoz. Egyszer csak Jézus jön velük szembe, hozzáfutnak és leborulnak előtte. Ezt teszem most én is, hiszen itt néz rám az oltárról.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Kolosztor. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Isten, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Istename.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Istenem!
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Márián, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Isten, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér második szent titka, aki a mennybe felment, most is az utolsó vacsora terméből indul a Kedron patakon át a Gecemáni kert, ismerős fái mellett az olajfák hegyére, onnan az égbe, utolsó parancsai, tanúságot tenni róla a föld végső határáig, emelkedni kezd, és még utoljára megáldja őket. Így jön el ismét, mondja az angyal, jöjj el a földre, Uram Jézus!
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Isten, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszony.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Az

0: nem. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Az

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

szemmel. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: álmodra.
1: A dicsőséges Rózsa Fizér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte, a tanítványok a szűzanya vezetésével imádkoztak, egy szívvel, lélekkel, álhatatosan. Pünkös napján, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és betöltötte házukat. Majd szétoszló tüzes lángok nyelvek jelentek meg felettük, és leereszkedtek mindegyikükre. Mi is szűzanyánkkal együtt hívjuk az igazság lelkét.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Így Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Az

0: pályán. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Nem.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: kóráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Brian, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még éppen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom!

0: rólnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik szent titka, aki téged szent szűzaménybe fölvett. Szűz Mária halálában semmi erőszakos vagy fájdalmas nem volt. Teste, melyből Jézus teste vétetett, mindjárt megdicsőülten fel is támadt. Az isteni erő vonzásában emelkedett fel Istenhez. Körülötte angyal seregek zengtek a diadalmas hozsannát. Nem merüljünk el úgy a magunk bajaiban. Osztozzunk Mária örömében, hiszen gyermekei vagyunk.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mi?

0: Amen. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben fölvett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennyben felvett.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

0: Márián, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszony.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsánat!

0: rólnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér ötödik szent titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott, az ég és föld királyának, anyja maga is királynő, Jézus szívének nagy örömére szolgált, hogy valami elképzelhetetlenül ragyogó mennyei ünnepséget megkoronázhatta édesanyját, tökéletes elégtétellel, amilyen csak az Isten királyi adhat. Egy názáreti munkásasszonynak felét sohajtunk, világnak hatalmas királynője.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amelyben megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzeményben megkoronázott.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzeményben megkoronázott.
1: Az

0: urájánál men.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: irgalmadra.
1: Imádkozz el érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária,
0: fogad

0: Tal, amen.
1: Rózsa Fizér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomlyói segítő szűz,
0: könyörög érettünk.
1: Mária Rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Most segíts meg, Mária.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Szombati műsorunk tartalmából. Az igazi szabadság az élő kapcsolat Jézussal. Leó pápa buzdítása a francia fiataloknak. A keresztény számára a szegények Krisztus saját teste. A Szentatya beszéde a Bakita házban. Leó pápa a párizsi katolikus intézetben. Kísérjék tovább a hit útján az újonnan megkeresztelteket. A Szentatya homíliája, építsetek egy megújult nemzetet a hit öntözte gyökerekből kiindulva. Az igazi szabadság az élő kapcsolat Jézussal. Leó pápa buzdítása a francia fiataloknak. Leó pápa első napjának záró eseményeként pénteken este a Saint-Denis városrész Stade de France olimpiai stadionjában találkozott imavirrasztáson a francia fiatalokkal az Úr Jézus szent tunikája és a Szent Kereszt erekéi előtt. A stadion teljesen megtöltő 80 ezer fiatal kitörő lelkesedéssel fordult a pápa felé, aki egy emlékkérésben buzdította őket legszebb vágyaik méltó betöltésére. Az éjszaka fényei mellett hallgatták meg a fiatalok a stadionban Szentatyával együtt Pál apostol első Timóteus levelének tanítását. Te azonban Isten embere, kerüld el a rossz dolgok utáni sóvárgást, törekedjél inkább igazságos lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szelídségre. Vívd meg a hit jó harcát, szerezd meg az örök életet, hiszen erre kaptál hivatást. Timóteushoz hasonlóan mi is Isten emberei vagyunk.
1: Nous sommes des hommes et des femmes de Dieu.
0: Állapította meg a pápa. Az isteni kifejezés azonban köteléket jelent, nem pedig birtoklást. Akik Istennel élnek, azok szabadok. Szabadok attól, ami üressé teszi az életet. Francia fiatalok, hordozzátok szívetekben a szabadság iránti hatalmas vágyat, hiszen a bennünket valóban szabaddá tevő igazság maga Jézus Krisztus, és így az igazi szabadság forrása az élő kapcsolat Jézussal, buzdította őket a pápa. Az Úr saját üdvösség történetű munkálására hív minket, amit Pál apostol az idézetben három igével fejez ki. Kerüld el, törekedj, harcolj. Pál arra figyelmezteti Timóteust, hogy kerülje a gőgöt, a hiúságot, az erőszakot, a kapzsiságot.
1: L'orgoly, la vanité, la violence.
0: Ezek az érzések megragadnak, birtokba vesznek, és önzővé tesznek minket, ami ijesztő magány felé sodor. Isten közelségének megízleléséhez el kell utasítanunk azt a kapzsiságot, amely arra sarkal, hogy minden áron egy halom lájkot arassunk, aminek a végén egyedül maradunk önmagunkkal. Ha elkerüljük ezt a kelepcét, akkor elkezdünk törekedni az igazságosságra, az Isten félelemre, a hitre, a szeretetre, türelemre, a szelídségre. Igen, akik Istennel élnek, a legjobbra törekszenek, egyre jobban annak tudatában, hogy nem elég elkerülni a rosszat, a jót választanunk kell. A helyes választáshoz emlékezzünk erre a kritériumra, kérte a pápa. A jó életet ad, és soha nem vész el. A jó nem egy szép fogalom, hanem a szeretet ragyogó arca, maga Isten. Isten jóságának tükörképeként említi az apostol az igazságosságot az emberiség iránt, míg a jámbosságot és a hitet Isten iránt. Pál harmadik igéje végül harcra hív.
1: Combattre.
0: Hiszen a rossz elkerülése és a jóra törekvés harcot jelent. Harcot, küzdelmet, de csak is Isten igéjének jelével, a lélek kardjával, ahogy egykor Saint Jean d'Arc tette e földön. Ám vigyázott! Intett a pápa. A küzdelem itt a hit harcát jelenti, vagyis elkötelezettséget, hogy az evangélium szerint éljünk. Az életszentségnek ezen az útján azonban nem vagyunk egyedül, mert együtt járunk a testvéreinkkel és a szentekkel. Végül a pápa az Úr Jézus jelenlevő szent tunikája és szent keresztje erekéjére mutatott.
1: Regardons les deux reliques que nous avons devant les yeux.
0: Az egyiket elvették Krisztustól, a másikat ráadták, és így mindkettő szenvedésének a jele lett. Jézus megfosztják ugyan tunikájától, de ő felöltöztet minket a bárány vérében megmosott fehér ruhába. Így lesz a kereszt a halál eszközéből a remény jelévé. Kedves fiatalok, növekedjetek az életszentségben, és legyetek Krisztus örömhírének hirdetői. Zárta a péntek esti virrasztáson mondott beszédét Leó pápa. A keresztények számára szegények Krisztus saját teste. Leó pápa beszéde a Bakita házban. Leó pápa szombaton reggel 9 órakor érkezett meg a Párizs 18. kerületében lévő szociális támogató és integrációs központba, a Bakita házba. Szentatyát érkezésekor Laurent Ulrich, Párizs metropolita érseke, a központ igazgatónője és a találkozó koordinátora fogadta. A pápa beszédében örömének adott hangot, hogy franciaországi apostoli látogatásának második napját Párizsban a Bakita ház lakóival kezdheti meg.
1: Je suis heureux de commencer avec vous cette deuxième journée à Paris.
0: Ez a szociális támogatós integrációs központ az egész város számára tanúskodik arról, hogy lehetséges méltóságban és békében együtt élni. A pápa köszönetet mondott a párizsi főegyház megyének, a központot gondozó szkalabriános nővéreknek, minden munkatársnak és önkétesnek, valamint a három tanúságtevőnek is. Bakita Szent Józsefina neve arra ösztönöz bennünket, hogy felismerjük a nők alapvető szerepét a szeretet civilizációjának építésében, amely alternatívát jelent a közösségeket szétszakító, a városokat a magány betegségébe taszító kultúrával szemben, fejtette ki a Szentatya. Az egyház és az emberiség történelmét nem azok írják, akik látszólag győzedelmeskednek, hanem azok, akik béke folyamatokat indítanak el, és az életre bátorítanak. Szent Bakita arra kötelez minket, hogy lássuk meg a láthatatlanokat, hogy megszabadítsuk korunk rabszolgáit, és tiszteljük minden testvérünk végtelen méltóságát, akikben Jézus maga kopogtat ajtunkon. Leó pápa idézve Dilexité, szerettelek téged, kezdeti apostoli buzdításából, rámutatott arra valóságra, hogy a szegények a keresztények számára nem egy szociológiai kategória, hanem maga Krisztus teste.
1: Pour les chrétiens, les pauvres ne sont pas une catégorie sociologique.
0: Nem elegendő ugyanis Isten megtestesülésének a tanát általános módon hirdetni, ahhoz, hogy valóban belépjünk ebben a misztériumba, meg kell határoznunk, hogy az Úr olyan testé lett, amely éhezik, szomjazik, amely beteg és amely börtönben van. A Bakita ház gondozóinak elkötelezettsége az ajándékok cseréjéhez kapcsolódik, amely megújul minden találkozás alkalmával. Hirdetjük, hogy a megváltás lehetséges, folyamatban van és minket is érint, mint Krisztus testjének élő tagjait. A pápa idézett Szent Pálnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rá szükségem, vagy a fej a lábnak, nincs rá szükségem. Ellenkezőleg, a gyöngébeknek látszó tagok sokkal szükségesebbek. Végül a pápa köszönetét fejezte ki a központ dolgozóinak és mindazoknak, akik egész Franciaországban hasonló intézményekben végzik ezt a szolgálatot. Továbbra is tegyenek tanúságot az egymás iránti törődésről, amely emberibbé teszi a világot. Járjanak közbe írtük Szent Bakita és a jótékony szeretett nagy tanúi, akik meghatároztak az egyház jelenlétét Franciaországban, különösen a viharos változások korszakában. Fejezte be beszédét Leó pápa, az Úr áldását kérve a párizsi Bakita ház lakóira és dolgozóira.
2: 14. Leó a Párizsi Katolikus Intézetben. Kísérjük tovább a hit útján az újonnan megkeresztelteket. A francia társadalom erőteljes szekularizációja ellenére Egyre több felnőtt fedezi fel az evangéliumot, és kéri a keresztény beavatás szentségeit.
3: Il peut sembler paradoxal que ce phénomène de tant de personnes redécouvrant l'évangile.
2: Ez Isten kegyelmének jele, amely felülmúlja a statisztikai és szociológiai elemzéseket, hangsúlyozta Leo pápa szombaton délelőtt Párizsban. A Szentatya az Institut Catholique de Paris, a Párizsi Katolikus Egyetem falai között találkozott a tartományi szinódusi közgyűlés tagjaival, katekumenekkel és újonnan megkereszteltekkel. A katekumen egy olyan felnőtt, aki a keresztségre és a keresztény beavatás szentségeire készülő hit újonc. A pápa meghallgatta egy katekumen egy újonnan megkeresztelt és egy katekumeneket kísérő munkatárs tanúságtételét, majd átvette a tartományi egyházi közgyűlés munkadokumentumát. 14. Leo örömének adott hangot amiatt, hogy Franciaországban sokan ismét elérkeznek a hit küszöbére. A katekumenek számának növekedése egy erősen szekularizált társadalomban kézzelfogható jele annak, hogy Isten kegyelme túlmutat minden statisztikai elemzésen. Ez ellentmond annak, amit Ferenc pápa terméketlen pesszimizmusnak nevezett. Ezt a váratlan kegyelmet azonban felelősséggel kell fogadni. A keresztény közösségeknek közelséggel, együttérzéssel és gyengétséggel kell őrizniük azt a kis lángot, amelyet a Szentlélek gyújtott meg az éjszaka sötétjében. A Szentatya arra buzdította a francia egyházat, hogy legyen a beavatás állapotában lévő egyház, amely tartósan kíséri a katekumeneket, az újonnan megkeresztelteket és a hithez hosszabb idő után visszatérőket. Az új istenkeresők érkezése egyszerre lehetőség és küldetés. Lehetőség, mert általuk maga a keresztény közösség is megújíthatja hitét, és újra felfedezheti az evangélium örömét. Küldetés pedig azért, mert az egyháznak a szentségek felvétele után sem szabad magukra hagynia őket. A pápa ennek kapcsán felidézte az egyik tanúság tételben megfogalmazott kérdést. Hogyan kerülhető el a keresztség utáni üresség? A válasz a folyamatos kísérés és a közösségbe való teljes beilleszkedés. Az újonnan megkeresztelteknek olyan otthonra van szükségük az egyházban, ahol elmélyíthetik hitüket, megismerhetik a Szentírást és az egyház tanítását, és megtanulhatják hitüket összekapcsolni mindennapi életükkel. Ebben fontos szerepe van a liturgiának is. 14. Leo hangsúlyozta, a liturgia nem egyszerűen a katekézis után következő mozzanat, hanem Krisztus húsvéti misztériumát jeleníti meg, ezért maga is a megtérés útjának része. A Szentatya a katekumeneket kísérők képzésére is felhívta a figyelmet. A bibliai, teológiai és liturgikus felkészültség mellett képesnek kell lenniük meghallgatni azokat, akik sokszor fájdalmas tapasztalatokkal és nehézségekkel érkeznek az egyházhoz. Tiszteletben kell tartani minden ember saját ritmusát, együtt járni. Ezt a stílust ajánlotta 14. Leo, hiszen a hit útján mindenki gazdagítja a másikat. A pápa végül Szent Ágoston példáját idézte fel, aki maga is katekumenként jutott el a keresztséghez Szent Ambrus segítségével. Hite kezdetben kis mag volt, amely később hatalmas fává növekedett. 14. Leo a mai katekumenekben és újonnan megkereszteltekben is a francia egyház jövőbeli termékenységének ígéretét látja. Legyetek ti is az evangélium misszionáriusai ebben a társadalomban.
3: Soyez des missionnaires de l'évangile,
2: buzdította őket a Szent Atya.
0: Leo pápa homíliája. Építsetek egy megújult nemzetet a hit öntözte gyökerekből kiindulva. Szombaton délután 3 órakor Leo pápa szentmisét mutatott be a francia főváros Concord terén, amelyel egyúttal búcsút vett Párizstól, majd utána tovább indult az ország lelki fővárosa Lourdes felé. A Concord tér Párizs egyik fontos csomópontja a Szajna partján, a Tuileries kertje és az ott induló Champs-Élysées híres sugárútjával. A napsugarra szép időben tartó szentmise homiliájában Leo pápa Jézus szavából indult ki. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. szomjazó közösségünk Krisztus az élő víz forrása felé nyújtja kezét.
1: Source do vive!
0: Kezdte homíliáját a Szentatya. Az Isten utáni vágy a szívük mélyén lakozik, ezért kiáltjuk a Zsoltárossal együtt, te rád szomjazik a lelkem az élő Istenre. Válaszként Jézus megtestesülése által nyilatkoztatja ki magát nekünk, mint az élő víz igazi forrását, amely képes szomjunkat oltani. Nem annyira anyagiakat szomjazunk, hanem inkább az értelem, az igazság és a beteljesülés után vágyakozunk, pontosította Szentatya. Isten igéje a templomból fölfakadó vízről szól, míg János evangéliuma a Jézus árcolt oldalából fakadó vérről és vízről beszél. Mindenki csillapíthatja szomját ebből a forrásból, hogy újjászülethessen és Isten gyermekévé legyen. A Szentmise ige liturgiája ezt a kérdést teszi fel nekünk. Mi szívünk legmélyebb szomjúsága? A boldogság, szeretet és beteljesülés, vagy megelégszünk anyagi javakkal, azonnali kielégüléssel, sok apró bálvánnyal? Kérdezte Leó pápa, mert hiszen az ember alapvetően vágyakozó lény, és csak Isten töltheti be az ember belső ürességét. Jézus jó pásztornként vezet minket a boldogság és a béke forrása felé. Ő mindannyiunkat név szerint ismer, ismeri titkainkat, szándékainkat, gyengeségeinket. Életét adta értünk, és a szentségeken keresztül továbbra is éltet minket. Vállán hordozza a fáradt és sérült juhokat, gyengéden visszahozza az eltévedteket. A pápa Franciaország szép és szent történelmének mai örököseit arra kérte, hogy igyanak ebből a forrásból, amely Jézus átszúrt szíve, hiszen szomjaznak Istenre, az életre, az igazságra, az egységre, a békére, a közösségre és a boldogságra. Arra törekedjenek, hogy egy megújult nemzetet építsenek, a hit öntözte gyökereikből kiindulva. Ne tartsák meg maguknak a Jézus Krisztusba vetett hitüket, hanem segítsék, hogy az betöltse mindazok szomját, akikkel találkoznak. Az életünk kétségtelenül törékeny, sebezhető, halálra van ítélve, de nagyszerű és csodálatos is. És képes megújulni a kapcsolataiban, és megnyílni az igazi szeretet előtt. Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki hisz bennem, belsejéből az írás szava szerint élő víz folyói fakadnak. Idézte a pápa Jézus kérését, és ha meghallgatjuk őt, akkor mi magunk is kutta, forrássá és folyóvá válunk mások számára. Franciaországban sokan csillapították szomjukat az élő vízzel az évszázadok során, mint az első védtanúk, mint Blandin, Potinus és Ireneus, majd szerzetes rendek szent alapítói, szent püspökök, mint Túri Márton, Szarizi Ferenc és még oly sokan mások. Párizs gyönyörű városából buzgón imádkozom, szólt elismeréssel a pápa, hogy a Szentlélek élő vize terjedjen szét az egész országban. Rátok gondolok, kedves családok, aki számos nehézséggel szembesülve bátran kitartotó küldetésetekben. Rátok gondolok, kedves fiatalok, ti vagytok a mai egyház. Milyen szép látni lelkesedéseteket, dinamizmusotokat, elkötelezettségeteket és örömötöket a keresztény közösségekben. Rátok is gondolok, kedves katekumenek és neofiták, akik a hit, a megtérés és a keresztény beavatás útját járjátok. A Szentlélek ajándéka tegyen benneteket tanúkká, akik készen állnak arra, hogy terjesszék a szeretet civilizációját magatok körül. Zárta homíliáját Leó pápa a szombat délután Párizs Concorde terén bemutatott szentmiséje során.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Folytatjuk az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását, a 7. fejezetnél tartunk, ami gyakorlatilag Szent István diakónus beszédét, prédikációját tartalmazza. A 17. versnél tartunk, 17., 18. és 19. verseket olvasom. Amint közeledett, az Isten Ábrahámnak tett ígérete beteljesülésének ideje, a nép egyre szaporodott és sokasodott Egyiptomban, míg csak egy másik király nem került Egyiptom élére, aki nem ismerte Józsefet. Ez álnokul bánt népünkkel, arra kényszerítette atyáinkat, tegyék ki a csecsemőket, hogy elpusztuljanak. István beszámolója történelmi korszakokra tagolódik, amelyek elsősorban Isten ígéretei, és azok beteljesülése szerint vannak elrendezve. Miután a József történet az izraelitákat Egyiptomba helyezte, István Mózes történetét mutatja be, mint az Ábrahámnak több száz évvel korábban tett ígéret beteljesülését. Ahogyan Isten Ábrahámnak a csillagok számához hasonló számú utódot ígért, úgy szaporodtak az izraeliták, és nagyon megsokasodtak Egyiptomban. Eközben egy másik király került hatalomra,

0: aki semmit sem tudott Józsefről. Politikai okokból ez az új fáraó megpróbálta kordában tartani a héber idegen csoport növekedését, amelynek gyors szaporodását az egyiptomi uralomra nézve fenyegetésnek tekintették. István beszámol arról, hogy ez az új király még elnyomta őseinket, ugye az őseiket, arra kényszerítve őket, hogy a csecsemőiket kitegyék, hogy azok ne maradjanak életben. A színpad már is készen áll Mózes történetére. És folytatom a következő három verssel. Ebben az időben született Mózes, aki tetszett az Istennek. Három hónapig az apai házban táplálták, amikor kitették, a fáraó lánya magához vette, és mint saját fiát fölnevelte. Így Mózes szertett az egyiptomiak minden tudományára, és szavaiban és tetteiben egyaránt hatalmas volt. Az István ellen felhozott vádak egyike az volt, hogy hallottuk, hogy káromló szavakat mondott Mózes és Isten ellen. István Mózesről szóló kedvező beszámolója cáfolja ezt a vádat. Mózesről szóló elbeszélése még a kivonulás héber változatán túlmutató további pozitív részleteket is tartalmaz. Az első kiegészítés a görög ószövetségből származik, amely a csecsemő Mózest rendkívül szépnek írja le, ezzel felerősítve a héber szövegben szereplő egyszerűbb jó megjelenésű kifejezést. A kivonulás könyve második fejezet második verséről van szó. Miután István elmeséli, hogyan mentette meg és fogadta örökbe a kitéve hagyott csecsemő Mózest a fáraó leánya, a későbbi zsidó hagyományokból merítve hozzáteszi, hogy a leány Mózest az egyiptomiak minden bölcsességére tanítatta. Így Mózes hatalmassá vált szavában és tetteiben. Ez párhuzamba állítható a Lukács 24.19-ben szereplő leírással, a názáreti Jézus, aki próféta volt, hatalmas tettekben és szavakban. István az izraeliták történelméről szóló beszámolóját alig ha lehet Mózes ellen irányuló, káromló szavaknak tekinteni. Következő három verset olvasom, amikor betöltötte 40. évét, az a gondolata támad, hogy meglátogatja testvéreit, Izrael fiait. Ez alkalommal észrevette, hogy az egyikkel igazságtalanul bántak. Védelmére kelt, bosszút állt a bántalmazott emberért, agyonütötte az egyiptomit. Azt hitte, testvérei ráeszmélnek, hogy az Isten az ő keze által ad majd nekik szabadulást, de nem fogták fel. István Mózes életét három egyenként 40 éves szakaszra osztva meséli el. Mózes olyan profétai megváltóként ábrázolja, akit saját népe kétszer is elutasított. Mózes első elutasítására 40 éves korában került sor, amikor megakadályozta, hogy egy héber társát megverjék, és ehhez leütötte az egyiptomit. István beszámolója kiemeli azt a bibliai témát, hogy Isten népe elutasítja a prófétákat. Bár Isten prófétákat hívott el, hogy megszabadítsák népét az elnyomás alól, a nép túl gyakran nem volt hajlandó elfogadni azok üzenetét, akiket Isten küldött hozzájuk. Ebben az esetben Mózes azt feltételezte, hogy honfitársai meg fogják érteni, hogy Isten rajta keresztül kínál nekik megszabadulást, de ők nem értették meg. Jézus is hasonló meg nem értéssel szembesült, amikor sírt a pusztulásra ítélt Jeruzsálem felett, mert, idézem, nem ismerted fel látogatásod idejét. Ezt a Lukács 19.41-44-ben olvashatjuk. Következő három vers másnap akkor jelent meg köztük, amikor épp verekedtek. Össze akart őket békíteni. Emberek, ti testvérek vagytok, miért bántalmazzátok egymást? De aki bántalmazta társát, elutasította mondván, kitett meg előjárónká és bíránká. Talán engem is meg akarsz ölni, ahogy tegnap megölted az egyiptomit. E szavakra Mózes elmenekült és Midian földjén telepedett le. Itt két fia született. Hát másnap, amikor Mózes megpróbálta kibékíteni a verekedő hébereket, az, aki bántalmazta szomszédját, elutasította a közbeavatkozást. Kinevezett ki téged előjárónká és bíránká. Amikor a férfi megemlítette, hogy Mózes megölte az egyiptomit, Mózes attól tartott, hogy a tette az egyiptomiak tudomására jutott. Ezt hallva elmenekült, és idegenként letelepedett Midian földjén. Ez volt az első alkalom, amikor héber társai elutasították Mózest mint prófétát és vezetőt. Az a tény, hogy az egyiptomi bölcsesség segítette Mózest abban, hogy hatalmassá váljon, olvastuk a 22. versben, példázza, hogyan egészítheti ki az emberi tudás az isteni kinyilatkoztatást az emberek felkészítésében a prédikálásra és a prófétálásra. Ez a példa segíthet ellensúlyozni egyes tudósok előítéletét, akik megkérdőjelezik a görög vagy latin gondolkodásmód alkalmazásának helyességét a keresztény tanítás megfogalmazásában. Ha Isten az egyiptomi tudást használta Mózes felkészítésére, miért ne lehetne a görög vagy latin tudást felhasználni a bibliai kinyilatkoztatás megfogalmazására? Ez egyben szemlélteti a hit és az értelem egymást kölcsönösen támogató szerepét, valamint azt, hogy a világi tudás hogyan táplálhatja és erősítheti a hitet. A papok is, és mindazok, akik teológiát tanulnak, az elején a tanulmányok kezdetén bölcsészettudományokban és filozófiában kapnak képzést, ami aztán szilárd alapot nyújt a teológiai tanulmányokhoz. Folytatom a 7. fejezetet a 30. verstől. Eltelt 40 esztendő, akkor a Sínai hegy pusztájában egy égő csipkebokor lángjában angyal jelent meg neki. Amikor Mózes meglátta, elcsodálkozott a jelenségen. Oda ment, hogy megnézze, s az Úr hangját hallotta. Én vagyok atyáid istene, Ábrahám, Izsák és Jákob istene. Mózes megrémült, és nem mert oda nézni. Az Isten azonban folytatta a beszédet, old le lábadról a sarut, mert a hely, ahol állsz, szent föld. Láttam népem nyomorát Egyiptomban, és hallottam panaszát, lejöttem hát, hogy kiszabadítsam őket. Most hát jöjj, hadd küldjelek Egyiptomba. 40 évek később Mózes második kísérletet tett arra, hogy népét kiszabadítsa az egyiptomi rabszolgasságból. Ezúttal azonban nem saját kezdeményezésére, hanem Isten megbízásából. István elmeséli, hogy egy angyal jelent meg Mózes előtt, bár a bokorból hozzászóló hang az Úré volt. A teofániákról, tehát az Isten látásokról, Isten megjelenéseiről szóló beszámolókban a Szentírás gyakran említi az angyalokat Isten helyett. Abból kiindulva, hogy az emberek nem tudják túlélni a közvetlen érintkezést a mindenható Szent Istennel. A kivonulás 33:20-ban Isten így szólt Mózeshez, nem láthatod az arcomat, mert senki nem láthat úgy, hogy életben maradjon. Az angyal a Sínai hegy közelében a pusztában jelent meg, előtte egy égő csipkebokor lángjában. Amikor az Úr Mózeshez szólt, úgy mutatkozott be, mint atyáitok istene, Ábrahám, Izsák és Jákob istene. Összefoglalva azt, amit Mózes révén fog tenni az ősatyáknak tett ígéreteivel. Mózes a teofániára jellemző tipikus emberi reakciót mutatja, félelemtől remegve nem meri megnézni az égő csipkebokrot. A Szentírás ezt a félelmet a Szent Teremtő Isten és az emberek az ő teremtményei közötti végtelen szakadék tudatosulásának természetes reakciójaként ábrázolja. Az Úr utasítja Mózest, hogyan mutasson tiszteletet jelenléte iránt. Vedd le a sarudat a lábadról, mert a hely, ahol állsz, szent föld. Isten emlékezteti Mózest állandó gondviselésére és népe iránti törődésére, mondván, hogy tanúja volt népe szenvedésének Egyiptomban, és hallotta panaszukat. A nép nyomorúsága cselekvésre késztette Istent. Azért jöttem le, hogy megmentsem őket. Azonban a Biblia szerint Isten szokásos mintájának megfelelően nem csupán közvetlen isteni beavatkozása, hanem választott emberi eszközei révén is menti meg az ő népét, ebben az esetben Mózes által. Jöjj hát, elküldelek Egyiptomba. Mózesnek azonban nem volt könnyű szembenéznie azzal, hogy vissza kell térjen Egyiptomba, ahonnan mintegy 40 évvel korábban menekült az életért. István nem említi Mózes ismételt kitéréseit és kifogásait az Isten meghívására adott válaszaiban. Azt sem írja le, hogy Isten végül hogyan vesztette el a türelmét Mózes kifogásai miatt, de megengedte neki, hogy szószólójának testvérét Áront válassza, aki ékes szóló volt. A kivonulás könyvétől eltérően István nem Mózes vonakodására összpontosít, hanem hogy elfogadja a prófétai küldetést, hanem arra, hogy a nép nem fogadja el azt. Tovább olvasom a 35-36-37. Verseket. Az Isten azt a Mózes küldte vezetőnek és szabadítónak a csipkebokorban megjelent angyal kezével, akit megtagadtak, mondván, kitett minket, kitett meg előjáronká és bíránká. Ő vezette ki őket, és ő mutatott csodajeleket Egyiptom földjén, a Vörös-tengeren és a pusztában 40 éven át. Ez a Mózes mondta Izrael fiainak, prófétát támaszt nektek az Isten testvéreitek sorából, mint engem is. István emlékezteti hallgatóit arra, hogy a nép már korábban is elutasította Mózes vezetését. Ironikus utalásokkal szinte ugyanazokat a címeket használja, amikor leírja, hogy korábban hogyan utasították el Mózest. Kitett meg téged előjáronká és bíránká. Valamint azt, hogy Isten ebben a második esetben hogyan küldte hozzájuk Mózes, ezt a Mózest. Isten elküldte egyszerre vezetőnek és szabadítónak. Az, hogy a nép korábban elutasította a szabadítót, nem akadályozza meg Istent abban, hogy ugyanazt a szabadítót újra elküldje hozzájuk. István arról számol be, hogy Isten Mózest az angyal által küldte, aki a bokorban jelent meg neki, ezzel ismét összekapcsolva Isten megjelenését az ő angyali közvetítőjének megjelenésével. Röviden összefoglalja a kivonulás eseményeit, Mózes kivezette a népet, csodákat és jeleket téve Egyiptomban, a Vörös-tengernél, valamint a pusztában 40 éven át. István azzal, hogy kiemeli Mózes, kétszer is megpróbálta megmenteni a népet, felépíti a beszédének csúcspontját, amikor megismétli Mózes proféciáját a második törvénykönyv 18. fejezetéből, Isten támaszt nektek egy hozzám hasonló prófétát. Egy proféciát, amely egyértelműen Jézus feltámadására utal. És a támaszt nektek ugyanaz a szó, mint a feltámaszt. István elbeszélése azt hivatott feltárni, hogy Mózes Jézus előképe. Isten azon ígéretének beteljesülése, hogy támaszt egy Mózeshez hasonló prófétát. Mózeshez hasonlóan Jézus is lépéseket tett népe megmentése érdekében, miután azok először elutasították őt. Jézus második kísérlete népe megmentésére a tanúi révén valósul meg, akiket feltámadása után a Szentlélek felruházott hatalommal. Mózeshez hasonlóan Jézus is csodákat és jeleket tesz, mint földi élete során, mint később a Szentlélekkel eltelt tanítványai révén, köztük magával Istvánnal is. Az, hogy István Jézust Mózeshez hasonló prófétaként írja le, szintén jelzi, mennyire nagyra tartotta Mózest, ami cáfolja azt a vádat, hogy István káromlást követett el Mózes ellen. Végül az utolsó sor, utolsó vers, amit ez alkalommal felolvasok, a 38. Ő volt, aki a pusztai közösségből érintkezett az angyallal, aki a Sínai hegyen szólt hozzá. Ő kapta meg az életet adó szavakat, hogy továbbadja nekünk. István ismét úgy beszél Mózesről, mintha az a kivonulás könyvében leírtakkal ellentétben, nem magával Istennel, hanem egy angyallal állt volna kapcsolatban. Ettől az angyaltól kapta Mózes azokat az élő szavakat, amelyeket nekünk tovább kellett adnia, vagyis a mózesi törvényt, amely a zsidó vallás alapja. Egy zsidó hagyomány szerint Isten angyalok közvetítésével adta át a törvényt. István azáltal, hogy inkább az angyalokra, mint Istenre helyezi a hangsúlyt, előkészíti zsidó hallgatói elleni végső vádját, hogy az angyalok által átadott törvényt kaptátok, de nem tartottátok be. Talán arra utal, hogy amit Isten Jézusban ad, az nagyobb, mint az angyalok által átadott törvény, és ezért annak elutasításával nagyobb a tét. Eddig futott a mai alkalommal a tanulmányozás, az elmélkedés az apostolok cselekedeteivel kapcsolatban. Innen folytatjuk majd a tanulmányozást. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Már kél a fénynek csillaga, esengve kérjük az Urat, járjon ma mindenütt velünk, ne roncsa ártás életünk. Nyelvünket fogja fékre ma, ne szóljon rút perek szava. Szemünket védőn óvja meg, a hívságot ne lássa meg. Lakjék szívünkben tisztaság, távozzék minden dőreség. A testnek dőfét törje meg étel s italban hősi fék, hogy majd a nap, ha távozott, s az óra újra ét hozott, lemondásunk szent éneke legyen az Úr dicsérete. Dicsérjük az örök atyát, dicsérjük egyszülött fiát, s a lelket, a vigasztalót, most és örök időkön át. Amen. Mennek és földnek teremtője, mennybéli atyám, ím e reggeli órában, melyben szent nevedet számtalan teremtmény dicsőíti, sóhajtozva emelem hozzád szívemet, hogy gyarló tehetségem szerint imádjalak, és a mai napnak zsengéjét neked szentelvén, mint megtartómat magasztaljalak. Imádva hálát adok neked, ó nagy Isten, hogy az éjjel megtartottál, és a mai napot reám víradni engedted. De mivel tudom, hogy azt szent nevednek tiszteletére, lelkem üdvösségére és fele barátaimnak boldogítására kell fordítanom, nyújtsd szent kegyelmedet a jónak gyakorlására, a rossznak kerülésére, és ha mégis gyarló ember létemre letérnék azon ösvényről, mely hozzád vezet, terjeszd ki karjaidat, hogy szabaduljak az örvényből, és elkeseredve bánjam meg botlásomat, s kegyelmet találjak ismét szent színed előtt. Istenem, szent oltárodra teszem le most bánkódó szívemet. Ne engedd, hogy azt a világnak mulandóságai oly végságra derítsék, mely szent parancsolataiddal ellenkezik. Te légy ma vezérem mindenben. Ne engedd, hogy a szerencse bennem felfuvalkodást okozzon. A nyomorúság elnyomjon, és emiatt elvesztvén a bizalmat és reménységet megfeledkezzem rólad, ki mindeneket bölcsen szoktál elintézni, és készen állsz segítségünkre. Istenem, légy tanácsadóm a kétes esetekben, buzdítom kötelességeim teljesítésében, hogy azt tegyem, azt válasszam, ami legjobb, leghasznosabb, hogy életben eltöltvén jó voltodból e napot is ne piruljak este önmagam előtt, hanem nyugodt lelkiismerettel várjam lankadt szemeimre a jótévő álmot. Esedezem a reggeli órában lelkünket kormányzó szeretett főpásztorunkért, hozzám tartozókért, jó barátaimért, sőt ellenségeimért is, Önst királyok áldásaidnak bőségét, és ha van szenvedő, beteg és haldokló közöttük, tekints rájuk irgalmasan, hagyd érezniük, hogy te szerető mennyei atya vagy. Ne tagadd meg azoktól sem irgalmadat, kik rólad, és saját semmiségükről megfelejtkezvén átallanak, vagy nem akarnak téged imádni. Parancsolatait szerint élni, és azon malasztért esedezni, mely őket a jó útra térítené, hanem küld hozzájuk drága szent lelkedet, ki őket megvilágosítsa, és téged, mint mindenható Istent és kegyes atyát velük megismertessen. Könyörülj az egész emberi nemen, legyen a nap üdvösségnek napja mindazoknak, kiket szent fiat halála által megváltottál. Engedd, hogy ma javuljon a bűnös, béküljön az ellenség, viduljon a szomorú, nyerjen segítséget az ügyefogyott, enyhüljön a beteg, s múljék ki boldogul az elköltözni vágyó. Élő Istennek fia, édes Jézus, mivel szent vérednek véghetetlen ára, csak úgy hasznos én nékem, ha a testi kívánságok és az ördög incselkedése és a világ gyönyörűségei Isten törvényed megszegésére el nem ragadnak, nyújts ki gyarlóságomnak gyámolítására mindenható kezedet, s állj mellettem, nehogy ezen ellenségeimmel küszködvén meggyőzettessem, és szent vérednek megbecsülhetetlen ára rám nézve hiába való legyen. Üdvözlégy megváltónk, szent anyja, boldogságos Szűz Mária, ki méltónak találtattál arra, hogy megszűjed az elveszett világnak szabadítóját. Ma és minden nap, de különösen halálom óráján védelmedbe ajánlom lelkemet. Nyerd meg szent fiattól hathatós esedezésed által azon malasztot, mely által a keresztény jámborság útján járván úgy töltsem el a mai napot, hogy pirulás nélkül ébredhessek fel a holnapira. Te is Istennek angyala, kinek hív őrzése alá teremtőm rendeléséből bízattam születésemtől, mellettem állj ma, látogass, őriz, vezérelj és támogass. Magasztalja az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket az egész föld, és dicsőítse minden teremtmény ma és mindörökkön örökké. Amen. Szívem első gondolatja, hozzád száll föl, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Kedves hallgatóink, most következő műsorunk egy régebbi adásunk ismétlése.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Élj a jelenben! Az igazságot nem lehet tűzbe vetni, hiszen ő maga a tűz, mondta Friedrich Dürrenmatt.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. György Balázs Pabácsi vagyok, és most itt a Mária Rádióban a kedves hallgatók a Lélek Ajándékai című műsort hallják. Nekem is olyan különös élmény csak így mondani a Lélek Ajándéka, hisz a Szentlélek jelenlétéről, működéséről, szeretete megtapasztalásáról szólnak ezek a közösségek. Lelki családok, világméretű mozgalmak, csodálatos útak, Szentlélek hozza létre a ma egyházában, és hát nekem óriási élmény ezekről beszélni, különösképpen a történetekről, hogyan indul el egy ilyen mozgalom, a Szentlélek különleges jelenlétét tapasztalják meg, és hát úgy 100 éve az egyházban nyomon követhetőek Szentlélek csodálatos művei. Úgyhogy hát kedves már rádió hallgatók, ez a műsor erről szól, most már elég hosszú ideje, nekem óriási élmény erről beszélni, hisz csak annyit mondok, ez Isten műve a ma világában. Milyen különösen hangzik. Az elmúlt időben sok-sok mindenről beszéltem, de a múlt alkalommal elkezdtem egy sorozatot a nyári hírekről, mik történtek a lelkiségi mozgalmak berkeiben, hisz mindenki ugye nyáron kihasználja az időt, szervez fiataloknak, felnőtteknek, időseknek mindenféle programot, tehát ezek csodálatosak. Alig várom már például, hogy a Rimini meetingről is beszéljek. Rimini az egy város Olaszország, és nagy-nagy találkozó volt, Szentatya is elment és meglátogatta őket, sőt találkozott az emberekkel beszélt, szóval egy csodálatos dolog. Az hatalmas a nagy mozgalom, mindenki valamilyen programot szervezett a nyáron is, csak ámulni-bámulni lehet, hogy minden történik. Bizonyára mindenki tudja, hogy a tegnap elkezdődött Csomafalában élet a lélekben szeminárium, ez egy csodálatos ajándéka, ez is a Szentléleknek, ahol meg lehet tapasztalni a Szentlélek közelségét, mennyit a szeretetét, és hát sok-sok szép dolgot. Az elmúlt időben, augusztus végén a Szeretetláng mozgalom is szervezett egy nagyszerű találkozót, Budapesten a Mária Remetei Kegytemplom kertjében 11. alkalommal rendezték meg a Szeretetláng Fesztivált. Augusztus 29-én szombaton mindegy 3000 hívő részvételével. Nap során elhangzottak előadások, tanúságtételek, dicsőítő dalok. 30 pap gyóntatott és áldoztatott adott lelki vigaszt a híveknek az örömteli, szentlelkes hangulatú rendezvényen. Az eseményről két részben is számolunk be, mondják itt a tudósítók. A Szeretetláng mozgalom a katolikus egyház egyik fiatal lelkiségi mozgalma, hivatalosan 16 éve létezik, hivatalosan, mindjárt fogjuk hallani a részleteket, Kindelmán, Károlyné Erzsébet, egy 3 gyermekes özvegyasszony, aki hát Magyarországon élt, 1961 és 83 között Jézustól és Szűz Máriától magánkinyilatkoztatásokat kapott, melyeket Jézus Krisztus kérésére lejegyzett. Igen, ez csodálatos, én elmúlt időben többször beszéltem erről a nagyszerű mozgalomról. Szent István társad 2010-ben, majd a közelmúltban is megjelentette Erzsébet asszony Szeretetláng lelki naplóját. Mozgalom mára az egész világon elterjedt, Magyarországon keresztül, Magyarországról. 7 millió követője van, különösen sokan csatlakoznak Brazíliában. Magyarországon 130 a mozgalomhoz kötődő imacsoportok száma. Erdő Péter bíboros primás 2009. június 6-án. Erzsébet asszony születésnapján a Budapest Kispesti Jézus Szíve templomban hirdette ki a Mária Szeplőten szívének Szeretetlángja mozgalom jóvágyását. Milyen csodálatos, kedves Mária Rádió hallgatók! Nél-Amerikában, Észak-Amerikában, Afrikában, Távol-Keleten mindenütt jelen van a mozgalom. Csodálatos. A Szeretetláng azt jelenti, Jézus jelen van, találkoznak a mindenkivel. Ő Mária Szeplőten szívének Szeretetlángja. Az idei lelki napon a részvevőket az esemény moderátora Kindelmán Győző, Erzsébet asszony unokája és Kemnes Gábor atya, a mozgalom papi vezető üdvözölte. Kindelmán Győző emlékeztetett rá, ugyanezen a napon az ország másik végében a magyar történelem egyik legnagyobb tragédiájáról, a Mohács csatavesztésre emlékeztek meg a főpásztoraink.
Mi pedig itt a Szizonyak egy helyén arról teszünk tanúságot, hogy van remény, minden a sugallja, hogy van jövője Magyarországnak, a magyarságnak. A kezdő dicsőítés követően gyermekek és fiatalok szüleikkel együtt imádkozták az örvendetes rózsafűzét Kemenes Gábor atya vezetésével. Délelőtt a lelkinap csúcspontjaként Martos Levente Balázs, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke mutatott be koncelebrált szentmisét. Bevezetőjében a híveket köszöntötte, és kiemelte, a Jóisten megőrzött bennünket attól, hogy a fejünknek kelljen lángolnia, inkább lángoljon a szívünk egész nap. Gondolom, ti is erre készültetek, arra kérlek benneteket, hogy együtt igyekezzünk az Isten szeretetére figyelni, a Szizonya szívéhez fordulni, aki az ő tisztaságával, szeplőtelenségével leginkább áttetsző lett erre az isteni szeretetre, és akinek a lángoló szeretete minket is be akar vonni a mai napon ebben az örök ünneplésben, mondotta a püspök úr augusztus 29-én, amikor Budapesten tartotta a Szeretett Láng Mozgalom a nagy találkozóját, ahol 3000 hívő volt jelen, és csodálatos üzenetek érkeznek azóta is erről a találkozóról. Aztán a híveket köszöntve kiemelte a főpásztor, hogy adjuk oda magunkat ennek a szeretetnek, a jézusi szeretetnek. Augusztus 29-én a Katolikus Egyház keresztül Szent János vértanúságra emlékezett, az Evangélium Szent Márk könyvéből hangzott el. Homiliájában Martos Levende Balázs püspök leszögezte a szeretet becézget. Az egyház történelmi 20 évszázada figyeljük, ahogyan a szeretet becézget Isten anyját is, aki Isten el nem égő szeretetének csipkebokra. Milyen szép, kedves már rádió hallgatók, a Szeretett Láng Mozgalomról szólok most itt a kedves testvéreknek, amit Isten felgyújt, az egészen önmagává tesz. Sértetlen, tisztán egészen, mint a csipkebokor, mely lángolt, és mégsem égett el, ilyen Mária tisztasága. Kívánom nektek, testvérem, a Szűzanya szeplőtelen és lángoló szívét szemléle, kaphassatok, kaphassunk részt mindannyian az ő kegyelemmel teljes lényének szeretetéből. Másrészt azt kívánom, hogy keresztelő Jánosra is tekintsünk, és az életének íve segítsen, hogy a papjainkra is megértő, alázatos szeretettel tekintsünk. A szónok megvilágította, bíztat erre a Szeretett Láng lelki napló. Amikor a hivatásokról van szó, azt olvassuk, kérjétek tőlem sok buzgó lelkű fiatalt, mert sok fiatal lelkében ott él a vágy a papi hivatás iránt, csak nem találnak senkit, hogy segítsen rajtuk. Milyen különös ez a kifejezés, kedves testvérei, most, amikor annyit síránkoznak egyesek, hogy nincsenek papi hivatások, itt a Szűzanya mondja, hogy merjünk kérni. Merjünk kérni. Martos Levente Balázs szerint nagyon sokszor hászolunk emberi biztatásra egy hálózatra. Valakire, aki azt mondja, ne félj, vágj bele. Hálásan gondolok vissza azokra, akik az én életemben segítettek, és azt mondták, szerintem ez nem lesz neked rossz, sőt, jó lesz, mondta. A Szeretett Láng lelki naplóban azt is olvassuk, nem csak a még nem indult el hivatásokat ajánlom különös figyelmetbe, hanem még inkább a már elindult papi hivatásokért hozzá sok áldozatot. Ez utóbbi jelenti azokat, akik már készülnek a papságra, de azokra is, akik már vállalták. A püspök kifejtette, mindig megijed az áldozat szótól, mint ha valami hiávaló terhet akarnánk a nyakunkba venni. Közben ezek a jelek arról szólnak, hogy ne akarjuk becsukni a szemünket a valóság előtt, és ne akarjuk elvenni a kezünket akkor, amikor valami érdeset tapintunk, ne akarjuk letagadni, hogy az élet áldozatból, vérből és szenvedésből születik. Ez is milyen nagy biztatás, kedves már rádióhallgatók, vállalni ezt együtt fantasztikus erőt tud adni, összefogást, életet. Aki nagyon szeret, az képes lesz arra, hogy mások
másokkal kezdjen együtt érezni, és nyarsás szükségletét akarja állandóan betölteni. Martos Levente Balázs kiemelte keresztül Szent Jánosnak, sajátos az útja, amely sokszor a földi életbeli küszködésünket, az égből kapott küldetésünket meg tudja jeleníteni. Keresztül Jánosra gyakran alkalmazok Izaiás prófét egyik mondását, anyám méhétől fogva nevemen szólítottál, mondja Izaiás. Amikor a szűzanya Mária meglátogatja Erzsébetet, János örvendező a felújong anya méhében, Isten már ekkor kiválasztotta őt. Ez a kiválasztás megelőzi az ember akaratot, nem én találtam ki, egy nagyobb akaratnak engedelmeskedem. Valaki elém rajzolt egy utat, és én szívesen követem, mondja püspök úr. Én is megtalálom benne a magam vágyát, engem is fölemel ez a küldetés. Ugyanebben a fejezetben azt olvasok Izaiásnál. Kevés az, hogy szolgám légy, és térj vissza hozzám Izrael maradékát. A nemzetek világosságává tettelek. Van ennek a szolgálatnak egy gyönyörű szépsége, magasztossága, távlata. Isten előszeretett minket, fogalmazott az Esztergom budapesti segédpüspök. Ez azt is jelenti, ezt a hivatást, ezt a megjelöltséget talán még akkor sem tudjuk elveszíteni, ha nem mindjárt engedelmeskedünk neki. Nagyon sokszor hosszú időre és varga betűkre van szükségünk, hogy végül beleegyezzünk. Természetesen ez nem csak papírhatás érvényes, hanem a keresztény élet új meg új kihívásaira is. Martos Levente Balázs utalt az Emberek és Istenek című filmre, amely az 1996-ban az algériai Tibriniben muszlim szélsőségesek által meggyilkolt 7 trappista szerzetes vétomságát dolgozza fel. Egy fiatal muszlim lány a kolostorban dolgozik, és egyszer csak bevallja az egyik idős papnak, aki egyébként orvos, gyógyító ember, hogy szerelmes. Megkérdezi tőle, te nem voltál szerelmes? Ő pedig így válaszolt. De igen, voltam, ám aztán rám talált egy nagyobb szerelem. Isten szerelem. Testvéreim, ha mi hűtlenni válunk is, Isten hű maradt, hangsúlyozta a püspök, nem vonja vissza az ő nagyobb szeretetét. Az ő legnagyobb szerelme nem bicsaklik meg, nem törik meg. Ezért van alapja a mi igyekezetünknek is, hogy visszatérjünk az első szerelemhez, az első szeretethez, Istenhez. Ahogy a tűzhöz, amelyről Jeremiás azt mondja, bár azt gondoltam, nem beszélek a nevében, de akkor, mint a tűz gyúlott volna a bensőmben, Pál apostol pedig ezt írja Timóteusnak, élesz fel magadban az Isten kegyelmét, amely kézrátétel folytán benned él. Isten hívása megelőz minket, és újra meg újra jó visszatérni hozzá. A szónok emlékeztetett János evangéliuma alapján keresztül Szent Jánost úgy is szoktuk említeni, mint a vőlegény barátját. A mennyasszony a vőlegényé, de az ő barátja is örül, amikor hallja a vőlegény hangját. Valóban furcsa a vőlegény barátjának lenni olyan értelemben, hogy papként sokszor ott vagyunk nagyon bensőséges pillanatban, amikor a mennyasszony legyen az az egyház, a különleges szépségével és szentségével, vagy éppen egy hívő lélek különlegesen megmutatja az ő szépségét vőlegényének. Amikor mi papírruhát öltünk, esetleg püspöki gyűrűt viselünk, akkor beöltözünk a vőlegény ruhájába. És szeretnénk magunkra ölteni a vőlegény szeretetét, megjeleníteni a vőlegény odaadását, de azért mi is a vőlegény barátai maradunk csupán. Nagyon fontos, hogy ennek a barátságnak az erejét átélhessük, és azt is, hogy közben láthassuk, ez a közösség egy élő közösség, az odaadásunk nem hiábavaló, és hogy láthassuk a ti küzdelmeteket is. Legyen ódákat zengeni a papi hivatás nemességéről lehet ezt tenni, a magasztosságáról, de közben az igazi, egyszerű hivatások ugyanazok egy hív ember, családapa, családanya, mint egy pap életében. És ha ezeket olykor merjük megosztani egymással, akkor az élet reálisabbá válik, és akkor a vőlegény barátja talán tényleg tud jól segíteni. Talán nem téved el, és tud visszavonulni, amikor eljön az ideje.
Keresztelő János proféta is ugyanakkor egy megkísértett ember. A börtönből küldöttek útján azt kérdezi Jézustól, te vagy a messiás, vagy aki mást várjunk? Ézsaiás könyvében a szenvedő szolga a proféta életében is eljön a megpróbáltatás, a széttöretés ideje. Egy olyan világban, amelyben ma élünk, amikor az ember olykor akkora ködbe jut, hogy az óráig sem lát, a börtönökétkedés éjszakája sokféle formát öltet. Van, aki azt gondolja, ezt már nem kellene elvállalnom, de hát annyira kérik. Vagy éppen úgy érzi valaki, a feladathoz kicsi a tehetségem, nincs más, aki megcsinálja. Közben úgy tűnik, hogy ennek a megtöretésnek, ennek a sötét éjszakának a próbát kiálló jut el János odáig, hogy az életét odaadhassa. Kedves már rádió hallgatók, szeretett láng találkozón, hangzottak el ezek a püspöki szavak. Aztán a püspök ismét az Emberek és Istenek című filmre hivatkozott. Az egyik szerzetes nagyon fél attól, hogy megölik őket. Az apát választva, de hát mi már odaadtuk az életünket. Mi már meghaltunk. Milyen mély üzenetet hordoznak ezek a szavak. Keresztelő János az evangéliumban az a szereplőknek halála előre mutat Jézus áldozatára. A mi életünket mélységesen átjárja ez a titok, hogy mi a keresztségben már meghaltunk. Nem tudom, hogy ez felvidít-e minket, de tényleg arról van szó. A jó Isten bennünket egyszer már egészen magához ölelt. Nem történhet velünk nagy baj. Milyen különös a püspök ajkáról ez a kijelentés. Nem történhet velünk nagy baj. Ezt botrányos kimondani, de hát tudjátok jól, még a húsvét örömének is azt énekeljük, ó, szerencsés vétek, még a gőgöt is javunkra tudja fordítani Isten irgalma. Hányszor kellene azt mondani magunknak, jól van Balázs, ne lógasd már az orrodat, olyan jó, hogy tökéletes akarsz lenni, jót tenni, de kicsit engedd el, mert a döntőváltozás a szívünkben már megtörtént. Tehát, kedves Máriádi hallgatók, Marton Levente Balázs püspök azt kérte a hívektől, gondoljanak azokra, akikről el tudják képzelni, hogy papok legyenek. Csak a jó Isten tudja, hogy kit hív meg, miért ne használná fel a mi szeretetünket is. Gondoljatok azokra, a papokra is, akiknek ismerik a szeretet oldalát, és tudnak talán valamit a kevésbé szerethető tulajdonságaikról is. Felők is küldünk szeretetet ezen a mai napon. Gondolkozzunk el azon is. Vannak olyan emberek közösségünkben, akiket azért veszünk be az imádságunkba, így a távolból, mert tudjuk, hogy szükségük van Jézus papi szeretetére, a vőlegény szeretetére, a sziszony a szívének egészen tiszta szeretetére. Ha találunk ilyeneket, akkor elkezdünk egészen mennyasszonnyá változni. Mert Isten olyannak akart az egyházat, hogy azt tudjon ajándékozó, gyengéd és megerősítő szeretettel fordulni a világ felé. Hát, kedves Mária Hádi hallgatók, csodálatosak ezek a szavak, és hát ott, akik jelen voltak a szeretetláng nagy találkozóján, több számol is hallottuk, hogy mennyire érezhető ott a Szentlélek különleges jelenléte, ahogy összekovácsolta jelené őket. Tehát ez a hír arról szólt, hogy Budapesten a Mária Remetei egy templom kertjében 11. alkalommal rendezték meg a Szeretetláng Fesztivált augusztus 29-én szombaton. Kora délután Szilágyi Szabolcs Pilis Csabai plébános tartott előadást a szentségimádásról. Néhány gondolatot szeretnék elő is a kedves hallgatók lelkébe helyezni. Szilágyi Szabolcs Pilis Csabai Klotid-ligeti Jézus Szenttemplom oldalában létrehozta a szomjazom szentségimádási kápolnát, amely folyamatosan nyitva van a hét minden napján 0-24 órában, és mindig vannak az oltári szentség előtt imádkozó hívek. Tehát ez egy folyamatos, így mondjuk, hogy örökös szentségimádási hely. Előadásában kifejtette az embernek kapcsolata van Istennel, a többi emberrel, saját magával és a természettel. Miután azonban az első emberpár az Édenkertben elkövette az ősbűnt, visszautasította Isten szeretetét,
ez a négyes kapcsolat megtört. Megtört az Istenvaló kapcsolatunk, mert elrejtőzünk előle. Ugyanígy másik ember való viszonyunk, Ádám Évára mutogat, Éva pedig a kígyóra. Megtört az önmagunkkal való kapcsolatunk is, észrevesszük, hogy mezítenek vagyunk és felöltözünk. Sérült a természetet fűszönyű viszonyulásunk is, hiszen kiűzettünk a paradicsomból Isten szent jelenlétéből. Arra vagyunk meghívva, hogy helyrejüljenek ezek a kapcsolatok, és ezek közül a leglényegesebb az Istennel kapcsolatunknak a helyreállítása. A Szent Csigvádásban egy az egyben látom magát, az élő Jézust, és így való kapcsolat elkezd helyreállni. Több dolog akadályozza azonban ezt, mondotta a plébános. Az Édenkertben elkövetett ősbűn okozta kapcsolati megtörtségekre az ember kétféle módon reagál. Az egyik a félelem, más pedig a gőg. A Szent Csigvádásra az Isten imádatát akadályozó félelmek közül az előadó megemlítette a torz istenképet. Akarva akaratlanul úgy nőttünk fel, hogy a szüleinkkel, hozzánk közelállókkal nem zavartan a kapcsolatunk, így ebből következőleg sérült az Isten kapcsolatunk is. Ha Isten bánt engem, nem figyel rám, vagy feltételez kötve szeretetét gondoljuk, mert a szüleink ilyenek voltak, akkor miért akarnék találkozni ezzel Istennel? Miért menjek el az oltári szentség elé, ha ő is úgy fog hozzám állni, ahogyan Anna a szüleim a közelemben állok, tették. Csak hogy Isten nem ilyen, ez kiderül a Szent Csigvádásban. Oda térdelek Jézus elé, ott van előttem az ő Isten jelenléte, szemtől szembe, csak nézem őt, és engedem, hogy ő is rám nézzen és megérintsen. És ebben a megérintettségben megtapasztalom a mennyatya végtelen szeretetét, közösségét, létemnek az értelmét, egyből fogom érezni, hogy igen, ott van Isten velem, semmi más nem akar, csak szeretne engem, és azt szeretné, hogy ezt a szeretetét megtapasztalom és továbbadjam. Hát kedves Máriádi hallgató, csodálatos volt ez a szeretetlen találkozott Budapesten. Ezek a szavak nekünk is szólnak, engedjük, hogy Isten megérintsen, megtapasztaljuk Isten szeretetét, és így tovább is hatassuk. Műsorunk vége, ezért köszönjük, jó Isten áldja meg mindenkit, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogad a Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

szeplőtelen szűz, az igaz Isten anyja és az egyház anyja, nézd, milyen nagy a te aratásod, jár közben az Úrnál, hogy Isten népe a szentségekre éhezzék. Adj nekünk bőségesen papi és szerzetesi hivatásokat, akik erősek a hitben és szorgosan osztogatják Isten szent titkait. Ébresz készséget a fiatal nemzedékben Isten nagyszerű szolgálatára. Amen.

0: Tanúságtételek a Mária Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Bajcsi Tibor vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Önök a Tanúságtételek műsorát hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Ezzel köszöntöm is a mai tanúságtevőnket. Üdvözöllek, Erzsike. Isten hozott.
2: Üdvözlöm én is, Tibor. Üdvözlöm a hallgatókat is. Köszönöm szépen a felkérést. Örvendek, hogy itt lehetek.
1: Köszönöm, hogy ezt így elmondtad, mert sajnos nagyon sokan nem vállalják, valahogy nem merik megvallani Istent, hogy a valóságában, csak ha el kell mondani egy imát, arra alkalmasak, de köszönöm ezt a nyitottságot. Kedves Erzsika, az első kérdésem az lenne, hogy visszaemlékszel az életedbe, hogy mikor volt olyan megtapasztalásod, hogy Isten létezik?
2: Hát ez sajnos elég későn tapasztaltam meg, hogy létezik. Azt viszont, hogy léteznie kell, azt gondoltam, és végtelenül reméltem, hogy kell, hogy legyen valami, mert hogy nem tengődhetünk egy életen át valami nélkül, ami magasabb és nagyobb, mint mi. Néhány ember életén keresztül láttam, hogy kell létezzen Isten. A saját életemben sajnos nem volt lehetőségem megtapasztalni. Hát megkeresztelték időbe, de a további vallásgyakorlás vagy isteni ismeretek teljesen kimaradtak az életemből. Például nem voltam első áldozó, nem jártam egy hittanórára sem, istentomba sem.
1: Ez úgyhogy, azért, mert nem akartál, vagy nem?
2: Hát én, mivel hogy nem jártam iskolába, engem nem tanítottak.
1: Jó.
2: Tehát én nem jártam sem óvodába, ahol esetleg már az evés előtti keresztvetést gyakorolják a gyerekek, vagy iskolába, tehát kisiskolába sem voltam, amikor ugye hittanórára kell menni, vagy adnak mostanában, már saját gyermekeimen tapasztaltam, hogy adnak egy ilyen könyveckét, amit vasárnaponként le kell pecsételtessenek a papácsinál. Igen. Tehát ilyen nekem nem volt, se hasonlóm, szóval ezért nem tudtam, hogy...
1: Miből fakadt ez az elzártság, ez a kiesés így? Mert ez egy nagyon kemény dolog, amit beszélsz.
2: Igen, nagyon kemény dolog, felnőttként tudom. Meg is szenvedtem rendesen ennek a hátrányát, de hogy miből fakad, nagyon sokan voltunk testvérek, szám szerint 13-an.
1: Júj, az igen.
2: Édesanyám és édesapám mindketten nyugodjanak békében, mert már nem élnek. Édesapám 20 éve halt meg, édesanyám pedig egy éve múlt július végén. Ők is megint családból jönnek. Olyan sok mindent mondtam már rájuk, ez egy idő után megszépült, átváltozott. Ezért úgy mondanám, hogy nagyon kevés volt a lehetőség.
1: A 13 gyereknél azért, bocsáss meg, ma ennyire egyeseknek sok, jaj, egy gyerek az bőven elég ebbe a világba, bajcsúr, mondják, de a te szüleid 13-ra mondtak igent, az nem semmi.
2: Igen, igen. Na, hát ezt is el kell mondjam, mert jön, hogy elmondjam, hogy miután megfogan egy gyermek, arról mi már nem dönthetünk, hogy akarjuk-e vagy nem.
1: Hát most a szabados tehát, világban azért hoznak döntéseket.
2: Nem tudom, nem akarok túlságosan okoskodni ebbe a témába, hiszen én csak a saját életemről beszélek. Ugye nagyon-nagyon sokszor megkaptam az életem során, hogy miért vállaltak ennyi gyermeket, ha nem tudták ugye eltartani megfelelően. Megfelelően nézőpont kérdése nyilván.
1: Nagyon.
2: Én pedig azt mondanám, hogy akkor egyenesen azt mondod nekem, hogy én is se kellett volna megszülessen.
1: Na, erre akartam hivatkozni.
2: Tehát, hogy mondhat nekem valaki olyat, hogy minek vállaltok ennyi? Hát engem is vállaltak, hát én... Na,
1: és élő példa vagy.
2: Igen, igen. Na, szóval, hogy ők is szegény családból jöttek, ezért egy fizetésből, tehát édesapám utászként dolgozott, és utászfizetésből éltünk. Gondolom, hogy kaptak némi segítséget, némi adományokat a vállalat részéről, vagy akár valamilyen segélyek által, de ezt ugye nem emlékszem, nem tudom pontosan.
1: Mondjuk ez nem lényeges, a te életed a lényeges, az arra
2: vagyok. Hozzájött, igen, az oktatás kimaradása az, hogy hozzájött ehhez még egy adag, hát hanyagság is, mert azért lássuk be, minden áldozatnak felkelni és időbe elindítani a gyermeket, azért az egy feladat.
1: Nem is egyet.
2: Életében. Van, amelyik járt iskolába, én például nem jártam. Én 85-ben születtem, és ahogy visszatudtam vezetni, 89-ben volt a forradalom, és utána jött egy ilyen, hát ilyen szabad világ, hogy nem, hát kellett, de nem tudom, mit csináltak, hogy senki sem ellenőrizte, hogy járunk-e iskolába, vagy nem járunk. Tehát kimaradt.
1: Igen. És hol éltél? Mi történt veled, hogy a iskola nem jött szóba?
2: Én Gimesbe születtem, és hát 3-4 hónapos voltam, amikor 86 elején kikötöztünk Madifalvára. Én Madifalván éltem, ott nőttem fel, és volt egy szakasz, egy 3 év az életemből, amikor Nagy Tusnádon éltem, a nagylány testvéremnél, és utána vissza Madifalvára, és aztán ott cseperedtem fel.
1: Tehát akkor nem szülői nevelésben részesült a gyerekkorodban, hanem itt-ott, vagy
2: hogy hát itt-ott ez csak ennyi volt a kitérő, ez a 3 év.
1: Értem.
2: A többi azért, hogy a szülők mellett, nem velük, mellettük. Ez nagy különbség. Hát,
1: én azt jól tudom. Ez a 3 év, ez ugye biztosítja a boldog gyermekkort, vagy?
2: Nem. Ez is a hitélethez kapcsolódik, mert akkor a lánytestvérem harangozó volt, tehát közel volt ő a templomhoz és a hithez, de Istenhez nem. Úgyhogy a férje, ő már ő sem él, kár, hogy nem él, hogy ne hallja ezt. Ő egy nagyon szakos ember volt nekik, akkor volt egy 3 éves kislányuk. Engem elvittek hozzájuk, mivel ugye nekem ott sem volt itthon dolgom, ha nem jártam iskolába, hogy én majd vigyázzok majd az ő lányukra. Ez volt a...
1: megbizatás.
2: Igen. És ez így is volt, ezzel nem volt gond. Én reggel kellett őt vigyem óvodába, és utána a ház körül kellett tevékenykedjek, és történtek nagyon súlyos dolgok is. Az én feladatom az is volt, hogy a templom körül rendet tartani velük is, néha egyedül is, de velük is, tehát nem csak egyedül. Na hát ott jártam templomba, de az semmi köze a Jóistenhez.
1: Értem. Tehát ilyen gyereki kötelességből jártál?
2: Hát igen, igen. Inkább munka volt.
1: Ja, értem. De dolgozni jártál templomba?
2: Kötelesség volt. Én nem mondanám, hogy a munka megterhelő volt, sőt, egy menekülésnek is számított az akkori életből.
1: Igen? Úgyhogy. És amiután hazamentél?
2: Amiután én hazamentem, ugye 3 év telt el itt, utána, amiután én onnan hazamentem, nagyon vágytam, hogy onnan engem hazahozzanak, tehát úgy különböző elmondások hangzottak el. Például az, hogy a sogorom engem becsomagol egy dobozba, és feltesz engem a vonatra, és hazaküld. Nekem ez gyermekként iszlózatosan félelmetes volt.
1: Ez fenyegetésnek szánta?
2: Rajta, de most képzeljünk el egy 9 éves gyermeket, aki nem tud semmit a világról, csak annyit, hogy egy dobozba fog kerülni. Azt lássa, hogy egy doboz micsoda, és hogy ott majd én megfulladok, és ilyen rémálmaim voltak, hogy fuldoklom, és erősen elültették bennem ezt a félelmet, és kiálltam a kapuba esténként, délutánonként, hogy ilyen 6 órakor, 7 órakor jön a vonat Madifalváról Tusnádfalura, és majd azon jönni fog az anyukám, vagy édesapám, és elvisznek, hát ha nem kerülök dobozba. Ja, Istenem. Ilyen vegyes érzések vannak benne, felnőtt fejjel vicces, de ha gyerekként gondolkodunk, akkor
1: igen.
2: Volt. És aztán egyszer eljöttek és elhoztak haza, kora már 11 éves voltam, édesapám korán jött nyugdíjba, akkor abban az időben, és elvállalta a hazajáró tehéncsordát nyugdíjas éveiben. És akkor hazajöttem, és továbbra sem tanít. Nem az volt a fő szempont az életemben, hanem a tehéncsordával kellett járni. Ez, hát úgy emlékszem, hogy úgy 5 évig, tehát úgy 4-5 nyarat töltöttem én a tehéncsorda mellett.
1: Tehénpásztorként értél
2: el? Igen, hazajáró tehénpásztorként.
1: Nem, azaz aludtál, és akkor másnap mentél, igen.
2: Igen, mindig korán kellett kelni, az elég nehéz volt. És akkor így 5 év, most lehet, hogy 4 vagy 5 év, ilyen 15-16 éves koromban nagyon éred bennem az, hogy valami nagyon nem stimmel. Tehát mások életét nézve nagyon nem stimmel valami az én életemben, és kimaradt dolog. Hát igen, most nagyon őszinte leszek. Tehát mi nagyon sok mindent összeszedtünk a szemétből. Hát meg más nem volt.
1: Értem. Szükségszerűen, igen.
2: Nem tudom, ezt ha valaki hallgassa majd, akkor érti a lényeget. Abban az időben a szemetet ki lehetett dobni bárhova. És ezt az emberek meg is tették. De ez nekünk jó volt, mert onnan felszedtünk dolgokat. Gondolok itt most kidobott újságokra. Mivel, hogy én nem tudtam olvasni, írni, nagyon kevés betűt ismertem, hát ott menet közben rám is ragadt ez az, vágytam a tanulásra, és akkor azt csináltam első körökben, hogy az újságok betűjeit egy facska darabbal a porba kezdtem a másolgatni, rajzolgatni. Nagy vágyam volt az írás, és ott kezdtem el megtanulni írni önmagamtól. A tehenek mellett, hát olvasni nem tudtam, mert nem tudtam, hogyan olvassam össze a betűköt. Nehéz volt nagyon. Nem láttam, hogy hogyan. Ezért a betűköt kezdtem átmásolni, és akkor így közben elteltek az évek, az idő, és akkor egy ismerősöm, egy kedves ismerősöm révén bementem, ilyen 16 éves voltam, bementem a városba, illetve először a városba a főtanfelügyelőségre, hogy én itt vagyok, és nagyon szeretnék írni és olvasni, de nem tudok. Akkor ott segítettek nekem, akkor Karcfalván működött ilyen felnőtt oktatás, ilyen és hasonló emberek számára, akik lemaradtak valami miatt. Én oda kezdtem járni magánúton, és ott osztály felzárkóztam annyira, hogy a 8 osztályt elvégeztem úgy az évek során.
1: Ezt rendesen úgy évet az évvel, vagy tudtam
2: fel is? Nem, hanem ott valahogy ők az adminisztrációs dolgokat megoldották, összevonták első, második, harmadik, negyediket, és aztán úgy emlékszem, hogy az 5., 6. is, tehát ezt 4 év alatt letudtuk, és akkor aztán a 7. és a 8. azt akkor egyenként kellett.
1: Ezt komolyan vetted, igen?
2: Hát, ahogy lehetett komolyan venni.
1: Igen?
2: Utána pedig, hát nekem közben munkahelyem került, azelőtt megházasodtam, munkahelyem került, és ilyen különböző tanfolyamokat végeztem. Hát ugye vendéglátós lettem, pincérnő, báros, konyhás, ami kellett, és akkor ilyen ehhez kapcsolódó tanfolyamot, hogy pincér szakocs, báros szakocs, a szakácságot azt nem, mert azt nem végeztem. Ilyen tanfolyamokat végeztem el, és aztán 2017-ben beiratkoztam estibe, amit aztán 5 éven keresztül csökkentett látogatással munka mellett elvégeztem, úgyhogy 3 évvel végeztem, és nekimentem az érettségimnek. Részben sikerült, de részben nem, úgyhogy az még folyamatban van az életemben. Úgyhogy elnyit a tanulásomról.
1: Igen, és akkor hogy alakult tovább az életed?
2: 19 évesen mentem férhez, 2005-ben. Egy csodálatos ember az én férjem. 2006-ban megszületett a lányunk. 3 évre rá a kisfiunk, és akkor aztán sok minden után most van egy 9 hónapos kislányunk. Szóval 3 gyermekünk van.
1: Isten éltesse!
2: Köszönöm szépen!
1: Férhez menés idején akkorjában úgy hittél Istenbe, vagy ismerted Istent, vagy volt kapcsolatod Istennel?
2: Nem volt olyan mély kapcsolatom Istennel. Az akkori Madifalvi papbácsi, Bartali Zoltánnak hívták, most már igen, nem ő a papbácsi, de igen. Ő volt, csodálatosan fogadott minket. Én elmondtam, hogy úgy tudom, meg vagyok keresztelve, de utána kell járjunk. Aztán utána jártunk is, meg voltam keresztelve. Első áldozó nem voltam, bélmálkozó nem voltam, semmit se tudok a hitről, de itt vagyunk. És emlékszem, hogy adott volt nekem egy gyermekbibliát, akkor járt először a kezembe, 19 múltam, egy gyermekbiblia, és abba kezdtem el olvasgatni utána, hogy mit is, mi az, mi a vallás, miről szól a vallásunk, mert nem tudom, nagy hatással volt rám a gyermekbiblia. Nem olvastam ki végig, de elég sokat olvastam belőle. Aztán a papácsi kérdezett pár dolgot tőlem, és azt mondta, hogy az első áldozást és a gyontatást meg fogjuk oldani egyben az esküvőm előtti időszakba. Na de megígértette velem, hogy bérmálkozó leszek utána majd. És aztán lettem az is. Az esküvőm után, mert én hangsúlyozom, hogy én egy csodálatos ember kaptam férként. Tehát úgy tudnám fogalmazni, pár egyik nap jutott eszembe, hogy mondtam neki, hallod, de te Szilvi, te engem egyformán szeretsz. És hogy ez mekkora ajándék. Tehát ő akkor is úgy szeret engem, mikor dühös vagyok, mikor nem vagyok szép, mikor kihullik a hajam a betegségtől, és nagyon sovány vagyok, és nagyon rosszul vagyok, amikor nincs pénzünk, amikor rosszul mennek a dolgok, vagy ezeknek a fordítottja. Tehát amikor jól mennek a dolgok, szép minden, kedves vagyok, tehát ő mindig ugyanúgy szeret engem. Hát ez nem isteni ajándék.
1: Így van.
2: Hogy ő nem tér le erről az útról, hogy jóban, rosszban. És ő, tehát a férjem által mutatkozott meg talán, amikor tudatosítottam a Jóistent az életembe, hogy hát persze nem tudtam akkor még, de utólag visszagondolva, hogy mekkora ajándékot kaptam. Végignézve más emberek életét, és a sajátomat is persze, és akkor aztán persze a szüleimét, a testvéreimét, mert ott is minden is volt, de hogy én mekkora ajándékot kaptam az élettől, és hogy valahogy ki lenne élni vele. Ekkor talán ekkora tenném az első gondolatot, hogy Isten ajándéka, Isten megtestesülése a férjem által.
1: Érdekes.
2: Igen.
1: Isten alkalmas embereket küld a szükséges helyekre. Egy pillanat megkérdezném, hogy fiatalkorodban a világ szelleme nem befolyásolt, tehát valamilyen...
2: De igen. De mivel, hogy korán férhez mentem, tehát én nekem későn kezdődött el ez a bulizunk, kihúrugunk a hámból, és iszunk már ittam is, nem tagadom, nem erről szól a dolog, hogy most mindenben jó vagyok. De igen, csak tehát ott csupa két éven volt erre, és akkor azonnal küldte a férjemet. A férjemmel én nem találkoztam soha életemben, pedig úgy 3 kilométerre éltünk egymástól. Ugyanarra a szórakozó helyekre jártunk, rengeteg közös ismerősünk van, ahogy kiderült. Ő is ismer sok olyan, aki velem egy bandában, fordítva is, de mi ketten soha nem találkoztunk. Hanem aztán a házasságunk előtti egy évben találkoztunk. Úgyhogy engem is azért csábított, igen, a világi élet, éltem is a világi életet is, hát utána is. Tehát, na de azt kérdezte, mikor tapasztaltam, hát ekkor, a férjemen keresztül kezdtem érezni, hogy valami jó is történik velem.
1: A férjed ő vallásos volt?
2: A férjem vallásos, igen. Ő is katolikus vallásos. Erről így kéne beszéljen, de én, amit látok, az mélyen hisz Istenbe, nem kitárulkozik, csendben. Igen. Elég sokszor rávilágított arra, hogy amikor én dühöngök, vagy dühöngtem, vagy éppen nem volt elég semmi, vagy nem voltam elégedett, akkor jött ki belőle az, hogy hát te nem hiszel, hát neked nem elég, amit kap. És akkor így gondolom, hogy ő azért hitt Istenbe, és van bizodalma vele kapcsolatban.
1: Igen, nem is próbált téged úgy a hitre nevelni, felvilágosítani, vagy?
2: A hitre nem. így együtt jártunk templomba, gyakoroltuk a minimális hitünket, és úgy ennyi, úgy elfogadta teljesen, ami vagyok, amit képviselek, hogy nem akart engem se megváltoztatni, se rávezetni, rátéríteni, nem tudom, hogy mondjam, nem akart.
1: De hogyha a templomba kezdtél járni, ott nem fogott meg semmi, nem volt olyan, ami ugye Istenetlen figyelmet?
2: Voltak prédikációk, amiket úgy zokogtam, sírtam, és éreztem, hogy úgy megérint. Az oltári szentség az végtelenül nagy hatással volt rám. De úgy nem tudtam meghatározni, hogy miért. Nem tudtam nevet adni neki jó sokáig. A gyermekeim születése az addig kevés valamimet, tehát hitemet is összetörte, mert rettenetesen haragudtam mindenkire a családomból, hogy miért vagyok így elhanyagolva, és hogy nincs mit kezdek az életemmel, és nem tudom, hogy mit csináljak. A gyermekeim születése sajnos ezt még jobban megnyomták, felerősítették. Mert hogy milyen nagy dolog egy gyermeket a világra hozni. És hogyha ez így van, akkor én miért nem voltam fontos? Tehát miért történtek velem ilyen rossz dolgok? Ezek a kérdések nagyon erősek voltak, és nem volt elég hitem, hogy ezt meg tudjam magyarázni, vagy meg tudjam élni, hogy akkor itt a lehetőség, hogy szeressed a gyermekedet. Hát itt a lehetőség, hogy megéld azt az óriási szeretetet, amiről beszélsz. Mert tudtam, hogy óriási szeretet, de nem tudtam megélni. És ezt nagyon bántam, nagyon bántott, hogy nem tudtam úgy szeretni a gyermekeimet, én sem, ahogy kellett volna. Vagy jelen lenni a pillanatban.
1: Igen. Kedves Erzsike, sajnos, hogy az időnk lassan lejárt. Én, ha van lehetőség, a jövő héten folytatnám, mert van még egy jó pár kérdésem hozzád.
2: Rendben van, rendben.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy felvállaltad ezt a beszélgetést, hogy végül is az, hogy honnan indultál, és hova jutottál, ez nagyon fontos minden ember életében, ugye?
2: Az enyémben mindenképpen.
1: Igen. Én arra kérlek, hogy befejezlek, most imádkozunk azokért, akik talán hasonló helyzetben vannak, mint te, akiknek valóban nincs az élethez kilátásuk, mert szegénység, vagy baj, vagy bármi is fogságba tartsa őket.
2: Jó.
1: Atyánk Istenünk, Szent Fiad nevében hozzád kiáltunk, testvéremmel, Uram, tekints le a kétségbe esettekre, a reménytelenekre, a reményvesztettekre. Add, Uram, hogy felismerjék az ő nehézségeikben, hogy te a világ teremtő jóságos atyuk vagy, és örömteli szívvel akar segíteni mindazokat, akik kitálják a szívüket jelenlétedre. Kérünk, áld meg őket, Uram, és törd meg fölöttük a fogság erejét, hatalmát, és nyisd meg a szívüket arra a kegyelemre, amelyre testvérnek is megnyílott, hogy valóban befogadva téged, új életben részesüljenek Jézus nevében. Amen.
2: Amen.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést. A Isten áldása.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Kísérj az életedet az ő kegyelmében teljességre.
2: Köszönöm szépen.
1: Ezzel búcsúzom is, kedves hallgatóktól, Bajcsi Tibor vagyok, a Mária Rádió önkéntes Sasebb Szentgyörgyi stúdióból jelentkeztem. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen. Dicsértessék!

Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok, műsor ismertető következik. Kedves hallgatók, 2026. szeptember 27-e van, és nézzük meg együtt, hogy mi az, amit ajánlunk önöknek itt a Mária Rádióban. Nem sokára a napindítóval folytatjuk, Karácsony Tibor atya, rádiunk műsorigazgatója várja önöket, majd ezt követően 8 óra 35 perctől egy rövid olvasmányt, lelki olvasmányt hallhatnak Veres Judit Mária önkéntesünk szerkesztésében. Folytatódik az Zarándok élete Olasz Béla atya szerkesztésében, majd a reggeli csendességgel várja önöket Kertész Mária 8 óra és 55 perctől. 9 órától szentmisét közvetítünk Cserealjáról, majd 10 óra és 10 perctől ima szándékokat fogadunk, 10 óra 30 perctől rózsafüzért közvetítünk Ótelekről, 11 órától pedig szentmisét. Tamás József atya műsorának az ismétlése az Édesanyák védelmében című műsor, 12 óra 10 perctől hangzik el, 12 óra és 20 perctől pedig Mátra Verebélyi Szent Kuti beszélgetéseket hallhatnak az ötödik részt. Barsi Balázs atya elmélkedéseiből válogattunk, melyet egy órától sugározunk az Igazság szabaddá tesz címmel. Ezt követően a békéért imádkozunk, majd a zenés köszöntővel várom önöket 13 óra 45 perckor. Zenés köszöntő végén majd egy újabb műsorismertető is elhangzik. Kedves hallgatók figyelmébe ajánlom, hogy ma este 6 órától Csíksomjóról a Kegytemplomból közvetítjük a szentmisét. Mindannyiuknak jó rádiózást, áldott vasárnapot, a Szentírás vasárnapja. Így vegyük kezünkbe Isten igéjét, és azzal teljünk be legfőképpen. Dicsértessék Jézus Krisztus!

szívem első gondolata, hozzád száfel Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Töltse szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztess jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Örvendez, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Siettest szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.

0: Nyisd meg, Uram, ajkamat,
1: neved dicséretére, tisztítsd meg szívemet minden hiába való és vétkes gondolattól, világosítsd meg értelmemet, gyújts lángra szívemet, hogy ezt a zsolozsmát méltón, figyelmesen, áhítattal végezzem, és meghallgatásra méltó legyek, isteni fölséget színe előtt, Krisztus, ami Urunk által.
0: Nyisd meg, Uram, ajkamat,
1: hogy dicséretedet hirdesse szavam.
0: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk. Alleluja.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk. Alleluja.
0: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, újjongjunk üdvünk sziklája előtt. Lépjünk színe elé háladallal, magasztaljuk őt hangos énekszóval.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk. Alleluja.
0: Mert az Úr valóban nagy Isten, az összes isteneknél dicsőbb király. A föld mélységei az ő kezében vannak, és ővé a hegyek minden orma, ővé a tenger az ő műve, a szárazföld is az ő keze alkotása.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk. Alleluja.
0: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte. Hújjunk térdre, Urunk, alkotunk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi meg háza népe és kezének nyája.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk. Alleluja.
0: Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára, ne legyetek kemény szívűek, mint Meribánál Massza napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem, és próbára tettek, bár látták számos csodámat.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk. Alleluja.
0: 40 évig terhemre volt ez a nemzedék. Azt mondtam, ez a nép téveigő szívű, nem ismerték meg utaimat, ezért haragomban kimondtam eskümet, nyugalmam helyére nem juthatnak el.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk. Alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk. Alleluja.
0: Sáppad, eloszlik köde már az éjnek, pirkad a hajnal, rózsaszínű fénykél. Forduljunk buzgón, a világ urához, hangos imánkkal.
1: Hogy mindnyájunkon könyörüljön Isten, aggodalmunkat szent keze elűzze, s jó atyánk lévén tegye, hogy bejussunk égi hazánkba.
0: Adja meg mindezt az isteni fölség, az Atya Isten, s örök egyszülöttje, és a Szentlélek, akit áld az ének, mind e világon. Amen.
1: Áldott, aki az Úr nevében jön. Alleluja. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket.
0: Mondja Izrael háza, jó az Úr, mert örökké szeret minket.
1: Mondja Áron papi háza is, hogy örökké szeret minket.
0: Hirdessék azok is, akik félik az Urat, hogy örökké szeret minket.
1: Az Úrhoz fohászkodtam a szenvedés idején. Meghallgatott és tágas útra vezetett.
0: Velem van az én Uram Istenem. Mitől féljek, ember, mit árthat nekem?
1: Velem van az Úr, aki mindenben segítőm, és megláthatom, hogyan szégyenül meg ellenségem.
0: Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bizakodni.
1: Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint hatalmasokban reménykedni.
0: Körülvettek mind a nemzetek, de az Úr nevében porba sújtom őket.
1: Szorongatnak minden oldalról, de az Úr nevében porba sújtom őket.
0: Körülvettek, mint a mérajuk, tűzük felém csapott, mint a rőzseláng. De az Úr nevében porba sújtom őket.
1: Nekem jöttek, ütlegéltek, már-már elestem. De az Úr felkarolt és megsegített.
0: Az Úr erősségem és dicsőségem. Ő lett az én szabadítom.
1: Örömújongástól és énektől hangosak az igazak sátrai.
0: Az Úr jobbja tett nagy dolgokat, az Úr jobbja emelt föl engem. Az Úr jobbja művelt csodákat.
1: Nem halok meg, hanem élek, hogy hirdessem az Úr nagy tetteit.
0: Megfenyített az Úr és megpróbált, de nem adott halálra engem.
1: Tárjátok ki az igazak kapuit. Bemegyek, hogy áldjam az Urat.
0: Az Úr kapuja íme itt van, de csak az igazak mennek át rajta.
1: Hálát adok, mert meghallgattál engem. Te lettél szabadítom.
0: A kő, amelyet az építők félre dobtak, az lett a háznak szegeletköve.
1: Mindezt az Úr vitte végbe. A csodát saját szemünkkel látjuk.
0: Ez az a nap, amelyet az Úr adott, hogy újjongjunk és örvendezzünk.
1: Adj nekünk, Uram, szabadulást! Adj nekünk, Uram, jólétet!
0: Áldott, aki az Úr nevében jön. Megáldunk az Úr házából titeket.
1: Isten az Úr, ő ragyog felettünk. Álljatok sort lombos ágakkal egészen az oltár szarváig.
0: Hálát adok neked, te vagy Istenem. Magasztallak, Istenem, téged.
1: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Áldott, aki az Úr nevében jön. Alleluja.
0: Énekeljünk szent éneket Istenünknek. Alleluja. Áldott vagy, Urunk, Atyáink Istene. Dicséretre méltó és magasztos örökké.
1: És áldott a te dicsőséges szent neved, dicséretre méltó és magasztos mindörökkön örökké.
0: Áldott vagy templomod dicsőséges szent helyén, nagyon-nagyon dicséretre méltó és magasztos örökké.
1: Áldott vagy királyi trónodon, nagyon-nagyon dicséretedre méltó és magasztos örökké.
0: Áldott vagy, aki a mélységekbe tekintesz, és a kerubok fölött trónulsz. Dicséretre méltó és magasztos örökké.
1: Áldott vagy az égbolt fölött. Dicséretre méltó és magasztos örökké.
0: Áldja az Urat az Úr minden műve. Dicsérje és magasztalja örökkön örökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Énekeljünk szent éneket Istenünknek. Alleluja.
1: Dicsérjétek az Urat, mert nagysága végtelen. Alleluja. Dicsérjétek az Urat szentélyében. Dicsérjétek a hatalmas égboltozaton.
0: Dicsérjétek hatalmas tetteiért. Dicsérjétek, mert nagysága végtelen.
1: Dicsérjétek őt harsona szóval, dicsérjétek lanttal, citerával.
0: Dicsérjétek dobbal és körtánccal, dicsérjétek citerával és fuvolával.
1: Dicsérjétek őt zengő cimbalommal, dicsérjétek búgó cimbalom hangjával. Minden lélek az Urat dicsérje.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsérjétek az Urat, mert nagysága végtelen. Alleluja.
1: Tiszta vizet hintek rátok, és megtisztultok minden tisztátalanságtól, minden bálványotoktól megtisztítalak. És új szívet adok nektek, új lelket öntök belétek. Kőszíveteket elveszem testetekből, és hús szívet adok nektek. Lelkemet árasztom belétek. Ezt teszem, hogy törvényeim szerint járjatok, hogy ítéleteimet megtartsátok, és megtegyétek.
0: Magasztalunk téged, Istenünk, és nevedet szólítjuk.
1: Magasztalunk téged, Istenünk, és nevedet szólítjuk.
0: Elbeszéljük csodatetteidet,
1: és nevedet szólítjuk.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Magasztalunk téged, Istenünk, és nevedet szólítjuk.
0: Az tartozik igazán hozzám, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát. Alleluja! Áldott az Úr, Atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét.
1: Erős szabadító támasztott minékünk, szolgájának Dávidnak családjából.
0: Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által.
1: Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket.
0: Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék.
1: Az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért,
0: hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből neki szolgálatot teljesítsünk.
1: Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk.
0: Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját.
1: Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
0: Istenünk irgalmas szívétől, amellyel meglátogat minket felkelő napunk a magasságból.
1: Hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek. Lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Azt tartozik igazán hozzám, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát. Alleluja!
1: Adjunk hálát üdvözítőnknek, aki e világra jött, hogy velünk legyen, mint Istenünk. Szólítsuk őt hangos szóval.
0: Krisztus, dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk.
1: Krisztus Urunk, égből jött fényesség, az eljövendő feltámadás zsengéje. Ne engedd, hogy a halál árnyékába üljünk, hanem add, hogy téged kövessünk, és az élet világosságában járjunk.
0: Krisztus, dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk.
1: Mutasd meg nekünk jóságodat, amely bőséggel árad minden teremtményedre, hogy mindenütt szemléljük dicsőségedet.
0: Krisztus, dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk.
1: Ne engedd, Urunk, hogy a mai napon legyőzzön minket a gonosz, hanem segíts, hogy legyőzzük a rosszat a jóval.
0: Krisztus, dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk.
1: Te megkeresztelkedtél a Jordán vizében, és fölkent a Szentlélek. Add, hogy a mai napon a Szentlélek kegyelme vezessen minket.
0: Krisztus, dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Istenünk, te leginkább azzal mutatod meg minden hatóságodat, hogy könyörületes és irgalmas vagy hozzánk. Árazd reánk szüntelenül kegyelmedet, hogy teljes odaadással törekedjünk az örök boldogságra, amelyet megígértél. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Kedves Mária Rádió hallgatók, mivel ma Szentírás vasárnapja van, fogadják nagy-nagy szeretettel a következő verseket a Szentírásról.

hol nincs a polcon Biblia. Üres, kietlen ott a ház. Könnyen bejut a sátán oda, s az Úr Jézus ott nem tanyáz. Azért hát ember, bárki légy, egy-két fillére csak kerül, egy Bibliát sietve végy, az ördög ellen fegyverül. Nyisd föl azt minden reggelen, csükk hittel mindegyik szaván, merő bele figyelmesen, olvasd, kutasd nap éjszakán. E könyv erőt ad és vigaszt, s ne bánt, ha int, ha néha bánt, pajzs gyanánt használjad azt örömben, búban egyaránt. Szeresd a könyvet, s úgy tekintsd, mint földi élte támaszát, amely, ha sírodik kísért, számodra nyit új, jobb hazát.

legyőzhetetlen. Égi dimenziók, örök arányok, Isten diktálta, ember írta könyve. Küzdünk ellened, porszemek, parányok, taposunk vérbe, sárba, könyvbe, és nem bírunk veled. Te élsz korok felett, és föld felett. Tavaszból őszbe fordul a világ, lombjuk hullatják óriási fák. Az emberiség évezredes tölgye lassan libegve ejteget a földre, életeket és népeket. Te élsz népek felett és lét felett. Kezembe veszlek, és álmélkodva csuda áhítat száll a szívemre. Így olvasta Fakó írásaidat Ágoston egyszer, így a reformátor. S hol egy ezüst szemszázadok porából? Eleven új vagy, s diadalmas frissen szólsz a szívemhez, mintha én nekem íratott volna mai nap az Isten. Úgy változunk mi emberek. Az apák mások, és a fiak mások. Ma nagyok vagyunk, holnap porszemek. Ma törpe senkik, holnap óriások. Azt hisszük, még a kelő napba nézünk, de orvul észrevétlen este lett. Te élsz múlás és változás felett. Hol aki téged legyőzött, tér, idő, ember, akárki? Hát azok ezreit lehet-e megszámlálni, belátni, akiken te vettél diadalt? Legyőzött lelkemen, győztesen te zendíted ezt a dalt. A te győzelmed a békém, a te diadalod az életem. Kezembe veszlek, hívő áhítattal, s hatalmadat hirdetem. Te élsz korok felett és föld felett, te élsz népek felett és lét felett. Mindenre, amit kérdezve kerestem, te legyőzhetetlen. Te vagy a diadalmas felelet.

Ez a könyv a könyvek könyve. Szegény ember, drága gyöngye. Égi harmat lankadtaknak, világosság földivaknak. Bölcsességnek arany útja, boldog, aki rátalál. Szomjas lelkek forráskútja, hol pohárral Krisztus áll. Ez a könyv az örök törvény, királyon lánc, rabon napfény, tévejgőnek hívó harang, roskadónak testvéri hang. Elhagyottnak galamb búgás, viharvertnek ereszett haldoklónak angyalsugás. Ne félj! Fogd a kezemet! Gyermeknek is mély szép rege, bölcsnek rejtelmek tengere, fal, s túl rajta élő hangok, köd, s benn zengő hárfák lantok. Templomok közt legszebb templom, csak megnyitom, s benn vagyok. Ablakán a paradicsom rózsáira láthatok. Minden fakul, minden romlik. Márványvár is összeomlik. Bíborleplek rongyá málnak, dicsőségek füstbe szállnak. Csak ez a könyv nem tér porba, mintha volna élő lelke. Ez a könyv a Mózes bokra, Isten szíve.

Egy kopott könyvem van nekem. S ha hozzám minden idegen, kinyitom, s már nem vagyok árva. Fényes mennyei seregek suhannak, s visznek hozsannázva. Fekete tó, s napként ragyog, mint fáradt, únyó csillagok. Lelehullok, de itt találok megújulást. Ebből születnek vértanuk, szentek s óriások. Kis könyv, sok bölcsnek langy mese, s én a senki győzök vele. Benne annyi tűz, s annyi hit van, mint földet rendítő erő a hallgatak kis dinamitban. Égi kamra, nincs rajt lakat, szomjamat oltja, jól lakat, s tőle Istent hordom magamban, s tudom, hogy szavam, életem győztes, ifjú és halhatatlan.

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Veled megyek, így szólít meg mindenki dr. Szenthelyi Molnár István könyve. Ma hallgassák szeretettel a Dűről című részt.

Greer Williams írja. A pszichológusok azt mondják, hogy a düh a maga nyers állapotában olyan erő, amely a létfenntartáshoz kell. Állati ösztön az önvédelmünkre, amikor veszélyben érezzük magunkat, otthonunkat és békénket. Fizikailag a düh egy adrenalin lökést ad szervezetünknek, erőt ad és akaratot, hogy győzzünk. Mindenki tudja, hogy a düh veszedelmes. Barátságot tör, otthont borít fel, és néha komoly károkat okoz. A düh energia, amit le kell vezetni, mert a visszafojtott düh fejfájást, magas vérnyomást, depressziót, elkeseredést okoz. Más szóval, a visszafojtott düh saját magunk ellen fordul. Sok esetben dühünket a környezetünk szenvedi meg, olyanok, akik semmit sem vétettek ellenünk. Ha dühös vagy, próbáld feltenni magadnak ezt az 5 kérdést, és válaszolj őszintén. 1. Voltaképpen miért is vagyok dühös? 2. Ez az igazi oka a dühömnek? 3. Mit érezhet az ellenfelem? 4. Tehetek valamit, amivel megváltoztathatom a dolgot? 5. Ha tudok, miért nem látok azonnal hozzá, és vezetem le a felgyűlemlett energiáimat cselekvéssel? Így könnyen rájössz, hogy nem kell dühösnek lenni.

A mikrofonnál Veres Judit Máriát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A viszonthallásra!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Kézdivásárhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Önök Olasz Bélát hallják, és ez a Zarándok Élete című műsorunk. Amikor imádkoztok, ne legyetek szószaporítók, mint a pogányok, mert atyátok tudja, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek. Mindig kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. Kedves Mári Rádió hallgatók! Az imént elhangzott szentírási részek a Szent Máté, valamint a Szent Lukács evangéliumából az imáról szólnak. Az imádság a keresztény ember lélegzetvétele. Ha megkérdeznénk az embereket világunkban, bárkit, mi az ima, talán sokféle választ kapnánk. Hiszen van, akinek az imádság az kérés. Valamit kér az Istentől. Van, akinek az imádság hálaadás. Hiszen az ember mindig van, amit megköszönjön az Istennek. Van, akinek az imádság az dicséret. Isten fölséges nevét, üdvösséges tetteit dicséri. Másnak az imádság párbeszéd. Valakivel való személyes találkozás. De az ima legmélyebben nem más, mint találkozás. Találkozás azzal, aki szeret engem, szeret téged, szeret minket. Mert az imádság, mint olyan, nem a szavakról szól, hanem a szív dobbanásáról, arról, hogy a megkövesedett szív megmozdul. Életre kell. És talán ehhez nem kell sok szó. Talán ehhez a szívnek, a léleknek a nyitottsága kell. Mert az ima a léleknek a lélegzetvétele. És ha abba hagyjuk, a lélek lassan elfárad. Az ima a mennyországnak az előíze. Mondhatjuk azt is, hogy a szív csendje. Sokan úgy imádkoznak, mintha egy listát adnának át Istennek. Uram, kérlek, add ezt és azt, és még ezt is, és még azt is. De az ima nem rendelés, nem leadjuk a rendelést, hanem az ima az Istennel megélt személyes kapcsolat. Ahogyan két ember sem azért beszél egymással, mert információt cserél csupán, hanem mert szeretik egymást. Úgy az imában sem a szavak a fontosak, hanem az együttlét, amikor testestül, lelkestül ott vagyok. A Szentírás szerint Jézus is gyakran hajnalban kiment a hegyre imádkozni. Nem azért, mert nem tudott aludni, hanem mert az atyával való kapcsolat volt az életének a középpontja. Egyszer egy plébános észrevette, hogy egy idős pásztor minden nap betér a templomba pár percre. Aztán kimegy. Egy napon megkérdezte ez a plébános: jó ember, maga mit csinál ennyi ideig a templomban? A pásztor így felelt: csak benézek és azt mondom, Jézus, itt vagyok. És hallom, hogy ő is mondja: én is itt vagyok. És ez az ima nem bonyolult, nem hangos, hanem szeretettel megtöltött, átitatott jelenlét. És miért fontos ez? Az ima mindig formálja a szívet. Az ima nem csak megnyugtat, nem csak arról szól, hogy Isten jelenlétében megnyugszunk, hanem átalakít. Amikor imádkozunk, lassan elkezdjük más szemmel látni a világot, saját élethelyzetünket, életünket. És így lesz a panaszból hála, így lesz a félelemből bizalom, hit, és így lesz a meg nem bocsátásból, a haragból irgalom, kiengesztelődés. Sokszor nem a körülmények változnak meg, mert nem mindig változnak meg, hanem mi magunk, a szívünk, a szemléletmódunk, a hozzáállásunk. Isten nem mindig veszi le válunkról a keresztet,
de ő mindig ad erőt hordozni azt. Nagyon szépen mondja kalkuttai Szent Teréz anya, a csendben halljuk meg az Isten hangját. A csend gyümölcse az ima gyümölcse a hit gyümölcse a szeretet, és a szeretet gyümölcse a béke és a szolgálat. Az imádság számunkra a mindennapok szívdobbanása. És jó tudni, hogy az ima az nem csak a templomban van, nem csak ott szorítunk időt rá. Sokszor talán a mindennapokban, a munkahelyen, ott, ahol vagyunk, egy sóhaj, egy keresztvetés útközben, egy köszönöm a nap végén, minden pillanat alkalom, hogy felemeljük szívünket az Istenhez. Amikor valaki szeretettel készíti az ebédet, hálát ad. Amikor útnak indulunk, rábízzuk az utat. Ha valakire szeretettel gondolunk, hát imádkozunk. Ahogy egy kisgyermek nem tud mindig beszélni, mégis mindig érezni akarja édesanyja közelségét, szerető tekintetét, úgy vagyunk mi is az Istennel, az Isten jelenlétével, és úgy vágyunk rá. Amikor imádkozunk, akkor nem is vagyunk egyedül. Mert az imádság, ha templomban végezzük, összeköt embertársainkkal, de összeköt a szentekkel, az élőkkel, a megdicsőültekkel. Minden egyes mi atyánk mögött ott a titok. Nem az én atyám, nem csak az enyém, a miénk. Aki imádkozik, annak a szíve kitágul. Az imában kiforrott lelki élet, az imában átélt tapasztalat, az imádságból élő, forrásozó élet, hát az nem tud gyűlölni. Kedves rádióhallgatók, az imádság a lélek lélegzetvétele. Ha abba hagyjuk, lassan megfullad bennünk a hit. Feladjuk, és kikopunk. De ha naponta időt adunk Istennek, időt szánunk Istenre, csak talán pár percet is, szívünk megtelik fénnyel, élettel. Nem kell szépen imádkozni, csak őszintén. Nem kell tudni, mit mondjunk, csak legyen nyitott a szívünk, ott legyen az Istennél. Mert az ima nem az Isten változtatja meg, hanem minket alakít hozzá olyan szépen. És aki imádkozik, hát az lassan maga is imádságá válik. Élete, szavai, tettei mind csendes dicséretté lesznek. Kérjük hát ma Jézust, tanítson meg minket imádkozni. Nem feltétlen szavainkkal, hanem életünkkel. Hogy bennünk és általunk is megszólaljon a csendben az a szó, amelyet ő maga mondott, Atyám, legyen meg a te akaratod. Amen.

Kívánok a Jóisten áldásában, kegyelmében áldott szép napot. Önök Olasz Bélát hallották, és ez a Zarándok élete című műsor volt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Bizony, mondom nektek, a vámszedők és az utcanők előbb mennek be Isten országába, mint ti. Jézus a vallási vezetőkhöz szólt ezekkel a szavakkal. Nem azért tette ezt, hogy megszégyenítse, inkább azért, hogy felrázza őket. A vámszedők és az utcanők tudták magukról, hogy bűnösök. Amikor azonban meghallották Isten hívását, sokan közülük bűnbánatot tartottak. Hittek Jézusnak, és megváltozott az életük. A főpapok és a vének viszont már ismerték az írásokat. Nem voltak hajlandók megváltozni.

Kegyelem csak azt tudja felemelni, aki kész beismerni, hogy segítségre szorul. A legnagyobb akadály gyakran nem a bűn, hanem a gőg, az önelégültség. Az a meggyőződés, hogy nincs szükségem megtérésre, nincs miben változnom. Isten országába azonban nem a múltunk érdemei vagy bűnei alapján lépünk be. Ez azon múlik, hogy engedjük-e, hogy Krisztus megváltoztassa az életünket. Egy megtérő bűnös közelebb kerülhet Istenhez, mint az, aki vallásosnak tartja magát, de nem hajlandó megújulni, megtérni.

Ez a nép ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem. Jézus elsődlegesen a farizeusokhoz beszélt így, de szavai hozzád is szólnak. Téged is önvizsgálatra hívnak. Elgondolkodhatsz ma azon. Csak a számmal tisztelem Istent? Vagy a szívem is az övé? Csak vallásos szokásokat gyakorlok? Vagy valóban élő kapcsolatban vagyok Krisztussal? A külső formák nem fontosabbak-e számomra, mint az engedelmes, szerető szív? Vizsgáld ma meg! Van-e benned alázat? Kész vagy-e beismerni a bűneidet, a hibáidat? Engeded-e, hogy Isten nap mint nap átformáljon téged?

0: Testvéreim, évközi 26. vasárnap van. Dániel profétával imádkozunk. Mindazt, amit velünk tettél, Urunk, igazságosan tetted, mert vétkeztünk ellened, és parancsaidnak nem engedelmeskedtünk. Mégis dicsőítsd meg nevedet, és tégy velünk nagy irgalmasságot szerint. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulatással. Én vétkem, igen nagy vétkem.
1: Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát,
0: az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhez. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Istenünk, te leginkább azzal mutatod meg minden hatóságodat, hogy könyörületes és irgalmas vagy hozzánk. Árasd ránk szüntelenül kegyelmedet,

0: Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Így szól az Úr. Azt mondjátok, nem igazságos az Úr útja? Halljátok hát, Izrael háza, vajon az én utam nem igazságos? Nem inkább a ti útjaitok hamisak? Amikor az igaz elfordul az igazságtól, és gonoszságot művel, akkor emiatt hal meg. Vagyis elkövetett gonoszsága miatt hal meg. Amikor a bűnös elfordul a bűntől, amelyet elkövetett, s a törvényhez, s az igazsághoz igazodik, megmenti életét. Belátja bűneit, és elfordul tőlük. Azért életben marad, és nem hal meg. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen.

0: Szentlecke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, ha ér valamit a Krisztusban adott buzdítás, a szeretetből fakadó intelem, a lelki közösség, a bensőség és együttérzés, akkor tegyétek örömmel teljessé azáltal, hogy egyetértetek, egy szívvel szerettek, és egy lélekkel ugyanarra törekedtek. Vetélkedésből ne tegyetek semmit, sem hiú dicsőségvágyból. Egyik a másikat tekintse inkább alázatosan önmagánál kiválóbbnak. Ne keresse senki csak a maga javát, hanem a másét is. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ő, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartott olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta magát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalt őt, és olyan nevet adott neki, amely felett áll minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a népvéneinek. Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt, oda ment az egyikhez, és így szólt hozzá: fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben. Fiú azt válaszolta: nincs kedvem. De később megbánta, és mégis kiment. Oda ment a másikhoz, és annak is szólt, az így válaszolt: szívesen, uram, menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát? Azt felelték: az első. Erre Jézus így szólt hozzájuk: bizony mondom nektek, a vámosok és az utcanők megelőznek benneteket Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki. A vámosok és utcanők viszont hittek neki. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértetek jobb belátásra, hogy higgyetek neki. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban szeretett testvérek, mai szent evangéliumi szakaszban az Úr Jézus Krisztus egy édesapának két fiáról beszél. Mikor a szőlőbe küldi őket a sürgős munka elvégzésére, az első fiú azt mondja: nem megyek, édesapám. Később meggondolta, és mégis kiment a szőlőben. Második fiú azt mondja: megyek, édesapám, de nem ment arra felé. Testvérek, az a két fiúban az Úr Jézus a zsidó népet jellemeztem. Az egyik fiú közülük a farizósokat, a másik fiú pedig a vámosokat jelképeztem. Farizeusok Isten parancsaira előbb nemet mondtak, de később az Úr Jézus idejében többen megtértek. Lévi a vámos, Zakeus és még nagyon sokan valamennyien az Úr Jézus szívéhez nőttek. Legszebb példabeszédeinek egyike is a farizeusról és a vámosról szól. És ezt mondja az Úr Jézus Krisztus a farizeusoknak: az utcanők és a vámosok megelőznek titeket a mennyek országában. Testvéreim, az Úr Jézus Krisztusnak ez a két csoportosítása és jellemzésem vonatkozik a mai emberiségre is. Az 1970-es években Franco Zeffirelli, a nagy olasz filmrendező, egy nagy sikerű filmet készített, Naptestvér, Hold nővér címmel. Assisi Szent Ferenc életét mutatta be csodálatosan, elsöprő sikerrel. Akkor az egyik híres olasz lap interjút készített vele, és megkérdezte, hogy mi indította őt arra, hogy éppen Szent Ferencet választotta a film főhősének. Zeffirelli csak ennyit felelt: az, hogy Szent Ferenc keveset beszélt, de annál többet tett. Igen, testvéreim, korunk nagy hibája, hogy sok a beszéd, Mindenki mindenhol csak beszél, beszél, ígér, füvet, fát, de olyan kevés utána mindig az eredmény. Ma rámutatunk, ráuntunk a sok beszédre. Embermilliók keresik azt az emberideált, aki sok beszéd nélkül is tud maradandót alkotni. Aki egyben szerény és alázatos a társadalomban. Szent Pál apostol a mai szenteckében hallott szavai is elgondolkoztatóak számunkra. Vetélkedésből ne tegyetek semmit, írja, sem hiú dicsőségvágyból. Az egyik a másikat tekintse inkább alázatosan önmagánál kiválóbbnak. Ne keresse senki csak a maga javát, hanem a másét is. Ezt tette szeliden és alázatosan az Úr Jézus Krisztus, akiről az apostol ugyanígy tovább beszél nekünk. És ezért kér mindannyiunkat az ő levelében, hogy ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Szolgai alakot öltött, kiüresített önmagát, és hasonló lett az emberekhez, megalázta magát, és engedelmes lett a kereszt halálig. Testvéreim, ne feledjük el azt sem, hogy a jézusi példabeszédben szereplő fiú szófogadatlansága is az alázatosságnak a hiánya volt. Akárcsak a mi szófogadatlanságaink az Istennel szemben. Mi is rájuk hasonlítunk a bűnök útjaim. Sokat ígérünk Istennek gyónásaink alkalmával, és nem telik bele pár óra, talán már ugyanott vagyunk, ahol voltunk. Ígérjük, hogyha felgyógyulunk, abból a bajból megszabadulunk, és hogy így lesz, meg úgy lesz, s talán még rosszabbak vagyunk. Ha megkapom az új autót, ha megszületik a kisbaba, ha gyermekeimet elrendeztem, ha nyugdíjba mehetek, stb., akkor ezt és ezt fogom tenni. És végül egy idő után minden összedől. Hamar elfelejtjük az Isten segítségét, és ismét belefeledkezünk túlzott önbizalmunkban, és nem teljesítjük az ígéreteinket. Kedves testvérek, legyünk életünkben mindig alázatosak. Lássuk meg azt, hogy Isten előtt mindig gyarló és bűnös szolgák vagyunk. Bűneinket látva ne tartsuk nagyobbnak magunkat másoknál, de kétségbe se essünk a gyengeségeinket látva. Legyünk türelmesek saját magunkhoz, tudjunk mindig mindent újra kezdeni, ha az életünk ezt kívánja. Becsüljük meg Isten után mindenkit, akikkel együtt kell élnünk a családunkban, munkahelyen, a plébániai közösségben, akiket nekünk kell szolgálnunk. Mert Istennek szolgálunk, embertársaink szolgálata által is. Krisztust lássuk meg mindenkiben, és akkor teljesen más viszony alakul ki köztünk és embertársaink között. Hadd érezzék meg az emberek, hogy szeretjük őket, és ránk mindig számíthatnak. Lizői Kisszent Teréz írja magáról, nem, én nem vagyok szent, sohasem vittem végbe a szentek tetteit. Én egészen egy kis lélek vagyok, akit a Jóisten elhalmozott kegyelmével. Íme ez vagyok én, s amit mondok, az igazság. Tudjuk, testvéreim, hogy már a földön kis Szent Teréz az életszentségnek az útját járta, és halála után nagyon hamar szenté is avatták. Isten szolgája Márton Áram püspök 1939-ben írta az első körlevelében. Hitünk parancsa, hogy a templomon kívül az életben is testvérek maradjunk. Egymás sorsa iránt érdeklődjünk, és egymás terhét kölcsönösen, megértésben hordozzuk. 1980. május 15-én az utolsó híveitől elköszönő körlevelében pedig ezt írtam: tiszteljetek és szeressetek minden embert, elsősorban azokat, akikkel együtt éltek. Ezekkel a szavakkal búcsúzott el híveitől, és ezek nem voltak üres szavak, mert érte és meg is valósítottam. Testvéreim, adja Isten, hogy mi is követhessük életünkben nagy elődeinknek a példáját. Amen. Hiszek egy Istenbe, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében,
2: és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogadhatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, halászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testből támadását és az örök életet. Amen.
0: Imádkozunk, testvéreim, a mennyei Atyához, aki úgy szeretett minket, hogy egyszülött fiát adta értünk. Adorunk a Szent Atyánkban, püspökeinkben és papjainkban, ugyanaz a lelkület legyen, amely Krisztusban volt.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Adorunk, hogy az egész világ felismerje Krisztusban az emberiség megváltóját.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Adorunk, hogy a népek oktalan versengés helyett egyetértésre törekedjenek Krisztus tanítása szerint.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Adorunk, hogy híveid ne csak maguk javát keressék, hanem mindig tekintettel legyenek másokra is.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Adorunk, hogy a családtagok egymást önzetlenül szeressék, és ezáltal boldog legyen a családok életen.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Mennyei Atyánk, Szent Fiad megalázta magát, és mindenben hasonló lett hozzánk a bűn kivéve. Add meg nekünk, hogy alázatban élve kövessük Krisztust, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.

0: imádkozzatok a testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el a szót ezekből az áldozatokból, ne kérjen kicsélet erejét és őségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház
0: lábára. Add meg nekünk, irgalmas Istenünk, hogy el az áldozat kedves legyen előtte, és fakadjon belőle számunkra minden áldás forrásunk.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, s néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkeletől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk a Szentlélek által szentel meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, közébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségén. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Ne hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük te át, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt. Fölment a mennybe is, második eljövetelét várva hálás szívvel, felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegye minket, neked szentelt örök áldozattán, hogy elnyeressük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanokkal, Szent Kozmé és Damiánnal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásokban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erős és meghitt benni is szeretetben földi zarándok útját járva egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Gergely főpásztorunkat, László segédpüspökét, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartatos színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadva jóságosan országodba, a reményünk szerint, dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő által, ő vele és ő bennünk, a tiéd mindenható, Atya Isten, a Szent Lélek keretségben,

0: Isten bárányének, ki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok én, hogy hajlékom vagyok, hanem csak egy szolgálom, és megrogyol az mi a lelkem. Uram, Jézus Krisztus,
1: az élő Isten fia, te az atyakartán váró, a Szentlélek közvetlen dicsősége, alátulálhat, életre keltetted a világot, szabadíts meg engem, szentesed és véred által, minden érkemtől és minden bajtól, add, hogy mindig ragaszkodjam törvényeidhez, és soha el ne szakadjak tőled.

Könyörögjünk. Urunk Istenünk, szolgáljon az a mennyei misztérium testünk és lelkünk megújulására, hogy az örök dicsőségben társ örököseid legyünk fiadnak, akinek halál.

Közös híveknek hirdetem következőket. Ma a gyűjtés van a Biblia Társulat támogatásáról. Jövő héten, pénteken meglátogatom a betegeket. Október hónapban a szentmisék előtt fél órával ünnepélyes rózsafűzi rájtatosságot végzünk. Csütörtökön délután 5 órától várom az elsározó gyermekeket vallásórára, a bérmálkozásra készülőket pedig szintén csütörtökön délután 6 órától 7 óráig. Október 24-én szombaton csíksomlyai zarándoklat, ebéddel összekötve az autóbusz és az ebéd személyenként 170 lejbe kerül, iratkozni lehet a plébánia irodáján. Jubileumi emlékkönyvet lehet vásárolni az előtérben, 51 darabja, ezzel az összeggel is egyházközségünket támogatják. Jövő héti szentmiség sorrendje a következő. Holnap hétfőn este 6 órától Bence Károért 6-7-es végezteti családja. Kedden, szeptember 29-én Szent Mihály az Egyházmegye védőszentjének az ünnepe van reggel 8 órakor szándékra. Szerdán Szent Joromos áldozópap és egyháztanító este 6-tól szándékra. Csütörtökön, október 1-én Líziói Szent Teréz Szűz és egyháztanító reggel 8 órakor szándékra. Pénteken Szent Őrző Angyalok ünnepe lesz első péntek, este 6 órától hálaadóás születésnapra Ágoston írt. Szombaton reggel 8 órától László Olgáért és Dezsőért 5. évfordulós végezteti leánya, és 12-től és 1 órától lesz keresztelő. Jövő vasárnap a megszokott időben lesznek a szentmisék délelőtt 9 és fél 11 órától.

0: mi is áldozatot bemutattuk, járjunk békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Istenünk, te áram püspököt, arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mi erők szentjeik között tiszteletsük, tanítása és példája, világítója legyen mindannyiunk számára. Amen. Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk.
1: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szent misét közvetítettünk a Marosvásárhelyi Szent Kozma és Damján templomból. A Szent misét bemutatta főtisztelendő Balázs Ferenc plébános. A kántori szolgálatot ellátta Orbán Kálmán kántor úr. Ha tehetik, maradjanak a Mária Rádióval. A mikrofonnál Szabó Vári Attila búcsúzik önöktől.
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a Marosvásárhelyi Szent Kozma és Damján cseraaljai plébániát, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Marosvásárhely három földrajzi tájesség találkozásánál fekszik, a Mezőség, a Marosvölgye és a Nyárád mente határán, 320 méterrel a tengerszint felett. A város a Maros mindkét partjára kiterjedt, központja és nagyobb része a bal parton található. A belváros közelében emelkedik a Somos-tető, a város legmagasabb pontja. Maros-Szentgyörgy, Jed, Maros-Szentanna, Maros-Szentkirály, Koronka és Maros-Keresztúr községek övezik. A települést 1323-ban Székely-Újvásárhely néven említik, majd 1616-ban Betlen Gábor városi rangra emelte, ekkor kapta a Marosvásárhely nevet. A város délkeleti részén a Segesvár felé vezető út mentén található a Tudor Vladimirescu lakónegyed, közismert nevén Csereaja. Nevét az egykor fölötte húzódó Csereerdőről kapta. Az 1960-as években épült és ma Marosvásárhely lakosságának mindegy egyharmadát fogadja be. A kommunista időszakban templomépítés nem volt engedélyezett, ezért a különböző felekezetek hívei magánházakban alakítottak ki imatermeket. A cserealjai római katolikus közösség története az 1970-es években kezdődött, amikor Léstyán Ferenc plébános a Hosszú utcában vásárolt egy házat imaház céljára. Az engedély megszületése előtt az örökösök lefoglalták az ingatlant, így a hívek a Zsidó Vértanok utcájában vásároltak újabb házat, ahol 1984-ben misézési engedélyt kaptak. A rendszerváltás után 1990-ben a cserealjai gyülekezet önálló plébániává alakult, első plébánossa 1993-tól idős Nagy József lett. A hívek száma gyorsan növekedett, ezért nagyobb templomra volt szükség. 1993-ban deszkatemplomot építettek a plébánia udvarán, ahol 1994-ben Jakubinyi György érsek 121 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. 1995. március 2-án érseki rendelkezés alapján a plébániához csatolták Korunka, Kebele és Kebele Szent Ivány filiákat. 1996-ban Hadnagy Judit elkészítette az új templom tervrajzát, és megindultak az adományok, amelyek lehetővé tették az építkezés folytatását. 1999-ben idős Nagy József egészségügyi okok miatt áthelyezését kérte, helyére augusztus 1-én Pap László érkezett. A római katolikus plébánia templom 2001-ben épült fel Csereaján. Május 1-én kinevezték Braun Jenőt plébánosnak, majd szeptember 27-én Jakubinyi György érsek felszentelte a templomot Szent Kozma és Damján titulussal. A templom névadói Szent Kozma és Szent Damján 287 körül működtek Kis-Ázsiában. Ikertestvérek voltak, buzgó keresztények, akik orvosi szolgálataikat soha nem pénzért, hanem szeretetből és hitből végezték. A gyógyító hivatások védőszentjeiként tiszteli őket az egyház. A hagyomány szerint 303-ban szenvedtek vértanúhalált. A történetek úgy őrzik emléküket, hogy vízbe dobták őket, megkötözve, de a kötelékek csodás módon kibomlottak, mágjára vetették őket, de a tűz nem ártott nekik, nyílakkal próbálták megölni őket, de a nyílak lepattantak testükről. Végül kardaroltották ki életüket. Első templomukat sírjuk fölé emelték, tiszteletük pedig hamar elterjedt mind a keleti, mind a nyugati egyházban. A Cserealja Szent Kozma és Damián templom belső kialakítása a modern építészet letisztult vonalait és a keresztény hagyomány méltóságát egyesíti. A világos fehér falak és a természetes fagerendák békés, imádságos légkört teremtenek. A szentély központi elemei, az oltár és a feszület ünnepélyesen emelkednek ki. A templom két oldalán mellékoltárok találhatók, az egyik Szűz Máriát, a másik Szent Józsefet ábrázolja. A padsorok félköríves elrendezése a közösség egységét fejezi ki, a falakon elhelyezett szobrok és domborművek pedig

0: Dr. Jakubinyi György érsek 2009. július 12-én áldotta meg az elkészült központot és a plébánia épületet, és ugyanebben az évben, augusztus 1-én Braun Jenő esperes úr be is költözött. Az egyház községben gazdag hitélet zajlik, több közösség is tevékenykedik, a Jakab Antal Kulturális Központ, a Kolping család, Rózsafűzér társulatok, az Árpádházi Szent Margit Nőszövetség, a Reménység Kórus, az Ifjúsági Csoport, a Szentlélek Ima Csoport, a Szent Pál Ima Csoport és a minisztránsok. A hívek száma mindegy 2800 fő, a gyermekektől az idősekig. 2026-ban a templom szentelés 25. évfordulója alkalmából a plébánia ünnepségsorozattal készült, amely a negyed lakóit, a korábbi lelkipásztorokat és a meghívott vendégeket közös háladásra hívta a búcsús szentmise keretében. A Cseraaljai Szent Kozma és Damján plébánia a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye marosi főesperesi kerületéhez tartozik. Búcsús ünnepét szeptember 26-án tartják, örökös szentségimádási napja pedig október 25-én van. A műsort szerkesztette Gábor Anna a Marosvásárhelyi Szent Kozma és Damján plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió csíksomjói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mária Rádió egy fénysugárra lelkednek.

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tisztelettel, én szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót, az Erdély Mári Rádió Csíksomi stúdiójából. A mikrofonnál Pál Gerétet hallják. 2026. szeptember 27-ét írunk, a pontos idő 10 óra 10 perc. Fogadom az önök imakéréseit, majd 10 óra 30 perctől rózsafűzért közvetítünk ótelekről, együtt imádkozhatunk az elhangzott kérésekre, szándékokra, illetve 11 órától az ünnepi szentmisében ótelekről tudunk együtt lenni lélekben, itt a Mári Rádió hullámhosszán. Hívom hallgatóinkat, amennyiben tehetik, telefonáljanak a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös telefonszámok valamelyikén. Mondják el imakéréseiket, szándékaikat, vagy üzenetben tudják elküldeni a 0758 420 555-ös telefonszámunkra. Kedves hallgatóink, az általános imakéréseink között imádkozzunk a mai délelőttön is a Szentatyáért, az ő szándékára, püspökeinkért, papjainkért, beteg papokért, a kántorainkért, a keresztények egységét, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, a betegekért, a bajban lévőkért, a keresztény családokért, úton lévőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben lévőkért, elhűnt szeretteinkért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, önkéntesekért, munkatársakért, a Mári Rádió adományozóért, támogatóért, a világ békéért és a háborúk megszűnéséért imádkozzunk itt el bizalommal a mai délelőttől. És itt is van az első betelefonáló. Haló, Mári Rádió!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Ezt a rózsafűzést és a heti összes imákat és szentmiséket önökkel együtt imádkozva felajánlom hálából az üzanyának, az ő szenciának, a fakult kegyelmekért. Felajánlom kereszt leányom lelkeid vért, tegnap helyeztünk örökünk alomra, jó Isten adjon neki örök nyugodalmat, az örök világosság fényeskedjék neki, családjának és szeretteinek, hogy jól lelki megnyugvás. Felajánlom családom élő és meghalt tagjaiért, sok-sok beteg társam sem magam gyógyulásáért, egyházközségünk plébánosáért, minden egyes lakójáért, a háborúk megszűnéséért, Mári Rádió fennmaradásáért, minden dolgozójáért és hallgatójáért, Isten tízes reggelért, hogy meghallgatott egy áldott vasárnapot kívánok mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen. Köszönjük szépen a telefonhívását, hittel, bizalommal tartson velünk, és imádkozzunk együtt közösen. Érkeznek imakérések üzenetben, a mai rózsafűzért felajánlom dr. Szilágyi Ferenc belgyógyász asszisztensnője Ildikó egészségét, hogy még sok betegén segíthessen, és hallgassa meg őket, a betegeket türelemmel, a kedvességével, köszönöm szépen, Isten fizesse gyógyulást mindenkinek. Rózsafűzért felajánlom szüleim lelkük üdvükért, családomért, testvéremért, Attiláért, anyósomékért, egy mindennapos hallgató. A magam gyógyulásáért kérném az imát, egy mindennapos hallgató írta. Gyimesből kérem az imát Márton Áron közbenjárását kérve, hogy visszanyerhessem füleim hallását, önökkel imádkozva felajánlom ezt a rózsafűzét, köszönöm szépen. Rózsafűzét felajánlom gyermekeimért, unokámért, testvéreimért, köszönöm szépen, egy mindennapos hallgató. Rózsafűzét felajánlom a családom minden egyes tagjáit, szeretetét, békességét, türelemért, a gonosz távozásáit, bűnek bocsánatáért, Jézuson bízom benned, köszönöm szépen. Az elhangzó imánkat felajánlom a távolban dolgozó családtagjaimért, a Jóisten és a Szűzanya vigyázzon rájuk, segítse munkájukban, egészségért, békességért, imádkozom a családban, anyagi gondok megjavulásáért, a gonosz távozásáért, Isten fizesse hidegségről egy hallgató. A rózsafűzért felajánlom a családom egészségét, békességét, kapott kegyelmekért, halottaink lelkük üdvükért, köszönöm szépen. És itt is van egy hallgató velünk, Haló, Mári Rádió.
2: Halló, dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
2: A mai rózsafűzét és a szentmisét felajánlom a testvéremért és az ő családjáért, hogy a Szűzanya vegye oltalmába őket, és őrizze meg, mert folyamatosan jönnek a problémák és a bajok. Mindennapos hallgató vagyok, és imádkozom önökkel együtt. További áldott szép vasárnapot kívánok önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük telefonhívását, hitel, bizalommal tartson velünk ön is, és imádkozzunk együtt. A rózsafűzét felajánlom unokámért, a szüleiért nehéz kamaszkorban van, a Jóisten segítségével megváltozhat, hogy minden rendben legyen, köszönöm szépen. Rózsafűzét saját magamért, családomért, betegeink gyógyulásáért, elhunyt szeretteimért, jótevőimért ajánlom fel, lelki békéért, békességét a családban és a világban, a Szent Lélek kiáradásáért mindannyiunkra, Isten akaratában való megnyugvásért és egy fontos szándékért köszönöm szépen. Minden napi imámat hálából ajánlom fel az egész családért, testvéreki gyógyulásért, drága Istenem, könyörülj rajtunk, problémáink megoldásáért is imádkozom, Isten fizesse. Az elhangzó közös imát kérem és felajánlom gyermekeimért, unokáimért, saját magam testvéreki gyógyulásomért, az üzanya vigyázzon rájuk, takarjon be védőpalástjával, a férjemek örök nyugodalmáért is imádkozom, köszönöm szépen, Isten fizesse. Mai összes imád felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a családomért, gyermekeimért, Szentlélek vezetéséért és helyes úton, családi békéért, egy fontos ügy megoldásáért, önökért, egy édesanyja küldte az üzenetet. Kérném szépen a mostani rózsafűzért és a szentmiséket és mindennapi imámat, drága súlyos beteg férjemért és családi békéért, köszönöm szépen, hogy együtt imádkozhatom önökkel, egy aggódó feleség és édesanyja küldte az üzenetet. Rózsafűzért felajánlom Robert István fiamért, aki külföldön dolgozik. Egészségért, munkalehetőségért, jó lelkitársért kérem a szüzanya közbenjárását, egy édesanyja. Rózsafűzért felajánlom gyógyulásért, férem örök nyugalmáért, egy mindennapos hallgató. És telefonáló tart velünk, Halló Mária Rádió. Halló Mária Rádió. Halló, halló, Mária Rádió. Valamiért a kedves hallgató nem szólt bele a telefonba, de bátorítom, hogyha mégis valami technikai probléma akadt volna, hívjon újra bennünket 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös telefonszámok valamelyikét tárcsázva. Szöveges üzeneteiket továbbra is várom a 0758 420 555-ös telefonszámra. 10 óra 30 perctől majd az óteleki hívekkel tudunk együtt közösen imádkozni a rózsafűzérben, 11 órától pedig a szentmisében tudunk lélekben együtt lenni. És itt is van egy hallgató. Halló, Mária Rádió! Halló, halló! Valamiért nem hallottam a kedves hallgatót. Várom továbbra is telefonhívásaikat és üzeneteiket.

0: Halló, halló, már a rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzést, a szentmiséget önökkel imádkozva szeretném felajánlani hálából a kapott kegyelmekért, családom egészségét, békességét, a gonosz távozásáért az egész családomból, testvérem gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért, az összes halottaimért, pihenésük legyen csendes, emlékük áldott, nyugodjanak békességben az Úr Jézus Szent nevébe. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy meghallgattak.
0: Mindenki, amely köszönjük a telefonhívását, tartson ön is velünk, és imádkozzunk együtt. Halló, Máre Rádió.
2: Dicsertessék a Jézus Krisztus. A mai rózsafűzéreket felajánlom önökért, halottaimért, nagy családomért, Sillos barátaimért, Emőke András gyógyulásáért és világbékéért. Köszönöm. Dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amely köszönöm szépen a telefonhívását. Önt is hívom, ha teheti, tartson velünk és imádkozzunk együtt. Mai rózsafűzét kérem és felajánlom fiamért, aki a mai reggelén került be sürgősséggel a kórházba. Szűzanyám, légy vele, köszönöm szépen, egy mindennapos hallgató. A rózsafűzét felajánlom hálából a szűzanyának és az ő szent fiának az eddig kapott kegyelmekért, a családomért, daganatos betegekért, halottaim lelkük üdőkért és egy fontos szándékért. Köszönöm, Kati küldte az üzenetet. Halló, Máre Rádió.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen.
3: Szeretném ezt a zolvasot felajánlni a gyermekeimért, az unokáim tanulásáért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a hozzám tartozó halottakért, a betegekért, a jóisten adjon örök nyugodalmat, az örök világosság ünnepkedjék neki. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Isten fizesse, és szép vasárnapot kívánok.
0: Köszönöm szépen, szép vasárnapot kívánok is. Én is önnek köszönjük, hogy velünk együtt imádkozik. A Jóisten hallgassa meg kéréseit, szándékait.

0: Halló, Máre Rádió.
1: Halló.
0: Igen.
1: Halló.
0: Igen, hallgatom.
1: Dicsértessék a Jézus.
0: Mindenki, amen.
1: Önökkel imádkozva ezt a rózsafüzét felajánlom a kapott kegyelmekért. Élelhúny szeretteimért, testi lelki nyugalmamért, utolévő családtagjaimért, a gonosz távozásáért, a három fontos ügy megoldásáért, ami közeljövőben vár rám. Isten fizesse, hogy meghallgattak, egy állandó hallgató. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a telefonhívását, imádkozzon velünk együtt.

0: Még maradt néhány percünk az imakérésekre szánt időben, telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezen két telefonszámok egyikén élőadásba jutott a kedves hallgató. Szöveges üzeneteiket a 0758 420 555-ös telefonszámra várom. És van velünk telefonáló. Halló, Mária Rádió!
1: Halló, halló, dicsértessék a Jézus!
0: Mindenek, amen!
1: Szeretettel köszöntöm, bennélő Isten áldását kérem az életére. Én ezt a rózsafűzét és a mai összes állandó imákot szeretnék felajánlani. Jani, hálából a mennyei atyának a mindennapi kapott kegyelmekét. A Csiknákos és Göröcsfalu egyházközség minden lakójáig, de különösen az öregekét, betegekét, magányosokét, nagyon sok betegünk van, hogy a Jóisten adjon kitartást mindegyiknek. Az én kicsi családom testi-lelki gyógyulásáért, a halottaim lelkük üdvéért, a sok-sok lelki testvéremért, köztük a útébe Anna nénét, a Jóisten adjon neki kitartást, a sok-sok betegét és a Mária Rádió nagy családjáit. Imádkozunk együtt és egymásért hittel és bizalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindenki, amely nagyon szépen köszönjük a telefonhívását. Maradjon velünk, ahogy mondta, és hittel bizalommal imádkozzunk. A mai rózsafűzét felajánlom, férem gyógyulásáért, Jézusom, hallgass meg kérésemet, gyógyíts meg őt, csíksom és szűzönyet akar be védőpalástoddal, enyhíts fájdalmát.

0: Halló, halló, Máté Rádió.
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus.
0: Mindenki, amen.
1: Elég ki, nagy nagy szeretettel köszöntelek, kedves családtalány. Ezt a rózsafüzét fel szeretném ajánlani Szentegyházára a drága Leánka unokámét, Simó Kingájét, máma születésnapja, aki engem látogat, segít rajtam. Jó Isten áldja meg a két árva fiókájával, s a szüleivel. Tudja együtt nevelni, csak együtt nevelni az árvákat. Az édesapjoknak, akinek adjon a jó Isten csendes nyugodalmat. Aki nagyon hiányzó lelkem. És fel szeretném ajánlani Gellét még Jövő Szent Mihály napja kedden, bátyám Székelyudvarhelyen, a református temetőben, Pap Mihály, nyugodjon békében 3 éve, hogy itt hagyott, az Úr Jézus szemmel lép. Édesapám Németországban 45-ben halt, ő is Mihály. A drága jó Isten adjon megköszönöm, nyugodjon békében. Anna nénének jövőjébe gyógyulás kívánok. Minden hozzám tartozó élő családomnak, a betegeknek gyógyulás, a halottaknak csendes fogadalmat. Adjon a drága jó Úristen, békesség Istentől.
0: Békesség Istentől köszönjük szépen, kedves Margit néni, hogy velünk együtt tart az imában. Jó Isten áldja meg. A rózsafűzért felajánlom a gonosz távozásáért, a férjem szenvedélybetegségéből való gyógyulásért, Jézuson bízom benned, köszönöm szépen!

Halló, halló, Máre Rádió. Halló, Máre Rádió. Halló, halló.

0: Alo, alo, Mare Radio.
1: Dicsőtes kérdéseket.
0: Mindenki, amen.
1: Szeretném a mai ima szándéka, minden ima szándéka, és segítsem, hogy a világosan a helyestre jár. Testvérem, ezt beteg gyógyulásáért. Az voltam szülesemben. Dicsőtes kérdéseket.
0: Mindenki, amen. Köszönjük szépen. Imádkozzunk együtt. Alo, Mare Radio.
2: Szerkesztjük a Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen.
2: Nagy szeretettel köszöntünk, kedves Gellé. Nemrég volt 4 napja, Jóisten értesse nagyon sokáig.
0: Köszönöm
2: sok
0: szépen.
2: Sok szalmas évben érjem egy neve napja, örömbe, egészségbe, kis családja körébe. Ezt a rózsafüzét önökkel imádkozóval felajánlom a drága családom élő és elhúny tagjaiért, valamint 2 idős betegét, akik szívemhez nagyon közel állnak, hogy Jóisten adjon nekik gyógyulást, és mindenkiért felajánlom, akiért imádkozni tartozom. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam, áldott szép délután, szép napot kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen. Köszönjük a telefonhívását, a Jóisten hallgassa meg kéréseit, szándékait, áldott rádióhallgatást, és napot kívánok önnek. És még egy üzenetre maradt idő. Hálából a drága szűzanyának ajánlom fel ezt a rózsafűzért, egy mindennapos hallgató Sepi Szent Győzsről. Kedves hallgatóink, az imakérésekre szánt időnk itt most lejárt. Hívom, amennyiben tehetik, tartsanak velünk, kulcsoljak imára kezeiket, és imádkozzunk hittel, bizalommal a rózsafűzér imában, az elhangzott kérésekre, szándékokra, majd 11 órától a Szentmisében tudunk ótelekről együtt lenni lélekben. Az önök imakéréseit az Erdélyi Mária Rádió Csíksomi stúdiójából Pál Gerét fogadta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szent Máriától szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szerint.

0: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse a Jézus, aki gondolatainkat igazgassa.

üdv légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse a Jézus, aki szavainkat vezér.

0: üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse a Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyok, szűz Mária, Istenre szent anyám, imádkozzál értünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek.
1: Még éppen kezdetben, most és mindenki. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigyünk el kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse a Jézus, aki halottaiból föltámadt.
1: Asszonyok, szűz Mária, Istenek szent anyám, imádkozzál életünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse a Jézus, aki halottaiból föltámadott.
1: Asszonyok, szűz Mária, Istenek szent anyám, imádkozzál életünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse a Jézus, aki halottaiból föltámadott.
1: Asszonyok, szűz Mária, Istenek szent anyám, imádkozzál életünk bűnösökért most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse a Jézus, aki halottaiból föltámadott.
1: Asszonyok, szűz Mária, Istenek szent anyám, imádkozzál életünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse a Jézus, aki halottaiból föltámadott.
1: Asszonyok, szűz Mária, Istenek szent anyám, imádkozzál életünk bűnösökért most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse a Jézus, aki halottaiból föltámadott.
1: Asszonyok, szűz Mária, Istenek szent anyám, imádkozzál életünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse a Jézus,

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te velem. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse a Jézus, aki halottaiból föltámadott.
1: Az asszonyok között, Mária, Isten szent adjon, imádkozzál érek, hogy a bűnösök éljen most, és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te velem. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse a Jézus, aki halottaiból föltámadott.
1: Az asszonyok között, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse a Jézus, aki halottaiból föltámadott.
1: Asszonyunk szűnt Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
0: Imádkozzál érettünk Rózsa Krüzér királyné asszonya,
1: hogy megyünk a belső Krisztus ígéreteire.
0: Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentlélek.

0: ne menj el minket a pokol közéből, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokkal, akik legjobb alászolnak irgalmadra.
1: Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is.
0: Minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsáss meg

üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe föl.

0: megerőse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Kasszonyom Szűz Mária, Istenem Szent Anyám, imádkozzál életünk bűnösökért most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Kasszonyom Szűz Mária, Istenem Szent Anyám,
0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Kasszonyom Szűz Mária, Istenem Szent Anyám, imádkozzál életünk bűnösökért most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Ó, asszonyok, így Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érekért bűnösökért most és halálunk korájának, mert.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért most és halálunk óráján, amen.
0: Imádkozzál életünk Rózsa Füzér királyné asszonya,
1: hogy mi előbb lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek,
1: mindkétre kezdetve most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, sítsd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmakra.
2: Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket

0: áldozhatja az asszonyok között, és áldotta de méhen gyümölcse a Jézus, akinek nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istenem, Szent Anyám, imádkozzál érjük bűnösökért most és halálunk okáján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhen gyümölcse a Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhen gyümölcse a Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhen gyümölcse a Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhen gyümölcse a Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyját, imádkozzál életünk bűnösökért most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhen gyümölcse a Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhen gyümölcse a Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse a Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért most és halálunk órájában, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse a Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért most és halálunk órájában, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse a Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért most és halálunk órájában, amen.
0: Imádkozzál életünk, ó Rózsafüzér királynéja,
1: hogy méltó lehessünk Krisztus ítéleteire.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy ti az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent Szűza nembe fölvett. Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el és halálunk orrájában. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben körvet. Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért most, és halálunk orrájában. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért most, és halálunk órájában. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhedben gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Imádkozzál életünk, ó rózsafűző királynő asszonya, hagyj meg a Krisztus ígéreteiben. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek, mindenképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak jutalmadra.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennybe, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, mint éppen is megbocsátunk az ellenünk védkezőnek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Isten szent anyja, imádkozzál érdekünk bűnösökért most és halálunk óráján.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istenem szent anyja, imádkozzál érdekünk bűnösökért most és halálunk óráján.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Isten szent anyja, imádkozzál érdekünk bűnösökért
1: most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istenem szent anyja, imádkozzál érdekünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istenem szent anyja, imádkozzál érdekünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istenem szent anyja, imádkozzál érdekünk bűnösökért most és halálunk óráján.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istenem szent anyja, imádkozzál érdekünk bűnösökért most és halálunk óráján.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istenem szent anyja, imádkozzál érdekünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz mennybe megkoronázott.

0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, mennybe megkoronázott. Imádkozzál érettünk, ó Rózsafűzér királynő asszonya,
1: hogy megyed a felsőn Krisztus ígéreteire.
0: Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennyekbe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak,
2: írva a magra. Ó Mária, édesanyám, el

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves Mária rádió hallgatókat Ótelekről, a Szentkereszt felmagasztalása plébánia templomból. Szent misét közvetítünk, amelyet Heinrich József plébános mutat be. Ígét hirdet Szilágyi László, állandó diakónus. A kántori szolgálatot ellátja Tifán Bálint. Lélekbe kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk!

László diákonus urat és Szebeni Lajos besegítőt a Mária Rádiónál, testvért, és a kedves híveket is, hogy imádkozzunk ma együtt, és együtt kérve Istennek az áldását a Mária Rádióra és a hívekre egyaránt. A keresztények tanúságtétele csak akkor lesz hatékony, ha bíznak Isten irgalmában, jóságában, kegyelmének erejében. Isten országa béke és öröm a Szentlélekben. Ezért csak az igaz hívő, bizakodó emberek képviselhetik és hirdethetik. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem,

0: Jézus Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
1: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg vétkeinket, s vezessen el az örök életre.
2: Amen.

0: Könyörögjünk! Istenünk, Te legalább azzal mutatod meg a mindenhatóságodat, hogy könyörületes és irgalmas vagy hozzánk. Árad ránk szüntelenül kegyelmedet, hogy teljes odaadással törekedjünk az örök boldogságra, amelyet megígértél. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek keretségben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Amikor a bűnös elfordul a bűntől, amelyet elkövetett, megmenti életét. Így szól az Úr. Azt mondjátok, nem igazságos az Úr útja? Halljátok hát, Izrael háza! Vajon az én utam nem igazságos? Nem inkább a ti útjaitok hamisak? Amikor az igaz elfordul az igazságtól és gonoszságot művel, akkor emiatt hal meg, vagyis elkövetett gonoszsága

miatt hal meg. Amikor a bűnös elfordul a bűntől, amelyet elkövetett, s a törvényhez és az igazsághoz igazodik, megmenti életét. Belátja bűneit, és elfordul tőlük, ezért életben marad, és nem hal meg. Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, ha ér valamit a Krisztusban adott buzdítás, a szeretetből fakadó intelem, a lelki közösség, a bensőség és az együttérzés, akkor tegyétek örömömet teljessé azáltal, hogy egyetértettek, egy szívvel szerettek, és egy lélekkel ugyanarra törekedtek. Vetélkedésből ne tegyetek semmit, sem hiű dicsőségvágyból. Egyik a másikat tekintse inkább alázatosan, önmagánál kiválóbbnak. Ha ne keresse senki csak a maga javát, hanem a másét is. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ő, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta magát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely felette áll minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Isten.
0: Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek. Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Oda ment az egyikhez, és így szólt hozzá: Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben. A fiú azt válaszolta: Nincs kedvem. De később megbánta, és mégis kiment. Oda ment a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt: Szívesen, uram. Menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát? Azt felelték: Az első. Erre Jézus így szólt hozzájuk: Bizony, mondom nektek, a vámosok és utcanők megelőznek benneteket Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki. A vámosok és utcanők viszont hittek neki. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértek jobb belátásra, hogy higgyetek neki. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, szeretett testvérek, egy nagyon érdekes evangéliumot választott Anyaszentegyházunk a mai napra. A főpapoknak, a nép véneinek, az írástudóknak idézőjelben egy ilyen különleges evangelizációs módszeruk volt annak idején. Nevezhetnénk ószövetségi evangelizációs módszernek. Hát egyáltalán nem volt az, de ők azt hitték, hogy ezt így kell csinálni, és csinálták is. Ha valaki nem úgy követte a mózesi törvényt, nem járt a zsinagógába, nem szentelte meg az Úr napját, nem tartotta be a parancsokat, akkor azokat kiközösítették. Azokkal szóba se álltak, nem is köszöntek nekik. Ha láttak ilyen embert, mikor elmentek mellette, megvetően így lenézték, lehet, hogy még szóltak is hozzá valami nem túl szép kifejezést, hogy szégyelje magát, vagy térjen meg, vagy valami ilyesmi. Voltak, akik még lehet, hogy még köptek is egyet a földre, például a vámosoknak az asztala mellett elmenve. Szóval ez volt az úgynevezett ószövetségi evangelizációs módszer. Az ítélkezés, a megvetés, a kiközösítés. Hát, ha akkor esetleg észhez tér majd a bűnös és megtér, hát nem volt túl hatékony ez az evangelizációs módszer. Hát nem is volt nagyon vonzó. Most gondoljunk csak bele, az a bűnös ember lehet, hogy még tényleg elgondolkozott, hogy nem így kéne élni, tényleg meg kéne térjek, de belegondolt abba, hogyha megtérek, ezekkel kell egy zsinagógába járjak, ezek közé kell beüljek, ezekkel kell egy közösséget alkossak, akik lenéznek, megvetnek, elítélnek, ha minden jó megy, még le is köpnek. Ezek, akik ilyen szeretetlenül viselkednek, tele vannak ítélkezéssel, hát ezek közé kitartozna szívesen. Éppen ezért ez a fajta evangelizációs módszer nem volt túl vonzó a kívülállók számára. Pedig megtérésre nagyon is szükségük lett volna. És eljött keresztelő János, ő viszont nagyon hiteles volt. Ő benne nem volt ítélkezés, alázatos volt, a lehető legegyszerűbb ruha volt rajta, semmilyen nem volt, nagyon egyszerű életet élt, állandóan böjtölt, imádkozott, az igazságot kimondta, de ott volt mögötte a fedezet. Tehát élte is azt, amit prédikált. És ezért sokkal hatékonyabb volt az ő módszere, mint az akkori vallási vezetőknek. És ezért sokan meg is tértek, sokan a leginkább lenézett, legnagyobb bűnösök közül is, a két legmegvetettebb kategória a vámszedők és a prostituáltak voltak. Ezeket nézték le leginkább annak idején a vallási elit. Jó, most lapozhatunk egyet, ez 2000 évvel ezelőtt volt, de mi van ma? Hát ma is vannak a vallásos emberek, ugye, akik itt vannak a templomban, szoktak imádkozni, igyekeznek tőlük telhetően megtartani a parancsolatokat, Istennek tetsző életet, én gyakorolják a vallást, ezért is mondjuk, hogy vallásosak. És vannak azok, akik, hát nem igazán. Itt a templomban talán, vagy otthon is az imádságainkban sokszor imádkozunk is azért, hogy azok térjenek meg. és jöjjenek vissza az egyház közösségébe, járjanak az Isten útján, talán még a családtagjaink, a környezetünk, a szomszédaink, a szeretteink között is vannak ilyen emberek, akikért imádkozunk, hogy térjenek meg. De vajon kinek kell megtérni? Vajon azoknak, akik nem járnak templomba, és hát bűnre halmoznak, azoknak meg kell térni? Nyilván igen. De vajon azoknak, akik itt vannak a templomban, akik jó emberek, rendes emberek, vallásosak, azoknak is meg kell térni? Hát bizony igen. Nem azokból a bűnökből, amiket nem követnek el, amiket a többiek követnek el, akik nem járnak, de ők sem hibátlanok, ők sem szentek. Nekik is meg kell térni. A vallásos embereknek sokszor az a kísértése, vagy az a hajlam van bennünk, mert azért mi is átörököltük, ugye Ádám, Éva vétkét, a rosszra való hajlamot, ezt az emberi természetet, amelyik inkább hajlik a bűnre, ezt sajnos örököltük, ezt akármennyit imádkozunk, ettől nem szabadulunk meg, a hajlam ott van bennünk. És ez a hajlam arra vezetheti, nem mondom, hogy mindenkit, de a vallásos embert arra vezetheti, hogy azt gondolja magáról, hogy én jobb vagyok, én külön vagyok, mint a többiek. Én többet imádkozok, én jobb ember vagyok, járok templomba, stb. Én jobb vagyok, és elkezdem a többieket lenézni. Az ítélkezés bűn. A szeretetlen viselkedés bűn. És a még nagyobb bűn, ha az Istennel szemben úgy gondolom, hogy hát jóformán én Istennek mekkora nagy szívességet teszek, hogy én járok templomba, hogy én imádkozok, hogy szentségekhez járulok, hogy fizetem az egyházadót, talán még ima csoportba, társulatba is tartozok, vagy valamilyen szeretett szolgálatba is bekapcsolódok, tehát aktív részt kiveszek az egyház életéből, akár lektorként, akolitusként, diakónusként, papként, sekrestésként, kántorként, akármiként. Hát nekem annyi piros pontom van a Jóistennél, hogy a jóformán ő tartozik nekem. Köteles meghallgatni az imáimat, és akkor időnként benyújtom neki az ima kéréseim listáját, hogy ezeket hallgassa meg. És ha ne talán valamelyiket nem hallgatja meg, vagy nem olyan gyorsan, ahogy én szeretném, még lehet, hogy meg is sértődök rá. Hát pedig én milyen jó ember vagyok, és milyen vallásos vagyok. Hát ezt fontos tisztázzuk, Isten nem tartozik senkinek. Hát nem lehet őt adósunká tenni. Az, hogy imádkozunk, hogy vallásos cselekedeteket viszünk végbe, az nekünk jó. Az nem az Istennek. Isten boldog ezek nélkül is, meg azzal együtt is. Nem ettől lesz ő boldogabb, vagy szentebb. Ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Attól függetlenül, hogy hányan szeretik, hányan imádják, ő az, aki. Na akkor mi a helyzet? Tehát a legszemléletesebb módja annak, hogy a vallásos ember hol követhet el olyan hibát, amit nem könnyű észrevenni, ez a probléma, mert aki nem jár templomba, káronkodik, verekszik, csúnya bűnöket elkövet, az úgy a lelke mélyén tudja, hogy ő nincs rendben. De aki itt van a templomban, az lehet, hogy azt gondolja magáról, hogy ő rendben van. Pedig igen könnyen elcsúszhatunk, észre se vesszük, mert az, hogy templomba vagyunk, és imádkozunk, és vallásos cselekedeteket viszünk végbe, az a külső. De Isten a szíveket és a veséket vizsgálja. És hogyha az én hozzáállásom az, hogy én vagyok a világ közepe, én, minden mondatom úgy kezdődik, hogy én jó ember vagyok, én mindig is vallásos voltam, én. Na, ez már rosszul kezdődik. Mert a mondat, meg az életem is úgy kéne kezdődjön, hogy Isten. Ő kéne legyen az első helyen. Az életem középpontjában. Nem én kéne elvárjam, hogy ő forogjon körülöttem, mint ahogy sokan régen azt hitték, ugye, még a középkorban is, hogy a nap forog a föld körül. Hát szó sincs róla. Utólag kiderült, hogy hát egyáltalán nem így van. A nap körül forog a föld. Isten se azért van, hogy nekem teljesítse az én kívánságaimat. Még hogyha szépen imádságban és nagyon ájtatosan adom elő, akkor sem. Neki nem kötelessége az imáimat meghallgatni, neki nem kötelessége, hogy ő forogjon körülöttem, mert én vagyok a világ közepe. Hát nem vagyok az. A vallásos ember lehet, hogy itt kell elkezdje a megtérését. Hogy nem én vagyok a fontos, és nem Isten kell körülöttem forogjon. Istent kell az életem középpontjába állítsam, És ahelyett, hogy állandóan és rendszeresen megmondjam neki, hogy mit kell csináljon, mintha én legalábbis az Istennél okosabb lennék, és én megmondanám neki, hogy mit kell csináljon, mert szegény, ő nem tudja magától, én meg kell mondjam neki, és ezt imaszándékoknak nevezve szépen elétárom, megvan ez a hajlam bennünk, ha egy kicsit őszinték vagyunk magunkhoz, bennünk van. Erre nagyon kell vigyázni. Ha ő van az életünk középpontjában, persze, hogy rábízzuk az ügyeinket. A gondjainkat, a bajainkat, a szeretteinket, a helyzetünket rábízzuk. De nem kell megmondani neki, hogy már pedig ezt csinálja, meg így csinálja, meg mikorára, meg stb. Hanem egyszerűen csak rá kell bízni, és bízni az ő szeretetében, az ő jóságában, az ő irgalmában. És inkább arra törekedni, hogy keressem, hogy mi az ő akarata velem kapcsolatban. Ahelyett, hogy minden nap elmondjam neki többször is, hogy mit kell ő csináljon, inkább azt kérdezem, Uram, mit akarsz, hogy én tegyek? Keressem őszintén az ő akaratát, és tegyem is meg, amit megismertem, hogy ő akar velem kapcsolatban. Akkor mondhatom, hogy igazából Istennek tetsző az életem, amikor őszintén az ő akaratát keresem, és megengedem neki, hogy szóljon hozzám, hogy vezessen. Ma a Szentírás vasárnapja van. Isten és az ő egyháza a Szentírást állítja elénk ma, újból. Azért, mert talán mi katolikusok egy kicsit elhanyagoljuk a Szentírást. És a mai napon arra is figyelmeztet minket, hogy nem bűn, sőt, Istennek tetsző dolog, ha otthon elővesszük a Szentírást és olvasgatunk belőle. Imádságos lélekkel. És engedjük, hogy Isten szóljon hozzánk. Elolvassunk egy kis rövid részt, ne úgy, mint egy regényt olvassuk, hanem úgy, mint az Isten szavát. Istenem, mit akarsz ezáltal nekem mondani? És megtapasztalhatjuk. Én nem mondom, hogy állandóan, és mindig, amikor olvasom a Szentírást, mindig szól hozzám Isten. De előfordult, hogy igen, nagyon is éreztem, hogy ez, mintha nekem szólna a Szentírás szavain keresztül. Isten akar szólni hozzánk, akar vezetni minket, csak legyen kit. És ha én olyan vallásos ember vagyok, aki csak elvégzem az én vallásos kötelességeimet, és aztán nem is érdekel, hogy Isten is esetleg szólni akar hozzám, vagy ő akarja megmondani, hogy mit tegyek, akkor nem is vagyok nyitott erre is. Akkor bizony ebből a hozzáállásomból kell megtérjek. A vallásos ember is meg kell térjen, a templomban nem járó, nyilvánosan is bűnös ember, az is meg kell térjen. Most hogyan tudunk segíteni? Azoknak, akik meg kell térjenek, de nem biztos, hogy hajlanak erre a dologra. Hát az első dolog, megtanulhatjuk Keresztelő Jánostól, hogy nagyon fontos, hogy aki Istenről beszél másoknak, azt próbálja meg hitelesen tenni. Tehát én ne vizet prédikáljak és bort igyak. Hogy ajánljam a másiknak, hogy térjen meg miket csináljon, és közben nekem is olyan kőkemény bűneim vannak, hogy Isten őrizzen. Előbb vizsgáljam meg önmagamat, és először én bánjam meg a bűneimet, én térjek meg, és aztán nagyon alázatosan, őszintén elismerve, hogy én se vagyok hibátlan, esetleg ajánljam neki is, hogy járjon az Isten útján. Hogyan tudjuk azt vonzó módon tenni? Ez a másik dolog, hogyha egy olyan közösség vagyunk itt a templomban, akik megvetéssel, ítélkezéssel, kiközösítéssel tekintünk azokra, akik nem járnak templomba, és esetleg talán az alkoholt is nagyon szeretik, vagy csúnyán beszélnek, vagy csúnyán viselkednek, akkor vágynak vajon arra, hogy ebbe a közösségbe beilleszkedjenek, és itt helyet foglaljanak közöttünk? Ha itt csak megvetéssel, lenézéssel és ítélkezéssel találkoznak? Hát nem valószínű. Még ha Isten után vágynak is, közénk nem fognak vágyni. Ha valóban szeretnénk, hogy a környezetünkben levő emberek megtérjenek, akkor nekünk kell a hozzáállásunkon változtassunk. Ugye azért imádkozunk például a Szent Jézus szíve litániában, hogy alakítsa Jézus az ő szívéhez hasonlóvá a miénket. És milyen Jézus szíve? Szelíd és alázatos. Ha az én szívem is szelíd és alázatos, nem nézek le senkit azért, mert bűnösebb, mint én. Nem tudhatjuk. Isten majd az ő mérlegén megmér mindenkit. Én nem tudhatom, hogy kiről mit gondol az Isten. Térjek meg én is az ítélkezésből, ne káderezzek le senkit, ne legyen ítélkező véleményem senkiről, hanem próbáljak szeretettel és irgalommal fordulni a másik emberhez. Mert az ember, a bűnös ember, aki még nem ismeri Istent, Istent elsősorban rajtam keresztül ismerheti meg. Velem találkozik először. És ha rajtam keresztül megtapasztalja a szeretetet, az elfogadást, a jóságot, az irgalmat, akkor azt mondja, hogy hát ha ez az ember ilyen, akkor lehet, hogy Istennél is van esélyem, hogy nem leszidást, hogy nem ítélkezést, hogy nem örök kárhozatot fogok kapni, amit lehet, hogy amúgy megérdemelnék, de lehet, hogy akkor Isten is irgalmas lesz hozzám, és akkor ezzel a magatartással bátorítjuk, hogy merjen az Istenhez jönni. Az Isten szolgái kedvesek, szeretettel teljesek, irgalmasak, nem ítélkeznek, akkor valószínű, hogy az Isten is olyan. Sokszor a vallásos emberek hozzáállása egy hamis istenképet továbbít a kívülállók felé, és ebből nagyon is meg kell térjünk. Mit mondjak tehát egy bűnös embernek, ha azt akarom, hogy segítsek neki, hogy térjen vissza az Úrhoz? Hát elsősorban ne ítélkezzek vele szemben, ne fenyegessem a pokol tüzével, az örök kárhozattal, meg ilyesmivel, az nem az evangélium, az nem az örömhír. Hogy van pokol és lesz utolsó ítélet, ez tény, de nem biztos, hogy ezzel kell kezdeni. És nem ijeszgetni kell, mert az ember szeretetből és önként kell megtérjen, és Istenhez forduljon, nem félelemből. Talán valahogy így kéne elkezdeni, hogy testvérem, Isten szeret téged. Egy csodálatos terve van az életeddel kapcsolatban, azt akarja, hogy boldog legyél már itt a földön és az örökké valóságban is. De ezt a tervet nem tudja megvalósítani, ha te nem egyezel bele, mert végtelenül tiszteletben tartja a te szabadságodat. Ha megengeded neki, akkor közelebb jön hozzád, ha megengeded neki, átölel, ha megengeded neki, beköltözik a szívedbe, betölt az ő szeretetével, és elkezdi az ő jó tervét, a boldogságodra irányuló tervét megvalósítani veled. De csak ha megengeded neki, ha te is akarod. Talán valahogy így kellene az evangelizáció menjen, nem lenézéssel, ítélkezéssel, kiközösítéssel és az örök kárhozattal való fenyegetéssel. Ha így tennénk, valószínű, hogy sokkal hatékonyabb lenne a mi evangelizációs módszerünk. Ugyanakkor még egyszer Keresztelő Jánosra utaljak vissza, próbáljuk ezt hitelesen tenni. És ha észreveszik rajtunk a családba például, nem nagyon lehet titkolni, hogy bizony mi is megbotlunk néha. Nekünk is kicsúszik a szánkon. Egy-egy oda nem illő szó. Kérjünk bocsánatot a körülöttünk levőktől. Ismerjük el, hogy én is bűnös vagyok. Én is az Isten irgalmából élek. Isten nekem is megbocsát, neki is megbocsát. Egy szeretetteljes, egy irgalmas istenképet próbáljunk továbbítani, és próbáljunk hitelesen eléjük élni valami szépet és jót, és őket is szeretettel, szeliden buzdítani arra, hogy térjenek meg, fogadják be Jézust a szívükbe, és kövessék az Úr útját. A Szentírást olvasva minden nap egyre jobban mi is megismerhetjük Istent, és egyre inkább megengedhetjük neki, hogy átformálja a mi szívünket az övéhez hasonlóvá. Legyen úgy. Amen.

0: Hiszek egy Istenben,
1: mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztus.

0: fiát, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Imádkozzunk testvéreim a mennyei atyához, aki úgy szeretett minket, hogy egyszülött fiát adta értünk.
2: Add, Urunk, hogy szent atyánkban, püspökeinkben és papjainkban ugyanaz a lelkület legyen, amely Krisztusban volt.
0: Kérünk téged, hallgass minket!
2: Add, Urunk, hogy az egész világ felismerje Krisztusban az emberiség megváltóját.
0: Kérünk téged, hallgass minket!
2: Add, Urunk, hogy a népek oktalan versengés helyett egyetértésre törekedjenek Krisztus tanítása szerint.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Add, Urunk, hogy híveid ne csak a maguk javát keressék, hanem mindig tekintettel legyenek másokra is.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Add, Urunk, hogy a családtagok egymást önzetlenül szeressék, és ezáltal boldog legyen a családok élete.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Mennyei atyánk, szent fiad megalázta magát, és mindenben hasonló lett hozzánk, a bűnt kivéve. Add meg nekünk, hogy alázatban élve kövessünk Krisztust, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tietek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Add meg nekünk, irgalmas Istenünk, hogy ez az áldozat kedves legyen előtted, és fakadjon belőle számunkra minden áldás forrása Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És
0: emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert szeretettel ünnepeljük, hogy kínhalált szenvedet értünk, és élő hittel valljuk, hogy a halálból életre támad, és lankadatlan reménységgel várjuk, hogy dicsőségben újra eljön. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és a te vagyunk föltámadásodat, amikkel nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, József püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tied mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyám,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a felekedel.
2: Engesztelődjetek és szívből egymással.
1: Legyen békesség közül mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kapnak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó,
1: hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és megnyugod az én lelkem. Jézus, jöjj hozzám, tényleg szívem bűnvilág, bűnbarátja a lelkemnek, veled egyesülhessenek, bánom minden védkemet, melyre megsebesszelek, szeretetem téged vár, ó, jöjj szívembe, nagy király, hiszek benne szeretlek, szent szív rizom te benned, az én szívem ilyen már.

0: Akkor szellemségből oltalmaz meg engem, halálom óráján így magadhoz engem, és parancsolt, hogy hozzád jöjjek, hogy szenteimmel dicsérjelek, mindörökön örökké, amen.
1: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, szolgáljon ez a mennyei misztérium testünk és lelkünk megújulására, hogy az örök dicsőségben trónörökösei legyünk fiadnak, akinek halálát hirdetjük, és vele együtt szenvedünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Köszönöm a kedves hívekkel, hogy a következő héten, pénteken 6 órakor lesz Szent Mise, utána Jézus szíve litániai szentségi áldás. Majd pedig jövő vasárnap, a hónap első vasárnapján a Szent Mise 11 órakor lesz, és előtte titokváltás, ahogy szokott lenni első vasárnap. Most megkérem a diákonos urat, hogy néhány szóban tájékoztassa a híveket a Mária Rádióról, és ha valakinek van kérdezni valója a Szent Mise után, a testvér is és a diákonus úr is a templom előtt válaszolnak a kérdésekre.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Először vagyok itt Ó-Teleken, mármint hogy másodjára először jöttem el beszerelni a mobil stúdiót, és nagyon örülök, hogy a Mária Rádió hallgatók is megismerhetik Erdélynek ezt a csücskét itt a szerb határ közelében. Szerintem Erdély lakosainak és a Mária Rádió hallgatóinak nagy része azt se tudta, hogy létezik Ó-Telek a világon. Hát ezen a héten megtudták, mert minden szentmise után van egy kis műsor, a hét plébániája, és ott akkor beszéltek mindig Ó-Telekről, a templomról, a közösségről, úgyhogy híres lett ezen a héten Ó-Telek. Nagyon hálás vagyok a plébános atyának, hogy kora és egészségi állapota ellenére áldozatot vállalva, ezen a héten vállalta, hogy innen közvetítsük a szentmiséket. Ahogy a hallgatók hallották, és jövő hétre egy hirdetett szentmise van, ezen a héten viszont egy nap kivételével minden nap volt szentmise, és tudom, hogy ez az atyának ez áldozatba került, és éppen ezért ennél jobban értékelem. Jó Isten áldja, megérte, és fizessen vissza neki sokszorosan. Nagyon szépen köszönjük a hallgatók nevében is az ő szolgálatát, a kántori szolgálatot, a kórust, az imádságokat, a rózsafűzért, a technikában való segítkezést, és mindent bárkinek, aki bármit is tett ezekért a közvetített szentmiségért, Isten fizesse, nagyon szépen köszönjük. Az előbb 10 órától voltunk itt a szomszéd faluban, Magyar Szent Mártonban, és ott beszéltem a Mária Rádióról, ott az emberek a végén ott kérdezgettek, és oda jött egy bácsi, akkor úgy láttam, hogy nagyon témában van, egy hűséges egyháztag, és megkérdezte a végén, hogy ez a Mária Rádió, ez új dolog, most alakult? Mondom, most 20 éve. Nézed, 20 éve? Hát én meg azt gondoltam magamban, na akkor érdemes volt eljöjjek ide. Mert legalább egy ember, aki nem tudta, hogy létezik Mária Rádió, most megtudta. Most kihasználom az alkalmat, és itt az óteleki híveknek is, akik itt vannak jelen a templomban, elmondom, hogy van. Istennek ez a csodálatos ajándéka, ami most már Erdélyben itt 20 éves, úgyhogy ezért nagyon hálásak vagyunk, és hálát adunk a Jóistennek és a Szűzanyának, hogy adta ezt nekünk. Nagyon sokan, akik hallgatják, azt hiszem már el se tudnák képzelni az életüket nélküle. Ez az egyetlen függőség, aminek nincsenek káros mellékhatásai. Vannak sokan, akik rászoktak a Mária Rádióra, és csak jó mellékhatásai vannak. Például az, hogy nagyon sokat tanulnak hitről, az egyház tanításáról, szentírásról, Istenről, stb. Mind ezt mondják, akik hallgatják a rádiót, hogy nagyon sokat lehet tanulni. Azon kívül az imádságnak különböző formái, tehát kezdjem ott, hogy a Mária Rádió 24 órából 24-et sugároz, és minden nap van két Szent misénk reggel és délután, mind a kettő élőben közvetítve, mindig általában egy hétig egy templomból. Azért, hogy legyen reggel is, meg este, és azért általában két templomból közvetítünk egy héten. Ezen a héten az egyik templom ótelek volt, a másik egy marosvásárhelyi Szent Kozma és Damián tiszteletére szentelt templom. Ezen kívül vannak rózsafűzérek, irgalmasság rózsafűzérek, a zsolozsma imaórái, amit a papok és a szerzetesek végeznek, de végezhetik a világi Krisztus hívők is, az imádságnak más formái is, szentségimádás, tanúságtételek, katekézisek, bibliamagyarázatok és ilyen beszélgetősebb műsorok is. Vannak nem csak vallásos műsorok, például orvosi műsor is van, főzőműsor, irodalmi műsor, sok minden más, és két dolog viszont szigorúan nincs benne, politika egyáltalán nincs, rossz hírekkel nem szolgálhatunk, tehát aki nyugalmat, békét akar, nyugodtan hallgathatja Mária Rádiót, itt rossz híreket nem mondunk. És még egy valami nincs, amiért még eddig senki nem panaszkodott, nincs reklám. Ezt a szabályzatunk tiltja is. Egyáltalán nincsen reklám. Na, hát ezért mondom, senki nem panaszkodott, mégis őt ennek szerintem kifejezetten mindenki örül. Ennek viszont ez az előnye, hogy nincs, a hátránya pedig az, hogy bevétel sincs. Reklámokból sem, meg semmilyen más forrásból sem. Ez a Mária Rádió egy csoda. Ez kifejezetten csak úgy működik, hogy a hallgatók adományaiból van fenntartva. És mi itt, akik kétszeres kisebbségben élnek, és itt óteleken szerintem még jobban érzik a súlyát annak, hogy kisebbségben vannak, magyarként is, katolikusként is, ez egy csoda. A hallgatók nagy lelkűsége és az isteni gondviselés csodája, hogy 20 éve az Erdélyi Mária Rádió így létezik, hogy semmilyen más bevételünk nincsen, csak a hallgatók adományai. És ez többek között annak is köszönhető, hogy nagyon jól meg van szervezve a Mária Rádió működése. Általában minden plébánián, templomban, faluban, városrészen van a Mária Rádiónak egy ilyen kapcsolattartó embere, egy önkéntese, aki azért felel, hogy a két havonta ingyenesen megjelenő újságunkat eljuttassa a hallgatókhoz. Általában az emberek fel vannak iratkozva rá, akiket érdekel, és azokhoz az önkéntesek eljuttatják, és ha hallgatják és szeretik a Mária Rádiót, és szeretnének ahhoz anyagilag hozzájárulni, hogy ez a rádió fennmaradjon, működjön továbbra is, akkor a hallgatók adományait is összegyűjti ez az önkéntes, ez a kapcsolattartó személy, és amikor már összegyűlt egy nagyobb összeg, akkor vagy felteszi a bankszámlára, vagy valahogy elküldi, eljuttatja, vagy pedig eljön egy önkéntes találkozóra, ami általában két havonta szokott lenni Erdélyben, 14 különböző helyszínen szoktunk két havonta önkéntes találkozót tartani, többek között Temesváron is, ami ide ugye nincs olyan nagyon messze. Na ez az ótelek, ez egy ilyen szűz terület volt eddig, a Mária Rádió szempontjából nem tudtuk, hogy vannak egyáltalán hallgatóink itt, Fabácsi szerint van legalább néhány személy, és önkéntesünk sincs még. Én bízom benne, hogy mikor innen elmegyek, több hallgatónk lesz, mint ahány volt, mint amikor idejöttem, és abban is reménykedek, hogy lesz valaki, aki ezt az önkéntességet elvállalja. Ezt, hogy ilyen kapcsolattartó személy legyen. Olyan valakit keresek, aki hallgatja a Mária Rádiót. És ha lehet, még nem 80 vagy 90 éves, tehát még az egészsége a kora megengedi, hogy egy kicsit aktív legyen. A feladat igazából az, hogy az újságokat eljuttassa a hallgatóknak, azokhoz, akik igénylik, és ha adnak adományt a hallgatók, akkor azt átveszi, összegyűjti, és majd megbeszéljük, hogy milyen formában tudja azt eljuttatni, legegyszerűbb formában. Tehát önkéntest keres a Mária Rádió itt óteleken is, a Szentmise után. Remélem, hogy valaki jelentkezik majd. Kíváncsiságból kérdezem, készfeleméssel jelezik, ki az, aki ismeri, hallgatja, vagy legalább néha szokta hallgatni az Erdélyi Mária Rádiót. Ez jó meglepetés, több, mint amire én számítottam. Örömmel elbeszélgetünk önökkel, kíváncsi vagyok, hogy hogyan hallgatják, és mit jelent önöknek. Ha van esetleg javaslatuk, hogyan csináljuk jobban, azt is szívesen meghallgatjuk. És a többiek pedig lehet, hogy néznek, és azt mondják, hogy hát jó van, de hogy lehet hallgatni? Itt a szomszéd faluban megkérdezték azt is, hogy rádiókészüléken lehet-e fogni, hát sajnos nem. Itt a bánság területén nincsen lefedettségünk, nem kaptunk frekvenciát. Próbálkoztunk többször is, de nem sikerült. Tehát itt ezen a részen, az országnak ezen a részen nem lehet rádiókészüléken hallgatni minket. Erdélyben, Erdélynek a nagy részén lehet hallgatni minket. Bihar megyében, Szatmár megyében is lehet hallgatni, Kolozsváron és környékén, és hát Székelyföldön mindenütt lehet hallgatni. Az Erdélyi Mária Rádiót rádiókészüléken is. Az itteni érdeklődőknek ajánlanám, akinek a Digi kábel tévé van bevezetve az otthonába, meg lehet keresni. Tehát a kábel tévén, hát hiába, akkor nézni nincsen mit, hanem hallgatni lehet rajta. Vannak rádióadók is a Digi kábel tévén keresztül, ott ki kell keresni. Akit érdekel, nem akarok senkit untatni, elmagyarázom, hogy hogy kell kikeresni. A másik az internetes oldalunk www.mariaradio.ro, és a legegyszerűbb módja a hallgatásnak pedig az okostelefonra telepíthető applikáció. Ha egyszer már rá van telepítve, akkor egyszerűen csak megérintem, és egy pár másodpercen belül meg is szólal az erdélyi Mária Rádió, és valószínű, hogy magunkat fogjuk visszahallani egy kicsi késéssel.
3: www.mariaradio.ro. Így van. A legegyszerűbb módja a hallgatásnak pedig az okostelefonra telepíthető applikáció. Ha egyszer már rá van telepítve, akkor egyszerűen csak megérintem.
2: Tehát egy pár másodperc eltolódással lehet visszahallgatni a hangot, ami élőben megy. Akinél itt van az okostelefonja, Lajos és én is nagyon szívesen rátelepítem a telefonjukra, és megmutatom, hogy hogyan működik. Aki nem nagyon ért az okostelefonokhoz, nem kell megijedni tőle, ha az applikáció már rá van telepítve, egy érintés is megy. Tehát nagyon egyszerű, még a telefonálásnál is egyszerűbb. Úgyhogy szeretettel ajánlom, és aki már nagyon profi, akkor még az applikáción belül más érdekességeket is tudok mutatni.
3: Lajos és én is nagyon szívesen.
2: Elnézést. Az internetes oldalunkon pedig van egy olyan opció is, hogy archívum. Ott 3 hónapig minden adást vissza lehet hallgatni. 1 órás darabokban a hangfelvételek ott vannak. Minden hangfelvételnek, ezeknek az 1 órás daraboknak a neve, a dátum és a kezdés időpontja. Tehát mondjuk, ha ezt vissza akarják hallgatni, akkor a mai dátum, tehát 2026. szeptember 26, tehát 9. hónap 26 és 11 óra. Ez a hangfelvételnek a neve, és azt meg is lehet hallgatni, vagy le is lehet tölteni. Tehát aki szeretné például emlékbe megőrizni ennek a mai szentmisének, az óteleken elhangzott szentmisének a hangfelvételét, akkor hazamehet, és letölti szépen. Telefonon, laptopon, számítógépen, és megmaradhat emlékben. Úgyhogy ezt is szeretettel ajánlom, mint lehetőséget. Bárkinek kérdése van a rádió életével kapcsolatban, vagy mint mondtam, javaslat, hogy hogyan csináljuk akár jobban, szeretettel meghallgatunk. És hoztam nem csak újságokat, ugye az újságokat már lassan látom, hogy mindenkihez eljutott, hoztam különböző Mária Rádiós tárgyakat, ha valamit szeretnének emlékbe hazavinni, ilyen Mária Rádiós csészét, szatyort, kulacsot, hűtőmágnes, kulcstartót, golyóstollat, faliórát, vagy más gyertyákat, akkor kérem szépen, hogy legyenek nagylelkűek, és cserébe egy ilyen szuvenírért, mondjam így, cserébe ajánljanak fel egy adományt a Mária Rádió számára, hiszen, mint mondtam, ebből él kizárólag a Mária Rádió. Úgyhogy most már befejezzük, mert a hallgatóknak is elfogy a türelme, és kifutunk a műsoridőből is. Köszönöm szépen.
1: A magam és a híveim nevében szeretném megköszönni a Mária Rádiónak, hogy gondoltak ránk, minket is bekapcsoltak. Már az is egy óriási ajándék, hogy bekapcsoltak a Mária Rádió műsorában, közvetítésében, és így ismerté vált országszinten Erdélyben Ótelek községe is. Szeretném megköszönni a kedvességüket, és egy kicsi adományt szeretnék átadni az egyházközség nevében.
2: Isten fizesse, nagyon szépen köszönjük.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: A szentmise véget ért, menjetek békével.
0: Isten.

0: Jézusom, adjam szentáltásodat, hogy az vigyen hozzá,
1: szeretetem legyen, szent szíved vigyázzat. Nem maradsz egyedül, itt hagyom a szívedet.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ime az Úr szolgáló leánya,
1: legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az íge testélőn,
1: és mi köztünk lakozzék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségét bevitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

0: az édesanyák védelmében. Tamás József atya műsora következik.
1: Jézus és Mária neve dicsértessék. Testvéri szeretettel köszöntöm a drága jó hallgatókat, és most folytatom az elmélkedést az anyák védelméről. Védjük az édesanyákat, mert az anya a család szíve és központja, aki életet, melegséget, összetartást visz az otthonba. Hogy a régiek mondták, a ház négy sarka az anya szívén és gondoskodásán nyugszik. Az anyák valóban kincsek, és kincsként kell kezeljük őket. Amúlkor a szerénységről volt szó, és most folytatom egy érdekes erénnyel, amely szépen hangzik, de nehéz ezt élni. Az angyali lelkületről. Az angyalok Istennek legszebb teremtményei. Őket csak a szűzanya előzi meg méltóságban, mint Isten anya. Mi emberek nem tudjuk az angyalokat utánozni, de erényeiket tudjuk követni. A gyöngétség, a finomság, a kedvesség, a szeretet gyakorlásával. Az angyalok. A szűzanya nem igényelte, hogy a királynőnek járó külön kitüntetéssel emeljék ki. Ő elfogadta azt a kitüntetést, amelyet a Jóisten adott neki. Persze, hogy megadták neki a hódolatot az angyalok és a szentek is. Az angyali magatartás egy erény, amely a gyöngétség, finomság, kedvességnek a megnyilvánulása, és ezekkel a gyöngétséggel, finomsággal, kedvességgel okoz másnak örömet. A gyöngétség az erőteljesség mellőzése, a finom, kedves, együttérző szeretet gyakorlása. A finomság, a szavak és tettek lelkileg megnyugtató simogatása, lelki felemelése, megörvendeztetése másnak. A kedvesség, a jóság, a szeretet kisugárzása, a szavak és tettek kellemes hangzása, megnyilvánulása által. Kedvesség, finomság példái. Elkána asszony, mikor látja felesége Anna asszonynak az elkeseredését, vigasztalta, nem szitta, hanem vigasztalta. Hát én nem többet érek, mint akármennyi gyermek. Ahasvéros király Eszter királynőnek mondta, hogy igazán értékeli őt a kedvessége miatt. Jézus szólott a Naimi ifjú édesanyjához, ne sírja. Jézus feltámadás után kérdezte, asszony, miért sírsz? Kérdezte egy angyal, és ugyanúgy kérdeztek pár pillanat múlva Jézus is. Asszony, miért sírsz? Jézus a házasságterű asszonynak mondta, én sem ítéllek el, menj és többé ne védkezél. Nem azt mondta, sokan azt mondták volna, hogy takarod te mocsok. Jézus azt mondta, menj és többé ne védkezzél, s nagyon kedvesen mondta. A betániai asszonyról mondta Jézus, aki a illatot hozó asszony volt, és Jézusnak a lábára, fejére öntette az illatot. És azt mondotta Jézus, megbocsájtott sok bűne, mert nagy volt a szeretete. És Simont korholta a házigazdát, nem adta semmit, még vizet se adtál a lábamra. A kedvesség igazán megnyilvánult Jézusban. És ez a finomság, kedvesség meg kell nyilvánuljon a mi mindennapi életünkben is. Mert a mai világ nagyon durva lett, és az emberek megbántják egymást. Igyekeznek fájdalmat okozni. Vannak ilyen gonosz emberek. Abban van örömük, hogy embertársuknak fájdalmat okoznak. Erre már a szaddizmusnak különféle formája. Nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. Fájdalmat okoz valaki. Ez már szaddista. És sajnos vannak a hívő emberek között is ilyenek. Főleg a családi életben. Kedvesség, finomság a házasságban, családi életben és a boldogságnak fontos feltétele. Férjek sajnos legtöbbször durvák tudnak lenni. Védjük az anyákat. Egy durva ember több feleségét sírba tette, mert azt mondotta a fiainak, a börtönben meglátogatlak, de a kórházban nem. És a fiúkból híres verekedők lettek, vértontottak. Ez a durva a lelkület. Mikor az ember alacsonyabb tud lenni az állatoknál? Egy fiatalasszony leszállni akart a gabona lerakatról. Asztagnak nevezték. Férjét kérte, hogy segítsen leszállni. De a férfi durván húzta le őt az asztagról. Nem volt semmi kedvesség, finomság benne. Szegény asszony bizony lelkileg szenvedett, mert ha leesett volna az asztagról, a gabonalakásról, nem fájt volna neki annyira, mint az a durvaság. Egyik szolgálati helyemen fiatalasszony a nem éppen finom beszéd hatására, a rossz bánásmód miatt kiszaladt az utcára, és a kocsi elé, az autó elé dobta magát. Így halt meg. Vannak asszonyok, akik bizony öngyilkosságba menekülnek, mert már nem bírják a rossz bánásmódot. Isten őrizzen az ilyen emberektől. Ha valaki elmondja, hogy nem kötött házasságot, én mindig azt mondom, ne bánja, már sok durva ember van. Persze tisztelet a kivételeknek. De vannak finom emberek is. Zarándok úton egy fiatal ember azt se tudta, hogy mit tegyen a hitvestársáért, amikor az rosszul lett, hogy mivel vigasztalja. Egy udvarhelyi asszony mondta utazáskor, hogy a férjemnél csak a jó Isten tud jobb lenni. Nem iszik, nem dohányzik, és kedves a családhoz. Hát ilyen eset 100 közül 1-2 van, bár minden ember ilyen lenne, és az ilyen embereknek csak gratulálni lehet. Szegény asszonyuk is nagyon megérdemlik a gyöngétséget, a finomságot is, a kedvességet. Ezzel tudjuk az életüket elviselhetővé tenni, sőt, az egészségüket is biztosítani. A drága hallgatóknak köszönöm a figyelmet, Jézus és Mária neve dicsértessék.
0: Az édesanyák védelmében Tamás József atya műsorát hallották.

0: A Mátra Verebély Szentkúti Nemzeti Kegyhely Podcast műsora.
1: Dicséretesek a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szentkúti Podcast sorozatában. Mai napon beszélgetünk Tolt Gábor és Monikával. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Mondjatok egy kicsit magatokról, kik vagytok, mivel foglalkoztok, és egyébként is hol vagyunk.
2: Dicsértessék Jézus Krisztus, mi is köszönjük a meghívást. Tolt Gábor és Móni vagyunk, éppen most Vácon vagyunk, kis házunk teraszán.
3: 21 éve vagyunk házasok, 4 gyermekünk született, akik már 19 és 13 éves kor között vannak.
2: 3 lány és 1 fiú, a legidősebb az most éppen érettségire készül, a többiek meg középiskolások, illetve a legfiatalabb még általános iskola 7. osztályában jár. Én közlekedésmérnök vagyok, és programozóként dolgozom Budapesten.
3: Én logopédusként végeztem, és jelenleg a Váci Egyház megyei ifjúságpasztorációs irodáján dolgozom.
1: Hogyan ismerkedtek meg?
2: Én Budapesten születtem, és ott nőttem fel, és Budapest Városmajor Jézus Szíve plébániára jártam gyerekkoromtól kezdve, ahol egy nagyon jó ifjúsági közösség volt akkoriban, és igazából ott ismerkedtünk meg egymással. Az én legjobb barátom mutatta be nekem a Mónit, és aztán néhány évvel később kezdtem el udvarolni neki.
3: Én 15 éves koromban költöztem Budapestre, és akkor kerestem közösséget, így ez a családi ismerősön keresztül kerültem a Városmajori ifjúsági közösségbe.
2: Ebben az időszakban a plébániának a hittantáborait szerveztem, a jó barátom, később érmapám Kövesdi Zsolt segítségével, és aztán ezen tábor szervezésébe hívtam segítségül Mónit is, sok más fiatalal együtt, és aztán így kezdődött a mi kapcsolatunk, szerelmünk, és aztán 4,5 évvel azután, hogy elkezdtünk járni, össze is házasodtunk viszonylag fiatalon, 22 évesen, a szép emlék.
3: Szép emlék az esküvőn.
2: Szép.
1: Igen. Na, de akkor Gábor, miért Mónika? Mónika, miért Gábor?
2: Ez egy jó kérdés. Amikor először bemutattak bennünket egymásnak, én megismerkedtünk minden, de nem a Móni után érdeklődtem. Aztán egy kis idő elteltével mégis felkeltette az érdeklődésemet. Nagyon csinosnak találtam, nagyon talpra esettnek, és ahogy ezeket a táborokat csináltuk, ebben így megmutatkozott az ő talpra esettsége. És én most így visszagondolva azt gondolom, hogy ez az, ami így megfogott.
3: Én azt mondanám, hogy nem hiszek abban, hogy szerelem első látásra létezik, mert annál sokkal több az ember, mint hogy egy benyomás alapján megszerelmesedjen, de valahogy mégis ez történt velem, ugyanis hát még mielőtt ismertük volna egymást, én Gábort egy-egy közös alkalommal így láttam, és akkor így szimpatikus volt a számomra, anélkül, hogy beszéltünk volna egy szót is. Nekem Gábort egy nagyon megbízható embernek ismertem meg. Számomra megmutatkozott az ő Istenhez való ragaszkodása. Nekem ez egy fontos pont volt akkor is, meg most is, hogy számíthatok rá ebben a kérdésben is. És ahogy így beszélgettünk, így emlékszem, hogy volt egy pont, amikor ugye talán még nem is tervezgettük az életünket, csak úgy ki mit szeretne, hogy képzeli el a saját életét, és akkor így a gyerekek kérdése szóba került, és Gábor mondta, hogy ő sok gyereket szeretne, ez rajta nem újjék, és így ez egy olyan pont volt, amikor azt éreztem, hogy na, ő az én emberem.
1: Mondtál a szerelemről, a szeretetről, mi ennek és a másiknak a helye?
2: Én azt gondolom, csak addig gondolkozz el te is. Én azt gondolom, hogy nyilván ez a szerelem, ez az első lépés egymás felé, vagy ami megindít egymás felé, és aztán így visszatekintve a mi 22 évnyi házasságunkra, ez az elindítója annak a szeretetnek, ami bennünket összeköt, ami meg már egy számomra egy tudatos dolog, egy tudatos döntés a Móni mellett, mert amikor szeretem, de éppen nem vagyok annyira szerelmes, akkor is tudom, hogy őt szeretem. Őt választottam, és ő mellette szeretném leélni az életemet. Még akkor is, amikor éppen valami nehézségünk van egymással, és bízom az Istenben is, hogy ő megsegít ebben a kapcsolatban. És én úgy érzem, hogy a szeretetem az egy ilyen állandóbb dolog, a szerelmem az meg azért hullámzó.
1: Hányszor voltál szerelmes addig? De Móniba.
2: Ja.
1: Erre a kapcsolatra gondolok.
2: Hát most ezt így nem tudom hányszor, de sokszor.
1: Van ilyen, hogy jön a tavasz, és akkor hirtelenül ez a Móni, hát szebb, mint tegnap.
2: Lehet, igen. De volt egy-két olyan helyzet az életünkben, amikor nagyon nehéz volt együtt, vagy nehézség volt a kapcsolatunkban, de ahogy ezt leküzdöttük, utána mindig volt szerelem is. Tehát az ilyen nehézségek után az én szerelmem fellángolt többször is, tehát hogy ez azért rendszeresen megtörtént. De mondjuk nem fél évente, hanem néhány évente volt ilyen, amire így emlékszem vissza.
3: Ahogy megismerkedtünk, akkor így nagyon szerelmes voltam Gáborba, és nyilván ebből a szerelemből ki kell józanodni ahhoz, hogy egy életre szóló döntést tudjunk hozni.
1: Igen, a szerelemben, bocsánat, nem gondoltak, hogy ez biztonságos?
3: Nem, akkor én most ezt a rózsaszín köd felhő szerelemre mondom azt, hogy ebből ki kell józanodni. Tehát, hogy továbbra is szerelmes voltam, meg még nagyon sokáig kitartott, de tehát, hogy egy házasság melletti döntéshez kellett egy józan döntés. Sőt, számomra egy ilyen isteni megerősítés, vagy inkább egy meghívás is volt az én döntésemben. De még a házasságkötéskor is volt egy olyan szerelmes érzés, ami kellett ahhoz, hogy erre az életre szóló szövetségbe belevágjak. Tehát, hogy kellett egy olyan őrült lelkiállapot, hogy ezt az ismeretlen utat bemerjem vállalni. Már ha tudtam volna, hogy ez ilyen nehéz, nem biztos, hogy belevágok. És aztán, ahogy telik az idő, és jönnek a különböző élethelyzetek, ez a szerelem átalakult nálam egyre mélyebb szeretetté, ami már sokkal józanabb, sokkal tudatosabb, ami már sokkal inkább felülmúlja a pillanatnyi kapcsolatunkat, a pillanatnyi érzéseinket felülírja.
1: Nálad is van, hogy újra és újra jön a szerelem?
3: Igen, amit Gábor mondott, hogy a nehézségek után, akkor leküzdünk közösen egy nehézséget, akkor én is azt érzem, hogy na, ez az az ember, akit úgy nagyon szeretek, nagyon szívből szeretem. Vagy akár csak egy-egy pillanatban, ahogy mozdul, ahogy nevet, ahogy valamit megold, vagy ahogy úgy megjelenik, úgy elönt így a szerelem, hogy na, szimpi. Most, hogy felolvastál, akkor is eszembe jutott, hogy ugye a templomból ismerik egymást, te sokat ministráltál, én meg a padból stírőltem Gábor, de hogy felolvasod.
1: És hát mondtad, hogy a házasság, a szövetség, az igen komolyan hangzik, és gondolom, hogy manapság egy kicsit máshoz közeledünk, illetve a világ közeledik a boldogsághoz, a párkapcsolathoz. Viszont a házasság, pláne a katolikus házasság, az halál komoly dolog. És akkor hát ez a kérdésem lenne, hogy valóban kell-e házasság és a komolyság a boldogsághoz?
2: Én azt gondolom, hogy igen, tehát hogyha hosszú távon szeretnénk boldogok lenni, ahhoz kell ez a döntés, meg ez az elköteleződés egymás felé. És így visszatekintve a mi 20 évünkre, én azt látom, hogy vannak a boldog időszakok, aztán vannak a nehéz időszakok, de azt követi az újabb boldog időszak, hogyha ki tudtunk tartani a nehézségben egymás mellett, és ez a boldogság, ez még boldogabb, vagy nem, nyilván ezt nem lehet így összehasonlítani, de igazán boldognak lenni én akkor tudok, hogyha őt boldognak látom. Én szerintem a keresztény házasságban azért ez a cél, és talán ez lehet a különbség egy nem keresztény, vagy nem katolikus házassághoz, vagy kapcsolathoz képest, ahol szerintem sokan manapság inkább a saját boldogságukat keresik, nem a társuknak, vagy a párjuknak a boldogságát.
3: Számomra a házasság, a szentségi házasság egy keretet ad, amin belül tudok mozogni. Egy biztonságos keretet ad, hogy számíthatok Gáborra, akármi történik, akár milyen érzések fognak el, akkor is ő ott van mellettem, és ő nem fog elhagyni, mert ezt megígérte nekem. És nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy ugye Isten van a kapcsolatunkban, mint harmadik személy, és az ő segítsége, kegyelme munkálkodik közöttünk. Ami nélkül azért sehol se tartanánk, ezt így a 20 éves tapasztalatból mondjuk.
1: És ez hogy mutatkozik? Nagyon szépen hangzik.
2: Én most így visszaemlékezve egy-egy konkrét helyzetre, azt úgy éltem meg, hogyha például a Móni volt nagyon rossz lelkiállapotban, vagy rosszul, akkor az, hogy én kitartsak mellette, és segítsem őt ebben a helyzetben, és ne hátat fordítsak neki, nekem abban nagyon sokat segített az Isten kapcsolatom. Adott esetben az, hogy az Istennél panaszkodtam, hogy most miért ilyen türelmetlen, miért ilyen hülye, és közben az Isten pedig erőt adott, hogy mindezek mellett, vagy ellenére tudjam őt szeretni, és segíteni abban, hogy újra jókedvű legyen, boldog legyen, vagy nem legyen.
3: Most nagyon mélyre mentünk, de...
1: Nem baj, gondolom, hogy lehet, hogy valakinek pont ez lesz az a segítség, vagy inspiráció.
3: Tehát hogyan mutatkozik meg Isten jelenléte a házasságunkban, hogy ezekben a nehéz helyzetekben átsegít bennünket, hogyha tudunk rá figyelni, és számításba vesszük az ő segítségét, akkor ő meg is mutatja azt, hogy köztünk van. Rengeteg türelmet adott nekem is ahhoz, hogy ezeket a nehéz időszakokat így átvészeljem, kibírjam, türelemmel megvárjam, amíg változik, amiben mondjuk belefeszültünk. Amikor a házat építettük, akkor is az volt a szemünk előtt, hogy Istent és a házasságunk sokkal fontosabb, mint az, hogy sikerül. Volt is egy mondás, ebbe kapaszkodtunk, hogy is van?
2: Vagy van egy jó házasságod. És mi a házasságunkat választottuk tudatosan ebben az esetben. Mert úgy gondoltuk, hogy ez mindenképpen fontosabb, mint a ház, amit szintén nagyon szerettünk volna, szépet, jót, de hogy tudtuk azt mondani, és az Isten ebben nagyon megerősített bennünket, hogy azért a házasságunk mégiscsak egyen fontosabb.
3: Sok olyan helyzet volt, amikor belefeszültünk, hogy egyik ezt szeretné, másik azt szeretné, és amikor így csak nem tudtunk dülőre jutni, meg csak nem tudtunk megoldást találni rá, akkor elővettük ezt, hogy akkor most a háza fontos, vagy a házasság. Ahogy említettem, számomra a házasság egy meghívás volt, vagy a Gáborral kötött házasság egy Istentől jött meghívás volt, és ehhez azért alkalmanként vissza-vissza kell térnem, hogy küldetésem van ezen a téren, és ehhez hűséges tudjak maradni.
1: Van nektek ilyen már kidolgozott, nem rendszer, de megoldás mondjuk, amikor összevesztek?
2: Én úgy gondolom, hogy az évek során ez mindig másképp történik, mert hogyha egyszer valamit leküzdöttünk, és tudtuk, hogy na, akkor erre kell figyelni, akkor valahogy másféle nehézség, más képen mutatkozott meg a nehézség, a nézetkülönbség, vagy ez ilyesmi.
3: Tehát az összeveszés, a nézeteltérés az valahol egy kísértés. Az ördög kísért bennünket, és ha felvértezzük magunkat valahogy, akkor a másik oldalról támad, tehát ez egy állandó, folyamatos küzdelem. Számomra nincsen, hogy jó stratégia, mert minden alkalom más és más, mert hogy más oldalról érkezik a támadás.
2: Hát, illetve az egyetlen jó stratégia, hogyha tudunk tényleg az Isten felé fordulni, és van olyan helyzet, amikor csak az egyikünk tudja ezt megtenni, de az aztán végeredményben segít a mi kapcsolatunkon is, és akkor utána pedig, ha együtt tudunk az Isten felé fordulni, ez meg talán, hát ha nem is véglegesen, de időlegesen megóv ezektől a kísértésektől.
3: Nem nevezném a stratégiának, inkább egy ilyen ismétlődésnek, hogy engem ilyenkor eléggé a belső érzelmeim vezényelnek, és akkor csúszok lefelé és mélyebbre és mélyebbre, és amikor már így nincs tovább, és mindent elengednék, és hagynám a francba ezt az egész házasságost itt, akkor rájövök, hogy ez azért annál sokkal többet jelent a számomra, mint hogy el tudjam engedni. És akkor tudom az Istent vagy Gábort befogadni, és akkor már egy lépést fölfelé tenni, és a kapcsolat felé.
1: És akkor kinyílik az út.
3: Akkor onnantól kezdve már csúszik. Nekem az egyik legnagyobb boldogság az a biztonság, amit Gábor nyújt nekem. Hogy elmondhatom, hogy én vagyok az egyetlen az ő számára, és ő meg az egyetlen az én számomra, és hogy nincs rajta kívül más. És csak az enyém.
1: És nem volt kísértés, hogy opa, hát ez a férfi is nem ilyen rossz.
3: De hát...
1: És mit csinálsz akkor?
3: Ez kevés. Tehát, hogy oké, hogy jól néz ki, meg most pillanatnyilag kedvesebb, mint Gábor otthon, de hol van az attól, hogy ő már 20 éve itt van mellettem?
1: És Gábor?
2: Én inkább azt, tényleg azt tapasztalom, hogyha valóban boldog szeretnék lenni, akkor azt szeretném, hogy a feleségem boldog legyen, és ebben pedig az én hitem, Isten jelenléte az inkább segít. Én nekem ez a meggyőződésem, illetve hogyha bennem is jönnek kételyek a Mónival kapcsolatban, vagy miért úgy viselkedik megint, amit én nem szeretek, vagy nehezen fogadom el, vagy ilyesmi, akkor is én az Istenhez tudok fordulni, és ez nekem egy nagy segítség, hogy egy vele való beszélgetésben ezt így le tudom tenni, és utána azt tudom mondani, hogy na jó van, szívem, akkor én így szeretlek, és ez már egyébként sokszor benne is változást hoz, és ezáltal más lesz a dinamika, vagy másképp működünk, és rögtön kikerültünk abból a helyzetből, ami számomra nehézséget jelentett. Vagy egy adott esetben egy kísértést jelent, hogy akkor más felé forduljak.
1: Hát nagyon könnyűnek látszik, de gondolom, hogy gyakorlatilag ez napokig, hetekig is tud tartani ez a folyamat.
2: Vagy akár hosszabb ideig is. Tehát, hogy amikor mi összeházasodtunk, és aztán megszületett az első gyermekünk, és aztán elköltöztünk Budapestről Vácra, az nekem egy ilyen nagyon nehéz időszak volt, és a Mólinak hónapokig nagy türelemmel kellett lennie, hogy az én ilyen bezárkózásom, vagy bezárkózottságom már azt feloldja, vagy fel tudjon oldódni, és ez egy nagyon hosszú időszak. Tehát ez hónapokig tartott ez az időszak. Akár egy évig is, talán nem is tudom most így. És nekem ebben sokat segített akkor, hogy egy házas közösséghez csatlakoztunk, amikor Vácra költöztünk, de ettől függetlenül is ez egy nagyon hosszú idő volt, amíg igazából egyre távolodtunk egymástól. Én azt gondolom, hogy a Jóisten kegyelme az, ami segíthet ebben. Ezt is néha elfogadni nem olyan könnyű, nem olyan egyértelmű, vagy nem olyan egyszerű, de én már annyiszor megtapasztaltam az ő segítségét ezekben a helyzetekben, ami miatt vele kapcsolatban nincs kételjem, hogyha hozzáfordulok, akkor előbb vagy utóbb, így vagy úgy, nem biztos, hogy ugye, hogy én gondolom, de valami módon segíteni fog abban, hogy visszataláljunk egymáshoz.
1: Mondtatok, hogy a szeretet olyan stabil dolog, de én, mikor én hivatásomat nézem, gondolom, hogy mégsem, de ilyen értelemben, hogy mégiscsak változik, fejlődik, ahogy megöregettem. Ettől már teljesen más, és nem csak a maga a szeretet, ahogy érzem, de ahogyan mutatkozik. És gondolom, hogy ez nagyon hasonló lehet házasságban is.
3: Szerintem az elején a legkönnyebb megélni, vagy számomra az elején volt a legkönnyebb megélni ezt a szeretetet, amikor úgy éreztem, hogy egy hullám hosszon pendülünk, és az ő elképzelés az életről egybecsengett az én elképzelésemmel, akkor ez így már így adta magát, hogy akkor közösen éljük le az életünket, hiszen ugyanazt tervezzük, ugyanazt szeretnénk, ugyan hasonló az értékrendünk, és ebben így egyetértünk. És aztán jöttek a gyerekek, akkor jó, volt ott nehézség is, de valahol ebbe a mederbe még úgy vissza tudtunk zökkenni, hogy igen, ugyanabba az irányba haladunk, és aztán úgy érzem, hogy ahogy nem öregszünk, de öregszünk, ahogy itt elnek az évek, így ahogy mi is így egyre érettebbek vagyunk, több tapasztalatunk van, akár a hitünkkel kapcsolatban, akár a gyerekeink, vagy ahogy igen, a kamasz gyerekeink úgy annyira mindent megkérdőjeleznek, és ezekre tudok-e válaszolni magamnak, vagy a másiknak. Én jelenleg most ezt érzem így nehézkesnek, hogy ebben a helyzetben ugyanúgy megtalálni azt a közös pontot, ami összeköt bennünket.
2: Én a szeretetnek a változását, ezt én is úgy látom, hogy amíg az elején tartunk a házasságnak, addig minden olyan simának és egyenesnek tűnik, és aztán azért az idő, ahogy halad előre, meg ahogy születtek a gyerekeink, meg kezdenek felnövekedni, az leginkább a ketten közti szeretett kapcsolatot próbálja meg valahogy.
3: Próbára teszi,
2: hogy azért mind a ketten hoztunk otthonról dolgokat, másképp nevelkedtünk egy kicsit, és ezt esetleg a gyerekeink felé is másképp adnánk tovább, és van köztünk ebben nézetkülönbség, és hogy ezekben a helyzetekben hogy tudjuk, vagy én azt érzem, hogy ebben trenírozottunk sokat, vagy ezen küzdöttünk sokat, hogy tudjuk ezeket a különbözőségeket túlhaladni, és valahogy egy egységre jutni most itt a gyermekneveléssel kapcsolatban sokszor. És ez azért igencsak megpróbál bennünket még a mai napig a mindennapokban.
3: Munkás. Nagyon nagy kihívás az, hogy jusson elég figyelem egymásra, a gyerekekre, vagy a gyerekek után egymásra, vagy előtt egymásra. Tehát, hogy ez is egy felület, ahol meg kell küzdeni azért, hogy akár a nézeteltérésünket így közös nevezőre tudjuk hozni, és azt közül tudjuk képviselni a gyerekek felé.
2: Amíg kisebbek voltak a gyerekeink, addig az esteinket tudtuk úgy együtt tölteni, amikor nem csak a napi ügyekről, meg mindennapos dolgokról beszélgettünk, hanem sokat tudtunk beszélgetni mélyebben is. Tehát, hogy erre nekünk az esték alkalmasak voltak, fiatalabbak voltunk, és jobban bírtuk az estéket, de minden esetre, de így napi szinten szinte volt erre lehetőségünk. És ahogy most felnőttek a gyerekek, az esténket azt így egyre inkább átvették, hiszen később fekszenek, nincs meg az a nyugodt meghitt légkör, hogy mi kettesben leüljünk valahol a nappali sarkába, vagy valami, mert mindig ott zsizsegnek, és nagyon sokára vettük ezt észre, hogy hosszú út volt, mire ezt így realizáltuk magunkban, hogy valami új teret, időt kell találnunk ezeknek a kettesben történő beszélgetéseknek annak érdekében, hogy a mi kapcsolatunk az tovább is jó legyen, vagy erős legyen, mert ha ez nincs meg, ez az ápolás a kapcsolatnak, akkor abban sok nehézség van.
1: Szóval randizni tovább is kell, ugye?
2: Igen, még szükség van rá.
1: 10 év után is, akár 20 év után.
2: 20 év után is, igen.
1: Kirándultok, mit csináltok? Mert akkor szerintem egy kicsit meg kell szökni otthonról.
3: Hogy... Hát ez volt számunkra egy új felfedezés, hogy addig, amíg korábban a kisgyerekek mellett erre megtaláltuk a helyét, módját, hogy itthon is együtt töltsünk minőségi időt, addig megszerveztük a gyerekeket, elapasztoltuk a nagyszülőkhöz, és akkor itthon itt eltetvészkedtünk, csinosítgattuk a házat, a kertet, de az már egy közös örömteli tevékenység volt, amit bármikor félbe lehetett szakítani és egymással tölteni, de most a gyerekeknek már nincs szükségük a gyerek a felügyeletre, tehát hogy őket már nem kell lepasszolni, már elvonul a szobájába és csöndben van, de itt van, tehát hogy attól még tudok kertészkedni, vagy tudunk, de kijön és kérdez 2-3-at, vagy elhív, tehát hogy már így megszakítja ezt a tevékenységet, tehát tényleg szükséges elmenni itthonról, hogy ne zavarjanak a gyerekek. Én nagyon szeretek kirándulni, abban sokat beszélgetünk, akkor tényleg nincs körülöttünk senki, aki megszakítsa a beszélgetést. Most megtehetjük, akkor utazni is szoktunk, akár belföldön, akár külföldön, azt is szeretjük.
2: Hát igyekszünk tudatosan évente egyszer legalább elmenni egy hosszú hétvégére együtt, vagy hogyha van lehetőség, akkor még egy picit hosszabb időre, illetve egy évközben is egy-két éjszakát esetleg máshol tölteni, hogy akkor tényleg ne szakítson senki félbe mással, vagy akár elmenni egy lelki gyakorlatra, mert azért az is egy másfajta, de mégis közös idő, amikor így lelkileg töltekezhetünk együtt, és az is jó, hogyha ezt együtt tudjuk tenni.
3: Próbálkozunk a hétköznapokban elmenni, sétálni, csak ez a legsérülékenyebb, mert a gyerek akkor esett haza, éppen panaszáradatban tör ki, akkor így nem mondhatom azt, hogy bocs, én most így elmentem, és hagyja. Tehát, hogy vagy a munka, vagy telefonhívások sokszor keresztbe tesznek, és nem tudunk lelépni itthonról. De ezzel együtt igyekszünk erre időt szakítani.
1: Az egészséges házasságban nincs olyan, hogy valaki teljesen feláldozza magát, a személyiséget, az önállóságát, stb. Hogy a másik jól legyen.
2: Hát igen, azt gondolom, hogy ebben is mi is sok mindent megéltünk már. Én magam azt hiszem inkább olyan vagyok, aki így alkalmazkodók típus, és ezt néha túlzásba is tudom vinni, tehát hogy tényleg nagyon megfeledkezem magamról, de az egy idő után kipukkad valahol, tehát hogy egy idő után láthatóvá válik, hogy itt valami nem jó. De ugyanakkor, hogy hol a határa, meg hogy mennyit engedünk a másik számára kikapcsolódni, és egyedül tölteni, vagy a kedvenc tevékenységével tölteni, hát ezt azért mi is kerestük ennek az egyensúlyát, és biztos, hogy ez sem állandó, hanem folyamatosan változó, úgyhogy erre odafigyelni szintén egy kihívás, de nagyon fontos, mert tényleg nem az a cél, hogy feladjuk saját magunkat a házasságban, hanem két egészséges embernek és az Istennek egy jó kapcsolata legyen ez a házasság.
3: Szerintem ez egy örök egyensúlykeresés, hogy 24 óra áll rendelkezésünkre, és azt hogyan osztom be pihenésre, magamra szánt időre, másikra, Istenre, gyerekekre, munkára, család, nagy családra, közösségre, és amilyen gyorsan változik körülöttünk a világ, ha csak arra gondolok, hogy amilyen gyorsan felnőnek a gyerekek, ezek folyton mást és mást igényelnek ők is, mást, egyre több pihenést igénylünk mi is, hogy ezt szinte napi szinten felül kell bírálni, hogy mire mennyi időt szánunk.
1: Létezik-e, és esetleg hogyan, a magány és az együttlét a házasságban?
3: Szerintem ennek az én életemben mindkettő fontos a számomra, hogy legyen idő így magányosan. Én ezt mondjuk a reggeli kávé fogyasztás a teraszon, ezt így meg tudom élni, és nagyon, és ezzel, tehát hogy nagyon szeretem azt a csendet, nyugalmat, amikor még a család alszik, és békén hagy engem akár a mindegy, itt kint ücsörögve, elgondolkozva a leglehetetlenebb dolgokon, mindegy, és ugyanígy örülök annak, amikor valamelyik megjelenik, és csatlakozik hozzám, vagy csak egy pár szót váltunk. Sőt, igénylem azt is, hogy együtt csináljuk ugyanezt, vagy valami hasonló, vagy egyéb tevékenységet, hogy beszélgessünk, megosztjuk egymással a gondolatokat. Nekem erre nagy igényem van.
1: Mint a teljesen normális, mint nőnek.
2: Én, tehát mint férfinak nekem néha jó az, hogyha nem, nekem is néha jó az, hogy nem szólnak hozzám, és így el vagyok a semmiben, a semmi dobozban. Nekem ez most a kerékpározás, tehát hogy az egy olyan kvázi magányos tevékenység, hogy én elmegyek egy-két órát biciklizni, ide a Vörzsönybe, a természetbe, erdőt szemlélni, és akár az Istennel beszélgetni, vagy valami módon imában lenni, de akár csak egyszerűen tekerni, és aztán megélvezni a gurulást. Erre van, érzem, igény bennem, és ez a magány része, de ugyanakkor szeretném a Munival megosztani a lehető legtöbbet. Nem érzem azt, hogy nagyon meg akarnék csak magamnak tartani.
1: Beszéljünk egy kicsit az akadályokról.
2: Hát én azt gondolom, hogy ez a mindennapi tevékenységek, meg rutinok, azok nagyon, legalábbis engem például nagyon el tudják venni a figyelmemet arról, hogy most mi is van, vagy hogy is vagyunk, akár mi egymással, vagy hogy ez fontosabbá tud válni a számomra, hogy akkor ez is el legyen intéző, hogy az is rendben legyen, miközben esetleg vagy a Mónira kéne egy kicsit jobban odafigyelnem, vagy a gyerekekre kéne egy kicsit több időt szentelni. Ez nagyon nagy kihívás. Nekem ebben voltam kurziós lelki gyakorlaton, az egy ilyen nagy gyümölcs volt a számomra, hogy a sorrend, hogy Isten, család, munka, hogy ezt, ahogy a Móni is mondta, hogy folyamatos változásban vagyunk, de folyamatosan küzdünk is valamivel, hogy nekem ez egy folyamatos iránytű, hogy erre figyeljek, hogy meg legyen ez a sorrend, és megtartsam ezt a prioritást az időbeosztásomnál.
3: Én nagyon kapcsolatorientált vagyok, és szeretném így az összes időt együtt, békében tölteni, közös tevékenységgel, ami nyilván nálunk nem működik, illetve nem is reális az, hogy tehát, hogy mindenkinek megvan a maga útja, a maga tevékenysége, azt is el kell végezni, és igen, itt van egy feszültség, hogy mennyi az annyi, hogy mennyire várhatom el a kamaszoktól, hogy mindig jelen legyenek a családi életben, és nyilván egyre kevesebbet, de ezt azért így fájdalmas megélni, hogy már másra van igényük, mint az anyukájukra, és igen, talán ebben így jól kiegészítjük egymást, hogy én Gábornak segítek felhívni a figyelmét a kapcsolati dolgokra, ő pedig engem nyugtat meg azzal, hogy ha ez, tehát hogy elengedni őket, vagy más módot találni arra, hogy folyton együtt legyünk.
1: Csalódtatok egymásba valamiképpen,
3: valamikor? Egymásban.
1: Például volt ilyen kép egymásról?
2: Én nekem biztos, hogy volt ilyen múlva a kapcsolatban, mármint, hogy csalódtam, vagy igen, tehát, hogy csalódtam másként ismertem, vagy éppen közben megváltozott, hiszen eltelt 20-20 év, mióta ismerik egymást, és több is. Én azt látom, vagy azt tapasztaltam, hogyha ezzel a csalódásommal az Isten felé fordultam, és neki paraszkodtam, akkor ő valahogy azért rá tudott ébreszteni arra, hogy hát egyrészt fogadjam el a Mónit olyannak, amilyennek kaptam, és abban benne van az, hogy ő változik az idővel, ahogy én is változom, csak azt nem feltétlenül veszem észre. De hogy fogadjam el őt ilyennek, és vegyem észre esetleg azokat a dolgot, amit eddig nem vettem észre, amit viszont örömmel tölthetnek el, és nem csalódással. Igen, hát az elvárások azok az nehéz ügy, azok szerintem jelen vannak nálam is, de hogy ezeket próbáljam meg elengedni, és inkább az újabb ajándékokra koncentrálni, amit az Istentől rajta keresztül kapok.
3: Igen, csalódások érnek, de nem csak az, amin számítottam arra, hogy itthon lesz, és nincs itthon. Most ez csalódás, ilyen mikrocsalódás. És aztán jó, később jön egy későbbi vonattal, egy csokor virággal, tehát, hogy megtérül, vagy megtérül az a, ilyen, tehát megtérül a hűség, az egy jó kifejezés, hogyha kitartóak vagyunk.
1: A gyerekek nem csak az élet átadása, de a hit átadása, ami bennetek a kincs.
2: Igen, azt gondolom, hogy ez fontos, számunkra, meg fontos az is, hogy a gyerekeinket is valahogy az Istenhez közelítsük, és ebben elég sok nehéz tapasztalatunk van, mert kamasságukból fakadóan, vagy nem, minden esetre sokat lázadnak ez ellen. Nyilván amilyen környezetben élünk, illetve élnek, de annyian katolikus iskolába járnak, de ettől függetlenül is azért mindenféle dologgal találkoznak. Nagyon nehéz ezt megélni, hogy ez úgy nem annyira fontos a számukra, nem annyira akarnak, tudnak kapcsolódni. Mi próbáltuk őket olyan katolikus közösségbe eljuttatni, ahol, ami megtartó lehet, mert engem is az az ifjúsági közösség tartott meg az Isten mellett, és adott egy olyan személyes Isten tapasztalatot, amire alapozva aztán én úgy gondolom, hogy az én hitem nagyon sokat fejlődhetett, szóval, hogy valahogy ezt megadni nekik, hogy ők is abból a bölcsőkereszténységből, amiben születtek, abból egy saját személyes Isten hitre és Isten kapcsolatra jussanak, ez nagyon fontos a számunkra, de hogy ennek az útja, azt érzékeljük, hogy nagyon, nagyon nehéz, és azt próbáljuk velük nap mint nap, hogy mi az, amit engedünk, mi az, amiből nem engedünk. Értem ez alatt, hogy most akkor eljön velünk vasárnap a Szent Misére, vagy nem, vagy közösen imádkozunk, vagy nem. Tehát, hogy ez, ennek hol van az egészséges határa, és ez négy gyereknél úgy érzem négyféleképpen van, tehát, hogy ez az igazi kihívás benne, hogy nehéz ezt ilyen uniformizáltan csinálni.
3: Hát igen, mert az egyik azért nem jön, mert lázad, a másik meg azért, mert lusta. Tehát nem ugyanaz az indítéka, és most melyiket rugdosom, és melyiket nem. És ez nem evidens, hogy nincs a homlokára írva, hogy és mit kell velem tenni.
2: Hát, illetve most még az jutott eszembe, hogy ez a felismerésünk volt nem olyan rég, hogy nekünk is talán sokkal többet kéne nekik beszélni a mi Isten élményünkről, kapcsolatunkról. Tehát, hogy valahogy erről beszélgetni többet. Mert volt most ilyen tapasztalat, ami egy kicsit mi is elcsodálkoztunk, hogy ez azért mégiscsak érdekli őket, tehát hogy erre kíváncsiak. És talán eddig nem jöttünk rá, hogy ez mennyire fontos lenne velük is ilyesmiről beszélgetni.
1: És mire voltak kíváncsiak?
2: Egy-egy élményre, vagy ahogy az Isten számomra mondjuk megmutatkozott egy konkrét helyzetben, vagy egy imában, vagy egy élményben, amit így átéltünk, akár az eukarisztiával kapcsolatban, akár egy ilyen ördögélménnyel kapcsolatban, ami számomra egy nagyon mély élmény, de hogy nem tudom, miért nem gondoltam arra, hogy erről a gyerekeimnek így beszéljek. Mert ez, hát ha ez még valóságosabban hat számára, hogyha én ezt elmondom.
3: Hát azért az Isten kapcsolatunk elég szorosan kötődik a házasságunkhoz, és a gyereknek nem feltétlenül osztjuk meg a házassági nehézségeinket, kisebb korban biztos nem. De most egy fiatal felnőtt gyerekünk előtt szerintem ennek már így lehet helye. Ez volt a felismerés, hogy előttük is tehetünk tanúságot arról, hogy az, hogy az ő szülei még nem váltak el, az minek köszönhető.
2: Hiszen sajnos azért eléggé sok. Tehát ha körülnéznek a saját osztálytársai körében is, vagy akármilyen kortársai körében, azért ez nagyon jellemző kép sajnos most, hogy rengeteg az elvált.
3: Nekem az a nehéz, hogy amikor én magam küzdök a hitemmel, vagy a hitemért, vagy az Isten kapcsolatért, akkor amiről sokszor úgy érzem, hogy még nem az enyém, azt hogy tudom átadni neki? Az egyik útja az a tanúságtétel, hogy akkor elmondom, hogy ez nekem is nehéz, én azzal tudok tanúságot tenni, hogy nem adom föl, és próbálom újra és újra, hogy neki ez mire elég, abban csak bízni tudok, hogy hát már nem egyedül nevelem őt, hanem vannak sokan körülötte, és akik hatással vannak rá.
2: Hát meg a jó Isten is.
3: Ő is hívja.
1: Ti egy mozgalomnak tagjai vagytok, sőt nem csak tagjai, hanem felelősei is.
2: Igen, mi az Equipe Notre Dame házas közösségnek vagyunk a tagjai, most már 2007 óta, ahova szentségi házasságban érő házaspárok tartoznak, és ez egy 1938-ban Franciaországban alapított mozgalom, úgyhogy elég régre nyúlnak vissza a gyökerei, és mostanra elég a világ több mint 90 országában vannak ilyen közösséghez tartozó kis csoportok. Mi 2007-ben kerültünk egy ilyen csoportba, ahol meghívtak bennünket, alapvetően azért, mert ugye ifjúsági közösségben ismerkedtünk meg, és megtapasztaltuk azt, hogy
3: megtartó
2: ereje van a közösséghez tartozásnak, és ezt szerettük volna házasként is valamilyen módon folytatni, és akkor hát a Jóisten ide hívott bennünket, és ennek a mai napig nagyon örülünk, mert nagyon sok kincset találtunk benne. Ez a közösség, ez egy olyan gondolatból született, hogy néhány házas pár megkereste Annika feladatját, hogy hát házasként hogyan lehetne az életszentség útján előre haladni. Hogy olyan jó a szerzeteseknek, akiknek van egy regulája, hogy a mindennapokban tudnak ehhez a regulához nyúlni a napi életükben, hogy hát mi volna, hogyha házasként is valamilyen segítséget vagy mankót kapnának, és akkor erre született meg a mozgalomnak a 6 sarkalatos pontja, ami egy ilyen kis mini regula, és ez segít bennünket a mindennapokban, az Isten felé, illetve az egymás felé való szeretetben, és ahhoz, hogy ezt tényleg tudjuk gyakorolni, hoz meg kell a közösség, és akkor így vannak kis csoportok, ahova 5-6 házaspár tartozik, és egy pap vagy szerzetes, és ez a kis csoport, ez egy zárt csoport, akik hónapról hónapra találkoznak az egyik házaspárnak a lakásában, házában, és ott beszélgetnek, megosztják az életüket egymással, egy témát feldolgoznak közösen, illetve közösen imádkozunk, illetve van egy közös étkezés is. A 6 sarkalatos pont az első az, hogy mindennapi személyes ima, mindennapi házastársi ima, tehát igyekszünk időt találni a közös imádságnak is, mindennapi szentírás olvasás. A leülés órája, ami azt jelenti, hogy havonta legalább egyszer időt szánunk arra, hogy egy mélyebb beszélgetésben az Istent is meghívva beszélgessünk egymással a fontos kérdésekről. Az életszabály, ami egy apró elhatározás annak érdekében, hogy a szeretett kapcsolatunk épüljön, és évente egyszer egy lelki gyakorlaton részt veszünk, ami arról szólna, hogy tényleg egy hétvégét arra szánunk, hogy az Istennel ilyen formában egy lelki gyakorlaton találkozunk.
3: Ön, ahogy Gábor említette, hogy zárkózott volt gondolatait, érzéseit illetően, tulajdonképpen ennek a közösségnek volt köszönhető az, hogy felnyílt a szeme arra, hogy ezeket nyugodtan megoszthatja velem, vagy akár a közösségben is. A közösség tulajdonképpen ezt a célt szolgálja, hogy egymást erősítsük, hogy a küzdelmeinkben nem vagyunk egyedül, hanem számíthatunk a legkisebb közösségben ugye a házastársunkra, és akkor a tágabb közösségben pedig a csoportunkra, a mozgalmunknak a csoportjára is számíthatunk, illetve az egész egyházra számíthatunk ebben a küzdelemben. Már pusztán a jelenlét is egy olyan támogatás, ami sok erőt ad.
2: Igen, én nekem ez egy nagyon meghatározó tapasztalat, és nagyon hálás vagyok ezért, és ez is sarkalt bennünket arra, hogy aztán később nem csak tagjai lettünk, vagy tagjai vagyunk a mai napig, hanem különböző szolgálatokat is vállaljunk a közösségben. Mert
3: az egyedül nem megy, és erre való a csoport, meg a közösség. Egy csoporttal havonta találkozunk, a tágabb közösséggel pedig évente, akár többször is, de egy nyári táborban pedig, vagy 100-140-en összegyűlünk, akiket akár csak évente egyszer látunk, de megoszthatjuk a tapasztalatainkat. Nem tudom, szóval jó együtt csinálni. Hogy sokan járjuk ezt az utat Krisztus felé.
1: És tudjuk erősíteni egymást.
3: Tudjuk erősíteni egymást, igen.
2: És talán az, hogy ugye mi hasonló életállapotban vagyunk, és így vagyunk egy kis közösségnek a tagjai, mert nyilván a nagy egyháznak, akár plébániának, akár a katolikus egyháznak is a tagjai vagyunk, de hogy ez egy ilyen életállapotban, hasonló életállapotban lévő párok közösség, ez így nagyon konkrét tud lenni ez a támogatás szerintem. Ez fontos.
1: Mondtad, hogy a házasság egy hivatás is. A hivatással ez a dolog, hogy ez egy küldetés egyben. Mit lehetne nevezni a ti kapcsolatok küldetésének?
2: Hát én azt gondolom, hogy igen, a Jóisten az nagyon nagy kincset adott, és aztán így meg is mutatta, hogy ezt akkor lehetne kamatoztatni. Ügyes szervezők vagyunk. Én mondtam, hogy a Mónit is nagyon talpra esettnek és ügyesnek gondoltam, és ezt a mai napig bizonyítja, és hogy arra hívott bennünket a Jóisten már fiatalon is, hogy szervezzünk valamit, akkor éppen hitanos gyerekeknek tábort. Aztán valahogy ez az életünkben egyre időről időre újból és újból előkerült, hogy valamilyen programot, valamit szervezzünk, és akkor így most jelenleg a közösségben is voltunk itt a Váci csoportokért felelősök, most pedig a összes magyar országi, illetve erdélyi csoportért vagyunk felelősök, és így szervezzük a közösség életét. azt gondolom, hogy ez egy talentum, amit kaptunk, amit nem tarthatunk meg magunknak, hanem próbálunk ezzel szolgálni. Most jelenleg az END közösségének, aztán későbbiekben majd még meglátjuk, hogy miben és hogyan tudjuk ezt kamatoztatni.
3: Az, hogy miben tudjuk kamatoztatni, ezt nem mi keressük, hanem ez megtalál minket. Tehát, hogy amikor így hátradőlünk, hogy jó, akkor ezt így befejeztük, most pihijön, akkor mindig jön egy felkérés. Akkor ugye egymásra nézünk, hogy jó, akkor nyilván ez egy hosszabb döntés, nem csak egy pillanat, de azt mérlegelve azt érezzük, ahogy Gábor mondta, én is ezzel egyetértek, hogy jól együtt tudunk mi dolgozni. Tehát mindketten vállaljuk, hogy ezt mások szolgálatába helyezzük. És örömmel tölt el mindkettőnket ez a szolgálat. Minden, amivel megtalálnak az emberek.
1: Nagyon veszélyes, mert azt mondjuk...
3: Sokan hallották.
1: Köszönöm szépen ezt a tanúságot. Mondhatom, hogy imában majd támogatunk titeket. Még egyszer nagyon szépen
3: köszönjük szépen.
2: Mi is köszönjük szépen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Kedves hallgatóink, a következő percekben az Igazság szabaddá tesz című műsorunkat hallgathatják, melyben Barsi Balázs, Ferences atya elmélkedései közül válogattunk önöknek.

Krisztusban, kedves testvéreim! Ma az evangéliumban az Úr Jézus, mint gyakran, olyan nyelven beszél hozzánk, amely nyelvet a nyugati civilizációban élő emberiség kezdi elfelejteni, pedig elfelejthetetlen. Ősibb, mélyebb, mint a szavakból, fogalmakból álló nyelv. A képek nyelvén szól hozzánk. Tűzről beszél, meg vízről, mert az alámerülés, a keresztség az vízbe való alámerülés. Mielőtt a fogalmakat, jelentő szavakat használnánk, gyermekkorban, csecsemőkorban előbb a képek nyelvét ismerjük meg. A gyermek elsősorban a szemével fogja fel a világot. A gyermek nézését, a gyermek tekintetét sohasem szabadna elsorvasztani a logikus beszédtől. A nyugati ember beszédjének azon része fejlődött ki, amelyek még a beszédben levő képektől is mentes. A matematika nyelvezetéhez közeledik. Az SMS-ekben nemigen használunk olyan szavakat, amelyik költői képek lennének. Ennek hiányát persze azért érezzük, ezért tesszük oda a jelképet, ami engem rendkívüli bosszant, egy kerek fejet, és akkor feláll a szája, akkor oké, lekonyolul, akkor ja, ez szomorú. De valami hiányzik. És megdöbbentő az, ahogyan az utóbbi időben az Isten tiszteletből is, egész keresztény életünkből kiírtják a képeket, amelyre persze semmi előírás nincsen. Isten viszont nem hajlandó átkapcsolni kizárólag az SMS-ek

hogy nem az evangélium, nem Jézus beszéde idegen a mai embertől, hanem nagyon sok rétegben, például a beszédben is, a stílusban, az ember önmagától idegenedett el. Majdnem teljesen hiányzik a szemlélődés. Talán még a szeretet-szerelem viszonyában él egy kicsit a képek beszéde. De az is megromlik. Mert a képekből eszközt csinálunk. Jó, hát egy jó nevelt fiatalember, milyen elmenne a randira, gyorsan bemegy a virágüzletben, fog egy csokrot, persze úgy viszi, mint egy nem tudom én, egy kévét, és úgy állít be a kedveséhez. Megveszi a jegygyűrűt, de valójában az is előfordulhat sokszor, hogy ezek csak egy célért vannak. Meg akarja szerezni őt. Mégpedig sokszor testileg. Na most testvérek, a szimbólumok a szeretetért vannak, a szeretetnek pedig tessék tudomásul venni, semmiféle célja nincs. Ezért unatkozik a kereszténység egyrészt a misén, mert a misének nincs célja. Ott bele vagyunk merítve az isteni szeretetben. A szeretetnek nincs célja. A szeretet sohasem lehet eszköz, és a szeretetet viszont nem lehet kifejezni csak logikusan szavakba. A szentségek kimondhatatlan mélységet és magasságot közölnek, és a szimbólumok is. Ha kiüresednek a képek, ha a képek, gesztusok, jelek már semmit sem közölnek, akkor az ember üresedett ki. A kereszténység üresedik ki. Mégis azt kell kimondanom, hogy bármennyire kiüresedett a nyugati ember képbeszéde, azért teljesen sohasem, mert a szívünk a szeretetre van beállítva, és mindenki legalább élete egy pillanatában érzi, hogy a szeretetben egy törés keletkezett a mindenségben. Kirepett a mindenség. Ez nem anyag, ez nem biológia. Ez túlvilág. A sajnos a tudományból is kiűzik a képes beszédet, mert ott is szükség lenne rá. A gazdaságból is, most már csak számok vannak. A politikában pedig legtöbbször lealacsonyítva használják a képeket. Viszont a személyes kapcsolatban azért valami megmaradt. Na most ez az öröm, hogy a mi vallásunk viszont egy személyes kapcsolat. Nem pedig az abszolútum, hogy van valaki, vagy kő lenni valaminek, vagy a nagy buta magyar bölcsesség mondja, kő lenni valaminek. Hát az Isten az nem valami. És ha az Istennel nem vagyok úgy, hogy naponta azt mondjak, hogy Uram, szeretlek, akkor higgyétek el, vallástalan vagyok keresztény értelemben. Az nem vallás, hogy létezik egy Isten. A kereszténység kapcsolat a mennyei atyával, a megtestesült fiú Jézus Krisztus által a lélekben. A személyes kapcsolat akkor tele van szimbólumokkal, jelekkel. Ha valakit abszolút idegesítenek a látható szimbólumok, akkor ő nem a megtestesült, értünk emberré lett Istennel van kapcsolatban, hanem egy filozófiai posztulátummal. Ha nem borítják be ékes borítással a Szentírást, ha az oltár körül nincs rend a templomokban, nagy baj. Nincs ünnepélyes bevonulás. Ha nem a kereszt felé misézik a pap. Testvérek, apostoli hagyomány, hogy kelet felé kell misézni. Ez nem háttal misézés, mert ti is most a hátatokat mutatjátok a mögöttetek levőnek, akkor ti is háttal vesztek részt a misén. Nem, valaki felé fordulva, és az Isten tisztelet most rá van bízva Robert Sarah bíborosra, és ő megmondta, hogy ez apostoli hagyomány. Egyszer vissza kell fordítani mindent. Ez nem lényegtelen. Papi apostáziákba került az, hogy

0: A predikáció után ismét folytatni akarja a predikációt. Szemez a hívekkel, stb. Megszűnt. Erre azt mondja Benedek pápa, ha már így van fordítva az egyház, legalább, ha szembe van a pap, egy hatalmas kereszt legyen ott, és 4 vagy 6 gyertya. Az nincs előírva, hogy félre kereszt, középen a pap. Ilyen ordító klerikalizmus, vad klerikalizmus soha nem volt a liturgiában. A papnak el kell tűnnie, amikor misézik. A hívek is Krisztusra tekintenek, és a pap is. Végeredményben a feszület, ami keletünk. És a tömjénezés. És az evangélium ünnepi és behozata. Behozatal a papnak a felöltözése a miséhez. Az nem azért öltözik fel, hogy szebbnek mutasson, hanem azt fejezze ki, ami benne van, hogy fel van szentelve. A celebráció rendje, a virágbiszítés, az úr fölmutatás, a csöngetés, a letérdelés, a fölállás, a meghajlás. Azért ez a gyerekektől nem idegen. Érdekes. A nőktől se annyira idegen, mint a férfiaktól. Mert a férfi nagyon logikus akar lenni. De maga a logikus gondolkodás is kiszárad és csontváz lesz, ha nem éltetik a képek, a szimbólumok. Egy Simone Weil, ez a francia zsidó filozófus nő, jobban tud gondolkodni, mint bármelyik a férfiak közül. De éltették a szimbólumok. Ha ezek idegesítenek, akkor nem udvarolunk az Istennek. Akkor elidegenedtünk egy ősi beszédmódtól, akkor csak logikailag akarjuk megragadni a hozzánk közeledő Istent, és az az Istent, akit nem a szívünkkel szeretünk, azt el is fogjuk hagyni. De Isten nem a logika nyelvét beszéli. Betlehem, egy kisgyermeket kell nézni, és azt mondani, te vagy az élő Isten fia. Názáret. Tessék Názáretbe lenni sokat. Nézni a 20 éves Jézust. Mennyit dolgozik. Mennyi lusta ember van. Csorog róla az izzadság. És kicsoda ő? És az utolsó vacsorán kezébe veszi a kenyeret. A kereszten. Nézni kell a megdöbbenve az üres sírt, hogy Jézusból semmi sem maradt ebből a világból, mert a világ egy darabját vitt el a dicsőségbe. Nézni, hogy megjelenik az apostoloknak, de mit mutat? Kezén és lábán és oldalán a sebeket. Tehát egy látomásban élni. Ha nincs benned látomás, akkor te benned nincs szeretet. Állandóan látod a szeretet lényt. Aki nem látja Jézus életét, annak a brilliáns teológiai okfejtései sebzettek és mérgezők. Az ősképek élő vérével kell telíteni a logika csontvázait. Ez az ősnyelv nem túlhaladható a vakoknak sem, ők a tapintással helyettesítik. Tamás, tapogass meg! A szellemnek nincs csontja és húsa. Vagyis az érzékelés, ahogy mondja a skolasztika, nihilistin intellectus non fuit aliquo modoni sensu, semmi sincs az értelemben, amíg előbb valahogy nem volt az érzékekbe. Tüzet bocsátani jöttem a földre. Vízbe kell alámerülnöm, mert a megkeresztelés ezt jelenti. Mennyire várom, hogy ezt beteljesedjék. És húsvét éjszaka ezt teszi az egyház. Tüzet szentel, és vizet szentel. Sőt, a tüzet az égő húsvéti gyertyát beteszi a vízbe. Ez azt jelenti, hogy itt a tűz és a víz ugyanazt jelenti. De hát mit jelent ez a két szimbólum, a tűz és a víz? Ősképek. Az a megdöbbentő, hogy minden őskép kétértelmű, ambivalens, a legjobbat jelenthetik, és a legrosszabbat. életet és halált. A tűz. Isten az égő csipkebokorban van. Illést tüzes szekér ragadja az égbe. A szeretet tüze. Ugyanakkor Szodoma és Gomorra büntetése, a kénköves eső, a tűz. A gyermek ezt megtanulja. Micsoda csodálkozó szemmel nézi a karácsonyfa gyertyáit, amelyek közvetítenek valami ember fölötti szeretetet. De ha a tűzbe nyúl, akkor elsírja magát, elkapja a kezét. A víz, a paradicsom folyói, hát akkor indul az élet, amikor pára száll föl, és megöntözi a földet. És Ezekiel úgy látja, hogy egyszer a templomból fakad egy olyan víz, ami megöntözi az egész földet. Amikor a templom kárpítja ketté szakadt, mert Jézusnak az oldalát a katona átszúrta, képzetek szerint a templom az olyan, mint egy ember, és a rekeszizom, az volt a kárpit, megnyílott az oldala, és vér és víz folyt ki. És aki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék, mondja Jézus. Szomjazni az azt jelenti, hogy szomjazni a szeretetre. A gyermek ezt megérzi, akkor, amikor édesanyja megszoptatja, ott rögtön szeretetet szív magába. Aztán mégis a víz azon az rettenetes volt, elpusztított egy régi világot. És hogyha a gyermek hűdés közben alámerül a vízbe, kétségbe esik, elmerülök a vizekbe. Testvérek, ezért zseniális Petőfi, nem azért, mert rímeket talált, az egy külön tehetség, hanem a Tisza. Micsoda nagy áldás ez a folyó, és egyszer csak zúgva-búgva tört át a gátat. El akarta nyelni a világot, az egész világot. Tehát két arcú a világ. Tulajdonképpen ebből kiindulva a világgal való kapcsolatunk kettős. Jó is, meg rossz is. Életet ad és halált hordoz. Miért van ez így? Miért ilyen a világ? Rossz a kérdés. Egy másik kérdés előbbre visz. Miért van az, hogy a nagy szentek számára már minden jól van? Ugye ez egy kérdés, hogy jön egy katasztrófa, stb., elveszíti az fiát, lányát, temet, megharagszik az Istenre, mert miért van ez a rossz? A szent oda jut, hogy miért van a jó? Szara Bíboros, aki vitte a nagy pénzeket a Vatikánból a cunamit után, egy olyan emberrel találkozott, akinek mindenki ilyen meghalt. Képzeld el, hogy a családod ki van végezve. És azt mondta Bíboros úr, az Úr Istennel volt, velem volt. Nem törtem össze. Vele tudtam ezt végigélni. Ez a kérdés. Mert ez nagyobb kérdés, mint az, hogy valaki jó nagy ütközések érik, hát ilyen a világ, és megharagszik az Istenre. Hogy a szentek ide jutottak? A szentek egy olyan világba léptek be, ami a hetedik napon kijelentetett. Látta Isten, hogy minden jó, sőt, nagyon jó az ő szempontjából. Tehát, ha teljesen ővele egyesülünk, akkor akármi ér bennünket, nem fogjuk azt mondani, hogy két arcú a világ. Hiszen maga az Isten merült alá a szenvedésbe, és ott van velünk. Tehát akkor a paradicsomi állapotban, az Istennel való végtelen erős kapcsolatban a világ csak jó volt. Mária ebben él. Nem lett volna ez a halál. Ez nem szerinti, hogy biológiai nem haltunk volna meg, csak elaludtunk volna, és föltámadtunk egy másik világban. Nem lennének temetők. Ha az ember kiszakad az Istennel való kapcsolatból, akkor minden lehet jó is, meg rossz is. Szent Ferenc atyánk naphimnusza az egy hatalmas költemény. Ez az első modern nyelven írt vers Európában. Hihetetlen, ősképeken beszél. Csak az a meglepő, azt mondja, hogy tűztestvér, tűzbátyánk, vízhugunk, szélöcsénk, bámulatos, sőt, halálnővér. Nem maszkírozza el a halálnak a szépségét, főleg a kora olasz nyelven recseg az a mondat, hogy kegyetlen, mert nem lehet előle elfutni, de nővér. Na most Szent Ferenc atyán a galamb szelítségét megkapta az Istentől, de a kígyó ravasságát is. A jóra. Olyan ravasz volt, hogy mindig eltusolt azt, hogy ő szent. Néha bolondot játszott, amikor a hívek mentek ki, hogy látni akarják a szentet. Azt mondta a testvének, ülj fel gyorsan a hintára, hintázunk egyet. Jó, akkor azt mondta, na hát ez a szent, azt visszamentek a csalódott hívek. Egyszer gyanútlanul beesett a család saját csapdájába. Ebbe az énekbe egy szent, de micsoda nagy szent ez. Öntudatlanul kibeszéli, hogy neki a világ csak pozitív. Ha tudta volna gyanútlanul, mit árult el magáról, akkor ezt a verset elégette volna. Ki ez az ember? Miért van ez így? Mert elmondhatta Szent Pál, hogy élek én, de már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Miért? Mert a naphimnusz a Teremtő Istenhez szól, nem panteista költemény. És azért ő nagyon megszenvedett, az apja kirúgta, összekülönböztek. Amikor már az Úristen őt vonzotta, mert ő kereskedőt akart belőle csinálni az apja. Menjünk a polgármesteri hivatalhoz, nem, menjünk a püspökhöz, jó. Add vissza, amit neked adtam. Leveti az utolsó szár ruháját, a gatyáját is. Ez nem striptiz jelenet, hanem a mezítelen Ádám. A püspök betakarja. És mit mond? Pietro di Bernardone, nem vagy az atyám. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, de végig szenvedett emiatt. A vérével, az idegjeivel füzetett azért, amit mi olyan kicsibe veszünk, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, és hogy Krisztus a testvérünk, mondja, és hogy ilyen jegyesünk van, mint a Szentlélek. Ő már átment a Krisztus által hozott tűzön és vizen, mert a Lukács evangéliumban, amit az idét hallottunk, a tűz és a víz tulajdonképpen a keresztény keresztség szentségét jelenti. Hiszen pünköskor lángnyelvek jelentek meg, ami már nem ártott. És a gyermeket is a vízbe merítjük alá, meg a felnőttet, amikor keresztelünk. De mit mondunk? Én alámerítelek, megkeresztelek téged az Atya, Fiú és a Szentlélek nevébe. Így van a görögben, nem a nevében. Vagyis miközben a vízbe alámerítjük, megadta Krisztus azt a hatalmat, minden kereszténynek szükség esetén keresztelet, hogy alámeríted a Szent Háromság életébe. Mert Krisztus meghalt értünk, van bűnbocsánat, szabad utunk van az Isten belső életéhez. És új életet ad.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallhatták.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Mária Rádió hallgatóit a Sepsi Szent Györgyi stúdióból, a mikrofonoknál Antal Zoltán,
1: Pál Zsóka
2: és Görgényi Tünde.
0: Imádságra hívjuk a kedves hallgatókat, imádkozzunk közösen a békéért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: Napról napra tapasztaljuk, hogy fontos része az életünknek a béke. Érezzük, hogy mekkora szükség van a békére, akár az embertársi kapcsolatainkban, de ugyanúgy szükség van a békére a világban, a népek, nemzetek között. És azt is érezzük, hogy mennyire fájdalmas a szomorú hírekről értesülni. Hányan elveszítik otthonukat, mindenüket, hányan elveszítik életüket. Hordozzuk őket imáinkba, és imádkozzunk azért, hogy a világ felismerje a béke nélkülözhetetlen voltát.
2: Páradozzatok annak a városnak békességén, ahova fogságba vitettelek titeket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is. Békesség Istene, Jézus Krisztus, hogyan adod nekünk a békességedet most, amikor a világ sehogyan sem adja? Szüksége van erre lelkünknek, családunknak, országunknak, világunknak. Kezd, Uram, bennem a békéltetés munkáját. Csendesítsd el nyugtalan szívemet, tisztítsd ki, vedd el a haragot, erőszakosságot, önzést, piszkosságot. Töltsd be szent lelkeddel. Adj tiszta igaz gondolatokat, érzéseket, telve hittel, reménnyel, szeretettel. Vezesd, Uram, a szavam, kezem, lábam is a te utad szerint, hogy a békességért fáradozzak magamban és környezetemben. És most, amikor messzebb tekintek e fáradozásomban, csak imádkozni tudok embertestvéreimért, akikhez én nem, de a te kezed elér. Könyörgöm, hogy mentsd meg az embert, ahogy mindig is tetted. Mentsd a testét, és mentsd a lelkét. Adj békességet, vagy légy velük a háborúságban. Megvalljuk, te vagy az Úr mindenek felett. Téged nem lehet legyőzni, hogy tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Szent Pál apostol a tesszaloniki hívekhez írt első levelében is felhívja a figyelmet a békére. Békesség Istene szenteljen meg benneteket mindenben, és egész lelki valótok, mint a lelketek, mind a testetek maradjon fedhetetlen Urunk Jézus Krisztus eljövetelére, aki hív titeket, hűséges, tehát meg is valósítja. Testvérek, imádkozzatok értünk is. Testvéreim, hívő lélekkel terjesszük kéréseinket Isten elé. Urunk, kérünk, hogy a te békéd ragyogjon közöttünk, és szereteted tegyen szabaddá minket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Imádkozzunk azokért, akik igazságtalanul szenvednek. Kapjon minden ember, minden nemzet és nemzetiség egyenlő jogokat, s ugyanakkor vállaljon egyenlő kötelezettségeket is.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, kérünk, ajándékozz meg minket békéddel, hogy ezt másoknak tovább adva az emberiség szolgálatára legyünk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Imádkozzunk a keresztényekért, hogy mindig nyitottak maradjanak mindenki felé, és így a kiengesztelődés kovászává legyenek az emberiség nagy családjában.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Imádkozzunk azokért, akik megpróbáltatásokon mennek keresztül, akiknek segítségre és együttérzésre van szükségük. Add, hogy általunk részesüljenek a te irgalmas szeretetedből.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Jézus Krisztus, te példát mutattál az alázatos szeretetre, és megtanítottál bennünket, hogy minden emberi élet értékes előtted. Kérünk, szent lelked által vezéreld a világ népeit, hogy át tudják engedni neked az irányítást, és lépésről lépésre közelebb kerüljünk az igazi békéhez. Amen. Könyörögjünk. Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária,
1: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária,
1: ó irgalmas szűzanya, keservét a bűnök bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői mái gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizzen titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Maradjunk meg továbbra is a Jóisten jelenlétében. Hagyatkozzunk rá. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. 2026. augusztus 27-e van, Szentírás vasárnapja. A zenés köszöntő veszi kezdetét, a pontos idő 13 óra és 43 perc. A mai adás szerkesztői köszöntik Önöket,
1: Görgényi Tünde
0: és Pál Jutka.
1: Kedves hallgatóink, hívhatnak bennünket. Az elkövetkezőkben köszönhetik családtagjaikat, barátjaikat, ismerőseiket, mindazokat, akik Önöknek kedvesek. Telefonszámaink nem változtak, de megismételjük, elmondjuk. 0259 420 555 és a 0359 420 555. Ezeket tárcsázva kerülhetnek élőadásban. Ha szívesebben írnának, SMS-t is küldhetnek a 0758 420 555-ös SMS számra.
0: És honlapunk is működik, oda is várjuk a jó kívánságokat a www.mariaradio.ro címre, ezen belül pedig a zenés üzenet menüpontra kattintva.
1: És nézzük meg, hogy melyek azok a névnapok, amelyeket így a naptárunkból kivettünk, ahol megjelennek. Ez az Adalbert, Adolf, Demeter és Döme. Ezen nevű hallgatóinkat köszöntjük, de szeretettel és tisztelettel gondolunk minden kedves hallgatónkra, aki ma születésnapot, házassági évfordulót vagy más fontos eseményt ünnepel.
0: A tegnap Kozma, Damján és Justina névnap volt, holnap pedig Salamon és Vencel névnap lesz. Mindenig név elég ritka, de reméljük, hogy vannak olyan hallgatók, ne talán önkéntesek is, akik ünnepelnek. És készítettünk egy dallistát is, ezekből lehet válogatni, küldeni. A mai dallistánk egyes számú éneke, egy kérésre választottuk Kolumbán Sándortól, Ne add fel a reményt.
1: Ugyancsak kérésre választottuk a kettős számú dalunkat, Hazamegy a vándor László Attila előadásában.
0: És szintén kérésre választottuk a hármas számú dalunkat is, a tegnap Zita Marosvásárhelyről szerette volna küldeni a Dicsuli előadásában az Éneklem a te jóságodat című dalt, így ma ez a hármas számú dalunk.
1: A négyes számú dalunk Durko Helinától Velem vagy.
0: Az ötös egy gyerekdal a Kölyök Continental Singers-től Nyisd meg szívedet.
1: Tóth Bélától Az egek királynéja, a hatos számú dalunk.
0: És szintén egy szép Mária ének Pálmai Árpád kantorkarnagy előadásában Nyíljon meg szívetekben.
1: Ezekkel a dalokkal várjuk Önöket, ezeket választhatják, és várjuk telefonszám, telefonjaikat, üzeneteiket. Itt vagyunk, és közvetítjük az Önök jó kívánságait.

0: beérkezett egy üzenetünk. Isten éltesse a műsorvezetőket. Ülkébe Anna néninek erőt, egészséget, minden jót kívánunk. Isten áldását kérem életük minden napjára, ne add fel a reményt. Című dallal áldott napot mindenkinek.
1: Hát ez lesz az első dal, amit be fogunk játszani. Küldjük a kedves hallgatónak, aki küldte, és természetesen Anna néninek is, kedves önkéntesünknek, hogy mielőbb megerősödve, meggyógyulva újra hallhassuk.
0: És van egy telefonálónk is, őt is hallgassuk meg, kit szeretne köszönteni.
2: Jézus és Mária nálad dicsértessék.
0: Mindörökké dicsértessék, kedves babácsim.
2: Köszöntöm a szeretett, drága műsorvezetőket. Úgy tudom, Sepsi Szent Györgyről van az adás.
0: Így van.
2: Ez alkalommal a testvéremet szeretném leghamarabb köszönteni, aki Kanadában kantor és diakonus szolgálatot végez, és Ferenc Győző barátomat, akinek a strófáit örömmel hallgatom mindig. Most már a tegnapi köszöntő versemet voltak személyek, akik kérték, ezért ugyanazt fogom mondani most is, és mert úgy látszik, hogy a lelküket érintette. Szent Kozma és Damján orvosok valának, nagy-nagy szeretettel másoknak szolgáltak. Mindezt megtették, ők megtették jóságos Krisztusért, soha nem működtek ellenszolgáltatásért. Vigaszt is nyújtottak sok beteg testvérnek, kik tudták érezni a nagy lelki örömet. Presztis féltékenység támadt fel ellenük, sok-sok áskálódás végezett így velük. Vértanú halállal életük végződött, kezdődött az égben boldogság, mely örök. A gyógyszernél is jobban gyógyít az orvosnak odaadó hite, igaz kedvessége. Jó anyám mondotta, fiam, te bizony én nekem jó orvosom voltál, mert minden szavaddal engem gyógyítottál. Jó szóval gyógyítjuk a szomorú lelkeket, ezzel megelőzünk sok-sok betegséget. Gyógyítjuk a szomorúakat, főleg a könnyes arcú, síró jó anyákat. Köszönöm a figyelmet, a drága szizanya legyen mindannyiukkal, ezen a vasárnapon is.
0: Köszönjük szépen, kedves babácsi, és azt is, hogy újra elmondta nekünk ezt a Szent Damiánról szóló verset, gondolatokat, rémbeszedett gondolatait. Jó volt újra hallgatni, és köszönjük azon hallgatóknak, akik visszajelezték, hogy újra akarják hallgatni, mi is szívesen tettük. Jó Isten áldja meg, kedves atya!
1: És mielőtt elhangzik az első dal, amit kérésre választottunk, ugye, érkezett egy jó kívánság. Köszöntöm Fenyőkúton testvéremet, Tófalvi Ferencet és anyukámat, Tófalvi Vilmát. Kívánok áldott, békés, szép vasárnapot. Isten éltesse sokáig őket erőben, egészségben. Margit írta Székelyudvarhelyről. És akkor fogadják szeretettel Kolumbán Sándor előadásában a Ne add fel a remény című éneket.
0: Mi küldjük Tamás József atyának, valamint az ő testvérének Kanadában, és Ferenc Győző kántorkarnagy úrnak is.

0: Kedves hallgatók, elhangzott a mai dallistánk egyes számú dala. Kolumbán Sándor önkéntesünk előadásában Ne add fel a reményt. Köszöntjük azon hallgatóinkat, akik most kapcsolódtak be rádiónk adásába. Önök a zenés köszöntőt hallják, köszönjük, hogy csatlakoztak hozzánk. Ezben nézem, hogy érkezett egy üzenet, de úgy látom, hogy ez egy imakérés. Ezt majd később fogjuk beolvasni. Most a szeretteiket köszönhetik. A következő jó fél órában még van rá lehetőség. Várjuk hívásaikat, de írhatnak is nekünk. Igaz, hogy így Jutkával pont nézegettük, hogy mindenik név nagyon ritka, vagy legalábbis itt a mi vidékünkön, hát ha valahol mégiscsak gyakori nevek, és vannak ilyen nevű szeretteik.
1: De gondolom, hogy azért születésnapok vannak.
0: Biza.
1: Amire a nevek ilyen.
0: Vagy házasság évforduló.
1: Igen. Ilyen ritkák, furák, nem is tudom.

0: Van egy telefonálunk. Hallgassuk meg, hogy ők itt szeretne köszönteni. Halló, Mária Rádió. Halló. Hallgatjuk szeretettel.
1: Halló.
0: Hallgatjuk. Halló, halló.
1: Szeretném köszönteni Csíkszentgyörgyön, Szabó Lászlót és feleségét, Veronikát, házasságkötés 29. évfordulója alkalmából, a Jóisten Észesre Sukáig, egészségben szeretett unokáig, családjuk körébe, dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké amen dalt is tetszik választani?
1: Nem tudom, milyenek voltak, így nem. Mindegyiket.
0: Rendben, következőt akkor nekik küldjük.
1: Köszönjük.
0: Mi is köszönjük, hogy velünk rádiózik. Jó Isten áldja Önt is.

0: Halló, itt a Mária Rádió.
1: Halló, halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagy szeretettel köszöntöm Cindikét és Ütkát, Isten áldását kérem az életükre. Én szeretném köszönteni a Csiknákos és Göröcsfalu Egyházközség minden lakóját, születés névnaposokat, az öregeket, betegeket, mindazokat, akiket nem köszönt senki, az én kicsi családom apraját, nagyját, de különösen most szeretném köszönteni fiamat. Kedden lesz a nevenapja, de hétfőn nem lesz, nem is köszöntő. Ha hamarabb köszöntöm születés névnapra, a Jóisten bőséges áldását kérem Tamás Mihálynak Madéfalván. A kicsi családjára bőséges áldását az Istennek. Még szeretném köszönteni a sok-sok lelki testvéremet, köztük Anna nénit és őkével Veronkát is, és mindenkinek kitartást kérek a Jóistentől a mindennapi keresztviselésben. Szeretném még köszönteni a sok-sok beteget, a Mária Rádió nagy családját. Mindenkinek egy áldott, békés, csendes szép délután kívánok. Ha lehet a László Attila dalát, azt meghallgassuk. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Ez fog következni. Ez a kettős számú dalunk. És fogadja szeretettel Szabó László és kedves Veronika házassági évfordulójuk alkalmából, valamint kedves betelefonálónk fia és családja Madéfalván Tamás Mihály. De fogadják szeretettel önkénteseink, betegeink, akik egyedül vannak, és mindenki, aki a mai délben, délután, kora délután a Mária Rádiót hallgatja.

0: zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.
1: Kedves hallgatók, a zenés köszöntő folytatódik. Elhangzott a mai dallistánk második dala is, László Attila előadásából Hazamegy a vándor. Az imént az egyik kedves hallgató mondta, hogy nem tudja, hogy milyen dalok vannak még a tarsolyunkban, így most elismételjük a dalukat. A hármas számú dalunk nem hangzott el, ez Marosvásárhelyről Zita kérésére választottuk, Éneklem a te jóságodat a Dics Suli előadásában.
2: Durkó Helena énekli a négyes számú dalunkat, Velem vagy.
1: Nyisd meg szívedet, ez az ötös számú dal, egy gyerekdal.
2: Egek királynéja, Tóth Bélától hatos számú dalunk.
1: És még hátra van a hetes számú dalunk is, Pálmai Árpád, Kántor Karnagy előadásában, Nyíljon ki szívetekben. És érkezett egy jó kívánság, Zágomban Rádúj Irént köszöntik születésnapja alkalmából szerettei minden dallal. És nekem eszembe jutott, hogy Rádúj Noémi, aki most már férjhez ment, és Harai Noémi, a jövő héten ünnepli a születésnapját, mi nem leszünk hétfőn sem adásban. Kívánunk neki boldog születésnapot, természetesen az édesanyjának is, és akkor a következő dal szóljon nekik. Én nagyon hálás vagyok értük, hiszen annak idején, mikor itt a Sepsiszentgyörgyi stúdió elindult, nagyon sokat segítettek az újságok kihordásában, mindig célba értek. Köszönjük szépen Noémi édesapjának is, aki személyesen elvitte az újságokat. A Jóisten áldása kíséri az egész családot.

0: és nézem, hogy nincs telefonálunk. Üzenet érkezett, több is. Ezekből olvassunk fel.
1: Isten áldja Tamás József papbácsit erőben, egészségben, minden jót kívánok neki, és minden papbácsinak, elszentelt kispapoknak, kántoroknak, püspököknek, minden dallal. Áldott

0: napot mindenkinek.
1: Unokánkat, Fejér Boglárkát 10 éves születésnapján köszöntjük nagy szeretettel, Csabi tata és Klári mama.
0: Köszöntöm udvarhelyen anyukámat, Tófalvi Margitot, kívánok áldott békés szép vasárnapot, Isten áldásával, írta a fia Jocó.
1: És választunk egy újabb dalt, mégpedig a mai dallistánk 6-os számú énekét, egy nagyon szép Mária ének, Tóth Béla előadásában, Egek királynéja, Mária, segíts! Fogadják szeretettel!
0: De mielőtt a dalt bejátsszuk, van egy kedves hallgató, hallgassuk meg, ők itt szeretnek köszönteni. Halló, Mária Rádió!
2: Halló!
0: Hallgatjuk szeretettel!
2: Halló, dicsérteszék Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: Nem szeretettel köszöntelek! Szeretettel, én szeretném köszönteni Szent Egyházam, Simó kincs, a drága unokámat, máma születésnapja. A drága Jóisten áldja meg, adjon neki sok erőt, egészséget, tudja nevelni a két drága árva fiacskáját a szüleivel együtt. Ezt kívánja nagymama Csíkszeredából László Margit. Minden Mária Rádió hallgató, támogató, nagy szeretettel köszöntök. Bertuska Nini, szövéden, minden jó tevem, rossz tevőmet. Békesség Istentől.
0: Békesség Istentől. Hát akkor fogadja szeretettel mindenki, akit Margit néni köszöntött, a következő dalt. 6-os számú dalunk tehát, Egek királynéja.

0: Kedves hallgatóink, továbbra is az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdióból jelentkezünk a zenés köszöntő műsorral.
1: A mai adás szerkesztői
0: Örgényi Tünde
1: és Pál Jutka. Kedves hallgatók, hívhatnak, írhatnak nekünk, hiszen ez az a műsor, amit önökkel együtt szerkesztünk. Bátorítjuk azon hallgatóinkat, akik még nem próbálták meg, hogy élőadásba lépjenek, talán túl bonyolultnak, vagy türelmük nincs, hogy kivárják, amíg élőadásba kerülnek, nem olyan bonyolult, azt így eláruljuk. 0259 420 555 vagy 0359 420 555 bármelyik telefonszámot lehet tárcsázni, és egy kis türelemmel élőadásba lehet kerülni.
0: No, de hogyha valaki lámpalázas lenne, hogyha tárcsáz minket, akkor lehet írni is rövid szöveges üzenetet SMS-t a 0758 420 555-ös számra, vagy a www.mariaradio.ro honlapon a zenés üzenet gombra kattintva. És van egy kedves telefonálónk, hallgassuk meg, hogy ők itt szeretnek köszönteni. Halló, Mária Rádió!
2: Halló! Dicsérteszék, Úr Jézus szentneve, elfelejtettem az előbb. A drága öcsémnek máma neve napja, Engi Albert, Szerpeszben lakik. Drága jó Isten, áldja meg a drága öcsémért, hogy sokszor-sokszor írja meg neve napját a kedves feleségével, Dániába, a gyermekei, adjon nekik is ott a jó Isten erőt, egészséget, és a fia is, Albert, őt is áldja meg a jó Isten Dániába. A kedves családjával, négy gyereket, gyönyörű, adjon erőt, egészséget ott nekik is a nagyvilágba. Ezt kívánja László Margit, a mennyek Csíkszeredából.
0: Köszönjük szépen.
2: Békesség Istentől.
0: Békesség Istentől. Köszönjük szépen, hogy újra tárcsázott a kedves hallgató. A következő számot nekik is fogjuk küldeni. Várunk még egy picit, hát ha lesz telefonálunk, vagy üzenetünk érkezik. Utána pedig bejátszunk egy újabb dalt. És van is egy üzenetünk. Betlen falván köszöntöm Iluskát minden dallal, további jó egészséget, türelmet, lelki békét és Isten áldását kérem életére, írta Irén.
1: Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntjük. Élőadásban van, hogyha hall bennünket, akkor ossza meg a... Valami történt, de bátorítjuk a kedves hallgatót, próbálkozzon újra. Amíg újra próbálkozik, addig én elő is készítem a mai gyerekdalt, hiszen egy 10 éves kislányt is köszöntöttek, és neki küldjük ezt a dalt, a Continental Singers előadásában, Nyisd meg szívedet, de itt is van a kedves hallgató. Halló, itt a Mária Rádió.
3: Halló, dicsétessék a Jézusnak.
1: Mindörökké, amen.
3: Olyan nehezen jutok be, nagyon köszönöm a jó Istennek, hogy most sikerült. Szívem meleg szeretetével köszöntöm a kóziós testvéreket, akikkel együtt voltam Váradon lelki gyakorlaton. Drága testvérek, megköszönöm nektek azt a sok-sok szeretetet, amit kaptam tőletek a 4 napon. Csodálatos volt minden perc, amit együtt töltöttünk. Köszönöm a lelki atyáknak is a szép szavakat, imákat, amely a szívünkig hatott. Megköszönöm lelki vezetőnek, Valériának a szívet melengető szavait. Mindenkinek minden szívből köszönöm, Dekolorál.
1: Dekolorész, köszönjük szépen, hogy hívott bennünket, és mi is csatlakozunk a jó kívánságaihoz.
3: Köszönöm szépen, és köszönöm nagyon, hogy bejutottam, mert van 2 hónapja, vagy 3 is, hogy nem jutottam be. Nem tudom, miért nem jutok be.
1: Nem tudom elképzelni, pedig ma tényleg nem volt sok betelefonálunk. Na, de jó, hogy most is sikerült.
0: Közben érkezett egy üzenetünk, egy jó kívánság. Köszöntöm Mári falván barátnőmet, Csiki Magdát, kívánok áldott békés szép vasárnapot Isten áldásával, írt a Margit udvarhelyről. És telefonálót is köszöntünk, Hallú Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
2: Isten áldja meg a kedves műsorvezetőket, és köszöntök minden imacsoportot, akiket rózsafüzét mondanak a Mária Rádióban. Most kiemelném a fixeredaiakat, mert mindig olyan gyönyörű Mária énekeket énekelnek, hogy megsiratnak. És köszöntöm Tamás József bácsit és Ferenc Győző kántor urat, akik olyan gyönyörű imaversekkel örvendeztetnek, és ozdolám minden Mária Rádió hallgatót és családomat. Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Jóisten áldja meg, áldott szép napot!
0: Köszönjük szépen önöknek, és csatlakozunk a jó kívánságaihoz.
1: És szóljon a mai dallistánk 5-ös számú éneke, a Kölyök Continental Singers előadásában Nyisd meg szívedet.
0: Szóljon ez a dal Engi Albertnek és az ő fiának Dániába, Albert névnapra. A kedves betelefonáló Váradi, gondolom Váradi betelefonáló, aki a kurzilós testvéreket köszöntötte, és háláját fejezte ki azért a 4 napért, amit együtt töltöttek, de fogadja szeretettel mindenki, aki rózsafűzért imádkozik a rádióban. Csoportok vannak, és igazából őket nem igazán szoktuk köszönteni, hát most itt az alkalom, és fogadják ők is nagy-nagy szeretettel.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindjárt, amen.
1: Nagyon sok boldog napot kívánok, erőbe egészségben megérni. A hit remény szeretett jegyében szeretném köszönteni Tóth Timikéket, 20. házasság évfordulójuk alkalmából. A Jóisten adjon nekik egy nagyon-nagyon hosszú boldog életet, erőbe egészségben a szüleivel és nagyszüleivel együtt. A Csíksomai Szuzanya Takarjával, Révé Palaszcsával is még szeretném köszönteni Tamás József, Pabácsik, aki minden vasárnap nekünk olyan szívhez szóló beszédet tart, hogy a Jóisten áldja meg nekünk, és tartsa meg nagyon-nagyon sokáig egészségbe. Ezt kívánom tiszta szívemből, egy mindennapos hallgatott Csíkszeredából, az összes elhangzó dallal, ami hátra van, nem utolsó sorban önöket, betegeket, mindenkit dicsértes. Jézus Krisztus, köszönöm szépen, hogy
0: bejutottam. Mindörökké, köszönjük szépen, hogy velünk rádiózik, és csatlakozunk a jó kívánságaihoz. Maradt még 5 perc a műsoridő végéig, ha valaki talán most kapcsolódott be, akkor még kihasználhatja ezt a néhány percet, és én már is készítem elő a 3-as számú éneket, amit Marosvásárhelyről Zita kért még a tegnapi napon, a Dicsulitól éneklem a te jóságodat. Még egy kicsit várunk, hogyha valaki talán most fejezte be az ebédet, most pihent meg, és hall bennünket, és szeretne köszönteni valakit, akkor megvárjuk. vagy 0359-420-555, bármelyik telefonszámot lehet tárcsázni, és egy kis türelemmel élőadásba is lehet lépni.

de előkészítette már a dalt, ezt fogjuk meghallgatni, és egy kedves csíkszeredai betelefonáló kérésére köszöntjük mi is házassági évfordulójukon Dök Timikéjéket, Tamás József atyát, önkénteseket, betegeket, és minden kedves hallgatót.

0: Közben a dal alatt érkezett egy üzenet.
1: Köszönet.
0: Igen, köszönet, itt nézzük Jutkával. Isten fizesse a lélekhez szóló dalt, Isten áldása kísérje életüket minden nap. Köszönöm szépen, Zita. Hát örülünk, hogy így megörvendeztethettük. Mielőtt búcsúznánk, igaz csak rövid időre, engedjék meg, hogy a délutáni műsort ismertessük önökkel, nem sokára a medjugorjei üzenetet ismételjük meg, majd fogadjuk az önök ima szándékaikat, és az irgalmasság rózsafüzérét fogjuk imádkozni itt a stúdióban a hittanús gyerekekkel. 15 óra 20 perctől Isten a sorok mögött című műsorával Karácsony Tibor atya és Zalder Éva jelentkezik. 16 órától a református fél órát hallhatják Köteles Lászlóval. A Vatikáni Rádió műsora 16 óra 40 perctől kezdődik, 17 órától ima szándékaikat fogadjuk, ezt követően a dicsőséges rózsafüzért imádkozzuk.
2: Szentmisét közvetítünk délután 6 órától Csíksomlyóról a kegytemplomból. A Szent Mise után elimádkozzuk az úrangyalaimát, majd a meseházzal várja leginkább a gyerekeket Bajko Melinda. Egy újabb műsorismertető este 7:30-kor hangzik el. Mi megköszönjük megtisztelő figyelmüket, köszönjük, hogy velünk rádióztak, búcsúznak önöktől.
1: Görgényi Tünde
2: és Pál Jutka.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

a jóságra hívlak benneteket. Legyetek a béke és a jóság hordozói ebben a világban. Imádkozzatok, hogy Isten erőt adjon nektek ahhoz, hogy szíveteket és életeteket mindig remény és büszkeség töltse el azért, mert Isten gyermekei és reményének hordozói vagytok ebben a világban, amely szívből fakadó öröm és jövő nélküli, mert szíve nem nyitott Isten felé, aki a ti üdvösségetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2012. július 25-i

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Kovásznán, a Tündérvölgyben, a 92,3-as ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót az Erdélyi Mária Rádió Sepsi Szentgyörgyi stúdiójából. 14 óra és 41 perc a pontos idő. Az ima szándékokat fogadjuk. A mikrofonnál Pál Jutka és Görgényi Tünde köszönti Önöket.
1: Hamarosan az irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk, és felajánljuk a minden háború megszűnéséért, azok következményeiért, elajánljuk a békéért, Leó pápánkért, püspökeinkért, papjainkért, keresztények közötti egységért, katolikus anya szent egyházunkért, de imádkozunk az egyházban szolgálatot teljesítő testvéreinkért, testi-lelki betegekért, szenvedélybetegekért, magányosan élőkért, azokért, akiket elhagytak a szeretteik. De nem feledkezünk meg a keresztény családokról, utonlevőkről, fiatalokról. Imádkozunk ma is önkénteseinkért, támogatóinkért, elhunyt önkénteseinkért is, családtagjainkért, elhunyt családtagjaink, barátaink lelki üdvéért.
0: Hívhatnak a szokott módon a kedves hallgatók, sőt bátorítjuk azon hallgatóinkat, akik még eddig nem próbálták meg, 0259 420 555 vagy 0359 420 555. SMS-ben a 0758 420 555-ös számra írhatnak, vagy honlapunkra a www.mariaradio.ru címre, ezen belül pedig az ima szándék gombra kattintva. És amíg telefonálunk lesz, addig megosztunk néhány üzenetet.
1: Imád kérünk a testvérekért, László, Irén, Krisztina, lelki békéért, Jézusunk, bízunk benned.
0: A ma elhangzó rózsafüzéreket, szentmiséket felajánlom Fenyőkuton testvérem Tófalvi Ferenc gyógyulásáért, anyukám gyógyulásáért és saját magamért, az én gyógyulásomért is, a Mária Rádióért, minden betegért, fiamért, lányomért, menyemért, Margit írta.
1: Következő üzenetünk így hangzik: felajánlom a rózsafüzért hálából a Jóistennek, a gyermekem sikeres műtétéért, kérem a gyógyulás kegyelmét továbbra is, felajánlom fontos szándékokért, és felajánlom elhunyt gyermekem és elhunyt szeretteim, jótevőim lelki üdvéért. Uram, kérlek, bocsásd meg minden bűnüket, és add, hogy az örök világosság fényeskedjék nekik. Írta egy édesanyám. És telefonáló Hello. Is van a vonalban. Halló!
2: Halló! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Köszöntöm Önöket, Magdi néni vagyok Csíkszeredából. Köszönöm szépen a szép ének számokat, végighallgattam a műsort, a jó kívánságot, és Szentírás vasárnapján kérem a mindenható Istent, hogy ő Szentírása, szóval az apostolai Szentírását tudjuk megérteni, és tudjuk élni vele, és a szeretet, a béke továbbra is a szívünkbe lakjon, és minden embertársunkat úgy fogadjuk el, ahogy van, és adjuk hálát, hogy a mai napot is megértük. És köszöntök szépen Tündike és Jutkát is, mindkettőjüket áldás, békesség szálljon Önökre. Isten áldásával köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük szépen, kedves Margit néném.
0: A mai rózsafüzért szeretném felajánlani Nagy Géza gyógyulásáért. Kérjük a Jóistent, hogy minél hamarabb gyógyítsa meg. Csíksomlyói Szűzanya, könyörög érettünk.
1: A rózsafüzért felajánlom szüleim lelkük üdvéért, családomért, testvéremért, Attiláért, anyósomékért, egy mindennapos hallgató írta ezt az üzenetet.
0: Minden imát és szentmisét felajánlok Illuska tökéletes gyógyulásáért. Hallgass meg, Uram, kérésemet.
1: Halló, Mária Rádióm.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Ezt a rózsafűzét felajánlom testi-lelki gyógyulásomért, főleg a látásom javulásáért, a gonosz távozásáért, Nagyvárosra, Lőrinc családért, Pintér Zita gyógyulásáért, Székelyhídra, Cservit családért, Érszalacsra, Jagos családért, Pintér családért, a Mária Rádió munkatársaért, önkénteseért és a világ békéért. Köszönöm szépen, kívánok kellemes délutánt, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen, hogy velünk imádkozik. És kérnek imát egy bácsiért, aki súlyos balesetet szenvedett, és a kórházban várja a gyógyulását, a családja imádkozik érte.
1: A héten elhangzó rózsafűzéreket és szentmiséket felajánlom Bibor László lelke üdvéért, önökkel imádkozva. Szerettei írták az üzenetet Csíkszeredából. És telefonáló van a vonalban. Halló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: A jövő héten elhangzó szentmiséket és rózsafüzéreket fel szeretném ajánlani Nagy Géza gyógyulásáért, a Szüzanya takarjává palástjával, adjon a Jóisten gyógyulás, mielőbbi felépülést a fájdalmak elviseléséhez, és az orvosoknak jó kezelési lehetőséget, hogy tudják kezelni megfelelő módon. A családjának pedig kitartás, legyenek erősek a Jóisten és a Szüzanya takarjává palástjával. A fentírás vasárnapján kívánok minden elképzelhető jót. Köszönöm a lehetőséget, áldott szép vasárnapot, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy együtt imádkozhatunk.
0: Felajánlom ezt a rózsafüzért hálából a Jóistennek, és testvéremért, a jó orvosi eredményekért.
1: Halló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Az Irgalmasság Szent Rózsafüzérét szeretném ajánlani az összes meghalt híváink közösségét. Különösképpen férjemért, akit július 20-án temettünk a Komjatin temetőbe. Kérem a keresztre feszített Úr Jézus Krisztus, fogadja be őt az ő szentsége, szent szívébe, az ő Szűz Mária édesanyjával együtt. Isten fizesse, meghallgattok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt ezen szándékokra is.
0: Felajánlom a Szent Rózsafüzért és minden imád családomért, gyógyulásomért, és minden beteg emberért, Jézusom, kérlek, hallgass meg kérésemet, egy édesanyja írta.
1: Az Irgalmasság Rózsafüzérét felajánlom Gál Kálmán komámért, jó egészséget kívánok neki és az egész családnak, Menasságról írta egy kedves hallgatóm.
0: Főtisztelendő Lukács János lelke üdvéért imádkozom, írta Péter Szovátáról.
1: Az Irgalmasság rózsafüzérét felajánlom hálából, fontos problémák megoldásáért, családom minden tagjáért, betegekért, halottakért, a rádió összes dolgozójáért, Leópápánkért, papjainkért, püspökeinkért, bűneink bocsánatáért és a világ békéért.
0: Haló, itt a Mária Rádió. Élőadásban van. Szeretettel köszöntjük.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
2: Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket. A drága rózsafűzért fel szeretném ajánlani férjemért, aki 3 hónapja, hogy elhunyt, hogy a drága jó Isten könyörüljön rajta, és vigye a mennyek országába. Valamint minden családtagomért, élő családtagomért, meg a családtagomnak örök nyugodalmat adjon, az élőknek egészséget adjon. Felajánlom az ifjúságért, papi szerzetesi hivatásokért, legyen béke a földön és szeretet, családi békességért, a Mária Rádió fennmaradásáért, és önökért, mert nem csak egy fénysugár, hanem egy remény és egy éltető sugár a Mária Rádió, különösen az öregeknek.
4: Önöknek kívánok egy áldott szép vasárnap délután. Sok szeretettel, Babi voltam Tasnádról. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen Babi néninek, hogy értünk is imádkozik.
1: Rózsafűzért felajánlom békéért, jó egészségért a családban. Köszönöm.
0: Az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom békességért, házasságomért, a gonosz távozásáért. Jézusom, hallgass meg kérésemet.
1: Halló Mária Rádió.
5: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
5: A szentmisét felajánlom a bemondott imákért, a Mária Rádió dolgozójáért, és a lebénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, minden rossz akaró emberettől szabadítsa meg a drága Úr Jézuskám. A lábom gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért, a család békességért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a háború megszűnéséért, és az egész halottaimért, a testvéreimért, és a drága gyermekem nyugalmáért, az örökvilágosság férjeméért, az örökvilágosság fényeskedjék nékik a drága Úr Jézuskámnak a drága szent nevébe, és a család békességért legyenek egészségbe.
1: Köszönjük szépen a kedves hallgatónak, hogy velünk imádkozik.
0: Az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom Adorján Olga gyógyulásáért, egy mindennapos hallgató írta, Isten fizesse.
1: Rózsafűzért felajánlom hálából a szűzanyának, családomért, gyermekeimért, házasságunkért, bűneink bocsánatáért, gondjaink megoldásáért, írta Anna.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom gyógyulásért, a gonosz távozásáért testvérem tudjon éjszaka aludni, és hogy az ő állapota ne romoljon, Csíksomlyói segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával minket.
1: Rózsafűzért felajánlom fontos szándékokért, köszönöm szépen.
0: A rózsafűzért felajánlom testvéreim gyógyulásáért és férjem nyugalmáért, egy mindennapos hallgató írta.
1: Rózsafűzért felajánlom hálából minden kegyelemért a hozzám tartozó betegekért és a hozzám tartozó halottaikért.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából a Jóistennek a kapott kegyelmekért, párkapcsolatomért, bűneim bocsánatáért, valamint a Mária Rádió fennmaradásáért. Jézusom, bízom benned!
1: Az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom a családom békességért, szüleim felgyógyulásáért, írt egy másik hallgató, és telefonáló Hello. Van a vonalban. Halló!
6: Dicsertessék Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
6: Ezt az irgalmasság rózsafűzéret fel szeretném ajánlni a lábam gyógyulásáért, halottaim lelke üdvéért, és minden hallgatóért és békéért. Dicsertessék Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen! Köszönjük, hogy együtt imádkozhatunk!

0: kedves hallgatóink, sikerült minden üzenetet beolvasni, minden telefont úgy gondoljuk, hogy felvettünk, és meghallgattuk a kedves hallgatók ima szándékait, ima kéréseit, hogyha még valaki most az utolsó percekben még betelefonálna, vagy nagyon rövid üzenetet írna, azt még megvárjuk, utána pedig együtt imádkozzuk a rózsafűzért.
1: És telefonáló van a vonalban. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Tiszteltessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, kedves Anikó.
2: Anikó vagyok, Lassóból. Köszönöm szépen, hogy az utolsó percben is bejutottam. A rózsafűzét felajánlom, hogy szoktam bemondani, a Sándor testvérem családjájét, és édesanyám és édesapámnak a lelke üdvés Magikét, a Jóisten adjon nekik, Magiknak erőt, egészséget, és a sok türelmet a munkájukhoz. Köszönöm szépen, hogy vannak, mert nekem a Mária Rádió egy kincs. Egy kincs. Reggeltől estig hallgatom. A Jóistennek legyen hála.
0: Köszönjük szépen, kedves Anikó, hogy velünk rádiózik, hogy velünk van mindig, tegye ezt mindig.
1: És érkezett még üzenet. A ma elhangzó rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom menyemért, gyerek áldásért.
0: Mai rózsafűzért és minden imát önökkel együtt imádkozva felajánlom a drága jó édesanyám Csáki Erzsébet volt színevárajai lakos lelkeüdvért, aki ma éjjel lesz 14 éve, hogy visszaadta lelkét teremtőjének, nyugodjon békében, emléke legyen áldott. Pályos szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk és imádkozik érte lánya Évike veje, Sanyika, unokája Renáta és családja.
1: Minden imát és a szentmiséket felajánlok Svédországba elhunyt Bokor Domi és testvére Bőske lelkük üdvéért, nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében, imádkozik Béla Betlen falváról egy szomszéd. Kedves hallgatók, ennyi fért a mostani ima szándékfogadási időbe. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. Hamarosan az Irgalmasság rózsafűzérét fogjuk imádkozni innen a Sepsiszentgyörgyi stúdióból, a Szent József plébánia hittanos gyerekeivel, akik az önök ima kéréseiket, ima szándékaikat fogadták.
0: Pál Jutka
1: és Görgényi Tünde.
0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és Szentlélek nevében, amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkezőket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszen a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atyám, felajánlom neked, szeretem.

0: az nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézusom,
0: bízom benned,
3: Szent Faustina nővér,
0: könyörög érettünk.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Klária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Tovább megyünk a mai műsorunkban, Isten a sorok mögött című műsorunkban. A következő Isten kereső magyar irodalmár, Kosztolányi Dezső. 1885-ben született és 1936-ban halt meg. Katolikus családból származott. A 16 éves Kosztolányi a naplóírást a Szent Háromság nevében kezdte, gyakran járult a szentségekhez. Érettségi után néhány évre azonban Nietzsche és a nihilizmus bűvületébe került. Ettől kezdve mintegy 40 éves koráig szabadelvű vagy vallással ellentétes tanokat hirdetett, de az katolikus egyházzal sosem fordult szembe. Munkásságán végig vonul a katolikus neveltetés emléke, és érzelmi életében katolikus maradt. Jellemző például, hogy prózai írásainak pozitív alakjai általában katolikusok. Vallásosságára, Isten képére rendkívüli hatással volt apjának képe. Kezdetben a szigort jelentette, amely ellen lázadt, zordult, nem ismertünk fölnézni rája, írja a 40 pillanat képben. Apjának halála után azonban az apa hiány Isten hiányá is válik számára. Az Apám című versében ezt írja, idézem: hol vagy apám, hol vagy te nagy? Nem vagy sehol, de vagy. Valami rejt, valami zár, mi ez a csönd, mi ez a vár? Vagy Apám a koporsóban című versében így ír, mert az, aki apátlan a földgolyon, Isten nélkül magában van. 40. életéve után így Kosztolányi újra elindult elveszett hitének megkeresésére. Ordítás az erdőben című művében így ír: Uram, irgalmazz, add nekem kegyelmed, elmúlt megint egy év a régi csendben, de most felordítok egyszerre 40. Eszembe jut minden, hová megyek. Könyörgés az Itt maradókhoz című versében bánja szelleme eltévejedését és Isten irgalmát kéri. Vétkeztem itt, s vétkeztek ellenem, bár senki nem úgy, mint lázadt szellemem. Az sarkantyúzott szűnös szüntelen, s ezért vagyok én bűnös bűntelen. Nézd, fél a lelkem, mint hullószirom, legyen az irgalom az én bírom. Élete végén fog ínyrákban szenvedett, amikor még tudott suttogva beszélni, gyakran meglátogatta őt a papköltő, Puszta Sándor. Egy alkalommal megkérdeztem tőle: Dezső bátyám, szoktál-e imádkozni, hiszen te is hívő ember vagy? Igen, szoktam, suttogta csendesen, az ápoló apácák felé intve: velük. Ők injekciózzák a lelkemet is. Búcsúztunk, átölelt kétszer is, így köszöntem el: dicsértessék a Jézus Krisztus. A nővérekkel együtt most egészen tiszta hangon válaszolta: mindörökké amen. Életének utolsó szakaszában többször meggyont és megáldozott. Halála előtt is elvégezte a szentgyónást és fölvette a betegek kenetét. Abból az időből, amikor már nem tudott megszólalni, papírra vetett, feleségének írt feljegyzései között ilyenek is találhatók: nagy boldogasszony van, vidd a virágokat a kápolnába. Valláshoz való viszonyának távolabbi gyökere, hogy a szépség és a humanizmus vallásának tartja a katolicizmust. Erről vallott felfogására vonatkozóan Harsányi Lajos, a kor ismert katolikus papköltője érdekes beszélgetést közöl Kosztolányival. Egyik este az élet szerkesztőségét együtt hagytam el Kosztolányi Dezsővel, és akkor már ünnepelt, az akkor már ünnepelt fiatal költővel. Először politikáról beszélgettünk, majd az irodalomra tértünk át. a rohamosan fejlődő modern katolikus költészetre. Igen, örülök neki, mondta Kosztolányi, hiszen én is katolikus vagyok. De nem vagy katolikus költő, válaszoltam neki. Ez igaz, folytatta kissé lehangoltan. Pedig katolikus nevelést kaptam a szülői házban, de hitemet forrongó ifjúságomban elveszítettem. Akkor miért szeretsz bennünket? Nem titeket szeretlek, hanem a vallásatokat. Olyan páratlan, tündöklő vallás egy sincs, mint a tietek. Tiszta költészet. No, ellenkeztem vele. De igen, tiszta költészet. És ötödik jelzőt kellene adnotok neki. Négyet. A hittamban tanultam, hogy egy szent, általános és apostoli. Ötödik jelzője az lehetne, hogy szép. Azt mi is tudjuk. De nem tudatosítjátok eléggé. Ti nem is sejtitek, milyen széppé és változatossá tettétek az életet, amely magában fárasztó és unalmas. Ti ünnepeitekkel részekre bontottátok az évet. Szolgálatába állítottátok fel a csúcsokat, építészetben, szobrászatban, festészetben, zenében, költészetben egyaránt. Ezt nem éppen Chateaubriandtól veszem. Ti november 1-én, amikor kezdődik az őszi vörös hervadás, kiviszitek az embereket a temetőbe, és meggyújtjátok a kegyelet gyertyáit és mécslángjait. Virággal borítjátok a sírokat, és figyelmeztetitek a világot az elmúlásra. Félistenek és hősök felett elsíratjátok a requiemet. Amikor megjön a december, hajnali misét tartotok. A hajnali kék ködben, amely olyan, mint a szilva hamba, süveges, lámpásos emberek bandukolnak a kivilágított kisfalusi templomok felé, és telitorokkal énekeltetitek az ó fényességes szép hajnal kezdetű ódon adventi éneket. A nappalok egyre rövidebbek lesznek, a sötétség egyre sűrűbb és hosszabb, és ti azt mondjátok, nem kell félni. Majd jön valaki, aki előzi a sötétséget, és sose látott fényt gyújt a világnak. Az adventi emberek remélnek, és várják a fényt. A várakozásban kicsordul az ajándékozási kedv. Titokban vásároljátok szeretteiteknek az emléktárgyakat, hogy szeretettel ünnepeljétek együtt a fény születését. És a sötétség mélypontján december 24-én, amelyet Szentestének neveztek, megrendezitek Jézus születésének mámorában azt a hallatlan és páratlan karácsonyi tűzi játékot, amelynek sziporkái New Yorktól Tokióig látszanak. Akkora az öröm, hogy a világ táncra perdül, és ti mosolyogva nézitek a jégszikrás farsangot. De pár hét múlva ismét üstökön ragadjátok az embert, és azt mondjátok neki, elég volt. Kék lepellel borítjátok a templom képeit. Hamut hintetek a kiózanult fejekre, és azt mondjátok, memento homo. Emlékezz, ember, hogy porból vagy, és porrá leszel. Az élet nem lehet örökös vigalom. A rózsa mellett felvérzik a tövis, és igyekeztek meggyőzni a világot, hogy mindenkinek szenvedni kell. A vonakodó embernek felmutatjátok a keresztet, a kálváriára járatjátok az embereket, és a szenvedés szépségeit magyarázzátok nekik. Egyre jobban sarokba szorítjátok őket, a szenvedés és gyász komor hangulatába. És megjön a nagy hét, elnémítjátok a harangokat, és rekett kereplők hangja mellett énekeltetitek velük sötét templomokban Jeremiás halhatatlan síralmait. A nagy pénteki katarakta tetején a bíboros, a püspök leveti sarovit a szentélyben, és mezitláb csúszik a földre fektetett kereszt elé, amelyen meghalt Krisztus. És felállítjátok a nagy halott sírját. Piros, zöld, sárga üveggömbök mögött ijedt kis gyertyák égnek, halványvirágok dideregnek, sírás folytogatja a torkokat. Csörren a részfillér, és döbbenve áll a világ a nagy ravatalnál. Nagy szombaton felzúgatjátok a Rómából visszatért harangokat. Aranyos karingbe öltöztök, terelitek a népet, amely ellepi a templom teret, és megindul az örömmámorában újjongó körmenet. Alleluja! Föltámad Krisztus e napon. A körmenet szegélyén sorfalat állnak a fák, zöld rügyekkel figyelnek rátok. Igen, igen, mondogatják a fák, valóban itt a feltámadás, a tavasz. Oly szép mindez, hogy az egyházhoz akkor se volna szabad hozzányúlni, ha Isten nem volna sem égben, sem bennünk. Ha valami szörnyű hatalom kipusztítaná a világból a virágokat, a színeket, és hamu szürkévé tenni a földet, vagy eltörölni a modern ember játékszerét, a sportot, nem okozna akkora kárt, mintha az egyházat törölné el. Kedves hallgató, Kosztolányi prózai műveiből nem egyszer kiérződik a katolicizmus humanizmusa iránt érzett tisztelete. Ezt a vallást tartja képesnek arra, hogy szerető, megértő embereket neveljen, s hogy választ adjon az élet nagy kérdéseire, a földi igazságtalanságra, szenvedésre, stb. Szereplőiről gyakran fontosnak tartja megjegyezni, hogy katolikusok. Édes Anna például imádkozik este, máskor Istenhez fohászkodik. Édes Annát a földi igazságszolgáltatás elítéli, de az a lényeget, az emberi lelket nem látja. A helyes ítéletet majd az isteni igazságszolgáltatás fogja hozni. Az egyetlen, akit az író pozitívnak rajzol meg Édes Anna tárgyalásán, és aki helyesen ítél, a katolikus Movister doktor. Kosztolányi így írja le az eseményeket, illetve a doktort: mivel a bíróságon kiállt az igazság mellett, mindenki elhúzódott tőle, de ő nem bánta. Nem tartozott közéjük, nem volt se burzsoá, se kommunista, egy párt tagja sem, de tagja annak az emberi közösségnek, amely magába foglalja az egész világot, minden lelket, aki él és élt valaha, eleveneket és holtakat. Ugyancsak ez a katolikus szereplő képviseli egyedül az emberek közti egyenlőség elvét, amikor a többiek azt állítják, hogy szükségszerű az Úr és szolga közti különbség, kijelenti, van egy ország, ahol mindenki szolga és Úr egyszerre, és egyenlő, mindig az év minden napján. Krisztus országa, amely a lélekben van, ezért nekünk is egyenlőnek kell tartanunk minden embert. Kosztolányi a szenvedés problémájának megoldását is a kereszténységben látja. Így ír egy asszony szereplőjéről. Látta, hogy immár egyedül áll az egész világon azzal, ami fáj, és a szívét olyan kétségbeesé szorította, hogy majd összeroskadt. De tekintetekkor önkéntelenül odatévedt az ébenfa feszületre, amely a falon lógott. Évtizedek óta nézte őket az ájult istenember, élete és halála határmesdjéjén. Ismerte minden szavukat, minden mozdulatokat, s ő, aki a szíveket és veséket vizsgálja, tudta, hogy nem hazudnak. Karját hősiesen vetette szét a keresztfán, fölistenítve minden emberi fájdalmat, az egyetlen emberi mozdulattal, amelyet csak ő tett, mióta áll a világ. Jelenléte nagy volt, igaz valóság ebben a polgári szobában, ahol minden kicsiny volt. Egy világ történeti tragédia magasztosságát, a lángész és forró szeretet végtelenségét árasztotta az édes Jézus, aki a boldogtalanokért jött a világra, s meghalt azokért, akik szenvednek. Az asszony egy lépést tett a feszület felé, szemében pedig most először csillant meg egy kicsi könny. Imádkozni kell, mondta maga elé, inkább magának. Hinni kell Istenben, aki megváltott bennünket, mindnyájunkat. Gyakran különös tisztelettel ír az egyházról, tagjairól, papjairól. A katolikus nőegyletet például így jellemzi: kiterjedt figyelmük a városban elharapódzó nyomorúságra is. Ingyen nevédett ruhát adtak néhány szegénynek, valláskülönbség nélkül. Hálával gondol rájuk mindenki. amikor pacsírta, zokogva száll fel a vonatra, egy pappal szemben ül le. Szembeült a pappal, aki nyugalmat árult el. A hatalmas egyháznak ez a kis szegény katonája, aki visszautazott falujába, és ott öregedett meg szeretetben, jóságban. Sejtette, miről lehet szó. Tapintatból nem szólt, részvétből nem mutatott érdeklődést. Ő tudta, hogy ez a világ, a síralomvölgy. Csak most pillantott a leányra kék szemével, amely az Istennel való folytonos szembenézéstől kiélesedett, és ez a határozott pillantás már nem sértette pacsirtát. Úgy tetszett, hogy hűsíti forróságát. Hálásan nézett vissza rá megköszönvő figyelmét. Rohama csillapult. Nézte a fáradt, kopott papot, aki túl hatvanon, a sír előtt csodálatos egyszerűségre tett szert, és szó nélkül bátorította, vígasztalta, támogatta. E támogatást jelzi, hogy leszálláskor a pap segített leadni holmiát. Egy kedves papi alakot mutat be, az Öreg Pap című, saját életének kis eseményét megelevenítő tollrajz. Leírja, hogy mint gyermeknek vasárnap játék közben elszakadt a nadrágja. Szigorú paptanára a szobájába hívta. A kisfiú a büntetéstől félt, de az öreg paptanár tűt, cérnát, foldozófát vett elő, s összevarta a szakadást. Közben a gyermek töpreng magában. Először is megdöbbentem, hogy közösséget vállal egy nebulóval, és cinkos társként leplezi azt, amit büntetni kell. Másrészt vasárnap tilos varni. Azon tépelődtem, vajon nem jut-e bűne miatt a pokolba? Ma már tudom, hogy nem. Azóta, ha szentről, földi angyalokról hallok, mindig tűvel, cérnával képzelem el őket, és foldozófával. Mintha az élete végén bekövetkezett Istenhez térését vetíteni előre egy-egy gondolata. Két novellájában is szerepel például a megállapítása, csak az él, aki minden pillanatban kész a halálra. Aki elkészült a halálra, az elkészült az életre is. A gyónás lelket megtisztító erejéről a Tengerszem című kötet Erzsébet novellája szól. Az asszony egy eltékozolt élet után papot hív. Amikor közeledni érezte halálát, felébredt benne egykori vallásossága. Papot hivatott. Bűnös vagyok, atyám, rebegte Erzsébet. Gyonjon meg, szólt a pap. Isten az ő végtelen irgalmával megbocsátja bűneinket. Most a pap keresztet írt a levegőbe. A megbocsátás igéit suttosogta. Akkor fönn a szoba egyik sarkában a cserépkályha fölött megjelent egy angyal. Harsány hangon szólt hozzá. Ott fenn várnak téged.
1: Kosztolányi Dezső, öreg pap. Gyermekkoromban még angol búr háborút játszottunk. Az egyik fél volt a maroknyi szabadság szerető búrnép. A másik az angol, a zsarnok, aki lábbal tiporja a hősöket. Egy vasárnap, minek előtte templomba mentünk volna, az osztályban gyülekeztünk. Akkor is kitört az angol búrháború. Általán mindenki búr akart lenni. Az erősek, a markosok, az erőszakosak, azonnal kinevezték magukat búrfölkelőkké, harcosokat toboroztak zászlójuk alá, és az a néhány fiú, aki tétovázott, elmélázott, a gyönge és csenevész, a természeti kiválasztódás és a többség rémuralma folytán angol lett. Nekem is többnyire ez a szerep jutott. Ezt annak idején váltig szégyeltem, nem ismertem bevallani senkinek, csak most beszélem el, miután időközben sikerült tájékozódnom, hogy nem is olyan roppant szégyen ahhoz a néphez tartozni, amely megteremtette a szabad elvűséget, a világkereskedelmet, és olyan férfiakat ajándékozott a világnak, mint Hume, Newton és Shakespeare. Hogy a búrok mit műveltek ez alatt, arról nincs tudomásom. Aztán az iskolai viadalokban a harc eshetősége olyan volt, hogy több hősiessé kellett angolnak lenni, mint búrnak. Az arányi tudniillik teljesen megfordítódott. A maroknyi szabadság szeretőné basáskodott, üfölte, pofozta az angolokat, gyomrozta a zsarnokokat, akik szegények már az első pillanatban a földön hevertek. Én is így feküdtem lenn a tanterem padlóján, fölöttem egy csomó vastag kamasztesttel, mely mozgó, izgatott rétegben helyezkedett fölém. Egyszerre nyílt az ajtó. Latin tanárunk nyitott be, az osztályfőnökünk. Papok tanítottak bennünket, derék tudós papok, akik mind testi, mind lelki jó voltunkra atyai szeretettel ügyeltek. Latin tanárom különösen szigorú volt. Megkövetelte, hogy még álmunkban is elfújjuk a rendhagyó igéket, és jaj volt annak, aki valamit elvétett. Ezt gonosztevőnek nevezte. Nem türelmetlenségből vagy elvakultságból. Belül, a lelke mélyén valóban meg volt győződve, hogy aki nem szereti a latin nyelvet, és nem hordja szívén a rendhagyó igék ügyét, az a társadalom szemete, gonosztevő és hazaáruló. Amikor ő feltűnt az ajtó keretében, az ellenségek, akik az imént még oly áldász küzdelemben gabajodtak össze a megegyezés minden reménye nélkül, hirtelen békét kötöttek. Kiki a helyére ugrott. Én tápászkodtam fel utoljára, mert legalul kerültem. Nem szólt semmit, gúnyosan a fejét csóválta, rosszallóan pillantott utánam, amint hajlongva padomba sompolyogtam. Csak a mise alatt vettem észre, hogy új tavaszi ruhám, melyet ezen a napon vettem föl először, elszakadt. Kabátom alján egy elég nagy hasadást átongott. Tudtam, hogy mit jelent ez. Apám, ha meglátja otthon, elnadrágol. Egyelőre tenyeremet szorítottam rá, mint valami sebre, hogy gyógyuljon. De mihelyt levettem róla a tenyeremet, a súlyosan sérült betegkel melefittyent. A seb gyógyíthatatlannak mutatkozott. Mise után a kápolna alatt ott állt a latin tanárom. Miért sírsz? Kérdezte keményen. Eltépték, hebegtem, és mutattam. Na lásd, bólintott, megérdemelted, haszontalan. Nézte a kabátom, valamint tűnődött, így szólt. Gyere velem! Mentem a hosszú, sötét folyosón utána. A folyosó végén volt a cellája. Kinyitotta az ajtót egy nagy kulccsal. Szűk kis cella volt. A vasrácsos ablakon virágcserepek álltak. Fekete nedvességfoltok ütköztek ki a sárga falon. A falon csak feszület lógott, meg egy Szűz Mária kép. Vesd le a kabátot, parancsolta. Fogalmam se volt, mi következik ezután. Azt hittem, hogy elkobozza a kabátomat, és mint bűnjelet átadja az igazgatónak, vagy valami borzalmas fegyelmi eljárás következik beláthatatlan következményekkel. Némán levetettem a kabátom. Ő átvette némán. Az ablak mellé ült, ott kihúzott egy fiókot, abban hosszan-hosszan keresgélt. Föltette a pápa szemét. Tűt vett elő, cérnát, foldozófát. Nyálaszta a cérnát, bandzsítva trafágatta vele a tűfokát. Végre befűzött, varni kezdett. Varta a kabátom. A magányos férfiak gyakorlottságával vart, de sokáig tartott, amíg elkészült vele. Közben gondolkozhattam arról, hogy mi történik. Először is megdöbbentem, hogy közösséget vállal egy nebulóval, és cinkostársként leplezi azt, amit büntetnie kellene. Másrészt vasárnap tilos varni. Ezt a napot pihenéssel, elmélkedéssel, Istennek tetsző cselekedettel kell megszentelni. Aki var, az bűnt követel. Azon tépelődtem, vajon nem jut-e bűne miatt a pokolba, az örök kárhozatba. Ma már tudom, hogy nem, Azóta, ha szentekről, földi angyalokról hallok, mindig tűvel cérnával képzelem el őket, és foldozó

Van egy furcsa tulajdonsága az embernek. Amit nem látunk, arról hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy nincs is ott. Pedig a legfontosabb dolgok közül rengeteget nem látunk. Nem látjuk a gondolatainkat, a szeretetet, nem látjuk a bizalmat, a félelmet, nem látjuk a gravitációt vagy a levegőt, mégis ezek alapján élünk. És a legtöbben így gondolkoznak akkor is, amikor az Istenről van szó. Ha nem látom, azt jelenti, hogy nincs. Ha pedig nincs, minek foglalkozni vele? De mi van akkor, ha nem az a baj, hogy Isten láthatatlan, hanem az, hogy mi rossz helyen keresünk, vagy nem jól keresünk? Mózes második könyve 33. részében olvasunk arról, hogy Mózes szeretné látni Isten arcát, de Isten ettől elzárkózik. Miért? Isten maga adja meg a választ. Azért, mert ember nem láthatja őt szemtől szembe úgy, hogy életben maradhatna. Maradt tehát a kérdés, akkor lehet-e látni az Istent? Ha igen, akkor hogyan? Többek között erre a kérdésre keressük a választ a mai műsorunkban. Önök a Mária Rádió református félóráját hallják, a mikrofon mögül sok szeretettel köszönti önöket Köteles László.

Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió református félóráját hallják. Mai műsorunkban azzal foglalkozunk, hogy lehet-e látni az Istent. Műsorunk alapja Mózes második könyvének a 33. része, ahol arról olvasunk, hogy Mózes szeretné látni az Isten arcát. Isten viszont azt mondja neki, hogy ez teljességgel lehetetlen, viszont megenged valamit. Mózes láthatja Isten hátát. Mózes nem egy ateista ember volt, aki bizonyítékot követelt volna az Isten létéről. Beszélt Istennel, ismerte Istent, élő kapcsolata volt vele, és mégis egyszer csak azt mondja, mutasd meg nekem dicsőségedet. Mintha azt mondaná, Uram, én már hallottam rólad, én már átmentem dolgokon, átéltem veled együtt sok mindent, de most már szeretnélek látni is. Vagyis Mózesnek nem elég az, amit már tudott Istenről, nem elég az, amit hallott, nem elég az, amit átélt, látni akar. De miért akarja Mózes egyáltalán látni Istent? Gondoljunk bele egy pillanatra, mi is szeretünk látni. A hiszem, ha látom gondolkodás, a tamási gondolkodás nagyon mélyen benne van az emberben. Ha valaki új autót vett, rögtön azt mondjuk mutasd. Ha valaki azt mondja, hogy lefogyott 10 kilót, bizonyos értelemben látni akarjuk. Ha valaki azt mondja szeretlek, egy idő után nem csak a szavait akarjuk hallani, látni is akarjuk a szeretetet. A látás számunkra a bizonyíték, csak hogy van itt egy probléma. A látás nem olyan megbízható, mint azt gondoljuk. A szem nem egyszerűen fényképezőgép, az agyunk nem úgy működik, mint egy kamera, amit ha bekapcsolunk, rögzíti a történéseket. A látott dolgokat az agy értelmezi. Az Amerikai Pszichológiai Társaság egyik 2026-os összefoglalója épp arra hívja fel a figyelmet, hogy az érzékelés rendkívül összetett, és az előzetes meggyőződéseink még azt is befolyásolhatják, amire figyelünk. Vagyis két ember ugyanazt nézheti, és mégsem pontosan ugyanazt látja. És itt újra visszatérünk.

Azt lásd meg, aki ott van a történések mögött. Miért fontos ez? Nem sokkal a Mózes és Isten közötti párbeszéd előtt arról olvasunk, hogy mivel Izrael népe már megint elbukott és bűnt követett el, Isten úgy dönt, hogy nem megy tovább velük a pusztába. Mózes viszont ezt nem tudja elfogadni, és a következőket mondja Istennek. Ha arcod nem jár velünk, ne is vigyél ki minket innen. Majd ezután következik az, amikor a nép vezetője megláthatja az Istent hátulról. Miért hátulról? Mert ez egyértelmű válasza az Istennek. Vajon mit ért volna vele Mózes, ha láthatta volna az Isten arcát? Nem sokat. Odaállhatott volna a nép elé, eldicsekedhetett volna azzal, ami történt, hogy néz ki Isten, elmondhatta volna, de attól ők még ott maradtak volna a pusztában, nem mehettek volna tovább, ahogyan eddig. Az arc nem más, mint egy iránytű. Ha az ember nem néz hátra, az arc azt mutatja, hogy merre van az előre. Ha valakinek például az utcán a hátát látjuk, azt jelenti, hogy az illető előttünk megy. Az tehát, hogy Mózes Istent hátulról láthatja, egyértelmű jelzés felé és a nép felé, hogy Isten mégis meggondolta magát. Hajlandó tovább menni velük az úton, hogy a nép eljuthasson Kánaánba, ahogy Isten megígérte. Nem sokat érnénk azzal, ha egyszer megláthatnánk az Isten arcát, aztán folytatódnának tovább az életünkben a problémák, a bajok, újra és újra meg kellene éljük azokat, és nem látnánk azt, hogy valaki még a problémáinkba is hajlandó velünk jönni. De van Mózes történetének egy másik fontos üzenete is a számunkra. A héber ahor szó jelentése valóban hátul, mögött. És itt jön egy olyan gondolat, amit nagyon szeretek ebben a történetben. Istennel kapcsolatban sok mindent csak utólag értünk meg. Amikor benne vagyunk valamiben, gyakran csak káoszt látunk, csak a fájdalmat látjuk. A teljes kép sokszor csak utána áll össze a számunkra, és ilyenkor döbbenünk rá, hogyha jól figyelünk, hogy nem a szerencse, nem a véletlen működött, hanem az Isten volt velünk. Mi mindent látni akarunk, mindenről kép kell, legyen videófelvétel, legyen bizonyíték. Ha valaki elutazik valahová, azonnal posztolja a boldogságtól duzzadó képeket a platformokra. Hogy mi van a képek mögött, az senkit nem érdekel. Ha valami történt, azonnal felvesszük. Ha valamit mond valaki, azonnal rögzítjük. Mintha az élet csak akkor lenne valóságos, ha dokumentálható, ha bizonyítható. De lehet, hogy Isten esetében épp fordítva működnek a dolgok. Nem mindent kell látni ahhoz, hogy valami valóságos legyen. Ahogy említettem, a szeretetet sem láthatjuk közvetlenül. Látjuk a jeleit, a hűséget sem látjuk, látjuk a döntéseket, amelyek mögötte vannak. A gondolatainkat sem látjuk, mégis tudjuk, hogy vannak. De itt nagyon óvatosnak kell lennünk. Nem azt mondjuk, hogy ezekkel bebizonyítottuk Istent, hanem azt, hogy a testi szemeinknek láthatatlan nem azonos a nem létezővel. Tehát amit mi nem látunk, az nem jelenti azt, hogy nem is létezik. Talán az egyik legnagyobb tévedésünk az, hogy mi mindig bizonyítani akarjuk Isten létét, holott Istennek nincs szüksége a mi bizonyítékainkra. Ha már itt tartunk, a valóság az, hogy néha nem is Istent akarjuk látni, hanem azt akarjuk, hogy Isten végre igazolja azt, amit mi szeretnénk. Mert könnyű Istent keresni, miközben valójában a saját elképzelésünkre keressük a mennyei pecsétet. Mózes viszont nem azt mondja, mutasd meg, hogy nekem igazam van, hanem azt, hogy mutasd meg magadat, azaz ki is vagy te valójában. Ez pedig óriási különbség. És most tegyük fel újra a kérdést, hát akkor lehet-e látni az Istent? Mózes második könyve 33. részének az alapján a válasz egyértelmű. Isten lényegét, arcát, úgy ahogyan embert látunk, nem lehet látni, de Isten megmutatja Mózesnek a jóságát, megmutatja a jelenlétét, megmutatja azt, amit az ember képes befogadni. Lehet nem az a legfontosabb, hogy azt lássuk, amit nem lehet, azaz az Isten arcát, hanem azt, amit lehet, Isten nyomait az életünkben. Mózes azt kérte, hogy láthassa Isten dicsőségét, de Isten nem adott neki fényképet, nem adott neki bizonyítékot, amit zsebre tehetett volna, ám adott neki valami mást. Adott egy sziklahasadékot, a védelmet, egy pillanatot, és azt ígérte, hogy megláthatsz valamit belőlem. Talán nekünk is ez jut néha. Nem az egész kép, csak egy részlet. Nem az egész magyarázat, csak egy apró felismerés. Mindenki hatalmas csodákat vár, de Istent nem mindig eget-földet rengető, rendkívüli dolgokban látjuk meg, hanem ahogy a Reményik Sándor írja az egyik versében, azokban a mindennapi csendes csodákban. Hiszen ahogyan a vers végén is olvassuk, nem kell mindig a nagy dolgokat várni az életünkben, mert
kis

Pópelyhek az örömök, szitáló, halk, sziromcsodák, rajtuk át Isten szól, jövök. Talán először ezt kellene megtanulnunk meglátni, hogy aztán ki tudjuk teljes szívünkből mondani, láttam az Istent. Még egy nagyon fontos dolog. A szemünk nem a tárgyakat érzékeli, állítólag a tárgyakról visszaverődő fényt. Ha egy szobában a falon van egy Da Vinci kép, azzal nem érünk semmit, nem látjuk, hogyha le van kapcsolva éjszaka a villany, sötét a szoba. Feltevődik hát a kérdés, hogy ki és meddig nem láthatja az Istent. És itt nagyon egyértelmű a válasz. Jézus azt mondja magáról, hogy én vagyok a világ világossága. Aki világosságban jár, az lát. Az az ember nem láthatja az Istent, aki sötétségben jár. Akinek a szívében nincs ott Jézus Krisztus. Akinek a szívében nincs ott Krisztus, marad a kérdéseivel, és marad azzal, hogy Isten talán nem is létezik, mert ő nem látja. De ne feledjük el, a csendes csodákban, ha figyelünk, meglátjuk az Istent.

0: Csendes percek.
1: Kedves hallgatóink, nagy tiszteletű Földvári Tibor igehirdetésének most következő részleteiből megtudhatjuk azt, hogy mit jelent látni a láthatatlant.
2: Királyok második könyve, 6. részének 8. versétől olvasom Isten írott igéjét. Arám királya háborút indított Izrael ellen, tanácskozott udvari embereivel, hogy melyik helyen legyen a tábora. Az Isten embere azonban ezt az üzenetet küldte Izrael királyának. Vigyázz, ne vonulj át ezen a helyen, mert ott vonulnak le az arámok. Izrael királya ekkor embereket küldött arra a helyre, amelyet az Isten embere mondott neki, figyelmeztetve őt, hogy ott vigyázzon magára. Így történt többször is. Felháborodott emiatt Arám királya, összehívatta udvari embereit, és ezt mondta nekik, miért nem jelentitek nekem, hogy kitart a mieink közül Izrael királyával? Ekkor az egyik udvari embere így szólt, senki, uram király, de az Izraelben levő Elizeus próféta megmondja Izrael királyának még azokat a dolgokat is, amelyekről te a hálószobádban beszélsz. A király ezt parancsolta. Menjetek és nézzetek utána, hogy hol van. Hadd fogassam el. Jelentették neki, hogy most Dótánban van. Akkor lovakat, harci kocsikat és tekintélyes sereget küldött oda, azok megérkeztek éjjel és körülvették a várost. Amikor az Isten emberének a szolgája korán felkelt és kiment, már körülvette a várost a sereg lovakkal meg harci kocsikkal. A szolgája így szólt hozzá. Jaj, uram, mit tegyünk? Ő azonban így felelt. Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Majd Elizeus így imádkozott, uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson. És az úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Valaki tudja, hogy egy társadalmi milyen messzire lehet látni? Nagyon messzire. A háborúban gyakran megtörtént, hogy ez mentette meg az életét katonáknak. Meg körbevett őket az ellenség, és hogyha kiugrottak volna a lövészárokból, akkor lemészárolják őket, lelövik. De mikor náluk volt a távcső, többször megtörtént, hogy látták ők a saját szemükkel, mert közel volt az ellenség, hogy milyen közel vannak, de a távcsővel rendelkező tudta bátorítani az övéit, hogy nem kell félni, ott van az ellenség mögött a mi hadseregünk elit csapata, most már mindjárt megszabadítanak, maradjunk itt nyugodtan a lövészárokban, nincs semmi probléma, mert többen vannak velünk, mint ővelük az ellenséggel. A távcső megmentette az életét, mert neki nem lett volna esélye kiszaladni, hiába lövöldöz a puskájával, sokkal többen van az ellenség. De a távcsővel látta, hogy az ellenség mögött ott van az ő csapata, és akkor nem kell félni. Egy olyan távcsőről szeretnék beszélni a mai történet alapján, amivel nem csak messzire lehet látni, hanem amivel még azt is láthatod, ami láthatatlan. Istennél még az is látható, ami láthatatlan. Most nem a fizikára gondolok, hogy vannak dolgok, amiket látóvá lehet tenni különböző formában, hanem lelki dolgokra. Istenre, az Isten dolgaira, az Isten igazságaira. Vannak dolgok, amikor valamit látsz a testi szemeddel, de mivel látod a láthatatlant is, ez a hitünk, ez a bizalom, hitáltal, lelki értelemben, lelki látással, majd szeretném így fogalmazni, látom a láthatón túl a láthatatlant is. És mivel látom a láthatatlant is, lehet, hogy félnem kellene, hogy Elizeus szolgálja is nagyon félt, és mégsem kell félni. Mi történt itt? Hogy lehet a tiétek is, meg az enyém is az a lelki látás, amikor nem csak a láthatót látom a testi szememmel, hanem látok többet. Mert hiszek Istenben, és tudom, hogy van velem valaki, aki a legnagyobb bajban is tud segíteni. Mi történt a történetünkben? Arám királya sokkal nagyobb haderővel rendelkezett, mint Izrael hadserege, és szokás volt abban az időben, hogy rabló hadjáratokat indítottak az ellenség ellen, és ahogy hallottátok a felolvasás során, Arám királya különböző helyeken akar támadni, lesből, rajtaütésszerűen, de hiába van ott az Arám sereg, nem bír rajtaütésszerűen támadni, mert mindig ott van az izraeli hadsereg is. És ő is gyanút fogott, hogy valaki biztos áruló és elárulja a haditervet az ellenségnek. És a szolga szavaiból hallhattuk a történetben, megtudja, hogy nem áruló van Arám országában, hanem Izraelben van Elizeus a próféta, Isten embere, és ő az úrtól kapott csodás képességével elmondja előre, hogy hol akar támadni az ellenség. És az Izrael királya védekezni tud. Arám királya olyan dühös lesz, hogy lehet, hogy még az asztalra is rácsapott, és azonnal dönt, kémeket küld Izraelbe, a kémek felkutatják Elizeus tartózkodási helyét, Dótán városa, ez a fővárostól, izraeli országrész fővárosától nem messze levő városka. Még azon a nap, amikor visszajöttek a kémek, azonnal egy elit csapatot küld, elit alakulatot, nagy számban, fölfegyverkezve mindennel, és egész ilyen menetelve ott vannak Dótán városánál, körbeveszik a várost. Elizeus szolgája koránkelő volt, és amikor kimegy a szobából, mit lát? Fölbe gyökerezik a lába, meglátja a testi szemével, még álmos is volt, meglátja a hadsereget. És hallottátok a reakciójából, hogy elkezd jaj veszékelni. Azaz a szolga, amikor meglátta az ellenséget, aki körülvette a várost, egyből tudta, hogy miért vannak ott. És hihetetlenül megijedt. Úrrá lett rajta a félelem. S jaj veszékelve fut Elizeushoz, fölrázza valószínű az ágyában, jaj, jaj, édes uram, most mit tegyünk? Eszembe jutott, hogy ez a mit tegyünk kérdés nálam többször elhangzott imádságba is. Elmondtam Istennek is, hogy jaj, uram, most mit tegyek? De úgy hangzott el, hogy igazán nem vártam rá választ, mert nem hittel mondtam, hanem kifakadtam Istennek, mert nagyon magam alatt voltam egy nehéz helyzetben. Elizeus pedig, jaj, veszékel? Föl kell, kimegy, és ő is elkezdi fogni a fejét, hogy jaj, mit tegyünk szolgám, tényleg szörnyű. Mit csinál Elizeus? Először arra gondolhatnánk, hogy lehet, hogy Elizeus olyan öreg, hogy már nem lát. És akkor nem látja, hogy körbe van véve a város. Vagy lehet, hogy látja őket, csak nem esik le neki, hogy miért vannak ott. Elizeus nagyon jól tudta, hogy miért van ott az ellenség. Ő látta azt, ami ott van. Csak ő nem csak azt látta, ami látható a testi szemével, hanem azt is látta, ami láthatatlan. Elizeus megállapítja azt, hogy igen, nagyon sokan vannak, de velünk többen vannak. Látta az arámsereget is, az arámharci kocsikat, meg a lovakat, meg látta azt a mennyei hadsereget. Elizeus hogy ismerte fel, hogy ez itt a mennyei hadsereg? Ő emlékeztetett, ő már valamikor látott ilyet. Nem tudom, ti emlékeztek? Mikor látott Elizeus már ilyen harci szekeret, tüzes harci szekeret? Illést elragadja az úr, nem hal meg, hanem magához veszi az úr a láthatatlan világba, akkor is ilyen harci, tüzes harci szekeret használ. Elizeus ugyanezt látja, csak most egy kicsit nagyobb számban. Ő látja azt is, ami láthatatlan, Elizeus a teljes valóságot látja. El is mondja itt a bibliai történet, hogy nagyon sokan vannak az arámsereg tagjai, meg harci szekerei, meg lovai, de még többen vannak a mennyei sereg tagjai, mert azt mondja, hogy a hegy tele volt ilyen harci kocsikkal, lovakkal és sereggel, mennyei sereggel. Most képzétek el, hogy a város egy hegyen épült kis városka, a város körbevették ott a fal mellett az ellenség tagjai, ezt látta Elizeus is, meg a szolgája is, de Elizeus azt is látta, hogy az egész hegy ott a levegőben körbe van véve angyal seregekkel, és azt írta a Szentíró, ha figyeltétek, hogy ezek a seregek Elizeus körül vannak. Azaz, azért van ott az egész hegy tele angyal sereggel, mert Elizeust akarják védeni. Elizeus ezt látta. Tisztában volt az erőviszonyokkal, hogy is mondta, ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük. Ez az erőviszony. Csak a baj ott van, hogy a szolga ezt nem látta. És ő inkább hasonlított hozzám, mert én többször éltem ezt át, hogy amikor látom a nagy bajt, akkor én nagyon megijedek, nagyon félek. Hogyan látta meg a szolga azt, amit Elizeus is meglátott? Még erről hagyj beszéljek pár szóban. Meg egyáltalán Elizeus miért láthatta azt, amit a szolga viszont nem látott akkor? Azt olvastam, ha jól figyeltetek, hogy a szolga, amikor nem lát, fél, retteg, és valami történik, és egyszer csak ő is látja, már a láthatatlant is. Mi történt? Nem Elizeus segített neki, hanem az Úr. Azt mondja, hogy az Úr megnyitotta a szemeit, és egyszer csak lát. Megkapta azt a lelki távcsövet, és lát. Már nem csak azt látja, amit a szeme lát, hanem a lelki távcsőn keresztül, lelki látással ő is látja azt, amit Elizeus. Azért, mert az Úr megnyitotta a szemeit. Az a szó szerepel itt a történetben, ami vagy azt jelenti, hogy egy vak embernek látóképességet ad, csodálatos módon emlékeztek, az Úr Jézus is csodákat tett, de azt is jelenti ez a szó, hogy valakinek megengedik, hogy azt is lássa, ami korábban lejtve volt számára. És itt a lelki értelmen vett látásról van szó inkább. Ennek az eszköze volt Elizeus. Elizeus mit is tett? Először Elizeus mondott a szolgának valamit. Ez nem csupán bátorítás volt, hanem ez Isten szava. Itt a Bibliában le is van írva. Ami a Bibliában le van írva, az kijelentés, az Isten szava. Elizeus, amit mondott a szolgájának, az tulajdonképpen rajta keresztül Isten maga mondta. Ez azért fontos, mert amikor esetleg te úgy vagy, hogy valami baj adódik, váratlanul ráadásul, és olyan hirtelen ér, és nagyon félni kezdesz, Isten téged meg engem hogy tud megnyugtatni? Nekünk is adja azt a hitet, azt a lelki látást, amikor kezded látni, hogy nem csak az a valóság, amit látok, amivel szembesülök egy nehéz helyzetben, hanem az is valóság, amit az Úr mond. Elizeus a szolgának azt mondta el, ami igaz, valóság a láthatatlan világban. Azt mondja, többen vannak velünk. Elizeus a szolgának azt mondta el, amit akkor ott hallania kellett, hogy láthass ő is azt, amit ő már Elizeus látott. És ráadásul tényleg azt mondta, ami az adott problémát érintette. Elizeus elmondja az Isten szavát, és a szolga még nem lát. Én ezt átéltem sokszor. Még a Bibliát is olvastam egy szomorú helyzetben. Isten bátorítása benne volt, és mintha nem lenne ott. Nem láttam, olvastam a szememmel, de nem értettem. Rögtön én se láttam még azt, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. De a szolga mégis lát, mert azt olvastuk, hogy az Úr úgy segít neki, hogy Elizeus imádkozik érte. És mit lát a szolga? Azt látja, amit Elizeus is. És a szolga is megnyugodott. Hadd mondjak el egy személyes példát, hogy én hogy éltem át, amikor valaki másért imádkoztam. És én magam is megláttam Isten csodáját, meg az a másik is. Amikor édesanyámhoz bementem, hogy említettem nektek azt a bizonyos nehézségemet, Isten engem megnyugtatott, hogy az Úrnak semmi sem lehetetlen, és bementem édesanyámhoz a kórházba, kiderült, hogy az orvos tévedett, nem halálos beteg. Repestem az örömtől. Uram, neked semmi se lehetetlen. Teljesen boldog voltam. Zoli barátom vitt be a kórházba, mert én nem mertem vezetni se, és mikor jöttünk hazafele, képzétek, ahogy megyünk a kocsival, egyszer látjuk, hogy három kocsival arrébb baleset van. Az egyik kocsi úgy szembe állt velünk, ül benne valaki ott a kormánynál, a másik kocsi meg ott van mellette, amelyikkel ütköztek. Egy hölgy ült a kocsiban, amit először láttunk veszélyesebbnek. És képzétek, kérült, hogy kismama. Már olyan 8. hónapban levő kismama. És gyorsan segíteni akarunk, hogy kinyitjuk az ajtót, és akkor szálljunk ki. Csak a baj ott van, hogy ő már kiszárt volna, csak hogy beszorult a zöv. És próbáltunk segíteni, hogy rángattuk az övet. Én is próbáltam, aztán Zoli is, és hiába rángatjuk az övet, nem mozdul. És én akkor vettem észre, kézzétek a szörnyű helyzetet, hogy miközben így rángatom, egyszer csak látom egy oldalra tekintve, hogy a másik autó meg már ég. És tudjátok, egy autó kigyullad, fönnáll a veszély, mi van, berobban a benzintartály. Egy pillanat alatt végigfutott rajtam, hát az autó itt már lángolt, nagyon lángolt, hát itt felrobban az autó, akkor én is meghalok. És még az is eszembe jutott, hogy akkor menjek át a másik oldalra, és onnan rángassam az övet, mert akkor, ha baj van, akkor legalább én életben maradok. De azt eszembe jutott, tehát ez pillanatok alatt, de hát ezt nem tehetem, hát itt van a kismama. Akkor legalább a testünket is védjük, hát ha felrobbanna. Ez hihetetlen helyzet volt. Anyukámnál már örültem annak, hogy Isten és semmire sem lehetetlen, és eltelt jó néhány másodperc, mikor egyszer csak leesett, hogy hát persze az övbe van szorulva, de hát nem lehetne imádkozni. Az egész helyzet miatt hirtelen nem jutott ez nekem eszembe, de egyszer csak úgy jött. És csendesen úgy magamban, meg az Zoli is, aztán elmondta, ő is imádkozott, hogy Isten segítsél, mert itt nagy baj van. És képzeljétek, valahogy az öv kinyílt. Ma se tudjuk, hogy hogyan. Persze, most már tudjuk. Hát Isten csodát tett. Mert mi rángattuk, és mindent megpróbáltunk, de nem nyílt ki, és egyszer csak kinyílt. És akkor gyorsan kiugrott a kismama a kocsiból, és arrébb szaladtunk, mert a másik kocsi lángolt. Én magam is féltettem az életemet, annak a kismamának az életét is féltettük, mert égett a másik kocsi. Szorult helyzet volt a szó szoros értelmében is. A szolga körbe volt zárva, ez a kismama meg nagyon szorult helyzetben volt, meg mi is, mert segíteni akartunk, de Isten segített. És én imádkoztam azért a néniért is, meg hát magamért is. És utána elmondtuk neki, nem kezdtünk ott neki prédikálni egy órán át arról, hogy Isten milyen nagy csodát tesz, hanem elmondtuk úgy egyszerűen, hogy itt Isten segített. Mi azért tudtunk csak segíteni. A szolga meglátta az angyalsereget, és látta, hogy az Úr segített. Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. 2 Királyok 6:16. Adjunk hálát az Úrnak ezért az igazságért. Köszönjük azt neked, mennyei atyánk, hogy úgy indulhatunk, mint akik tudhatjuk a mai történetből, hogy valóban velünk is többen vannak. Köszönjük, Urunk, hogyha adódnak is nehézségek, nem kell aggodalmaskodnunk, mert te betöltöd minden szükségünket. Amen.
0: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve, legyen mindenkor mi velünk, kezünknek munkáját tegye áldottá az Úr. Amen.

Kedves hallgatóink, lehet, hogy ma úgy éltük végig a napunkat, hogy most nem tudjuk őszintén kimondani azt, hogy láttuk benne az Istent. Ez nem baj, hiszen csak egy dolgot kell tenni, hogy ez megváltozzon. Egyszerűen csak nézzünk vissza a mai napunkra és az eddigi életünkre, és gondoljuk el, mennyi minden történt velünk egész mostanáig. Lehet, hogy az Isten arcát nem láthatjuk meg, de talán a nyomait az életünkben mindenképpen. Mózes sem azt kapta, amit kért, sokkal többet kapott. Egy ígéretet, megyek veletek tovább. Nem kell látnunk Isten arcát ahhoz, hogy tudjuk, járt már erre, sőt, előttünk megy az úton, amit nekünk is meg kell élni. Ne feledjék, vigyázzanak magukra és vigyázzanak másokra is. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak és a Mária Rádió református félórát hallgatták. Maradjanak továbbra is a Mária Rádió hullámhosszán. Az éter hullámain való legközelebbi találkozásunkig búcsúzik Önöktől a Mária Rádió református félórának mikrofonja mögül Köteles László, békesség Istentől.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Szombati műsorunk tartalmából. Az igazi szabadság az élő kapcsolat Jézussal. Leó pápa buzdítása a francia fiataloknak. A keresztény számára a szegények Krisztus saját teste. A Szentatya beszéde a Bakita házban. Leó pápa a párizsi katolikus intézetben. Kísérjék tovább a hit útján az újonnan megkeresztelteket. A Szentatya homíliája, építsetek egy megújult nemzetet a hit öntözte gyökerekből kiindulva. Az igazi szabadság az élő kapcsolat Jézussal. Leó pápa buzdítása a francia fiataloknak. Leó pápa első napjának záró eseményeként pénteken este a Saint-Denis városrész Stade de France olimpiai stadionjában találkozott imavirrasztáson a francia fiatalokkal az Úr Jézus szent tunikája és a Szent Kereszt erekéje előtt. A stadion teljesen megtöltő 80 ezer fiatal kitörő lelkesedéssel fordult a pápa felé, aki egy emlékkérésben buzdította őket legszebb vágyaik méltó betöltésére. Az éjszaka fényei mellett hallgatták meg a fiatalok a stadionban Szentatyával együtt Pál apostol első Timóteus levelének tanítását. Te azonban Isten embere, kerüld el a rossz dolgok utáni sóvárgást, törekedjél inkább igazságos lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szelídségre. Vívd meg a hit jó harcát, szerezd meg az örök életet, hiszen erre kaptál hivatást. Timóteushoz hasonlóan mi is Isten emberei vagyunk.
1: Nous sommes des hommes et des femmes de Dieu.
0: Állapította meg a pápa. Az isteni kifejezés azonban köteléket jelent, nem pedig birtoklást. Akik Istennel élnek, azok szabadok. Szabadok attól, ami üressé teszi az életet. Francia fiatalok, hordozzátok szívetekben a szabadság iránti hatalmas vágyat, hiszen a bennünket valóban szabaddá tevő igazság maga Jézus Krisztus, és így az igazi szabadság forrása az élő kapcsolat Jézussal, buzdította őket a pápa. Az Úr saját üdvösség történetű munkálására hív minket, amit Pál apostol az idézetben három igével fejez ki. Kerüld el, törekedj, harcolj. Pál arra figyelmezteti Timóteust, hogy kerülje a gőgöt, a hiúságot, az erőszakot, a kapzsiságot. Ezek az érzések megragadnak, birtokba vesznek, és önzővé tesznek minket, ami ijesztő magány felé sodor. Isten közelségének megízleléséhez el kell utasítanunk azt a kapzsiságot, amely arra sarkal, hogy minden áron egy halom lájkot arassunk, aminek a végén egyedül maradunk önmagunkkal. Ha elkerüljük ezt a kelepcét, akkor elkezdünk törekedni az igazságosságra, az Isten félelemre, a hitre, a szeretetre, türelemre, a szelídségre. Igen, akik Istennel élnek, a legjobbra törekszenek, egyre jobban annak tudatában, hogy nem elég elkerülni a rosszat, a jót választanunk kell. A helyes választáshoz emlékezzünk erre a kritériumra, kérte a pápa. A jó életet ad, és soha nem vész el. A jó nem egy szép fogalom, hanem a szeretet ragyogó arca, maga Isten. Isten jóságának tükörképeként említi az apostol az igazságosságot az emberiség iránt, még a jámborságot és a hitet Isten iránt. Pál harmadik igéje végül harcra hív.
1: Combattre.
0: Hiszen a rossz elkerülése és a jóra törekvés harcot jelent. Harcot, küzdelmet, de csak is Isten igéjének jelével, a lélek kardjával, ahogy egykor Saint Jean d'Arc tette e földön. Ám vigyázott, intett a pápa. A küzdelem itt a hit harcát jelenti, vagyis elkötelezettséget, hogy az evangélium szerint éljünk. Az életszentségnek ezen az útján azonban nem vagyunk egyedül, mert együtt járunk a testvéreinkkel és a szentekkel. Végül a pápa az Úr Jézus jelenlevő szent tunikája és szent keresztje erekéjére mutatott.
1: Regardons les deux reliques que nous avons devant les yeux.
0: Az egyiket elvették Krisztustól, a másikat ráadták, és így mindkettő szenvedésének a jele lett. Jézus megfosztják ugyan tunikájától, de ő felöltöztet minket a bárány vérében megmosott fehér ruhába. Így lesz a kereszt a halál eszközéből a remény jelévé. Kedves fiatalok, növekedjetek az életszentségben, és legyetek Krisztus örömhírének hirdetői. Zárta a péntek esti virrasztáson mondott beszédét Leó pápa. A keresztények számára a szegények Krisztus saját teste. Leó pápa beszéde a Bakita házban. Leó pápa szombaton reggel 9 órakor érkezett meg a Párizs 18. kerületében lévő szociális támogató és integrációs központba, a Bakita házba. Szentatyád érkezésekor Laurent Ulrich, Párizs metropolita érseke, a központ igazgatónője és a találkozó koordinátora fogadta. A pápa beszédében örömének adott hangot, hogy franciaországi apostoli látogatásának második napját Párizsban a Bakita ház lakóival kezdheti meg.
2: Je suis heureux de commencer avec vous cette deuxième journée à Paris.
0: Ez a szociális támogatós integrációs központ az egész város számára tanúskodik arról, hogy lehetséges méltóságban és békében együtt élni. A pápa köszönetet mondott a párizsi főegyházmegyének, a központot gondozó szkalabriános nővéreknek, minden munkatársnak és önkétesnek, valamint a három tanúságtevőnek is. Bakita Szent Józsefina neve arra ösztönöz bennünket, hogy felismerjük a nők alapvető szerepét a szeretet civilizációjának építésében, amely alternatívát jelent a közösségeket szétszakító, a városokat a magány betegségébe taszító kultúrával szemben, fejtette ki a Szentatya. Az egyház és az emberiség történelmét nem azok írják, akik látszólag győzedelmeskednek, hanem azok, akik béke folyamatokat indítanak el, és az életre bátorítanak. Szent Bakita arra kötelez minket, hogy lássuk meg a láthatatlanokat, hogy megszabadítsuk korunk rabszolgáit, és tiszteljük minden testvérünk végtelen méltóságát, akikben Jézus maga kopogtat ajtunkon. Leó pápa idézve Dilexité, szerettelek téged, kezdeti apostoli buzdításából, rámutatott arra valóságra, hogy a szegények a keresztények számára nem egy szociológiai kategória, hanem maga Krisztus teste.
2: Pour les chrétiens, les pauvres ne sont pas une catégorie sociologique.
0: Nem elegendő ugyanis Isten megtestesülésének a tanát általános módon hirdetni, ahhoz, hogy valóban belépjünk ebben a misztériumba, meg kell határoznunk, hogy az Úr olyan testé lett, amely éhezik, szomjazik, amely beteg és amely börtönben van. A Bakita ház gondozóinak elkötelezettsége az ajándékok cseréjéhez kapcsolódik, amely megújul minden találkozás alkalmával. Hirdetjük, hogy a megváltás lehetséges, folyamatban van és minket is érint, mint Krisztus testjének élő tagjait. A pápa idézett Szent Pálnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rá szükségem, vagy a fej a lábnak, nincs rá szükségem. Ellenkezőleg, a gyöngébeknek látszó tagok sokkal szükségesebbek. Végül a pápa köszönetét fejezte ki a központ dolgozóinak és mindazoknak, akik egész Franciaországban hasonló intézményekben végzik ezt a szolgálatot. Továbbra is tegyenek tanúságot az egymás iránti törődésről, amely emberibbé teszi a világot. Járjanak közbe értük Szent Bakita és a jótékony szeretett nagy tanúi, akik meghatároztak az egyház jelenlétét Franciaországban, különösen a viharos változások korszakában. Fejezte be beszédét Leó pápa, az Úr áldását kérve a párizsi Bakita ház lakóira és dolgozóira.
3: 14. Leó a Párizsi Katolikus Intézetben. Kísérjük tovább a hit útján az újonnan megkeresztelteket. A francia társadalom erőteljes szekularizációja ellenére egyre több felnőtt fedezi fel az evangéliumot és kéri a keresztény beavatás szentségeit.
1: Il peut sembler paradoxal que ce phénomène de tant de personnes redécouvrant l'évangile.
3: Ez Isten kegyelmének jele, amely felülmúlja a statisztikai és szociológiai elemzéseket, hangsúlyozta Leo pápa szombaton délelőtt Párizsban. A Szentatya az Institut Catholique de Paris, a Párizsi Katolikus Egyetem falai között találkozott a tartományi szinódusi közgyűlés tagjaival, katekumenekkel és újonnan megkereszteltekkel. A katekumen egy olyan felnőtt, aki a keresztségre és a keresztény beavatás szentségeire készülő hit újonc. A pápa meghallgatta egy katekumen, egy újonnan megkeresztelt és egy katekumeneket kísérő munkatárs tanúságtételét, majd átvette a tartományi egyházi közgyűlés munkadokumentumát. 14. Leo örömének adott hangot amiatt, hogy Franciaországban sokan ismét elérkeznek a hit küszöbére. A katekumenek számának növekedése egy erősen szekularizált társadalomban kézzelfogható jele annak, hogy Isten kegyelme túlmutat minden statisztikai elemzésen. Ez ellentmond annak, amit Ferenc pápa terméketlen pesszimizmusnak nevezett. Ezt a váratlan kegyelmet azonban felelősséggel kell fogadni. A keresztény közösségeknek közelséggel, együttérzéssel és gyengédséggel kell őrizniük azt a kis lángot, amelyet a Szentlélek gyújtott meg az éjszaka sötétjében. A Szentatya arra buzdította a francia egyházat, hogy legyen a beavatás állapotában lévő egyház, amely tartósan kíséri a katekumeneket, az újonnan megkeresztelteket és a hithez hosszabb idő után visszatérőket. Az új istenkeresők érkezése egyszerre lehetőség és küldetés. Lehetőség, mert általuk maga a keresztény közösség is megújíthatja hitét, és újra felfedezheti az evangélium örömét. Küldetés pedig azért, mert az egyháznak a szentségek felvétele után sem szabad magukra hagynia őket. A pápa ennek kapcsán felidézte az egyik tanúságtételben megfogalmazott kérdést. Hogyan kerülhető el a keresztség utáni üresség? A válasz a folyamatos kísérés és a közösségbe való teljes beilleszkedés. Az újonnan megkeresztelteknek olyan otthonra van szükségük az egyházban, ahol elmélyíthetik hitüket, megismerhetik a Szentírást és az egyház tanítását, és megtanulhatják hitüket összekapcsolni mindennapi életükkel. Ebben fontos szerepe van a liturgiának is. 14. Leo hangsúlyozta, a liturgia nem egyszerűen a katekézis után következő mozzanat, hanem Krisztus húsvéti misztériumát jeleníti meg, ezért maga is a megtérés útjának része. A Szentatya a katekumeneket kísérők képzésére is felhívta a figyelmet. A bibliai, teológiai és liturgikus felkészültség mellett képesnek kell lenniük meghallgatni azokat, akik sokszor fájdalmas tapasztalatokkal és nehézségekkel érkeznek az egyházhoz. Tiszteletben kell tartani minden ember saját ritmusát, együtt járni. Ezt a stílust ajánlotta 14. Leo, hiszen a hit útján mindenki gazdagítja a másikat. A pápa végül Szent Ágoston példáját idézte fel, aki maga is katekumenként jutott el a keresztséghez Szent Ambrus segítségével. Hite kezdetben kis mag volt, amely később hatalmas fává növekedett. 14. Leo a mai katekumenekben és újonnan megkereszteltekben is a francia egyház jövőbeli termékenységének ígéretét látja. Legyetek ti is az evangélium misszionáriusai ebben a társadalomban.
1: Soyez des missionnaires de l'évangile,
3: buzdította őket a Szent Atya.
0: Leo pápa homíliája. Építsetek egy megújult nemzetet a hit öntözte gyökerekből kiindulva. Szombaton délután 3 órakor Leo pápa szentmisét mutatott be a francia főváros Concorde terén, amelyel egyúttal búcsút vett Párizstól, majd utána tovább indult az ország lelki fővárosa Lourdes felé. A Concorde tér Párizs egyik fontos csomópontja a Szajna partján, a Tuileriák kertje és az ott induló Champs-Élysées híres sugárútjával. A napsugarra szép időben tartó szentmise homiliájában Leo pápa Jézus szavából indult ki. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Szomjazó közösségünk Krisztus az élő víz forrása felé nyújtja kezét.
1: Source d'eau vive!
0: Kezdte homíliáját a Szentatya. Az Isten utáni vágy a szívük mélyén lakozik, ezért kiáltjuk a Zsoltárossal együtt, te rád szomjazik a lelkem az élő Istenre. Válaszként Jézus megtestesülése által nyilatkoztatja ki magát nekünk, mint az élő víz igazi forrását, amely képes szomjunkat oltani. Nem annyira anyagiakat szomjazunk, hanem inkább az értelem, az igazság és a beteljesülés után vágyakozunk, pontosította Szentatya. Isten igéje a templomból fölfakadó vízről szól, míg János evangéliuma a Jézus árcult oldalából fakadó vérről és vízről beszél. Mindenki csillapíthatja szomját ebből a forrásból, hogy újjászülethessen és Isten gyermekévé legyen. A Szent Mise ige liturgiája ezt a kérdést teszi fel nekünk. Mi szívünk legmélyebb szomjúsága? A boldogság, szeretet és beteljesülés, vagy megelégszünk anyagi javakkal, azonnali kielégüléssel, sok apró bálvánnyal? Kérdezte Leó pápa, mert hiszen az ember alapvetően vágyakozó lény, és csak Isten töltheti be az ember belső ürességét. Jézus jó pásztoraként vezet minket a boldogság és a béke forrása felé. Ő mindannyiunkat név szerint ismer, ismeri titkainkat, szándékainkat, gyengeségeinket. Életét adta értünk, és a szentségeken keresztül továbbra is éltet minket. Vállán hordozza a fáradt és sérült juhokat, gyengéden visszahozza az eltévedteket. A pápa Franciaország szép és szent történelmének mai örököseit arra kérte, hogy igyanak ebből a forrásból, amely Jézus átszúrt szíve, hiszen szomjaznak Istenre, az életre, az igazságra, az egységre, a békére, a közösségre és a boldogságra. Arra törekedjenek, hogy egy megújult nemzetet építsenek, a hit öntözte gyökereikből kiindulva. Ne tartsák meg maguknak a Jézus Krisztusba vetett hitüket, hanem segítsék, hogy az betöltse mindazok szomját, akikkel találkoznak. Az életünk kétségtelenül törékeny, sebezhető, halálra van ítélve, de nagyszerű és csodálatos is. És képes megújulni a kapcsolataiban, és megnyílni az igazi szeretet előtt. Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki hisz bennem, belsejéből az írás szava szerint élő víz folyói fakadnak. Idézte a pápa Jézus kérését, és ha meghallgatjuk őt, akkor mi magunk is kutta, forrássá és folyóvá válunk mások számára. Franciaországban sokan csillapították szomjukat az élő vízzel az évszázadok során, mint az első védtanúk, mint Blandin, Potinus és Ireneus, majd szerzetes rendek szent alapítói, szent püspökök, mint Túri Márton, Szarizi Ferenc és még oly sokan mások. Párizs gyönyörű városából buzgón imádkozom, szólt elismeréssel a pápa, hogy a Szentlélek élő vize terjedjen szét az egész országban. Rátok gondolok, kedves családok, aki számos nehézséggel szembesülve bátran kitartotok küldetésetekben. Rátok gondolok, kedves fiatalok, ti vagytok a mai egyház. Milyen szép látni lelkesedéseteket, dinamizmusotokat, elkötelezettségeteket és örömötöket a keresztény közösségekben. Rátok is gondolok, kedves katekumenek és neofiták, akik a hit, a megtérés és a keresztény beavatás útját járjátok. A Szentlélek ajándéka tegyen benneteket tanúkká, akik készen állnak arra, hogy terjesszék a szeretet civilizációját magatok körül. Zárta homíliáját Leó pápa a szombat délután Párizs Concorde terén bemutatott szentmiséje során. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzzuk a mai adás szerkesztője, Virtes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallják. Hamarosan a dicsőséges rózsafűzért fogjuk imádkozni a kézdi szentléleki rózsafűzér tagokkal együtt. Imánkat felajánljuk a háborúk megszűnéséért, azokért a fájdalmakért, nehézségekért és következményekért, amik a háborúk következtében az ember életében ott vannak. Imádkozunk Leó pápáért, püspökökért, papokért, a keresztények közötti egységért, katolikus anyaszentegyházunkért. Felajánljuk mindazokért, akik ágyhoz, házhoz kötve betegen hallgatnak bennünket, fiatalokért. Hálatelt szívvel imádkozunk minden kedves önkéntesünkért és adományozónkért, a Mária Rádió fennmaradásáért, minden munkatársért, hogy valóban teljesítsük azt a küldetést, amire az Úr meghívott. Hívhatnak a szokott módon 0259 420 555 vagy 0359 420 555 bármelyik telefonszámon. Elérhetőek vagyunk. 0758 420 555 az SMS szám, és a honlapunk címe www.mariaradio.ro, ezen belül pedig az ima szándék gombra kell kattintani. És amíg telefonáló lesz, addig néhány ima szándékot megosztok, amíg most érkeztek üzenetben. Minden imád szentmisét felajánlok elhunyt szeretteimért, rokonomért, nyugodjanak békében, és felajánlom testvéreim, gyermekei megtéréséért. Székely udvarhelyről írta egy kedves hallgató. A rózsafűzért felajánlom a gonosz távozásáért a családunkból, és egy fontos szándékért, Jézusom, bízom benned. Halló? Akartam egy kedves telefonálót kapcsolni, de sajnos megszakadt a kapcsolat. Bátorítom a kedves hallgatót, hogy próbálkozzon újra.

0: látom, hogy nem sikerült. Folytatom az ima kérésekkel, de mégis itt van egy kedves telefonáló. Halló, itt a Mária Rádió. Halló? Élőadásban van. Mindörökké, amen.
1: Szeretnék imádkérni az üzanyához, hogy adjon segítő kegyelmet, erőt, segítséget nekem, Jódítsa, és a férje megészségét, az egyszer megészségét, Kúba megészségét, és Károly Istvánnak az egészségét, hogy ők szükségi a műzéket. És most röjjálunk ide, szapám, hogy ők nyomjuk a gyönyörös műtől. Csak mondjuk, hogy ez dolgozzon a hatás szerint, és kérjön, hogy dolgozzon a nyomjuk, hogy legyen velünk, vagy mi segítség, hogy elmert el. És ők fogjuk, hogy ők is
0: mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását.

0: Imád kérek családomért, nagyon fontos szándékokért, idegenben dolgozó gyermekeimért, minden ismerősömért, munkatársért, a szűzanya óvja meg minden bajtól, Isten áldása legyen életükön, valamint ellenségeinkért is imádkozom. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Halló.
0: Szeretettel köszöntöm, élőadásban van.
1: Tessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Sajnos megszakadt. Megkérem szépen a kedves hallgatót, hogy hívjon vissza, tárcsázza újra valamelyik számot. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Halló?
1: Ezt a rózsafüzét felajánlom az én egészségemért, a lábam gyógyulásért.

A rózsafüzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a drága Jóistentől, felajánlom egy fontos szándékért, gyógyulásért, egészségért, a Mária Rádió munka közösségéért. Isten fizesse, egy mindennapos hallgatóért a Csíkszeredából.

0: Ezt a rózsafűzért felajánlom a családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, a bűneink bocsánatáért. Jézusom, bízom benned, egy mindennapos hallgató írt a hidegségről. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsétessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: A legnagyobb tisztelettel köszöntöm Önöket. Drágos bizonyo, fizesse meg áldásos munkájukat, és felajánlom ázint, férjemét, após, anyósomét, nagyszülőkét, az én drága jó szüleimét, nagyszülőkét, a négy testvéremét, családjukkal együtt, a Jóisten adjon, szerítték egy álmat mindnyájuknak, őrezzel meg boltó mindegyiket, és felajánlom a négy gyermekemért, kilánc unokámért, köztük a babát váró unokámért, a Jóisten segélyemet, őrezzel meg boltó, szerencsésen tudja hordozni és világra hozni az újszülöttet, és felajánlom a dédnyukámért, a szomszédjaimért, a sok betegért, a Jóisten adjon segítő kegyelmet, a betegeknek gyógyulást, a gondozók mellett, a gondozóknak is segítő kegyelmet, és további segítő kegyelmet mindnyájunknak. Isten fizessen, mit tettek hallgatni, sétessék a
0: mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Együtt fogunk imádkozni.

0: A rózsafüzért, a Szent Misét felajánlom a családom élő és elhunyt tagjaiért, köszönöm szépen. Minden imád szentmiséket, rózsafüzéreket felajánlok hálából családomért, egészségért, Anna néniért, erőt, egészséget és gyógyulást kívánok neki. Jézusom, bízom benned. Szintén egy hűséges hallgató írta, a rózsafüzért felajánlom családom minden tagjáért, köszönöm. Mindennapi imákat hálából az egész családért ajánlom testi-lelki gyógyulásért, Istenem könyörülj rajtunk, és kérünk a problémáink megoldásáért, Isten fizesse. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm. Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafüzést az összes magunknak egyszerűsítse, vérjézát, imákat, tételet, minden javán. Hálából kapott figyelmetőről, összüzen János, hogy az én fiam bűnöm, bocsánat, a testilát, a gyógyulás, mert családom minden testagjait. Halott egy lelködjét, a tisztjúk tisztben szenvedő lelködjét, a betegikét, a kardokrokét, a papakét, a szerzetesikét, szerzetesnőkét, ennekét, egy nagyon fontos szándék, hogy csértesik az Úr Isten.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Önnel együtt imádkozunk. A mai imákat felajánlom édesanyám lelke üdvéért, a család többi halottaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, Isten fizesse. Egy hallgató írta. Hálából ajánlom fel a rózsafüzért. Köszönöm. Halló, itt a Mária Rádió. Halló,

Haló? Élőadásban van a kedves hallgató, hogyha hall engem, akkor elmondhatja ima kérését. Sajnos én nem hallom a kedves betelefonálót, próbálkozzon újra. Minden imád szentmisét, rózsafüzért felajánlok, vagy felajánljuk, hálából Kápolnás faluba idős Ádám István lelke üdvéért a Jóisten nyugtassa az anyaföldben, nyugodjon békében Úr Jézus Mária szent nevében, a családnak pedig vigasztalást.

Halló, itt a Mária Rádió. Sajnálom, nem hallok semmit. Bátorítom a kedves hallgatót, még egyszer próbálja meg, valamiért nem sikerült.

0: Édesapánkért, így szól a következő üzenet, idős Pál Balázsért és édesanyánkért, lelk üdvéért imádkozunk. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm. Mindörökké, amen.
1: Köszönöm tennem a kárt, drága, jó Mária, tisztelettel egy áldásos munkáikat, és felajánlom Tanko Esztika, Rózsafi Zéta, a sulatunk élő és áthűt tagjaiért, Fixem Ártongot, a Jóisten adjunk, segítők egy álmat az élőknek, segítők egy álmat, és a halottaknak örökmérő dolmat, minden meghótért, és élőkért, betegekért, a sok-sok betegért, a Jóisten adjon gyógyulást a betegeknek, és a halottaknak örökmérő dolmat, Isten fizesse, dicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását, köszönjük, hogy velünk együtt imádkozik. Kedves hallgatók, lejárt az ima szándékra szánt idő. Meghívom önöket, ha tehetik, kapcsolódjanak be az imába is. Amint említettem, a dicsőséges rózsafűzért fogjuk imádkozni a Kézdi Szentléleki Rózsafűzér Társulat tagjaival együtt. A rózsafűzér után pedig szentmisébe kapcsolódhatnak, melyet Csíksomjóról, a kegytemplomból fogunk közvetíteni. Maradjanak velünk továbbra is. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió műsorvezetőjét és minden Mária Rádió hallgatót. Ezt a Szent Rózsa füzét felajánljuk az elhangzott szándékokért, és még egyházközségünk minden családjáért, betegeinkért, a szenvedőkért, a kórházban levő betegekért, plebániánkért, papbácsinkért, orvosunkért, idősökért, ifjúságért, és a gyermekek tváró édesanyákért, tisztító tűzben szenvedő lelkekért, jó papi és szerzetes hivatásokért, és a világ békéjéért, és nem utolsó sorban a Mária Rádió dolgozóit, önkénteseit, és a Mária Rádió nagy családjáért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyába, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mindenben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormánozza.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüdétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Dicsőséges olvasó első szertitka, aki a halálból feltámadt. Jézus harmadnapon dicsőségesen feltámadt. Feltámadásával befejezte meg váltásunk nagyművét, az Atya pedig igazolta őt. Mi meddig ülünk még a halál árnyékába? Mikor támadunk fel lelki halálunkból? Szabadítsuk ki véglegesen lelkünket a bűn fertőjéből, hogy szabadon szolgálhassunk Teremtőnknek. Minél mélyebb halálból kerülünk fel, annál dicsőségesebb a feltámadásunk. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.
0: Asszonyunk

0: teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te vele, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.

0: uraljon, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
0: Asszonyunk szép Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
2: Dicsőséges olvasó második szentitka, aki a mennybe fölment. Jézus feltámadása után még 40 napig maradt a földön, utána szűz anyja és az apostolok szeme láttára fölment a mennybe. Hogy mekkora a mennyország gyönyörűsége, azt még a Szentírás kiváltképpen Pál apostol is csak némileg tudja érzékeltetni. Jézus mennybe menetelével számomra is megnyitotta a mennyet. Úgy kell tehát élnem, hogy bejuthassak majd oda. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk,

Nem. Üdvözlünk, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhed meggyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

Nem. Üdvözlünk Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölt, Jézus, aki a mennybe

Amen. Üdvözlég Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban tevered, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban veled, áldott vagy te a asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyul szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
2: Dicsőséges olvasó harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Jézus pünkösd napján elküldte a szent lelket. A Szentlélek leszállt az apostolokra, akik imádkozva váltak, hogy Istennek tetsző életet élhessünk, szükségünk van erőre és tisztaságra. Az, aki a félénk apostolokat bátor harcosokká, a gyenge szüzeket pedig vértanukká edzette, minket is megerősít küzdelmünkben, csak kérnünk kell rá. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, a Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: A

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Dicsőséges olvasó, negyedik szent titka, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett. Isten a boldogságos Szűz Máriát lelkével és testével együtt fölvette a mennybe. A sír szélén állhagy minket, minden és mindenki, csak jó és a rossz cselekedeteink követnek minket az örökké valóságban. Ha azonban Szűz Máriát követtük erényeiben, és igyekeztünk hűségesen megtartani Isten parancsait, biztosan számíthatunk Jézus és Szent Anyja segítségére életünkben és halálunk óráján egyaránt. Amen.
3: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, a múlvan te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvél.

már teljes, a budon tevered, áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcsel Jézus, aki téged szent, mint a mennybe földet. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, a budon tevered, áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcsel Jézus, aki téged szent, szűz a mennybe földbe. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlén Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcsel Jézus, aki téged szent, szűz a mennybe földbe. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcsel Jézus, aki téged szent szűz a mennybe földbe. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcsel Jézus, aki téged szent szűz a mennybe földbe. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcsel Jézus, aki téged szent szűz a mennybe földbe. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcsel Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: Mária kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldozat te az asszonyok között, és áldozta te néhed meggyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amely befölvet.
1: Asszonyok, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlét Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldozat te az asszonyok között, és áldozta te néhed meggyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amely befölvet.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Dicsőséges olvasó, ötödik szentitka, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott. A boldogság a szüzet, isteni fia, mennyország királynőjévé koronázta. Ilyen korona vár ránk is a mennyország dicsőségében. Igyekeznünk kell tehát, hogy Istennek tetsző életünkkel meg is érdemeljük azt, hogy hozzásegítsen gyermeki módon, gyöngéden tisztelnünk kell Szűz Máriát, mindenfelé terjeszve tiszteletét. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: üdvözd légy Mária, kegyelem máltájás, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelem máltájás, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelem máltájás, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelem máltájás, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amelyel anyai oltalmad alá menekültünk, végy hatalmas pártfogásoddal és támogassázásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek, árnyázik, Krisztus, ami úr.

Köszönjük, hogy velünk imádkoztak, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót. Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent Mise közvetítés következik.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallják. Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítünk a Csíksomlyói Kegytemplom pápai kis bazilikából. A Szent Misét Albert Leander ferences atya mutatja be. A kántori szolgálatot Bíró János, a kegytemplom kántorkarnagya végzi. Meghívom önöket, ha tehetik, kapcsolódjanak be a Szent Misébe. Ünnepeljünk együtt, hiszen ma a Szentírás vasárnapja van. Jobban oda kéne figyeljünk Isten szavára, Isten igéjére.

Krisztusban, kedves testvérek! A mai vasárnap a Szentírás vasárnapja, szeptember utolsó vasárnapja mindig a Szentírásra emlékeztet bennünket. Vajon mit jelent az én életemben Istennek szava? Vajon szoktam-e hallgatni, olvasni az evangéliumot? És vajon azt, amit hallok belőle, azt megszívlelem-e, komolyan veszem-e, élek-e az szerint? A Szent Mise elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket.

0: az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettek, Urunkhoz, Istenünkhöz.
1: Irgalmazzon!

0: Olvasmány Ezekiel proféta könyvéből. Így szól az Úr. Azt mondjátok, nem igazságos az Úr útja? Halljátok hát Izrael háza. Vajon az én utam nem igazságos? Nem inkább a ti útjaitok hamisak? Amikor az igaz elfordul az igazságtól és gonoszságot művel, akkor emiatt hal meg, vagyis elkövetett gonoszsága miatt hal meg. Amikor a bűnös elfordul a bűntől, amelyet elkövetett, s a törvényhez és az igazsághoz igazodik, megmenti életét. Belátja bűneit és elfordul tőlük, azért életben marad, és nem hal meg. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen.

0: Szent Leszke, Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből, testvéreim, ha ér valamit a Krisztusba adott buzdítás, a szeretetből fakadó intelem, a lelki közösség, a bensőség és együttérzés, akkor tegyétek örömemet teljesé azzal, hogy egyetértetek, egy szívvel szerettek, és egy lélekkel ugyanarra törekedtek. Vetélkedésből ne tegyetek semmit, se hiú dicsőség vágyból. Egyik a másikat tekintse inkább alázatosan, önmagánál kiválóbbnak. Ne keresse senki csak a maga javát, hanem a másét is. Ugyanaz a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ő, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta magát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely felette áll minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden tért, a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Isten.
0: Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek. Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Oda ment az egyikhez, és így szólt hozzá: Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben. A fiú azt válaszolta: Nincs kedvem. De később megbánta, és mégis kiment. Oda ment a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt: Szívesen, uram. Menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát? Azt felelték: Az első. Erre Jézus így szólt hozzájuk: Bizony, mondom nektek, a vámosok és utcanők megelőznek benneteket Isten országában, mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki. A vámosok és utcanők viszont hittek neki. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértek jobb belátásra, hogy higgyetek neki. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus.

0: Krisztusban, kedves testvérek! A mai evangéliumban Jézus nem csak egy példát állít elénk, aminek mindannyian tudjuk a helyes megoldását. Jézus ezzel kezdi az evangéliumot, hogy mi a véleményetek? És nem csak a farizeusok, a vámosok, hanem mi magunk is tudjuk, hogy ebben a példabeszédben az a fiú, aki ugyan azt mondja, hogy nem megy ki, nem teszi meg a mennyei atya akaratát, vagy az atya akaratát, de később meggondolja, és mégis elmegy, és megteszi, az, aki helyesen cselekszik. Az a helytelen, hogyha az ember azt mondja, hogy igen, igen, vagy máshol, ahol az evangéliumban Jézus azt mondja, hogy Uram, Uram, de nem teszi meg, nem él az szerint, nem jut el a szívéhez az atya hívó szava. És megdöbbentő a mai evangéliumban, hogy Jézus azt mondja a vámosoknak, azt mondja az írástudóknak, hogy a vámosok és az utcanők megelőznek benneteket Isten országában. Azok az emberek, akik a legbűnösebbek voltak, azok az emberek, akik abban a társadalomban kiközösítettek voltak, azokról Jézus azt mondja, hogy ők fognak titeket az Isten országában megelőzni. És Jézus ismert személyesen ilyen embereket. Ott van a Mária Magdolna, vagy a Magdalai Mária, akiről azt írja a Szentírás, hogy Jézus 7 ördögöt üzött ki belőle. És Mária Magdolna ott van Jézus mellett mindig. Hallgatja a tanítását, mindig figyeli az ő életét. Ott van a keresztje alatt is, ott is ki tud tartani az Úr mellett. És ő az, aki elsőnek találkozik a föltámadottal. És a vámosok közül ott van Máté, akit Jézus meghív, és ő ott hagy mindent, és attól kezdve elkezdi követni Jézust, Jézussal együtt él. Engem is, téged is, akár a Szentírás szavain keresztül Jézus már megszólított. Vajon ez a megszólítás ott éle elevenen a szívemben? Vajon ez mozgatja-e a hétköznapjaimat? Ez viszel engem a templomba? Ez késztet arra, hogy a kápolnába betérjek, közös imádságokra? Ez késztet arra, hogy jót tegyek, vagy mindazt megtegyem, ami az én életemet jellemzi? És minden hívő ember életében ott van ez a hívószó. A keresztség szentségében mindannyian újra átéljük azt, hogy Isten gyermekei lettünk. És vajon, hogyha visszatekintünk az elmúlt hétre, több volt-e bennem a Mária Magdolna, több volt-e bennem a Máté, aki már csak az Urat akartam szolgálni, vagy inkább farizeus voltam, vagy írástudó, aki ugyan ismeri az írásokat, ismeri Istennek a szavát, de abban a pillanatban, amikor kilép a templomból, már nem az ő élete, a szívében már nem az él. Vajon mi él az én szívemben? A vágyaim, amit hajtanak engem, hogy ezt meg ezt meg szeretném valósítani? Vajon mi él az én szívemben? A haragom, a gyűlöletem, a terveim, vagy ott él az én szívemben Jézus? Szent Ferenc atyánk, miután találkozott Jézussal, utána már az ő szívében csak Jézus élt. És éppen ezért, mivel az ő szívében Jézus volt, ezért mindent kész volt elhagyni érte. A mai evangéliumot hallgatva, vajon én az elkövetkezendő héten melyik fiú akarok lenni? Az, aki ma hallgatta az evangéliumot, és talán azt mondom, hogy hát én nem vagyok képes rá, vagy én most még ehhez gyenge vagyok. De a jövő héten is hagyom, hogy ott éljen a szívemben az a szó, amit Jézustól hallottam, és megteszem azt, amire hívott. Vagy pedig az vagyok, aki tudom, hogy mit kell válaszolni, igen, igen, de kilépve a templomból el is felejtem, hogy mi volt a mai evangélium, el is felejtem, hogy kaptam a szentségek által, a szentáldozás által a szívembe. És az elkövetkezendő hetemet is úgy fogom élni, ahogyan eddig tettem megszokásból. Kérjük Istentől a kegyelmet, hogy a szó, a hang, ami ma megszületett a szívünkben, az vezéreljen az elkövetkezendő napokban, az váljék tettekké, az érlelődjön gyümölcsé a mi életünkben. Amen. Imádkozzunk testvéreim a mennyei atyához, aki úgy szeretett minket, hogy egyszülött fiát adta értünk.
1: Add, Urunk, hogy szentatyánkban, püspökeinkben és papjainkban ugyanaz a lelkület legyen, amely Krisztusban volt.
0: Kérünk téged,
1: add, Urunk, hogy az egész világ felismerje Krisztusban az emberiség megváltóját.
0: Kérünk téged,
1: add, Urunk, hogy a népek oktalan versengés helyett egyetértésre törekedjenek Krisztus tanítása szerint.
0: Kérünk téged,
1: add, Urunk, hogy híveid ne csak a maguk javát keressék, hanem mindig tekintettel legyenek másokra is.
0: Kérünk téged,
1: add, Urunk, hogy a családtagok egymást önzetlenül szeressék, és ezáltal boldog legyen a családok élete.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket. Mennyei atyánk, szent fiad megalázta magát, és mindenben hasonlóvá lett hozzánk a bűnt kivéve. Add meg nekünk, hogy alázatban élve kövessük Krisztust, ki él és uralkodik mindörökkön örökké.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az kezedbe az áldozatot.
0: Add meg nekünk, irgalmas Istenünk, hogy ez az áldozat,

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz, és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk te át, Istenünk, a Szent

Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálához a hirdetjük, és hiszetem a feltartásod. Amigen.
0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, mely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
2: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
0: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Leó pápánkat, Gergely érsekünket, László segédpüspökét, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
2: Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
0: Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Kedves testvéreknek hirdetjük a következőket. Október hónapban a hétköznaponként este 4-6-tól rózsafüzér ájtatosságot imádkozunk a kegytemplomban. Pénteken első péntek a szentmisség után elimádkozzuk a Jézus szíve litániát. Szombaton első szombat ünnepélyes Mária köszöntő lesz. Délután 4 órától kezdődnek az imaórák, 17:30-tól emlékezünk meg Szent Ferenc atyánk boldog haláláról, és ekkor helyezzük el a Szent csonterekéjét, amit Assisiből kaptunk a Szent Ferenc oltárnál. 18 órától Szent Mise lesz, és ünnepélyes rózsafűzér, és ezt körmenet követi. Szeretettel várjuk a kedves híveket. Szeretettel várunk új tagokat. Második osztálytól fölfele a gyerekkórusba, a következő találkozó pénteken délután 16:30-tól lesz a próbateremben. Mai vasárnapra főegyházmegyénk gyűjtést hirdetett a Szentírás üzenetének terjesztésére. A szentmiség után erre a célra kérjük a kedves hívek adományait a kórus alatt elhelyezett persejbe. Október 2-án pénteken az esti szentmise után a kegytemplomban mutatjuk be Antal Imre a Hársfa című könyvét a csíksomlyói kegyszobor születéséről. Antal Imre a Hársfa című regénye a csíksomlyói kegytemplom egyetlen hársfa tömbből kifaragott Mária szobrának kitalált történetét meséli el. A műben misztikus elemek keverednek, történelmi és sorsforduló események, az öröm bánattal, a csalódottság reménnyel. Élvezhetjük a csodálatos táj bemutatását, a szeretet, a szellem, a szülőföldhöz ragaszkodó fontosságot. Megtapasztaljuk a hit és az ima megtartó erejét, 200 évnyi történetet. Tudunk gyönyörködni a csiki székely emberek csodálatos nyelvében. Szeretettel várnak mindenkit a könyvbemutatóra. Szombaton, október 3-án ünnepélyes Szent Ferenc atyának a 800. évfordulóját. Ezen alkalommal gyalogos zarándoklat indul a tolvajos tetőről, a hármas keresztől, a Mária úton a kegytemplomhoz. A zarándoklat reggel 7:30-kor indul, délután 14:00-kor érkezik a Mártonáron főgimnáziumhoz, ahol csatlakozhatnak azok is, akik valamilyen okból nem tudták vállalni a teljes zarándoklatot. A zarándoklatra érdeklődni és jelentkezni, valamint a résztvevőket tájékoztatni személyesen a sekrestyében, vagy a Csíksomlyó kegyhely Facebook oldalán lehet. Az zarándokok részt vesznek az első szombati Mária köszöntőben, és a 4-től 5-ig tartó imaórát ferences szerzetesek és szerzetesnők, ferences világi rendiek és ferences ifjúság vezeti. Jövő vasárnap folytatódik az Így is lehet élni című előadás sorozat, mely felkészít bennünket Szent Ferenc tranzitusára. Jövő vasárnap a nagymise után
Gábor Csilla, szociális testvér fog eljönni, és előadást tart Assisi Szent Ferenc Isten Trubadúrja címmel. A trubadur a középkor költő énekese volt, aki énekekben és versekben adta tovább azt, amit szépnek, értékesnek tartott. Szent Ferencre ezért mondják, hogy Isten trubadúrja, mert ő életével, énekeivel, imáival és a természet világ iránti szeretetével énekelte meg az Istent. Erről lesz szó jövő vasárnapi előadásban, a 10:30-es szentmise után. Erre is mindenkit szeretettel várunk. Addig is mindenkinek áldott, kegyelmekben gazdag hetet kívánunk.

0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
2: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: Isten mélyébe fogadás, Szentlélek köszönt fiát.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nékem a te igéd szerint.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: És az ige testélen.
1: És mi köztünk lakozzék.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által.
2: Adj Uram örök nyugodalmat az elhunyt híveknek,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
2: Nyugodjanak békességben.
1: Az Úr Jézus szent nevében.
2: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tiszteltessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Kedves Mária Rádió hallgatók, Szentmisét közvetítettünk a csíksomlyói kegytemplom pápai kis bazilikából, melyet Albert Leander ferences atya mutatott be, a kántori szolgálatot Bíró János, a kegytemplom kántorkarnagya látta el. Köszönjük, hogy velünk tartottak, hogy együtt imádkozhattunk ebben a szép szentmisében. További áldott estét kívánok, a mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt híveinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Minden hívőnek teremtő és megváltó Istene, a te elhalt szolgáid és szolgálóid lelkének töröld el minden bűnét, hogy az irgalmat, melyet mindig óhajtottak, jóságodból elnyerjék, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Amen.
0: Imádkozzunk hivatásokért.
1: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák könyörgünk hozzád, kérünk téged, a boldogságos szűzanya és boldog Szilárd vértanú püspök közbenjárására, oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
0: Imádkozzunk megújulásért.
1: Mindenható, irgalmas Istenünk, szerető mennyei Atyánk, neked ajánljuk egyházmegyéinket, egyházközségeinket, saját személyes életünket. Kérünk, küldd el a szeretet, az imádság és az egység lelkét, hogy egyre jobban megismerjük szent fiadat, Jézus Krisztust, mint üdvözítőnket és megváltónkat, és egyre jobban szeressünk téged. Adj nekünk reményt és vágyakozást a megújulásra, hogy közösségben közelebb kerüljünk hozzád, és hűségesen teljesítsük akaratodat. Szűz Mária, édesanyánk, imádkozzál érettünk, és vezess minket egyre közelebb szeretett fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: ti házigazdái?
1: Zörgő Bence,
2: Jancsó Milán,
3: Tamásszó Robotond,
0: meg Bajko Melinda vagyok. És most a ma este mesét Bóti hozta, valami érdekeset hozott, úgyhogy halljuk is, hogy mit.
4: Róka Rege. Egyszer egy dimbes dombos erdőben, nagy lompos farkával takarózva, ott szundított a róka, lyuk előtt a róka. Szundított, szundikált, még arra ébredt, hogy nagyon éhes. Hű, de jó jönne most egy csirke, vagy legalábbis a combja, gondolta. El is kéne menni a menyhéthez a boltba. De útközben az jutott eszébe, hogy mégsem megy el a menyhéthez, mit költse, ha kell, ha nem, a pénzét, tud ő még fogni magának egy csirkét. Hát persze, s lompos farkával, az avar seperve, már is a falu felé vette az útját. Ment, ment, osont, lopakodott, ahogy azt még kölyök korában tanulta, volt az iskolában. Addig settenkedett, még végre a falut elérte. Lapult, és nagy merészen bekukucskált az első kerítésen. Volt, amit nézzen, majdnem, hogy csettintett örömében. Annyi volt ott a csirke, kakóca, sérce, pulykafi, pipe, s annyi a szebbnél szebb tyúk, liba és réce, hogy egy pillanatra megállt a szívverése. Ki is nézett magának a legszebb, a legfinomabbnak ígérkező kakócát, bedugta szépen az órát, a résem, majd bebújt egészen. Nos hát, ugrott egyet, és már a karma között érezte a kakastollát. Lett erre riadalom az udvaron, de szerencsére a vén kakas nem hagyta el a hideg vére. Elkukorékolta magát, hogy kukurikú, kutya, kutya. Jött is a kutya, mintha a puskából lőtték volna. Vau, vau, engedd el azt a csirkét, a szontalanja. Engedte a róka, hogy ne engedte volna, hiszen még jó szerrel még meg se fogta. Majdnem a kutya kezében maradt a farka boltja. Az volt a szerencséje, hogy kicsi volt a kerítés része. A kutya nem tudott átbújni. Utána inalt a róka, ahogy csak a lába bírta, ki a határba. Már árkon bokron túl járt, de még akkor is hallotta a lármát, a kutyas a majorság fölháborodását. Csíb meg, rimánkodtak a megriadt hércék. Fog meg, hápogtak a récék. A böbőrit, hápogtak a ludak. Az írháját, azt, az írháját, követelték a pulykák, s kórusban velük a tyúkok. Megnyúzom, fenyegetőzött a kutya, neki-neki ugorva a kerítésnek. Mikor már jó messze volt a róka, lihegve visszanézett. Röstelte nagyon a vereséget, de örült, hogy épp bőrrel megúszta. Maga elé kanyarította a farkát, mert még mindig érezte rajta a kutya mancsát. És nem hiába, gyönyörű díszét a kutya bizony eléggé megtépázta. Hiányzott egy jókora tincsnyi. Addig fésülten nyalogatta, amíg valahogy rendbe rakta. Ígyni, mondta, s ha nem is tért vissza a régi kedve, azért mégiscsak meg volt elégedve. S már majdnem azt mondta, a kutya sem fogja észrevenni, hogy nem a régi. De elharapta a szót, mielőtt kimondta volna, és eloldalgott a menyhéthez a boltba. Van szerencsém, mivel szolgálhatok, fogadta a menyhétke. Egy friss, finom csirkével, ha volna. Vanni van, méghozzá fagyasztva, tetszik tudni, manapság már mindenki így fogyassza. Hogyan? Kérdezte a róka, mert azt hitte, gúnyot űznek.

belőle. Fagyaszva, kérem, ez a módi. Igen, igen, enyhült meg az arca, mert eszébe jutott a kudarca. Hát persze, a módi. Engem is tulajdonképp inkább a hír csábított. Nehogy lemaradjak, de mondja csak, menyhítke. Valódi? Micsoda? Hát a csirke. Hát persze, nyugtatta meg a menyhítke, mosolyogva. Csak azért kérdem, tudja, hogy miért adom a pénzem. Fizetett a róka, vette a csirkét, s jó képet vágva elindult haza a lyukba, ahol már várta a családja. A felesége pompás paprikás rittyentett, s a kölykök még most is nyalják a szájukat utána. A közmondás, hogy azóta a róka a csirkét csak fagyasztva fogyassza. Aki nem hiszi, kérdezze meg magát a rókától.

0: itt a vége felé eszembe jutott egy érdekes történet. Magyarország ismerőseim mondták, hogy lehet, hogy ez egy városi legenda, hozzáteszem. Egy tanítónő Magyarországon a kisgyerekeknek tanította az állatokat, a házi állatokat, és úgy kérdezte, hogy na és akkor mi borítja a kutya testét? Csak a gyerekek mondták, hogy hát szőr. És akkor mi borítja a hal testét? Csak akkor mondták, hogy mit tudom, pike, vagy nem tudom, tehát itt több ilyen felsorolt, és akkor megkérdezte, na és mi borítja a csirke testét? És az egyik gyerek jelentkezett, és mondta, hogy fólia. És a tanítónő ledöbbent ezen állítólag, hogy miért mondta a gyerek, és aztán kiderült, hogy hát azért, mert az a gyerek életében nem látott csirkét, csak a boltban befóliázva, és azt hitte, hogy az borítja a csirke testét. Lehet, hogy ez egy ilyen nagyon szép mese, de na, ez kb. Olyan, mint azt is mondták, hogy annak idején, hogy amikor megjelentek a lila tehenes csokoládék, hogy milyen színű a tehén, kérdezték a gyerekektől, és mondták, hogy lila. Na, nyilván ezek ilyen szerintem eltúlzott dolgok, de ez jutott így különben eszembe erről. Én egyébként ez a rókás történet, meg az, hogy a róka az egy jó vadász, ez eléggé gyakran előjön.
1: Amúgy a rókának sokan azt mondják, hogy okos, de amúgy a mesék többségében ugyan ravasz. És az én műsoromban volt szó arról, hogy híres és hírhet. Itt pont olyan ravasz, a rosszaság, a rossz okosság. Nem egyetlen, hogy nem okos, hanem hogy rosszat csinál a gondolataiból, és hát, hogy is mondjam, okos, de gonosz.
0: Van ilyen ember, aki okos és gonosz?
2: Biztos van, vagy most olyan kell mondjunk, akit ismerünk.
0: Hát ha tudtok esetleg, azt is mondhattok, de most nem kell feltétlenül megnevezni, csak hogy kérdem, hogy van ilyen ember, hogy okos és gonosz?
2: Van.
0: Biztos. És az ellenkezője is van, ugye?
2: De az ellenkezője az, hogy buta és kedves.
0: Olyan is van. De szerintem okos és kedves is van, meg buta és kedves is van, meg
2: buta
0: és gonosz is van, meg mindenféle, ugye? De ezek inkább ilyen jelzők. Mindenkiben van szerintem időnként butaság és okosság, és én hallottam már egyébként, hát nem túl észkombánynak tartott emberektől is érdekes kijelentéseket. Én azt gondolom, egy kicsit egy helyzetfüggő is, és az, hogy most éppen valaki jelenleg gonosz, vagy kedves, vagy jó indulatú, az is állapot. Ti erről mit gondoltok?
2: Hogyha egy ember megszületik, akkor szerintem lesz egy olyan, hogy vagy kedves lesz, vagy gonosz, persze néha fog változni, de hogyha például úgy születsz, hogy neked a DNS-ed olyan, hogy meg a sejtjeid, hogy olyan hormonok vannak benned, hogy neked most a gonoszságon jár az eszed, akkor ezt nem nagyon lehet megváltoztatni.
0: Itt mindjárt két kérdésem van hozzád. Az egyik az, hogy tudod, mi ez a DNS?
2: Igen.
0: Az mi?
2: Az, ami felalkossa az emberi tulajdonságokat, hogy például, hogyha a DNS-em most így születtem, zöld szemem van, de hogyha a DNS-em most máshová kapcsolódott volna, akkor lehet, hogy barna szemem lenne.
0: A DNS az a genetikai örökítő anyag, amit ugye a szülőktől, mindkét szülőtől kapunk, és az bennünk kombinálódik, és aztán véletlenszerűen a kettőből leszünk egy keverék.
1: Hát lehet, hogy ez kicsit sok, de én három dolgot szeretnék mondani, igazából csak kettőt, hogy mondták is, hogy vannak ilyen hibrid állatok, hogy van, mit tudom én, most egy kutya és egy macska szaporodikban, én nem láttam ilyet, de lehetséges, hát én sem tudom, hogy lehet, de...
0: De van az összvér például, a ló és a szamár keveréke.
1: Ja.
0: Egyetlen egy probléma van ezzel, hogy ő már nem szaporodó képes. Vagy legalábbis így értettem.
1: És a másik dolgot, amit szeretném gondolni, az, hogy azért lesz ilyen keverék a például, mit tudom én most...
0: Minden ember az.
1: De igen, keverék, és minden ember külön. Lehet, hogy hasonlítanak, de mégsem ugyanazok. Ez azért van, mert például most megyünk két tehenet. Most legyen egy fehér bika és egy barna nőstény. És akkor ezek összepárosulnak, lesz például egy tarka tején. És akkor ez így lesz, hogy néha a szülők tulajdonságai fogják megalkotni a...
0: Igen, a kettő keveredik, igen. És akkor így van.
2: Erről a hibrides dologra eszembe jutott, hogy a tudósok ugye vissza akarják hozni a mamutokat. A régebbi elefántot.
0: Mondanám, hogy vissza akarják hozni, hát, inkább csak kísérleteznek.
2: Hát
0: azzal,
2: de hogy... vissza akarják hozni, mert szeretnék, hogy így olyan legyen, mint egy állatkert, csak. És akkor csináltak egy ilyent, hogy a kivették a DNS-t, mert találtak egy ilyen befagyott mamutot, és kivették a DNS-ét, és beletették egy ilyen egérbe, és most már vannak ilyen mamutegerek, hogy ugyanolyan kicsikék, de olyan szőre van, mint a mamutoknak, és benne van a genetikai kódja a mamutnak.
0: Igen. Egyébként ez egy teljesen új, a biológián belül egy teljesen új tudományterület, illetve a genetika nem új, de ez a génsebészet, ahogy manapság ezt nevezik, ez egy teljesen új, és sőt egyesek szerint egyébként ez a jövő tudománya is, hiszen nagyon hasznos tud lenni például a különböző genetikai eredetű betegségek kezelésében. Tehát azért a genetika az egy nagyon érdekes tudomány, de hadd nem menjünk ebbe bele.
1: Volt a mesél kezdetén, hogy a roka be akart menni a mennyéthez, csak akkor a pénzét elköltötte volna, és inkább szerzett volna magának, de nem sikerült. Erről amúgy eszembe jutott a zsugoriság. A zsugoriság az, amikor valaki őt valami érdekli, de nem akarja elkölteni a pénzt, hanem inkább magának akarja a pénzt. De...
0: meg is akarja szerzni, de a pénze is maradjon.
1: Igen.
0: Meg.
1: Amúgy a Smanyabobból is Rák úr ilyen, pont ilyen.
2: A zsugoriság az egy bűnnek számít, vagy pedig amikor csak a pénzt akarod?
0: Igen, a nagyra vágyás.
2: Igen, de az a zsugoriság, vagy pedig, hogy mondják más néven az, hogy csak a pénzt akarod?
0: Pénzsóvárság.
2: Pénzsóvárság, igen.
0: Igen, ezek egyébként ugyanaz a kategória nagyjából, és igen, ha öncélúan ezt akarod, akkor az bűn, mert ugye ez önzés. Tehát én úgy szoktam ezt értelmezni, hogy minden, ami önzés, ami csak rólam szól, minden bűn. Mert ugye ez eltávolít másoktól, meg a Jóistentől, tehát ezért szokták ezeket bűnnek nevezni. Irigység, meg mindezek ugye bűnök. Milyenek azok a tulajdonságok, amik például, ha itt már ilyen irigységről, meg ilyenekről volt szó, mondjuk ezek nem csak tulajdonságok, igazából nem is tulajdonságok, hanem ezek ilyen érzés kategóriák, ugye nem mindig vagyunk irigyek. Előfordul mindenki, vagy néha irigy. Nem? Volt már veletek? Fordult elő, hogy irigyek voltatok?
1: Nem.
0: Mert velem igen?
1: Nem.
2: Én nem emlékszem, hogy fordult volna velem elő.
1: Velem szerintem igen. És szerintem nagyjából mindenkivel. Még egy kicsike gondolatot is szerintem oda tudnak tenni.
3: De amúgy a kis testvérem, ő nagyon-nagyon-nagyon-nagyon könnyen meg tud sértődni, azért mert, hogyha például a tegnap Robloxoztam Botival, ő szeretett volna játszani, csak kellett tanuljon. Hát ő nem érti meg, hogy így járt, kész, vége, ez most megtörtént, ő akkor csak akart játszani. A másik is ez szokott történni, hogy most ez megtörtént, nem lehet megváltoztatni.
0: Te sértődékeny?
3: Igen, nagyon sértődékeny.
0: Szoktatok megsértődni?
2: Kicsi koromban sokat megsértődtem, de most már nem annyira, nincs semmiért megsértődjek mostanában.
0: Titeket meg lehet-e sérteni? Sértődékenyek vagytok-e? Van-e olyan, aki meg tud sérteni?
3: Hát engem nem igazán.
1: Meg lehet szerintem mindenkit sérteni, akármilyen dologgal, meg lehet bántani a másikat.
0: Ez is egy másik, ugye a sértéseket vágunk egymás fejéhez, de ez megint csak ugye állapot, pillanatnyi állapot. Szerintetek egy tulajdonság az, hogy valaki mondjuk ravasz, vagy okos, vagy ezek az ilyen jelzők, amiket szoktunk egymásra mondani, ez vele született, vagy kialakul bennünk?
3: Ez nem tudok hozzászólni.
2: Szerintem te születsz a hajlammal, hogy tudsz ilyen lenni, és akkor könnyebben kialakul benned, és akkor most már olyan vagy.
1: Mind a kettő is, mert te is tehetsz róla, meg azért is, mert nekem is az apukám nagyon jó matekból, és én is ugyanúgy nagyon jó vagyok.
0: De ilyennek például, hogy valaki jó vagy gonosz, vagy ezek velünk születettek, vagy ezek úgy bennünk alakulnak ki a környezet hatására, vagy a nevelés hatására? Mit gondoltok?
3: A kis testvérem úgy árukodik, és akkor én nagyon sokat meg vagyok rá sértődve, mert van néha, hogy megkérem, hogy ezt tartsa meg titokban, nem akarja, és ezzel ránk kényszerű dolgokra, hogy csináljam meg.
0: De neked az egyik kísértőd az a kis tesód?
3: Igen.
0: Igen. Meg fogod majd látni, hogy aztán, amikor kicsit nagyobb lesz, akkor úgy fogsz örülni neki, hogy van egy tesód, és hogy egy csomó mindent meg tudsz osztani vele. Hát most egy kicsit idegesítő, meg kicsit tanul.
3: A következő évben lesz amúgy 9. Én, amikor elsősorban ennyire árukodós nem voltam, meg kéne értse, hogy árukodni nem szép dolog.
0: Egyezünk meg, tényleg nem szép dolog árukodni, de ő még kicsi, és ezt még kinőheti.
3: Ő is mondta, hogyha megkérném, hogy szokjon le, és legtöbbször anyukámra hallgat is, mert hogyha megkérném szépen, hogy szokjon le az árukodásra, mondja, hogy én nem tudok. És akkor kérdem, hogyha anya megkérdezni, hogy ne szoknál le az árukodásra, mondja, igen.
0: Ő amúgy szeretne leszokni, de nem megy neki?
3: Nem megy, és nem is igazán akar.
0: Ja, nem is igazán akar. Elképzelhető, hogy van olyan tulajdonságunk, hogy van olyan szokásunk, amiről ha a fene-fenét eszik, se tudunk lemondani? Hogy gondoljátok?
3: Én nem tudok róla leszokni arról, hogy titkotkat tartsak. Mert például a kis testvérem is mond néha egy-egy nem illendő szót, akkor én megtartom a szavat, de én nem tartja meg.
2: Én nem tudom, én egy kevek, de annyi rosszat hallottam már kicsi testvérekről. Egy jó dolgot még életemben kicsi testvérekről nem hallottam.
0: Bati, neked van kis tesód?
4: Van.
0: Nálatok is úgy van, mint Bencéknél?
4: Fordulékony. Van olyan, hogy jó, van olyan, hogy rosszabb.
0: Tehát alapvetően azt hiszem, hogy nem lehet azt mondani, hogy minden kistesó rossz. Vannak állapotok, időszakok, amikor, na, igen, előfordulnak, hogy azért a tesók között, hogy idegesítik egymást, de elmondom nektek, hogy amikor nagyobbak lesztek, akkor már annyival másabb lesz, és olyan vagány lesz, hogy van egy tesód. Ugye? Boti, te nagyon bologatsz, úgyhogy Boti, azt gondolom, hogy már tapasztalja, hogy milyen jó dolog, hogy van tesója.
3: Amikor elsőnek megláttam kicsi testvéremet, és tudott járni, akkor úgy örültem neki, de most már nem igazán örülök, szerintem a jövőben se fog annyira örülni, mint a régen, mert a kis testvérem nagyon szeret ugye árukon is, mondtam, hogy nem akar leszokni.
0: Na, de már hát, ha megpróbálja. És majd ő is ki fogja ezt nőni, és majd te is egy kicsit nőni fogsz, és akkor majd mindketten megértőbbek lesztek egymással. Elképzelhető, hogy vannak szokásaink, vagy tulajdonságaink, amikről, ha akarunk, se tudunk lemondani?
4: Szerintem mindenről valahogyan le lehet. Vagy az, hogy rádöbbensz, hogy az tényleg nem jó, s leszoksz róla, vagy az, hogy történik egy olyan eset veled, és csak úgy leszoksz róla.
0: Elképzeled, hogy egy életesemény megváltoztat?
4: Igen, nálam is az oviba az történt egyszer, hogy tejet ittam, volt benne egy jó nagy darab föl, és szinte megfulladtam tőle, és azóta egyáltalán nem szeretem, amikor föl van a tejbe.
2: Nekem nem még... Körülbelül amikor 9 éves voltam, akkor volt egy olyan szokásom, hogy nem nagyon gondoltam át a dolgokat, de ugye amikor rollerrel leestem, és kitörtem a fogam, akkor az megváltoztatott, és most már jobban átgondolom a dolgokat.
0: Én azt gondolom, hogy a gyerekek azok, akik a könnyebben tudnak és változnak is, hiszen rengeteg tapasztalat éri, felnőttek is tudnak változni, de amikor már egy-egy tulajdonságunk olyan nagyon megerősödik bennünk, akkor már sokkal nehezebb, és én azt hiszem, hogy kell küzdenünk mindenféle olyan tulajdonságunkkal, amit úgy nem szeretünk, vagy nem túl jó bennünk, de van az a határ, amikor azt mondjuk, hogy hát akármennyit kínlodom vele, nem tudok erről leszokni, ez azt jelenti, hogy ez én vagyok, tehát ezt meg kell tanulni elfogadni, hogy ilyen vagyok. És nem mindig könnyű elfogadni, hogy bizony időnként helyzetekben én így vagyok, vagy rossz indulatú is tudok én ám lenni, vagy éppen nem mindig nagy szeretettel fordulok mások fele, de azt gondolom, hogy ezek ilyen átmeneti állapotok is lehetnek, de ne adjuk fel sohasem azért azt, hogy harcoljunk, küzdjünk a rossz tulajdonságaink ellen, és akkor van ennek egy másik ellen oldala. Például, ha el kell fogadnom, hogy hát már pedig nekem van ilyen rossz tulajdonságom, mivel tudom ellensúlyozni?
2: Hát, hogyha belegondolok, hogy vannak jó tulajdonságok.
0: Nagyon jó, én is pont erre gondoltam, hogy emellett nekem és mindenki másnak is 1000 jó tulajdonsága is van. Senki sem, és egyikünk sem fekete vagy fehér, hanem mindenikünk mindenféle, sok-sok nagyon gazdag érzelem és tulajdonság halmazzal rendelkezünk. Úgyhogy én azt hiszem, hogy nem is nagyon szeretem egyébként, ha valaki azt mondják, hogy ez okos, ez buta, ez gonosz, mert ez helyzetfüggő is, és jó, hogy egyesek sokszor mondanak okos dolgokat, vagy sokszor gonoszkodnak, de azt hiszem, hogy egy csomó egyéb tulajdonságok is van azoknak az embereknek, és ha közelebbről megismerjük, akkor valószínű, hogy nem csak ilyen egyoldalúak azok az emberek, sehogy mi sem. Én köszönöm ezt az érdekes rókás történetet Botinak. azt is, hogy ennyire őszintén elmondtátok ezeket a belső gondolataitokat, meg beszéltetek a tulajdonságaitokról. És a hallgatóknak köszönjük, hogy ma este is itt voltak. Reméljük, hogy maradnak továbbra is a Mária Rádióval, és hogy a jövő héten is találkozhatunk. Áldott hetet kívánunk, dicsértessék Jézus Krisztus!

Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Görgényi Tünde vagyok, műsorismertető következik. Kedves hallgatók, ezen a vasárnap estén a következő imákba, műsorokba kapcsolódhatnak be. Pár perc múlva a Zsolozsmából az esti dicséretet imádkozzuk, majd ezt követően 8 óra előtt néhány perccel minden napunk ajándék Istentől egy rövid gondolatot hallhatnak. 8 órától felvidéki beszélgetéseket közvetítünk, majd 9 órától imádkozunk a nemzetünk lelki megújulásáért kiáltás címmel. Ezután a béke rózsa füzérét fogjuk imádkozni 9 óra és 15 perctől, majd a hivatásokért imádkozunk a kispapokkal. 9 óra és 25 perctől, hogy megismerjenek téged, egy újabb részt hallhatnak. Majd 10 órától a Zsolozsmából a befejező imaórát végezzük. 10 óra 10 perctől a Provita Hominis műsornak az ismétlése hangzik el, melyet dr. Kovács Zita szerkeszt. Egy rövid lelki olvasmányra hívjuk önöket 11 óra előtt 5 perccel. 11 órától pedig zenés-verses összeállítást készítettünk önöknek. A szokott módon 11 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsora kezdődik, amellyel zárjuk ezt a mai napot. Holnap, szeptember 28-án reggel 8 órától közvetítünk Szentmisét Tótiból, 10 órától Komáromból, illetve este fél héttől Székely udvarhelyről, a Kis Szent Teréz templomból, ott tridum kezdődik. Mindannyiuknak egy kegyelmekben gazdag, békés estét kívánok, és egy áldott új hetet. Dicsértessék Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Szent Háromság fénykút feje, Szent Egységnek legelseje, az égő nap már száll alá, szívünkben gyújjon égi láng.
1: Már reggel is dicsért dalunk, most este ismét itt vagyunk, s hozzád esdeklő szavak dicséretedre szóljanak.
0: Áldott az Atya és Fiú, s a lélek is, ki vígaszunk, Szent Háromság egy Istenünk, örökre áldjon énekünk. Amen.
1: Az Úr Krisztus pap örökké, Melkizedek rendje szerint. Alleluja. Így szól az Úr az én Uramhoz, jobbon felül foglalj helyet, míg én ellenségeidet zsámolyul vetem lábad alá.
0: Kinyújtja az Úr Sionból hatalmad veszélyét, ellenségeid közt uralkodjál.
1: Születésed napjától tiéd a királyság szentséges fényességben, a hajnal csillag előtt szültelek téged.
0: Megesküdött az Úr, és nem vonja vissza. Pap vagy te mindörökké, Melkizedek rendje szerint.
1: Az Úr áll a te jobbod felül, és eltiporja a királyokat haragja napján.
0: Patakból oltja útközben szomját, és újra fölemeli a fejét.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Az Úr Krisztus pap örökké, Melkizedek rendje szerint. Alleluja.
1: Ami Istenünk a mennyben lakik, és amit akar, mindazt végrehajtja. Alleluja. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, nevednek adj dicsőséget. Szeretetedért és hűségedért.
0: Miért mondják rólunk a népek? Az ő Istenük ugyan hol van?
1: Ami Istenünk a mennyben lakik, és amit akar, mindazt végrehajtja.
0: Ezüst és arany az ő bálványuk, csupa emberkéz alkotása.
1: Van szájuk, de nem beszélnek, szemük is, de mégsem látnak.
0: Van fülük, de nem hallanak, orruk illatot nem érezhet.
1: Van kezük, de nem tapintanak, van lábuk, de nem járhatnak, és torkuk nem adhat hangot.
0: Ezekhez hasonlókká lesznek készítőik, és mindazok, akik bíznak bennük.
1: Isten népe az Úrban remény. Ő lesz segítőd és védő pajzsod.
0: Áron papi háza az Úrban remény. Ő lesz segítőd és védő pajzsod.
1: Isten félők népe az Úrban remény. Ő lesz segítőd és védő pajzsod.
0: Megemlékezik rólunk az Úr, Istenünk majd megáld minket.
1: Megáldja Izrael nagy családját, megáldja Áron papi házát.
0: Megáldja mindazt, aki az Urat féli, kicsinyeket és nagyokat egyaránt.
1: Sokasítson meg az Úr titeket és minden fiatokat.
0: Áldjon meg az Úr titeket, aki az eget és a földet megalkotta.
1: A magasség az Úr birodalma, de a földet átadta az embernek.
0: Nem a holtak dicsérnek, Uram, téged, sem azok, akik leszállnak az örök csendbe.
1: De mi, akik élünk, áldjuk az Urat, mostantól fogva mindörökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ami Istenünk a mennyben lakik, és amit akar, mindazt végrehajtja. Alleluja.
0: Dicsérjétek Istenünket, ti összes szolgái, kicsinyek és nagyok. Alleluja. Alleluja. Üdv, dicsőség és hatalom Istenünknek.
1: Alleluja.
0: Mert igazak és jóságosak ítéletei.
1: Alleluja.
0: Alleluja. Dicsérjétek Istenünket, ti összes szolgái.
1: Alleluja.
0: És akik félve tisztelitek őt, kicsinyek és nagyok.
1: Alleluja.
0: Alleluja, átvette uralmát Urunk, mindenható Istenünk.
1: Alleluja.
0: Örvendezzünk, újongjunk és dicsőítsük őt.
1: Alleluja.
0: Alleluja, elérkezett a bárány mennyegzőjének napja.
1: Alleluja.
0: Már fel is készült mennyasszonya.
1: Alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsérjétek Istenünket, ti összes szolgái, kicsinyek és nagyok. Alleluja.
1: Folytonos hálaadással tartozunk az Istennek, értetek testvérek, akiket szeret az Úr, mert az Isten kezdettől kiválasztott benneteket, hogy a lélek megszentelő erejéből és igazságban való hitáltal megváltást nyerjetek. Evangéliumunk által épp azért hívott meg benneteket, hogy részetek legyen Urunk Jézus Krisztus dicsőségében.
0: Nagy a mi Urunk, nagy az ő ereje.
1: Nagy a mi Urunk, nagy az ő ereje.
0: Bölcsességének nincs határa.
1: Nagy az ő ereje.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Nagy a mi Urunk, nagy az ő ereje.
0: Hogy bejussatok a mennyek országába, ne csak mondogassátok, Uram, Uram, tegyétek inkább Atyám akaratát, aki a mennyben van. Alleluja. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmaradt irgalma azokon, akik istenfélők.
0: Csodát művelt erős karjával. A kevékedőket széjjel szórta.
1: Hatalmasokat elűző trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti. A gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hogy bejussatok a mennyek országába, ne csak mondogassátok, Uram, Uram, tegyétek inkább Atyám akaratát, aki a mennyben van. Alleluja.
1: Dicséret és tisztelet Krisztusnak, aki örökké él, hogy közben járjon értünk és mindörökre üdvözíteni tudja azokat, akik általa járulnak Istenhez. Ezért bizakodó lélekkel kérjük.
0: Emlékezzél meg Urunk népedről.
1: Igazság napja, napnyugtakor téged szólítunk az egész emberiség nevében, és kérünk, add, hogy fogyhatatlan fényedet mindnyájan vég nélkül élvezzük.
0: Emlékezzél meg Urunk népedről.
1: Őrizd a szövetséget, amelyet isteni véreddel szentesítettél, és szenteld meg egyházadat, hogy szeplőtelen maradjon.
0: Emlékezzél meg Urunk népedről.
1: Emlékezzél meg Urunk híveit közösségéről, és szent templomodról, amelyben köztünk lakozol.
0: Emlékezzél meg Urunk népedről.
1: A béke és biztonság útján vezest az utasokat, hogy épségben és örömmel érjenek kitűzött céljukhoz.
0: Emlékezzél meg Urunk népedről.
1: Vedd magadhoz, Urunk, az elhunytak lelkét. Add meg nekik a bocsánatot és az örök dicsőséget.
0: Emlékezzél meg Urunk népedről.
1: Mi Atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Istenünk, te leginkább azzal mutatod meg minden hatóságodat, hogy könyörületes és irgalmas vagy hozzánk. Árazd reánk szüntelenül kegyelmedet, hogy teljes odaadással törekedjünk az örök boldogságra, amelyet megígértél, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Élj a jelenben. Csak akkor derűs és nyugodt az ember lelke, ha középen van. Előtte az, aki neki életet adott, mögötte pedig a bölcsőben az, akinek ő maga adott életet. Mondta el Szolovjov.

0: Köszöntöm a Mária Rádió Mirjam hallgatóit. Felvidéki beszélgetések című műsorunk veszi kezdetét, ahol ez alkalommal az online téren a rádiónk elnökével beszélgetek. A Mária Rádió Mirjam vezetőjét szólítom tehát meg. Fogadják őt a hallgatók nagy szeretettel. Üdvözöljük Szabó Zsoltot!
1: Köszönöm szépen ezt a kedves fogadtatást. Üdvözlök, kedves Stefika, és a kedves hallgatókat is egyaránt.
0: Kedves Zsolt, egy gyönyörű helyen beszélgetünk, bár ugye a rádió épületében is sokat találkozunk, amikor a helyzet mindezt engedi, egy kicsit a járvány változtat ezen, így most online kerül sor erre a beszélgetésünkre, de Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, és ez a március 25-ei délutáni nap valahogy azt a gondolatot szülte bennem is, hogy megkérdezzem tőled, hogy érzed azt, hogy mik azok a tulajdonságok, amikkel a szűzanya segít tégedet, amivel gyümölcsözővé teszi az életedet, és amiben érzed, hogy ő ott van a napjaidban, a cselekedeteidben, működik és hat rád. Milyennek látod őt, mit tapasztalsz meg a szűzanya jelenlétéből?
1: Automatikusan az eszembe jutott, illetve hát a Szentlélek az eszembe juttatta azt a napot, most már ez lényegében bő két év, amikor is Lépes Lóránt atya javasolta, vagy legalábbis megkérdezte tőlem, hogy elvállalnám-e a Mária Rádió Mirjam önkéntes elnöki posztját. Megmondom őszintén, hogy előtt egy évvel megkérdezte, hogy nem lennék tag. Hát persze tag, miért ne? Nem jár semmilyen munkával, se felelősséggel, persze, hogy elvállaltam. Aztán rá fél évére, hogy hát nem lennék elnökségi tag. Hát mondom, havonta egyszer találkozunk, hát belefér, különös felelősséggel nem jár, miért ne? És amikor ő két éve januárban tőlem ezt megkérdezte, akkor elbizontalanodtam, és azt mondtam neki, hogy fuha, hát ez most már azért egy kicsit más kérdés, más jellegű, az ugye ez már felelősséggel jár, kötelezettségekkel, és akkor azt mondtam Lóránt atyának, hogy kaphatok-e 3 nap gondolkodási időt, hogy hát azt azért már azért úgy át kell gondolnom, mert ez az már nem olyan egyszerű. Mondta, hogy természetesen nyugodtan. És akkor hazamentem, megvacsoráztam, és akkor gondolkozok. Ez ilyen, hogy is mondjam, ilyen klasszikus vállalkozói gondolkodás, vagy civil emberi gondolkodás, hogy az ember mérlegel egy döntés előtt. És hát akkor elkezdtem gondolkodni, hogy most akkor ez milyen előnnyel jár, vagy milyen munkával, vagy egyáltalán miért is, és stb. Hát és akkor a Szentlélek úgy megérintett, megsuhintott szó szerint, hogy hát Zsolti, ez azért nem így van. Hát ugyanis a szűzanya se azt mondta az angyalnak, hogy hát hoppá, ez azért nem olyan kis feladat, amire kértek, hát gyere vissza 3 nap múlva, ugye? Hát a szűzanya is rögtön igen mondott. És ez volt az a pillanat, az a sugallat, amikor totálisan kinyíltak a lelkem és a szemem, és azt mondtam, hogy hát jaj, hát Zsolti, hát te ezért ne gondolkozzál, hát ha ők így gondolják, akkor ez egy hatalmas megtiszteltetés a számodra, és itt nincs mint gondolkozni, és abban a pillanatban fogtam a telefont, írtam a Lóránt atyának, hogy hát ha majd a közgyűlésen úgy gondolják, akkor természetes, hogy elvállalom. Ha használtam ezt a szót, példaképem a szűzanya ilyen módon is, hogy lényegében ő azonnal mert igent mondani egy nagyon nagy kihívásra, ha használhatom ezt a szót, még akkor is ezt a szót használom, hogy tudatában vagyok annak, hogy ez mégiscsak az Isten akarata volt. Hogyha ilyen tulajdonságilag, akkor mindenképpen a bátorságot hoznám elő, és talán a második helyre is, és a harmadikra is azt tenném, bátor volt, ugye igent mondani valamire, ami valójában talán nem is tudta, hogy igazából majd ez mivel fog járni. Legalábbis én így gondolom. Továbbá az a határozottsága szintén, és az, hogy a végsőkig a szeretet árad belőle. Tehát még akkor is a szeretet árad belőle, amikor látta Jézust, ugye az egyszülött fiát, hogy bántják, kínozzák, meggyilkolják, mert a szó szerint gyilkosság volt, még akkor is tudott maradni alázatosnak és szeretőnek. Ezek mindenképpen olyan tulajdonságok, amik a számomra nagyon értékesek, sok erőt adnak, és ez a epizód az életemből jutott az eszembe a mai ünnepnap kapcsán, hogy a Szentlélek milyen érdekeset súgott, és hogyan segített egy nagyon nagy döntésemben.
0: Kedves Zsolt, az emberek gyakran használnak külső kifejező dolgokat is arra, hogy egy kicsit jelképessé teszik, hogy ők maguk milyenek. Benned hogyan változott ez az évek során, hogyha megkérdezem, hogy vajon van-e bármilyen logód a rádiótól, vagy amin szűzanyát viseled, vagy hordod, akkor tudnál-e mondani példát?
1: Ez olyan dolog, ha visszagondolok akár a gyerekkoromba, vagy a kamaszkoromba, akkor én még igazából nem azt mondom, hogy nem voltam hívő, de a megtérésem, mert nagyjából ilyen 8 évre visszamenőleg tekintem, ami azóta is egy állandó jellegű folyamat, tehát ez nem úgy élem meg, hogy megtértem, és akkor innentől kezdve most már minden rózsaszínű lesz, minden szép lesz, minden jó lesz, és én csak szivarozgatni fogok, sőt ellenkezőleg, hogy egyre több kihívással jár ez. Na most ezt azért is mondom, hogy korábban, ugye még a megtérésem előtt, főiskola alatt, hát különböző szimbólumokat ugyan úgymond használtam, nem vallási jellegűeket, inkább így a sporttal összefüggő, esetleg együttesekkel összefüggő különböző megnevezéseket, így annak idején kinyírtam kartonpapírból, és ráfújtam a trikomra, és akkor most azt hittem, hogy folyamos rocker vagyok a pillanatban, vagy valamilyen karate, és ilyen szót ráírtam a trikomra, és abba futottam, akkor azt hittem, hogy mindenki azt fogja rólam gondolni, hogy én karate is tudok meg boxolni is, tehát én kajakoztam nyilván. Most olyan érdekes dolog alakult ki bennem, hogy nem nagyon szeretem az egyes jeleket se magamon, se a tárgyakon kifelé mutatni, tehát ezáltal használni. Van rózsafüzér az autómban, sőt szentelt víz is, de az mind el van téve. Viszont a másik oldalon kaptam egy szép képeslapot Lóránt atyától és a kollégáktól, nem is tudom, talán 4-5 éve névnapomra, nyilván rajta van a szűzanya logója, tehát a Mária Rádió logója. Hát az bizony a minden egyes tárgyalásnál a jegyző

0: ezt, vagy rózsafüzér, ezek számomra legalábbis szent tárgyak, szent jelképek, és ha hordom is, vagy bárhol az autóban, táskámban, ezt én inkább úgy, hogy is mondjam, tehát nem szégyellem. Természetesen van olyan, hogy kint vagyok valahol a városba, vagy egy fontos tárgyalás előtt előveszem, és imádkozok, és hát ha éppen lát valaki, lát, ha nem lát, nem lát. Járok rendszeresen futni, érdekes módon azt a körülbelül 6 kilométert úgy osztom be, hogy az alatt 4 imát elmondok, mi atyánkot és üdvözlégy Máriát, és keresztet vetek. De igazából számomra nem a külsőség annyira fontos, de akkor van ennek értelme, ha ez jár, hogy párosul egy lelkülettel is, és hívő gondolkodással. Van egy jegyzetfüzetem például, ahol mindent, ami a Mária Rádióval összefügg gondolat az eszembe jut, jegyzetelek, hát azon a füzeten természetesen ott van a Szűzanya Rádiójának a logója. Ez a kettő úgy, ami a legjellemzőbb. Ha valaki hívő, és ezt akár alátámasztja bármilyen jellegű tárgy viselésével, az helyeslen, tehát igenis mutassuk ki, hogy hívők vagyunk. De nem mint klisé, hanem úgy, hogy ha valaki tényleg úgy is gondolja, és úgy viszonyul a Jóistenhez és a Szűzanyához.
1: Ehhez milyen példákat kaptál életed során? Valahogy a gondviselés megismertet bennünket olyan emberekkel, akik formálnak és alakítanak. Hogy alakultak a te példaképeid? Mi szerettél volna lenni gyermekkorodban?
0: Tehát a gondviselést úgy mondanám, hogy nemrég tudtam meg, amikor már édesanyám nem élt, hogy születésem után elég nehéz helyzetbe kerültem, ugyanis sajnos anyukám tüdőgyulladással feküdt a kórházban éppen akkor, és hát több hónapig ilyen gyermekgondozókra szorultam. Na most, ha a gondviselésről beszélünk, akkor az jelen volt az életemben abban a pillanatban. Hát ugye, ha egy kisbaba 9 hónapig az anya mélyben van, hát utána is szeretne az édesanyja karéiban lenni, és hát kiragadnak abból a közegből, mert sajnos muszáj volt, akkor ez egy nagy próbatétel. Tehát a gondoskodást, a gondviselést már születésem után úgy gondolom, hogy nagy mértékben megkaphattam, és természetesen, ha mondhatok, hogy példakép, akikre felnézek, hát az első pillanattól a szüleim voltak. Igazából kimondott példaképem talán a mai napig nincs. Nem vagyok az a típus, aki úgy példaképeket állít, hogy hát most így vagy úgy vagy amúgy. Persze nagyon sok ember szimpatikus, nagyon sok embert elismerek, de egyértelműen a szüleimre gondolok itten. Természetesen gondviselés és példakép a bátyám, akivel a mai napig közösen vállalkozunk családi vállalkozás keretén belül. 7 évvel idősebb a bátyám. Fölnéztem rá akkor, amikor ő már kajakba csehszlovák bajnok volt, én meg gyakorlatilag akkor kezdtem megismerkedni a vízisporttal és a csónakházzal, később kulturizált, akkor fölnéztem, hogy fú, micsoda izmok, stb. Mindenképpen őt is ide említeném a szüleim után. Sokat adott nekem például a Dékány László edzőm, aki gyakorlatilag az első kajakos éveimben volt az edző, és nem csak arra figyelt, hogy jó eredményeket érjünk el, hanem nagyon emberséges volt. Tehát úgy vezetett rá a sportra, hogy azt ne kínból csináljuk, hanem szeretetből. Mai napig is tartjuk a kapcsolatot. Ha így az emberekre gondolok, akkor, nyilván nem ismertem, de Pió atya az egy nagyon kedvenc szentem, a Bérma nevem is végül is ő utána lett. És hát természetesen, mint példakép, Szűz Mária és Jézus. Tehát abszolút. A gondviseléssel naponta találkozik az igazi hívő ember. Istennek köszönhetően.
1: Kedves Zsolt, nagyon sokoldalúan álltál helyt az életed során, sok szerepben kipróbálhattad magadat. Mi volt az az egy-egy tulajdonság, amire talán leginkább törekedned kellett, vagy esetleg van-e olyan, amit úgy megőriztél belőle, ha sikerült elérni? Ezek közül a szerepek közül, tehát mint sport,

0: sportoló, vagy cégvezető, családapa, illetve a rádió elnöksége?
1: Talán kezdeném a kajakos eredményeimmel, ugyanis alapiskolán és szlovák iskolán is sikerült szlovák bajnoksági aranyérmet szereznem. És hát ennek én nagyon örültem természetesen, és abban az időben járt ez még olyan előnnyel, hogy aki szlovák bajnok volt valamilyen sportban, és az mellett egy bizonyos iskolai átlagot elért, akkor annak nem kellett felvételizni. Lényegében én se alapiskoláról a főiskolára, se középiskoláról az egyetemre nem felvételiztem, tehát ezek olyan érdekes sikerek voltak, és jó rájuk visszaemlékezni. Számomra a katonaság is sikernek könyvelem el olyan értelemben, hogy egészségesen megúsztam, és mindjárt utána lényegében előtte és utána is én, amint befejeztem az egyetemet, államvizsgáztam, másnap már beléptem dolgozni. Közben elvittek katonának, hazajöttem, másnap újból dolgoztam.
0: Ez utána... a 2 éves kötelező katonai szolgálat?
1: Igen, akkor még 2 éves volt, csak nálunk, egyetemistáknál a különbség, hogy mi a 3. évfolyam alatt heti 1 napot a kaszárnyába töltöttünk, és az azt jelentette, hogy már 6 órakor katonaruhába ott kellett állnunk a betonplacon, mi azt máshogy neveztük akkor, és gyakorlatilag délután 5 óráig voltak taktikai órák, különböző gyakorlatok, stb. És ez vége, mi aztán már nem 2 évre mentünk, hanem 1 évre a főiskola után. De 1 év abból 4 hónapot a Csennémet határon szolgáltam, utána helyeztek át Pozsonyba. Ez egy érdekes tanulság volt az életemben. Utána talán, amit ilyen siker és öröm, az, hogy 23 évesen egy német cégnek lehettem ügyvezető igazgatója, 40 alkalmazottunk volt, jártam Bécsbe, Prágába, különböző helyekre tárgyalni, fogadásokra. De akkor megnyílt előttem egy olyan világ, amit én azelőtt csak mondjuk a filmekben láttam. Nyilván azért aztán a Jóisten erről az útról letérített, ha mondhatom, mert az nekem nagyon megtetszett egy fiatal embernek, de hát a Jóistennek más terve volt velem. Hát ami egyébként egy fantasztikus dolog az, hogy 24 éve együtt vállalkozok a bátyámmal, közben sok évig az édesapámmal, most már a nagyobbik lányom is velünk tart. Hát igen, és aztán jött ezután a Szlovák Ingatlan Szövetség elnökségi tagsága, ahol most már 3. választottak be, ez is egy önkéntes feladat. Hát aztán ugye jött a Mária Rádió. Egyszer, mikor úgy viccesen mondtam a Lóránt atyának, hogy Lóri atyáim, gyűjtöm ezeket a nem fizetős funkciókat, akkor azt mondta, hogy az lehet, de a Mária Rádiós elnökségért kapsz kegyelmeket. Hát és ebben nagy igazság van. Ezt is hála jó Istennek, hogy tudom eredményesen végezni. Ugye most már 3 önálló frekvenciánk van, az egyiket éppen tegnap sikerült megnyernünk, az Léva. Rövid idő kérdése, hogy majd az is elindul. Úgyhogy sokszor, megmondom őszintén, csodálkozok azon, hogy győzöm mindezt. Megmondom őszintén, hogy nem azért, mert én valamilyen nagyon ügyes ember volnák, hanem egyértelműen a Szentléleknek köszönhetem. És gyakran érzem, hogy szinte fizikailag, mintha Jóisten úgy tolna, vagy segítene. Mert ő nélküle én bármit csinálhatnák, nem lennék eredményes se a vállalkozásomban, se a Mária Rádió szolgálatában.
0: Vannak ilyen készségek vagy tulajdonságok, ami tudatosan is igyekeztél fejleszteni, hogy amiben tényleg benne van a törekvés, vagy akár a felkészülés, vagy ezekben így menet közben kellett beletanulnod?
1: Ha őszinte akarok lenni, akkor a Mária Rádiós szolgálatomig nem is nagyon volt erre időm. Az ember megszületik, óvoda, alapiskola, igyekszik tanulni. Én 5. koromban elkezdtem aktívan kajakozni. A nyári szünetem az út telt gyakorlatilag, hogy a 2 hónapból 1,5 hónapot napi 2 edzéssel töltöttünk, hétvégeken versenyekre jártunk, aztán mondjuk rá volt 2 hét szabad. Később már középiskola alatt, az alatt a 2 hét alatt 1 hetet brigádoztam, fizikai munkát, hogy azért valami zseppénze még legyen pluszba az embernek, és tanulja meg azt, hogy mi is az a fizikai munka. utána ugye egyetem, én nekem elég nehéz volt főleg az első év, mert építészeti középiskolából mentem közgazdasági egyetemre, teljesen más tantárgyak előtt álltam a vizsgákon.
0: A sport ekkor még részét képezte az életednek?
1: Nem, megmondom őszinte, hogy a középiskola negyedik év lezárása után voltam az utolsó versenyen. Kajak az, hát talán mint minden sport, de kajak is, nagyon időigényes, és ahhoz, hogy valaki jó eredményt érjen el, akkor azt szinte profi szinten érdemes csinálni egyébként. Erre se eredmény sincs, se sikerélmény, úgyhogy döntenem kellett, hát én a tanulást választottam, munkába álltam, jött a család, alapítás. Számomra majdnem azt mondanám, hogy nem volt nagyon lehetőségem még körülnézni. Biztos, hogy voltak olyan pillanatok az életemben a Mária Rádió szolgálatom előtt, és olyan barátok, akiknek sokat köszönhetek, és szinte kimerem mondani, hogy akit a Jóisten küldött elém. Ide sorolnám a bérmaszülőmet, Dick Robit. Lehet, hogy meglepő módon az egyetemen egy afrikai diákot Maliból, akivel hát ugye internátuson együtt laktunk, és nagyon sokat beszélgettünk hajnalig sok mindenről. Tehát voltak ilyen epizódok az életemben, de igazából tudatosan a megtérésem után és a Mária Rádiós önkéntességem közben észlelem azt, hogy a Szentlélek súg, formáz, mondjuk így, hogy csiszol, és próbálom az ajándékait nem csak észrevenni, hanem ki is csomagolni. Hogy milyen tulajdonságokat? Hát, talán ilyen bátorságot kiemelném, emberiességet, igazságosságot és segítőkészséget. Ezek talán úgy jellemeznek, azt hiszem. Ez néha, hogy mondjam, elég nagy kihívás, és azért az ember profitáljon is. De meg vagyok győződve róla, hogy ha az ember szeriózisan végzi a munkáját, bárkire is gondolhatunk, akkor az azért előbb-utóbb meghozza a gyümölcsét, és egy jó hírnevet, ami nagyon fontos a mai világban.

0: Visszagondolva talán egy kicsit az utóbbi böjti napokra, azt kérdezném, hogy volt-e esetleg olyan momentum is az életedben, amikor úgy érezted, hogy nehéz volt, és szükség volt a változásra, Isten kegyelme valami olyat alkotott, vagy épített hozzá, amiből megújulva léptél ki?
1: Megtérésem előtt ez nem volt rám jellemző, hogy ilyet bevalljak magamnak, és a megtérésem az nagyon szorosan összefügg édesanyám halálával, illetve azzal a 2 évvel, ami a halála előtt eltelt, miután kiderült az a bizonyos betegsége. És bármilyen furcsán hangzik, de én úgy érzem, hogy lelkileg én közelebb kerültem hozzá. Nyilván ez a ő részéről még volt ez a nyitottság, csak valahogy én túlzottan el voltam foglalva a gondjaimmal, meg talán magammal is, és akkor tudatosítottam azt, hogy a szülők nem lesznek itt mindig. Előtte hajlamos voltam elhinni, hogy majd ráérünk holnap beszélgetni, most sietek, most ide-oda, és akkor sok mindent átértékeltem magamban. Nagyon sokat imádkoztunk a gyógyulásáért, sokan és sokat, és hát ez a csoda nem következett be. Na most ennek ellenére egy másodpercig nem volt bennem olyan gondolat, hogy na hát aztán minek imádkoztunk, akkor csinálok mindent úgy, mint azelőtt. Pont ellenkezőleg kaptam ezáltal az események, tehát is a legfontosabb, hogy az édesanyám a karjaim között távozott, amikor egymás szemében néztünk. Tehát kaptam a jeleket, ami meggyőztek arról, hogy nincs más választásom, csak is a megtérés. Egy negatív tragédia folytán megváltoztam. Lelkületileg nagyon. Persze, ha vesszük a rádiós tevékenységemnek az időszakát, hát azért itt is nem mindig csak sikerekről beszélhetünk. Érdekes módon azok is formáltak engemet is, csapatunkat is. Mi például két frekvenciát pályáztunk meg, Lévát és Dunaszerdahelyt. Hát sokáig úgy nézett ki, hogy ez a Dunaszerdahely akár még meg is kaphatjuk, és nem kaptuk meg, de viszont a többiek se. Tehát mindenki, aki bejelentkezett, az gyakorlatilag nem tud döntést hozni a tanács, és tegnap is úgy el voltam ebből keseredve, hogy aj, de jó lett volna, és miért nem. De abban a pillanatban jött a sugallat, hogy hát gyerekek, tessék, tovább harcoljatok. Valahol ezek olyan pillanatok az életemben, amik ha néha olyan sikertelenségekbe állnak, akkor nem az jön elő bennem, hogy nem sikerült, akkor már nem is fog, hanem pont ellenkezőleg Szentlélek ad új erőt, új gondolatokat, és megadja azt a lehetőséget, hogy később valamit sikerre vigyünk, és talán még jobban is értékelje akkor az ember. Ha az ember kinyitja a szívét Istennek és a Szentléleknek, akkor gyakorlatilag a problémák megszűnnek. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz az embernek gondja, baja, sajnos az lesz, de ha jó Istent odaengedi maga mellé, akkor minden a javára fordul végül is.
0: Ha kérdezhetek egy ilyen személyeset, mi volt az utolsó szándék, ami miatt megragadtad a Szent Olvasót?
1: Ha nem tévedek, az egy barátom, aki éppen ma halt meg, egy budapesti, nagyon közeli barátomról van szó, akivel egyébként ingatlanok területén együtt is működtünk, és imádkoztam az ő gyógyulásáért. Hát sajnos ma távozott, nagyon érdekes, és pont ma volt egyébként meg a születésnapja. De természetesen, hogy minden rádiós meghallgatások előtt kérem a Jóisten segítségét a fölkészüléshez. Sajnos most már az édesapám se jött át, amikor az ő fölépülésén rendszeresen. És például egy nagyon érdekes dolog, hogy amióta a Mária Rádió önkéntes elnöke vagyok, és nyilván a szociális hálón is ezt úgy, nem hogy tudatom az emberekkel, de magát a rádiót próbálom népszerűsíteni. Gyakran van olyan, hogy fölhívnak többnyire ismerősök, és akkor megkérnek, hogy imádkoznák-e valamilyen hozzátartozójukért, vagy őértük, és az meglep, de tehát örömmel fogadom. Úgyhogy gyakran nekünk kell imádkoznunk, úgyis végül is aztán a Jóisten dönti el, hogy alakuljon az a ügy, amiért imádkozunk, de biztos vagyok abban, hogy bárhogy is alakul az ember élete, mindenképpen Isten tudja, hogy miért alakul úgy, mi miért van. El kell fogadnunk azt, amit a Jóisten megszervez. Mert hát ő a legjobb szervező, ezt ki kell mondani. És akkor is, amikor esetleg az nem azonos azzal, amiért imádkoztunk.
0: Hogyha ezekben a titokzatos dolgokba egy kicsit belegondolunk, akkor ezek a szemek és az olvasó, hogy a hallgatói családnak egy fontos szeme, vagy te is a vezetőnként, az elnökünként. Mi az, amit talán úgy sejtesz itt-ott, vagy érzel most így a jövőben nézve, hogy a szűzanyának mely szándékához vagy az eszköze, vagy lehetsz az eszköze? Milyen célok állnak most a Mária Rádió Miriam előtt?
1: Kicsit visszamennék talán a történetbe, ugyanis néha még mai napig is meglepődök, hogy miért pont nekem ajánlották fel a Loránd atyáik ezt a pozíciót, ezt a szolgálatot. Sőt, volt olyan történet, hogy a súlyzóterembe edzettem, és akkor hát a régebbi ismerősökkel, akikkel már nem tudom, néhány éve nem találkoztam, és akkor hogy vagy Zsolti, mit csinálsz? És Mária Rádió elnök, és akkor letették a súlyozókat, kimerett szemmel rám néztek, és kérdezték, hogy te? Ennyire meglepődtek. Néha még én is meglepődök, és még most is meglepődök, de teret adtam a Jóisten akaratának. Ennek köszönhetően nekem 2,5, nem egész, tehát nem mindjárt a megválasztásom után, körülbelül a 2,5 éve a Szentlélek megsúgott valamit. És leegyszerűsítve azt mondta, hogy nyugodt legyél Zsolti, lesz frekvenciátok is, és lesz anyagi hátteretek is. Na most ez akkor volt, amikor egy frekvencián se volt még csak kilátásba se, és hát bizony a anyagi helyzetünk is enyhén szólva bizontalan volt, és én ezt elmondtam a rádióban a kollégáknak. Hát a Kac Gabinak mindenképpen, ugye, mert hát ő a koordinátor, és a Loránd atyának is. És a Gabi akkor úgy csóválta a fejét, hogy hát Zsolti, hogy jól hangzik, de hát azért ez, nem is tudom, hogy ez valamikor sikerülhet-e. És akkor pont 3 hetek, vagy mikor 2 hete kérdeztem tőle, hogy Gabi, emlékszel, hogy mit mondtam akkor? Azt mondja, minden szavadra emlékszek, és elismerően bólintott. De nagyon érdekes dolog, hogy nem én mondtam meg, hogy ez így lesz, hanem a Szentlélek súgta meg, én csak továbbítottam az üzenetet. És most itt állunk, hogy 3 frekvenciánk van, harcolunk a továbbiakért, hál' Istennek nagyon nagy a támogatottságunk, igaz, főleg morális támogatottságunk is, de a 3 évvel ezelőttihez azért kimondhatom, hogy stabilabb anyagi lábakon nálunk. Tehát most én úgy gondolom, hogy az egyik fő feladatom, amit a Jóisten úgy rám bízott, az a Mária Rádió, Miriam természetesen. Hát a másik az, hogy mivel családi vállalkozás keretén belül vállalkozunk, és a lányom Istennek hála úgy döntött az egyetem után, hogy hozzánk szeretne jönni dolgozni, így feladatom az, hogy őt a munkájában segítsem, minél jobban önállóvá váljon, ha majd ő fog alapítani családot, ami remélem, hogy nem is egy olyan nagyon-nagyon távlati terv, akkor abba is segítsem. És hát ugye van még egy másik kislányom is, tehát családom, feleségem. Úgy veszem észre, hogy ebbe a mai nagyon kaotikus világba az is egy feladatom, hogy vigyázzak a családra. Talán ez a három olyan fő dolog és feladat, amit úgy észlelek, illetve, hogy így a ismeretségi körömbe, a feletteim körébe, közösség tagjai illetően segítsek az embereken. Hát elsősorban tanácssal, igen. Nagyon meglepő az, hogy némelyik ügyfél azért jön hozzánk, hogy hát Zsolt, azért jöttem ide, mert tudom, hogy korrektak vagytok, tudom, de hát azért, hogyha már te így bevállod a hitet, és Mária Rádióval foglalkozó, akkor itt biztos, hogy nem leszek becsapva. És akkor én mondom nekik, hogy hát én nem úgy csaptam be senkit, még hogyha tehát megtérésem előtt se, meg most se. Úgyhogy ilyen feladatokat látok most, de ezeknek egy jelentős része összefügg a Mária Rádióval, és hát itt a feladatom is van, úgy gondolom, hogy valahogyan törődjek a munkatársakkal, nem tudok annyi időt természetesen bent tölteni a rádióban, amennyit szeretnék, de azért próbálok mindenkivel kapcsolatban lenni, ha nem is napi szinten, de azért rendszeresen, és mindenképpen én úgy gondolom, hogy néhány évig még, nem biztos, hogy évtizedekig, de néhány évig úgy érzem, hogy a Jóisten még elvárja tőlem, hogy foggal körömmel küzdjek a rádióért. Vannak még olyan célkitűzések, akár frekvencia ügyben, akár bebiztosítani a támogatói bázist, kibővíteni a munkatársi létszámot, csapatot, ahol még tudok hasznos lenni a rádiónak, és addig fogom ezt csinálni, ameddig ez a Jóisten akarata.
0: Erre segítsen, ezt kívánjuk szívből mi is.
1: Köszönöm szépen, örülnék, ha ez így lenne. Én magamtól, amit tudok, azt megteszek érte, de ahogy már említettem, lényegében idáig is Istennek köszönhetem ezeket az eredményeket, köszönhetjük ezeket természetesen a munkatársaknak is, mert egy nagyon jó csapat állt össze, de mindenképpen érzem szó szerint minden pillanatban Szentlélek jelenlétét. És nem csak a rádiózásban, hanem az életem egyéb területein is, és ez egy nagyon nagy támasz, fantasztikus.
0: Kedves Zsolt, egy utolsó gondolatként azt kérdezném tőled, hogy ebben az idei 2021-es évben, ami egyben Szent Józsefnek is az emlékéve, hogy ráemlékezünk minden alkalommal, ahol szűzanya előtt is tisztelgünk, hogy egy kicsit az édesapáddal való kapcsolatra és arra a hagyatékra kérdeznék rá, amit úgy tudom, hogy most is szépítgetsz, és közel ehhez a helyhez. Igen. Választottad azt a helyszínt is, ahonnan épp most beszélgetünk. Mit jelent számodra ez a szülőföld itt a Csalló közben?
1: Hát nagyon sokat. Mindkét szülőm kútai származású. Én már Komáromban születtem, mivel sajnos 65-ben az árvíz elvitte mindenüket. Nem ez volt az első alkalom, hogy mindenüket elvesztették, sajnos második világháború után deportálták őket Csehországba. Tehát akkor vesztettek el mindent, másodszor pedig, amikor a 65-ös árvíz mindenüket elvitte, és fantasztikus példaképeim abba is a szüleim, hogy talpra tudtak állni, igazából soha nem panaszkodtak, mindig optimisták voltak, és igen, én tavaly júniusban tudatosítottam, hogy elvesztettem a szüleimet, mert amíg az édesapám itt volt, addig úgy valahogy éreztem, hogy az a szülői vonal az még él, az a szülői vonal, kérdezhetek, tanácsot kérhetek, stb. Nagyon szerettük egymást, hát az édesapánk is járt be naponta az irodánkba dolgozni, egész addig, amíg nem történt vele sajnos az egészségügyi gond, és megmondom őszintén, hogy én annyi mindent hazavittem, így amikor ürítettük ki bátyámmal a házunkat, nem azért, mert szükségem van azokra a tárgyakra, csak egyszerűen kötődök, és úgy voltam vele, hogy amíg nem csökken az az emóció az elvesztésüknek köszönhetően, addig bizonyos tárgyakat meghagyok. Aztán majd utána lehet, hogy továbbadom, vagy így. És igen, most is fogok menni ki Virtre egy picike kis borházikót, meghagytam, kerti munkát nem szeretem, annyira kimondottan egyelőre még a bor se, de amikor arról volt szó, hogy úgy döntöttem a bátyámmal, hogy eladjuk ezt a kis borházikót, akkor én azzal mentem ki Virtre, hogy lefotózom a házat, és másnaptól meghirdetjük. Hát kiszállok Virten, és eltűntek a kulcsok. Pedig két éve az autómban volt egy bizonyos helyen, és azóta se lettek meg, és ezt úgy fogtam föl, hogy ez egy jel, hogy hát Zsolti, ne add el ezt a kis házikót. Úgyhogy igen, szépítgetem, és tavaly nyáron volt is ott egy rádiós összejövetelünk, úgyhogy tehát ez a szülőföld, igen, gyakran volt bennem az a gondolat még néhány éve, hogy hát én elmegyek külföldre, mert majd ottan jó lesz, meg többet fogok keresni, meg ottan, nem tudom, még a nap is szebben süt, de jól dönt, szóval nagyon örülök annak, hogy 97. januárjában a bátyámmal úgy döntöttünk, hogy néhány év külföldi vállalkozás után hazajöttünk, ugyanis annak köszönhetjük azt, hogy szüleinkkel naponta találkozhattunk gyakorlatilag a halálukig, és ez többet ér bármilyen anyagi javaknál, vagy bevételnél, vagy sikernél, vagy bárminél. Úgyhogy, és érdekes módon a Mária Rádiós tevékenységem úgy fölgyújtotta bennem, vagy még nagyobb lángra serkentette az itteni régióhoz való kötődésemet, és a szeretetemet. Ennek van jó oldala is, meg kevésbé jó oldala is. Tehát a jó oldala az, hogy jobban értékelem azt, ami itt van, ami körülvesz bennünket, és sokszor nem is tudatosítjuk, hogy milyen szép vidéken lakunk, és ennek örülhetünk. A másik oldalon esetleg annyit, hogy ami nem annyira kellemes, hogy amikor igazságtalanságot látok, akár a politikusok részéről, vagy olyan vállalkozók részéről, akik hát a saját érdekeiket helyezik előnybe a köz érdekeivel, akkor az viszont úgy bánt. De bízok abban, hogy azért majd minden jóra fog fordulni. Tehát számomra ez a itteni millió, Csalló köz, ugye, ez számomra többet ér a világ bármelyik pontjánál.
0: Köszönjük szépen Szabó Zsoltnak, a Mária Rádió Mirjam elnökének a beszélgetést, hogy itt volt a Felvidéki Beszélgetések című műsorunkban, és kívánjuk a szűzanya áldását, hogy kísérje őt, ragyogja be minden napját, azért, hogy a hallgatói közösségünket továbbra is tudja irányítani, vezetni, és olyan dolgokat valósítson meg, amelyekkel szolgáljuk egymást. Jézus mintájára ez a szolgálat maradjon meg előttünk, ez vezessen bennünket, vagy ez virágoztassa föl azt, hogy jó itt élni a Csalló közben, és hogy itt a Felvidéken mindegybe tartozunk földrajzi távolságoktól függetlenül.
1: Kedves Tifike, és meg vagyok győződve arról, hogy a Mária Rádió Mirjam ebben is nagy szerepet tud vállalni, tehát hogy az emberek közötti összetartozás, egymás tisztelete, a környezet tisztelete, elsősorban ugye a szűzanya és Isten szeretete. Tehát ebben a Mária Rádió Mirjam nagy szerepe van, és bízok abban, hogy ha mindannyian egy picikét ehhez hozzáteszünk, akkor egy idő után ez a világ, amit ez a mikrovilág, ha mondhatom, ez egyre jobb és szebb lesz. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm a bizalmat, a jó kívánságokat is, és hát ugyanezt kívánom neked is. Remélem, hogy még nagyon sokáig munkatársak leszünk, és hát szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat is.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Tárcsázza a következő telefonszámot.
2: 031 504 0404.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 504 0404-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzunk együtt a nemzetünkért a Szatmár Németi stúdióból. A mai estén Csiszér Imre atya vezetésével imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek. Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Oda ment az egyikhez, és így szólt hozzá. Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szöllőmben. A fiú azt válaszolta, nincs kedvem. De mégis később megbánta, és kiment. Oda ment a másikhoz, és annak is szólt, az így válaszolt, szívesen, uram, menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát? Azt felelték az első. Erre Jézus így szólt hozzájuk, bizony mondom nektek, a vámosok és utcanők megelőznek benneteket Isten országában, mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki, a vámosok és utcanők viszont hittek neki. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértek jobb belátásra, hogy higgyetek neki. Ezek az evangélium ígéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, drága jó testvéreim, az evangéliumban Jézus mindössze két fiúról beszél. Két fiú, ugyanaz az apa, ugyanaz a kérés, ugyanaz a szöllő, ugyanaz a lehetőség, és mégis két különböző válasz. Az egyik azt mondja, nincs kedvem, a másik azt mondja, szívesen, uram. Ha csak a szavakat hallanánk, azt gondolnánk, hogy a második a jó fiú, az első pedig a rossz. De Jézus megfordítja a megszokott gondolkodásunkat, mert az első fiú később meggondolta magát és elment dolgozni. A második pedig szépen beszélt, igent mondott, de nem ment el. És Jézus megkérdezi, a kettő közül melyik teljesítette az apa akaratát? Ez a kérdés nem csak az akkori hallgatóknak szólt, ez a kérdés ma nekünk szól, te melyik fiú vagy? Nem azt kérdezi Jézus először, hogy milyen szavakat használunk, nem azt kérdezi, hogy milyen szépen tudunk imádkozni, nem azt kérdezi, hogy hányszor mondtuk már ki, uram, uram, hanem azt kérdezi, hogy amikor Isten megszólít, mit kezdesz azzal, amit mondott? Mert lehet valaki nagyon vallásos szavakban, és közben távol van tetteivel az Istentől. És lehet valaki olyan, aki sokáig ellenkezett, sokáig keresett, sokáig küszködött, talán még Istentől is eltávolodott, de egy napon megfordult és azt mondta, uram, most már megyek. Ez a mai evangélium egyik legszebb üzenete. Isten előtt nincs elveszve az ember, ami képes megfordulni. Testvéreim, figyeljük meg először az apa megszólítását. Fiam. Az az első szó, hogy fiam. Isten így is közelít hozzánk. Mielőtt parancsot adna, kapcsolatot teremt, mielőtt feladatot adna, szeretetéről biztosít, mielőtt azt mondaná, menj, azt mondja, fiam. Milyen fontos ezt megértenünk, mert sok ember úgy gondol Istenre, mintha Isten csupán egy szigorú parancsoló Isten lenne. Mintha Isten mindig csak azt mondaná, hogy ezt tett, azt ne tett, ezt teljesítsd, ezt került. De az evangéliumban először nem a parancs hangzik el, hanem először egy kapcsolat, amikor szólít, fiam. Isten azért hív, mert szeret. Isten azért küld, mert szüksége van arra, hogy szeretete rajtunk keresztül eljusson másokhoz. Isten azért ad feladatot, mert számít ránk. A szöllő képe pedig nagyon gazdag jelentésű. A Szentírásban a szöllő gyakran Isten népének a képe. A szöllő Isten munkaterülete, és minden ember kap benne valamilyen feladatot. Van, akinek az a feladata, hogy a családjában legyen szeretet. Van, akinek a feladata, hogy beteg hozzátartozója mellett kitartson. Van, akinek az a feladata, hogy gyermeket neveljen. Van, akinek az a feladata, hogy időszülőjét gondozza. Van, akinek az a feladata, hogy valakinek megbocsásson. Van, akinek az a feladata, hogy valakit meghallgasson. Van, akinek az a feladata, hogy békét teremtsen. Van, akinek az a feladata, hogy imádkozzon valakiért. Van, akinek az a feladata, hogy egy elveszett embernek reményt adjon. Van, akinek egyszerűen az a feladata, hogy ott legyen, ahol Isten éppen szükséget lát. Kérdés tehát nem az, hogy én miért nem kaptam nagyobb feladatot, hanem a kérdés az, hogy mi az én szöllőm? Hol vár engem Isten? Kik azok az emberek, akikhez engem küldött? Milyen jó cselekedetet vár tőlem? Kinek kellene ma szeretetet adnom? Kinek kellene ma megbocsájtanom? Kit kellene ma felhívnom? Kit kellene meglátogatnom? Kinek kellene azt mondanom, hogy ne félj, mert én melletted vagyok? Drága jó testvérek, a mai gyönyörű evangélium.

0: vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot és a szép húzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban is körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogarára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök éges szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánljuk magyar nemzetünket. Járj közben Szent Fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te

0: fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj fel minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy együtt lehetünk ebben a mai imában. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból. Áldott szép estét kívánva mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
9: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
9: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
9: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
10: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
11: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
11: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
11: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
6: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
11: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
11: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
11: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
11: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
11: Amen.

szeplőtelen szűz, az igaz Isten anyja és az egyház anyja, nézd, milyen nagy a te aratásod, jár közben az Úrnál, hogy Isten népe a szentségekre éhezzék. Adj nekünk bőségesen papi és szerzetesi hivatásokat, akik erősek a hitben és szorgosan osztogatják Isten szent titkait. Ébreszt készséget a fiatal nemzedékben Isten nagyszerű szolgálatára. Amen.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

hogy megismerjenek téged. Evangelizációs műsor a Mária Rádióban. Műsorunk szerkesztője Dánel József.

Nagyon nagy szeretettel köszöntelek ma is. Ma is készültem egy kis buzdítással azért, hogy a lelkünket Istenre tudjuk még jobban hangulni, Istenre tudjunk még jobban figyelni. Ugyanis itt a Földön fontos, hogy keressük és megtaláljuk az Istent, megkeressük azt, hogy vajon mi az ő terve velünk, fürkészszük az ő tervét, az ő akaratát az életünkre vonatkozóan, mert ettől kiegyensúlyozottabbak a szó, abban az értelmében, ahogy ő tervezte, hogy boldogok legyünk, boldogabbak leszünk, amennyiben megtaláljuk az Isten tervét, Isten akaratát az életünkre vonatkozóan. Nagyon sok szentírási rész van, ami meghív minket különböző dolgokra. Én most kimondottan néhány gondolatot szeretnék arról mondani, hogy meg vagyunk hívva a mennyegzőre, vagyis hogy örök életre vagyunk elhívva, és Isten azt szeretné, hogy üdvözüljünk, hogy eljussunk az igazság ismeretére, és üdvösségünk legyen fiában, Jézus Krisztusban. Befogadjuk Jézus Krisztus, mint megváltót, Jézus Krisztus, mint szabadítót. És ez a mennyegző elő van készítve, és találunk erre egy nagyon szép szentírási részt. Azt a címet adtam ennek a buzdításomnak, hogy jöjjetek a mennyegzőre. És ez a szentírási rész a Máté evangéliuma 22-es fejezet 1-es verstől a 14-esig található. Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki mennyegzőt készített fiának, elküldte szolgáit, hogy hívják el a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak eljönni. Ekkor más szolgákat küldött ezekkel a szavakkal. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme a lakomát elkészítettem, ökreimet és hízlalt állataimat levágtam, minden készen van, jöjjetek a mennyegzőre. De azok nem törődtek vele, elmentek egyik a földjére, a másik az üzlete után, a többiek pedig megragadták a szolgát, gyalázatokkal illették és megölték. Haragra gárjett erre a király, s elküldte hadseregét, a gyilkosokat elpusztította, a városokat pedig felégette. Azután azt mondta a szolgáinak, a mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek át ki a bekötő utakra, csak találtok, hívjátok a mennyegzőre. A szolgák kimentek az utakra, és összegyűjtöttek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és a mennyegzős ház megtelt vendégekkel. Én, amit ki szeretnék ebből a történetből emelni, az az, hogy nagyon sokszor gondoljuk azt, hogy meg vagyunk hívva, meghívottak vagyunk erre mennyegzőre. Nagyon sok vallásos vagy vallásoskodó emberrel találkozunk, aki azt gondolja, hogy azért, mert hogy templomba járunk, azért, mert hogy vallásosak vagyunk, vagy vallásos cselekedetekben veszünk részt, hogy be vagyunk ezáltal biztosítva. De íme egy példa, hogy gyakran az életnek a dolgai, az életnek a nehézségei, azok a dolgok, amik minket foglalkoztatnak itt, ahogy olvassuk, ahogy sokszor, amikor hív az Úr, hogy na most gyere be a mennyegzőre, most van, ma van az üdvösségnek a napja, hogy ugye Zakeus leparancsolta a fáró, vagyis lejött a fáró Zakeus, hogy gyere le Zakeus, mert ma te nálad akarok megszállni. És amikor Zakeus ugye találkozott vele, és megvallotta az ő bűneit neki, akkor azt mondta Jézus, hogy ma üdvösség szállta meg a házat. Amikor eljön az ideje annak, hogy ma van, most van az üdvösségnek a napja, ma van az, amikor kellene befogadjam Jézus, ma van az, amikor a mennyegzőre be kéne menjek, be kéne fogadjam az Isten országát az életemben, akkor számtalan szó kifogásaink vannak, és fontosabbnak nekünk a földjeink, a vagyonunk, fontosabb az üzletünk, az anyagi dolgaink, ami minket körülvesz, mint hogy válaszoljunk az Istennek a meghívására. Pedig az Isten meg akar hívni minket egy teljesebb életre, egy többre, egy többletre akar meghívni. Azt akarja, hogy azáltal, hogy befogadjuk őt, nem kevesebbek, hanem többek legyünk, hogy ne féljünk befogadni ezt a többletet, Istennek az országát. Hányszor van az, hogy amikor keresztény dolgainkkal előhozakodunk, vagy elmondjuk az embereknek, úgy, ahogy itt olvassuk, hogy gyalázkodtak rajtuk, hányszor és hányszor megvetnek minket, de ez nem kell akadály legyen abban, hogy mi az Isten országát befogadjuk, hogy bemenjünk arra a mennyegzőre, amire ő meghívott minket. Mert ne gondoljuk azt, hogy ez csak egyeseknek az osztály része, hanem minden ember meg van hívva. Itt, ahogy olvassuk a történetben, hogy
kiküldte a szolgáit, hogy az útak széléről mindenhonnan szedjétek össze, hívjátok be az embereket a mennyegzőre, mert minden ember meg van hívva arra, hogy üdvösségre jusson. Egyetlen egy embert sem írhatunk le, hogy amikor látjuk a megáltalkotottságát, látjuk a bűneit, ugyanúgy, ahogy magunkat is, amikor hibákat, bajokat tapasztalunk az életünkbe, hogy talán most biztos nem vagyunk méltóak, és az Isten most biztos megvet minket, vagy az Isten elutasít minket. Az Isten szeret minket, az Isten azt akarja, hogy üdvözüljünk fiában, Jézus Krisztusban, hogy Jézus Krisztus megváltását befogadjuk az életünkbe, és az életünknek minden területére. Azért, hogy ez a megváltás és a megváltásnak a gyümölcsei, a megváltásnak az ereje, a hatalma, Jézusnak a vére, amely kifolt a kereszten, átfolyjon az életünk minden területére, és hogy befogadjuk ezt az üdvösséget, hogy a meghívó, amit kiküldett nekünk az Úr valamilyen formában, hogy azt elfogadjuk, és elfogadjuk a meghívást a mennyegzőre. Mert nem elég, ugye, hogyha kapunk egy meghívót egy lakodalomra, és tudomásul veszük ezt a hírt, hanem azzal válik valósággá, hogy ezt el is vegyük, és elmegyünk a mennyegzőre, részt veszünk azon a mennyegzőn. És hát ugye a mennyegzőn is ajándékot viszünk a lakodalomban az ifjú párnak, és hát nyilván, hogy nem a mennyegző az ingyen van, tehát az ifjú pár azért szervez lakodalmat, hogy megvendégelje az ő barátait, mindazokat, akiket meghívott rá. Tehát a mennyegző az ingyen van. Mi, amikor viszünk, nem megfizetjük azt a lakadalmat, vagy kifizetjük a mi menünket, ahogy szoktuk mondani, hogy mennyibe kerül a menü, és akkor azt fizessük ki, és vagy adjunk többet, hanem az a mennyegző ingyen van. Azt a lakadalmas ház szervezte számunkra, az ingyen van. Mi, amikor adományt adunk, akkor azt mondjuk, azért adjuk, hogy az a mi adományunk, az a mi ajándékunk az ifjú pár részére, azért, hogy majd az élet dolgaiban, vagy segítsük őket, támogassuk őket. Tehát mindenki ajándékoz. Ingyen van a lakoma, és adomány az, amit oda adunk. És sokszor azt gondoljuk, hogy mi ezáltal kifizetjük azt a mennyegzőt, de nem tudjuk kifizetni, mert az egy ingyenes ajándék. És sokszor vagyunk így Isten országában is, hogy azt gondoljuk, hogy pénzen, vagy idézőjelben imádságon bizonyos adag imákat, hogyha elmondunk, akkor azt gondoljuk, hogy az Istent meg tudjuk vásárolni, azt gondoljuk, hogy ki tudjuk váltani azokat a dolgokat. Mert gyakran nem úgy történnek a dolgok, mint ahogy azt szeretnénk. Nem úgy történnek a dolgok, egész másképp történnek, és érthetetlenül állunk a dolgok előtt, hogy miért nem. Pedig hát imádkoztunk, pedig hát megtettünk mindent. És sokszor olyan kicsinyesen, olyan csökönyösen állunk az élet dolgain, annyi mindent tervezünk, és tologatjuk az Isten akaratának a megtételét az életünkben, tologatjuk arrébb és arrébb, hogy majd később, egyszer majd komolyabban fogom szolgálni az Istent, egyszer majd komolyabban fogom venni az Istent, komolyabban fogom venni az imádságot, a szolgálatot, az elhívást, a meghívásra, majd egyszer komolyabban fogok válaszolni. Ma van az üdvösségnek a napja. Nem tudjuk sem a napot, sem az órát, hogy az Isten mikor akar elhívni minket. Ezért most, ma, a jelen pillanatban kell meghozzuk a döntést, hogy még komolyabban akarom szolgálni az Istent. Még többet akarok tenni az Isten országáért. El akarom fogadni a meghívást, és eleget is akarok tenni ennek a meghívásnak. És ne csökönyösen, ne kicsinyesen, ne utasítgatva, tologatva magunk előtt, és halaszgatva a mi radikális döntésünket, elköteleződésünket, hanem ma van az üdvösség napja, ma fogadjam be az Istent az életembe, ma válaszoljak arra a hívásra, elhívásra, amire az Isten engemet meghív. És eszembe jut egy történet, olvastam, hogy egy idősebb házaspár meghívtak egy hajó utazást, kaptak ajándékban, hogy nem tudom honnan és hova juthatnak el, de ingyen volt az utazás. És hát arra gondoltak, ők nem úgy értelmezték, hogy minden ingyen van azon a hajóutazáson, hanem a hajóutazás van ingyen, és ők felpakoltak nagyon sok kajával,
azért, hogy a hajó utat túl tudják élni, legyen, amiből táplálkozzanak, és nagy partikat szerveztek a fedélzetén, a hajó fedélzetén, ahogy a nyílt tengeren mentek, nagy beszélgetések voltak, társalgások voltak, olyan szórakoztató dolgok voltak, hogy mindig összegyűltek az emberek, de mindig, amikor a kajállás időszaka volt, amikor az reggeli ebéd, meg a vacsora időszaka volt, akkor ez a szerényen és egyszerűen élő házaspár mindig elvonult, és olyankor nem volt ott a fedélzeten. És amikor összebarátkoztak emberekkel, már mindig ilyenkor elmentek, ugye, hogy megegyék a kis elemorzsiájukat, amiket ők hoztak magukkal. És akkor, mikor megismerkedtek így emberekkel a hajóút során, akkor egyszer szóvá tette az egyik családi barát, akivel összejöttek, megbarátkoztak, hogy úgy sajnáljuk, hogy mindig, amikor az étkezések vannak, akkor nem vagytok ott sem a reggelinél, sem az ebédnél, sem a vacsoránál, és mindig elvonultok. Miért teszitek ezt? És akkor közölték, hogy hát tulajdonképpen mi elfogadtuk ezt a hajóutazást, de hát nekünk nem volt lehetőségünk, nincs lehetőségünk arra, hogy még külön kajállásra is befizessünk. Ezért mindig mit hoztunk magunkkal, elvonultunk és abból étkeztünk, és mindig, amikor más események voltak, akkor jöttünk vissza. És hát nagy tágra nyílt szemekkel mondta ez a családi barát, hogy de hát a hajó utazásnak része volt, része az is, hogy az étkezéseken és mindenen vegyetek részt. Itt nem csak egyes dolgok ingyen vannak ingyen, hanem minden, ami van itt a hajón, a reggelitől, ebédig, vacsoráig, minden szolgáltatás ingyen van. Abban a hajóútban minden szolgáltatás ingyen van. És már a hajóút végén jártak, amikor ezt megtudták, és megdöbbenve néztek össze, hogy ők miért nem vettek részt. És imáz a példa szemlélteti azt is, hogy sokszor olyan kicsinyesek vagyunk az Isten dolgaival szemben. Sokszor mi azt gondoljuk, hogy a mi kicsiny dolgainkat oda kell tegyük, mert nem tudjuk elfogadni ezt a nagy lelkűséget, Istennek a bőségét. Amikor az Isten azt mondja, hogy azt akarom, hogy életetek legyen, olvassuk a János evangélium a 10-es fejezet 10-es versben. Azt akarom, hogy életetek legyen, és bőségben legyen. Isten meg akarja mutatni számunkra ezt a bőséget. Lehet, hogy nem olyan formában fogja megtenni, mint ahogy azt mi elképzeltük. Nem olyan formában, de az Isten az élet bőségét akarja számunkra föltárni. Úgy, ahogy ez a család meg volt hívva egy hajóutazásra, és a hajóutazásban minden benne volt, de ők ezt nem tudták elfogadni. Arra bátorítalak, hogy mi nem maradjunk le erről a bőségről. Fogadjuk be ezt a bőséget, az Istennek a nagyvonalúságát. Fogadjuk el ezt a meghívást, hogy meg vagyunk hívva a mennyegzőre. Meg vagyunk hívva arra, már itt a földön, hogy az Isten országának részesei legyünk, hogy már most Isten országát birtokoljuk, befogadjuk a mi életünkben. Úgy, ahogy láttuk Örsnek az életében, hogy az Isten országa jelen volt, jelen van az ő életében, folyamatosan láttuk és tapasztaltuk, és ebből a jelenlétből fakadóan végzett és tudott tenni szolgálatokat ő az élete folyamán. Meg vagyunk hívva mindannyian arra, hogy a mennyegzőt már most itt elkezdjük megélni, Isten országát befogadjuk a mi életünkbe, azért, hogy kiteljesedjünk ebben már itt a földön. És akkor, amikor az Úr minket szólít és hív, akkor készek legyünk válaszolni erre az elhívásra. Mert az örök életünk már most itt a földön elkezdődik, és egykor majd odaát folytatódik, akkor, amikor az Úr minket elszólít. És arra bátorít az Úr, hogy ne féljünk, hogy ne tologassuk a dolgokat magunk előtt, ne halogassuk a mi döntéseinket, hanem tegyük meg ma ezt a lépést, fogadjuk be ma az Isten országát a szívünkbe, döntsünk ma is lépésről lépésre, minden nap éljük meg azt, hogy az Isten országa közöttünk van, az Isten országa bennünk van, ez a mennyegző elő van készítve, és a mennyegzőre mi is hivatalosak vagyunk. A Jézus drága vére már kifolt, azáltal mi Isten gyermekévé lettünk, és be tudjuk fogadni ma is ezt az igazságot, hogy ma, hogyha befogadom ezt az igazságot az életemben, akkor Isten gyermekeként élhetek, és a mennyegzős ruhát,
a megváltásban szerzett mennyegző suhát magamra ölthetem, és fehér ruhát vehetek magamra, független attól, hogy mit tettem, mit csináltam az én életem folyamán. Ma van lehetőség, testvérem, újra kezdeni. Ma van lehetőség, testvérem, újra, új lappal indulni a te életedben. Isten meghív, hogy jöjj, jöjj a mennyegzőre. Ne habozzál, ne féljél. Ne tologass magad előtt a döntéseket. Jöjj ma, úgy, ahogy vagy, azt mondja az Úr, úgy, ahogy vagy, gyere már, én téged így szeretlek, ahogy vagy, így, ahogy vagy, hívlak meg téged a mennyegzőre. Gyere, hadd öltöztesselek téged mennyegző suhába, hadd adjak rád új ruhát. Hadd legyen ma ünnep, hogy te ma befogadod fiamat, Jézus Krisztust, az ő megváltását, mondja a mennyei Atya. Jöjj! Jöjj ma közelebb Jézushoz, hozd meg ezt a döntést, hogy részese leszel ennek a mennyegzőnek, Isten országának. Imádkozzunk. Köszönöm, Uram, hogy te meghívtál minket erre a mennyegzőre. Köszönöm, Uram, hogy akkor, amikor alkalmasnak láttad az életünkben, közölted azt, hogy meg vagyunk váltva. Köszönjük, Uram, hogy valamilyen módon sokan válaszoltunk erre a meghívásra. Sokan kezdetét vette az életünkben ennek a mennyegzőnek a megünneplése. Sokunknak még ez hátra van, Uram. Köszönöm, hogy te kiárasztod a te különleges kegyelmedet, azért, hogy igen tudjunk mondani a meghívásra, és válaszolni tudjunk fizikálisan is a mi döntéseinken keresztül. Köszönjük, Uram, hogy Isten országa közöttünk van, Isten országa bennünk van. Köszönjük, Uram, hogy a mennyegzőn bőségben táplálkozhatunk, kegyelmekben részesülhetünk azért, mert ennyire jó vagy, ennyire szeretsz minket. Köszönöm, Uram, hogy bátorítasz, hogy ne féljünk melletted dönteni. Jézus Krisztus, befogadunk téged az életünkben. Köszönjük, hogy a te megváltásod kiárad az életemre, kiárad minden ember életében. Te minden embert meghívtál az üdvösségre. Köszönöm, Uram, hogy a te drága véred, amely kifolyt, az minden embert elér. Minden embert elér. Köszönöm, Uram, hogy gyógyulást hozol, szabadulást hozol a mi életünkben. És köszönjük, Uram, hogy van üdvösségünk, és köszönjük, Uram, hogy ez reménységet ad számunkra, akkor, amikor veszteségeink vannak, amikor embereket elhívsz tőlünk, vagy körülöttünk, megszólítasz embereket, és elhívod a földi életből, akkor a mi hitünk segít abban, hogy fel tudjuk dolgozni ezeket a fájdalmakat, ezeket az eseményeket. Köszönjük, Uram, hogy te jó vagy, köszönjük, hogy szeretsz minket, hogy irgalmas vagy hozzánk. Amen. Dániel Józsefet hallották Csíkszeredából.

te hozzáállásodon múlik, Isten mit ad neked. Mert ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nem csak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk.

0: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Krisztus, tündöklő nappalunk, az éj árnyát eloszlatod, kit fényből fénynek vall a hit, és fénnyel áldott szentjeid. Esengünk hozzád, Szent Urunk, míg tart az éj, vigyázz reánk. Találjunk benned pihenést, adj nyugodalmas éjszakát. Mikor lecsukjuk két szemünk, a szívünk virasszon veled, örködjék mindig jobb kezed, hűséges híveid felett. Védelmezünk, tekints le ránk, igázd le ellenségeink, vezess szolgáidat, kikért véred váltsága volt a bér. Legyen most néked Krisztusunk és Szent Atyádnak tisztelet, s a Szent Léleknek is veled, zengjen dicséret szüntelen. Amen. Szárnyával védve takargat, nem kell félned az éjjeli rémtől. Aki a fölséges oltalmában lakik, a mindenható árnyékában pihen. Ezt mondja az Úrnak, te vagy menedékem és erősségem. Istenem, benned bízom. Megmentő téged a vadászok tőrétől és a gonosz beszédtől. Szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedéket találsz. Pajzs és páncél az ő hűsége. Nem kell félned az éjjeli rémtől. A nappal szárnyaló nyíltól, a sötétben ólálkodó ragálytól. A fényes nappal pusztító dögvésztől. Essenek el bár ezren oldaladon, és tízezren jobbod felől. Nem érhet téged semmi bántodás. Saját szemeddel láthatod majd, látni fogod a bűnösök bűnhődését, mert az Úr a te védelmező várad. A magasságbelit választottad oltalmadul. Így nem ér semmi baj. Otthonodhoz nem közelíthet semmi csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy őrizzenek minden utadon. Tenyerükön fognak hordozni, hogy kőbe ne üsd lábadat. Áspiskígyón és viperán lépdelsz, kígyót és oroszlánt eltiporsz. Hűséges hozzám, azért megmentem. Oltalmazom, mert nevemet ismeri. Ha kiállt hozzám, meghallgatom, minden szükségben közel vagyok hozzá. Megszabadítom, és dicsőséget szerzek neki. Hosszú élettel áldom meg, és megmutatom neki üdvösségemet. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szárnyával védve takargat, nem kell félned az éjjeli rémtől. Látni fogják az Úr arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többi éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a napfényére. Az Úristen ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön örökké. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk. Kezedbe ajánlom lelkemet. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, Istenünk, a mai napon megünnepeltük Urunk feltámadását. Hallgass meg alázatos kérőszavunkat, hogy minden rossztól mentesen a te békédben nyugodjunk, és dicséretedben örvendezve ébredjünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
0: Irgalmas szűzanyánk, királynőnk, üdvözlégy, áldunk téged élet, édesség, reménység. Kik Éva bűnéért száműzésben élünk, e síralombölgyből könnyek között kérünk. Légy kegyes szószólunk, fordíts felénk szemed, s mutasd meg majd nékünk áldott egyszülötted. Ó, irgalmas, édes, kegyes Szűz Mária!

0: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Kedves hallgatóink, a következő fél órában Pro Vita Hominis című műsorunk ismétését hallhatják. Műsorunk szerkesztője dr. Kovács Zita.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntik Kovács Zita doktornő a Mária Rádió kedves hallgatóit. A Pro Vita Hominis, az emberi élet védelmért műsor 820. adásával. Mára is két nagyon szép tanúságtételt hozok. Az egyiknek a címe az Élet csoda, és egy különleges történet. Dorottya írja ezt. Amikor ezt a tanúságtételt írom, 10 éve boldog házasságban élek, és az, amit leírok, több mint 2 évvel ezelőtt történt. Akkor 2 gyermekünk volt, és vágy ébredt bennünk, hogy újabb kisbabát fogadjunk a családba. Azt gondoltuk, hogy nem lesz gond a megfoganással, ahogy a 2 idősebb gyerekünk esetében sem volt. Most viszont másképp történt. Így elég hamar tudatosítottuk, hogy valami nincs rendben. Úgy döntöttünk, hogy pihenünk, így elutaztunk a tengerhez, és törődni kezdtünk az egészségünkkel. Meglepett minket, hogy a meddőség problémája az egészséges gyermekek szüleit is érintheti. A férjemmel együtt magunk is a természetes családtervezés oktatói vagyunk. De még az ismereteink sem oldották meg a problémát. Akkoriban a barátnőnk kölcsön adta nekünk a varsói gyermekhospice lapját. Mélyen megindítottak minket a tanúságtételek, melyeket a hospice-ban ápolt beteg gyermekek szülei írtak. Ugyanekkor került a kezünkben az eukarisztikus csodákról szóló Én vagyok című film is. Az egyik ilyen csoda Lengyelországban, Szokolkában történt, nem messze a fehér-orosz határtól. Elhatároztuk, hogy a szünidőben ellátogatunk Szokolkába.

Polkába. A templom látogatás ideje alatt a gyermekeink rendkívül nyugodtak voltak. Elmerültek a gondolataikban, így a férjemmel mindketten hosszabb ideig imádkozhattunk. Páratlan lelki élmény volt a csodás szentostját nézni. Emlékszem, hogy a gyermekfoganásban megélt sikertelenséget átadtam Istennek, aki minden élet ajándékozója. Nem sokkal a hazaérkezésünk után megállapítottam, hogy várandós vagyok. Mekkora öröm! Hamarosan megosztottuk az örömhírt az ismerősökkel és a barátokkal is. A gyermek megfoganását Szokolka nyilvánvaló csodájának fogtuk fel. Két nappal karácsony előtt megtudtam, hogy a várva várt kislányunknak szívhibája van, és hogy az agyába két ciszta van. Ezt az információt nyugodtan fogadtam, ennek ellenére félelmet éreztem, hogy mi lesz most, mit jelent ez. Hazatérve megmondtam a férjemnek, hogy a kislányunk, Emília, már kiválasztottuk a nevet is, beteg, és hogy nagy szükségem van a támogatására, mivel egyedül nem leszek képes megbirkózni ezzel. Hozzátettem még, hogy félek, és hogy nem értem. Attól a naptól kezdve a férjem határozottan támogatott, aminek köszönhetően tudtam, hogy együtt könnyebben boldogulunk majd. Az a karácsony nagyon nehéz volt. Néhány napon át belső küzdelmet éltem át, míg Isten megadta a kegyelmet, hogy elfogadjam az akaratát. Istenem, nekünk ajándékoztad ezt az apró csodát. Nem értem, hogy miért beteg a gyermekünk, de elfogadom, és kérlek, adj erőt, hogy végig kitartsak. Ezt a mondatot minden nap elismételtem, míg Emike el nem távozott. Januárban a szakorvos megerősítette, amit a nőgyógyászom is látott, sőt, újabb rendellenességeket is felfedezett a kisbabánknál. A genetikai vizsgálat során úgynevezett Edwards-szindrómát mutattak ki, ami Emike számára egyenlő volt a halálos ítélettel. Aznap este SMS-et küldtem a rokonainknak és a barátainknak, kérve, hogy imádkozzanak értünk. Azonnal érkeztek a válaszok. Mindenki imádkozott értünk és Emikéért. Együtt imádkoztak a családjukkal, az ismerőseikkel. Még kolostorokat is kértek, hogy imádkozzanak, és misét is mondattak értünk és Emikéért. A férjemmel együtt tudtuk, hogy Emike egy csoda, ezért továbbra is könyörögtünk a gyógyulás csodájáért. Mélyen hittem, hogy Isten képes meggyógyítani őt ebből a betegségből, de ugyanakkor tudtam, hogy a Teremtőnek megvannak a maga tervei. Szó szerint tapinthatóan éreztük az ima erejét. Olyan volt, mint egy nyitott, védő esernyő a családunk felett. A drámai helyzet ellenére is megkaptuk az öröm ajándékát. A gyermekeinknek elmondtuk, hogy a hugocskájuk beteg, és hogy bármikor meghalhat, akár a megszületése előtt is. Sajnálták, de elfogadták. Érzékeltem, hogy Isten irányít mindent. Márciusban ellátogattunk a varsói Magzat Hospice-ba. A professzor asszony sok értékes tanácsot adott nekünk a születéssel
és a születés utáni gondozással kapcsolatban. Ez a látogatás számos kétségünkre választ adott. Még egyszer elmentünk Szokolszkába. Hittük, hogy egyedül Isten gyógyíthatja meg a gyermekünket, és hogy ez lehetséges. De Istennek más tervei voltak. A születés. Emike május 14-én született meg. A férjem még a köldökzsinór elvágása előtt megkeresztelte őt. Várva várt és megható pillanat volt ez. Mindennél jobban vágytam arra, hogy a szülés után magamhoz ölelhessem a gyermekem. Attól a pillanattól kezdve, hogy megtudtam, hogy beteg, arra kértem az Istent, hogy legalább egy pillanatra láthassam és átölelhessem. Emike semmilyen életjelet sem mutatott, aztán hosszabb idő után levegőt vett és lélegezni kezdett. A gyermekorvosok átvitték őt az újszülött osztályra, és 2 hétig ott gondoskodtak róla. Ez alatt a 2 hét alatt átjártam hozzá, és hordtam neki az anyatejet. Szeretnék köszönetet mondani az osztályvezető főorvosnak az irántam való kedvességéért és értékes tanácsaiért. Emikét meglátva, az idősebb gyermekeink ugrándozni és kiabálni kezdtek örömükben. Ez meglepte az orvosnőt és a nővért, akik a kisbabát hazahozták. Emike egészségügyi ellátását a poznáni gyermekhospice biztosította. Ezen kívül pszichológus segítségét is igénybe vehettük. A napok teltek. Mi pedig tanultunk gondoskodni a beteg gyermekről. Emike állapota olyan jó volt, hogy elutazhattunk vele a tengerpartra. Az utazás a beteg gyermekünkkel annyira megtetszett nekünk, hogy a hazaérkezésünk után 1 héttel újra elutaztunk vele együtt, ezúttal a hegyekbe. Elérkezett a szeptember, és a gyermekünknél jelentkezett az első epilepsziás roham, melyet újabb, egyre gyakoribb és erősebb rohamok követtek. A betegsége jellegzetes előre haladása volt ez. A kislányunkra nézve nem egyszer elmélkedtünk a szenvedés titkáról. November 20-án Emike megszületett a mennyország számára. 6 hónapig, 6 napig és 2 óráig volt velünk. Gyönyörű napok voltak ezek, melyek megerősítették a családi kötelékeinket. Isten minden félelmünket elvette és szeretetre változtatta. Tapinthatóan megtapasztaltuk, hogy Isten az élet ajándékozója, és hogy minden életnek van értéke. Meggyőződtem arról, hogy nem lehet nem szeretni egy beteg gyermeket, mert minden ember a legnagyobb csoda. Megéreztem, hogy mások, ismerősök és ismeretlenek, imája nagy erővel bír. És ha igent mondunk Istennek, cserébe békét és örömet kapunk tőle. Abban az időben egy idézet kísért Szent Hozmári Eszkriva könyvéből. Jézusom, mi az én keresztem a tiédhez képest? Mik az én sebeim a tieidhez képest? Mi az a kis gondoskodás, amit a vállamra helyeztél, a te mérhetetlen, tiszta és végtelen szeretetedhez képest. Dorottya.

ezutána nagyon szép, ám bár drámai, tragikus kimenetel után, akkor a következő tanúságtétel Máriától, és Bizalom az isteni irgalmasságban a címe. Természetesen az előző is ezt támasztotta alá. Ez már egy vidám kimenetelű történet. Mária írja: amikor érezni kezdtem a szülési fájdalmakat, felhívtam az általam választott kórházat. A telefonban azt hallottam, hogy vannak szabad helyek, így mehetek. Vártam, míg az összehúzódások erősebbek lettek. Majd elindultam 30 kilométerre, ahol a kórház volt. A helyszínen azonban értesítettek, hogy helyhiány miatt nem vehetnek fel. Akkor már 4 perces fájásaim voltak. Az orvosnő át akart vitetni a legközelebbi kórházba, de én nem egyeztem bele. Az említett kórházban ugyanis nem voltak az újszülöttek megmentéséhez szükséges gépek. Szülészet ugyan volt, de nem volt az újszülötteknek intenzív osztály. Úgy döntöttem, hogy inkább egy jobban felszerelt kórházba megyek, az viszont 40 kilométerre volt. Nem volt választási lehetőségem, s bár nem számítottam komplikációkra, elindultam a távoli kórházba. Később kiderült, hogy milyen üdvös döntés volt ez. Az utolsó pillanatban érkeztem meg a szülőszobára. Gyönyörű fiút szültem. Minden életfunkciója megvolt, önállóan lélegzett és mozgékony volt. 9-es Apgar számot kapott. A 10 pontosból. Egy pontot vesztett a sáppad bőre miatt, emiatt főleg azért, mert figyelmeztettem őket, hogy influenzás vagyok, részletesebb vérelemzést végeztek. Eleinte úgy tűnt, hogy minden rendben van, de a kisbaba óráról órára gyengült. Nem volt már ereje a tejet szívni, a szülés utáni éjszaka egy percet sem aludtunk. Reggel, amint megjöttek a vérvizsgálat eredményei, a gyermekemet az intenzív osztályra vitték. Kiderült, hogy előre haladott szepszise volt. Inkubátorba tették, és megkezdődött a küzdelem az életéért. Az orvosok nem tudtak biztosítani arról, hogy a gyermek életben marad. Reményt kerestem az orvosoknál és a nővéreknél, de nem szolgáltak vigasszal. A kisfiam még azelőtt antibiotikumot kapott, hogy meg lett volna az antibiogram eredménye, mert a hosszú várakozás a halálát okozhatta volna. Az orvosok szó szerint az utolsó pillanatban állapították meg, hogy mennyire beteg a gyermekem. Később kiderült, hogy megfelelő gyógyszereket kapott, de míg ez bebizonyosodott, aggodalommal teli napok vártak ránk. Az orvosok megpróbáltak felkészíteni a legrosszabbra. Azt mondták, hogy ha a gyermek meg is marad, állítólag még sosem látták, hogy egy újszülött ilyen súlyos állapotot túlélt volna, testileg vagy szellemileg sérült lesz. A baktériumok már szinte mindent megtámadtak. A gyermek vérét, az agyát, agyhártya gyulladást okoztak, és megtámadták a belső szerveket, ami miatt ezek a túlélés esetében sem működhetnek többé rendesen. Vártunk és imádkoztunk. Sok család, barát, szerzetes és pap ostromolta a mennyet. Szentmiséket, kilencedeket mondtak, böjtöltek a kisfiamért. Az első döbbenet után bizonyosságot nyertem, hogy minden rendben lesz, mert már a terhességem alatt imádkoztam a pompei rózsafűzért,
a szerencsés szülésért és a gyermek egészségéért. A szülés után folytattam a kilencet hálaadó részével. Így hát mitől féljek? Csak bízni kell. Minden nap imádkoztuk az isteni irgalmasság rózsafűzérét, a rózsafűzért, és olvastuk a Szentírást. Imádkoztunk a szűzanyához. A barátaink is kérték őt Fatimába, a kisfiunk gyógyulásáért. Minden oldalról éreztem az imádságos támogatást. Imádkoztunk Pio atyához és Szent Mihály arkangyalhoz is. Egyszer csak a fiunk egészségi állapota kissé javulni kezdett. Néhány nappal később viszont újra rosszabbra fordult, ami nagyon meglepte az orvosokat. Nem tudták megállapítani, mi az oka ennek a hirtelen, egyre jobban előre haladó romlásnak. Nem tudták, mit tegyenek. Akkor ezt mondtam Szent Mihály arkangyalnak. A kisfiam egyre lejjebb zuhan. Ha megragadod legalább a sarkát, és megmented, akkor a tiéd lesz, nem az enyém. A szavak alatt, legalább a sarkát, bármilyen megmentést értettem. Azt akartam, hogy a fiam éljen. Nem számított, hogy esetleg fogyatékos lesz. Azt akartam, hogy éljen. Másnap odajött hozzám az orvos, és ezt mondta. Történt valami, jobban van. Attól a naptól kezdve a fiam állapota megállás nélkül javult. Az egész osztályról jöttek az orvosok és a nővérek a szobánkban, hogy megnézzék a csodát. A kisfiam egy hónapot volt a kórházban. Az ott tartózkodásunk végén meglátogatott minket a főorvos, egy körülbelül 60 éves orvos, és azt mondta, hogy az egész karrierje során nem látott olyan esetet, hogy egy kritikus állapotban lévő újszülött ilyen súlyos szepszissel, 280 volt a C-reaktív proteinje értéke, ami normális körülmények között 5-ig 0,5, és agyhártya gyulladással nem csak hogy életben marad, de teljesen egészségesen hagyja el a kórházat. A nővérek is megerősítették, hogy sosem láttak még hasonlót. Az egyikük ezt mondta, biztos erés segítségünk van odafenn. Szűz Máriába helyeztük a bizalmunkat. Az ima és az isteni irgalmasságban vetett bizalom által kiesdettük a gyermekünk teljes és tartós gyógyulását. Egész idő alatt bíztunk Jézusban. Azt mondtam neki, hogy elfogadom az akaratát, és remélem, hogy a kisfiam élni fog. És a gyermek nem csak, hogy él, de egészséges, és Mihály arkangyalé. Isten nem engedte, hogy abban a kórházban szüljek, amelyikbe eredetileg indultam, mert ott nem végeznek olyan vérvizsgálatokat, melyekkel az orvosok a szepszist megállapíthatják. Az Úr egy kórházba küldött, egy olyan kórházba küldött, ahol volt intenzív osztály az újszülöttek részére, kiváló felszereléssel és kitűnő orvosokkal. Éberséget és határozottságot adott, hogy elutasítsam a közelébbi kórházat, pedig már 4 perces fájásaim voltak. Így olyan kórházba kerültem, ahol gyorsan megállapították, hogy a gyermek beteg. Ha más kórházban szültem volna, a kisfiam meghalt volna 2 nappal a születése után. A kórházból való távozásunk után még számos orvosi vizsgálaton kellett részt vennünk. Ez a folyamat 2 évig tartott. Minden kivizsgálás alátámasztotta, hogy a kisfiunk 100%-osan egészséges. Nyoma sem maradt a betegségnek,
testileg és szellemileg is egészséges, sőt, teli van élet örömmel és energiával. A jó nevű orvos, aki ultrahang vizsgálatot végzett rajta, azt mondta, hogy a kórházi jelentés és a kórházban végzett ultrahang vizsgálat eredményei alapján a kisfiunknak el kellene lennie romolva, ezek az orvos szavai zárójelbe. Nem működhetnének a veséi, a mája és az agya. Az ultrahang képernyőjén mégis teljesen egészséges szerveket lát. A kisfiam gyógyulása nem csak az állapotának egy pillanatnyi javulása volt, hanem tartós változás, mely után semmi sem maradt a gyermek testében, ami beteg lenne. Ma 5 éves, és az isteni irgalmasság élő tanú bizonysága. Tudom, hogy a Jóisten Szűz Mária és a szentek közben járására hallgatott meg, és hogy különösen Szent Mihály arkangyal gondoskodott a gyermekünkről. Azt is tudom, hogy én csak a nevelője vagyok a fiamnak, de ő valójában Mihály arkangyalé. Kíváncsi vagyok, hogy milyen tervei vannak vele. A fiunk nagyon megkedvelte Mihály arkangyalt. 4 éves korában ki kellett választania egyet sok szent kép közül. Nézegette, válogatta őket, de amikor a kezébe került Mihály arkangyal, nem habozott. Mosolyogva felvette a képet, és magához szorította. Ha úgy tűnik, hogy elveszíted a reményt, mert körülötted mindenki úgy beszél, mintha nem lenne remény, hozzánk úgy beszéltek az orvosok, ha félsz, hogy elveszíted a legdrágábbat, amit csak van, én is féltem, ha úgy tűnik, hogy egyedül nem bírod, ez megtévesztő, nekünk is sokan segítettek, bár sokukról akkor nem is tudtunk, csak egy kiutad van. Bízz minden ellenére, Isten nagyobb, mint a te betegséged, függőséged, nehézséged, mint a félelmed. Higgy, és ne félj sokat kérni. Bízz Istenben. Köszönöm az Úrnak, Szűz Máriának és az összes szentnek, legfőképpen Szent Pió atyának, Szent II. János Pálnak és Szent Mihály arkangyalnak a számtalan kegyelmet. A Pompéi 9-et segítségével sok kegyelmet esdettem ki az életben. Munkát magamnak és a férjemnek, a kisfiunk életét és egészségét, és sok minden mást is. Isten 2 balesetnél is megmentett, és szüntelenül jelzi gondviselő jelenlétét. Mária. Ezzel a szép befejezővel áldott új hetet kívánok mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Veled megyek, így szólít meg mindenki dr. Szenthelyi Molnár István könyve. Ma hallgassák szeretettel a Dűről című részt.

Greer Williams írja. A pszichológusok azt mondják, hogy a düh a maga nyers állapotában olyan erő, amely a lét fenntartáshoz kell. Állati ösztön az önvédelmünkre, amikor veszélyben érezzük magunkat, otthonunkat és békénket. Fizikailag a düh egy adrenalin lökést ad szervezetünknek, erőt ad és akaratot, hogy győzzünk. Mindenki tudja, hogy a düh veszedelmes. Barátságot tör, otthont borít fel, és néha komoly károkat okoz. A düh energia, amit le kell vezetni, mert a visszafojtott düh fejfájást, magas vérnyomást, depressziót, elkeseredést okoz. Más szóval a visszafojtott düh saját magunk ellen fordul. Sok esetben dühünket a környezetünk szenvedi meg, olyanok, akik semmit sem vétettek ellenünk. Ha dühös vagy, próbáld feltenni magadnak ezt az 5 kérdést, és válaszolj őszintén. 1. Voltaképpen miért is vagyok dühös? 2. Ez az igazi oka a dühömnek? 3. Mit érezhet az ellenfelem? 4. Tehetek valamit, amivel megváltoztathatom a dolgot? 5. Ha tudok, miért nem látok azonnal hozzá, és vezetem le a felgyűlemlett energiáimat cselekvéssel? Így könnyen rájössz, hogy nem kell dühösnek lenni.

Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, bennünk marad az Isten, és a szeretete tökéletes lesz bennünk.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Vasárnapi adásunk témái: a Szent Atya a franciaországi apostoli útjának harmadik napja. Leó pápa imája a lourdi jelenés barlangnál. Újítsd meg a keresztény családok hitét. A Szent Atya beszéde a francia püspökökhöz. Védjétek meg az egyház szabadságát és jogát az evangelizációhoz. Az élet Isten értékes ajándéka, amely az örökké valóságra hivatott. Leó pápa homíliája Lourdesban. A Szent Atya a lourdi befogadó központban. A betegek nem terhet jelentenek, hanem az emberiség dobogó szívét. Leó pápa imája a lourdi jelenés barlangnál. Újítsd meg a keresztény családok hitét. Közel két napos párizsi látogatása után a Szent Atya szombaton délután búcsút vett a francia fővárostól, és a 700 kilométerre délre fekvő Lourdesba repült, ahol érkezése és köszöntése után este 8 órakor a Massabielle barlangnál a redkora szűzanya szeplőtelen fogantatás néven többször is megjelent a kis Bernadettnek, imádságot mondott. Már esteledett, amikor a Szent Atya a Massabielle barlang előtt elvégezte a zarándokok hagyományos szertartását. Letérdelve imádkozott a jelenés helye előtt, kezével megérintette a sziklát, és ivott egy pohár vizet a forrásból. Végül személyes pápai gesztusként egy aranyrózsát ajándékozott a szűzanyának, majd a barlang elé térdelve így imádkozott.
1: Notre Dame de Lourdes.
0: Ó lourdi mi asszonyunk, szepültelen fogantatás! Ezen az áldott helyen, ahol oly kedvesen és gyengéden szóltál Szent Bernadetthez, a francia nép alázatos leányához, hogy átadd a világnak az imádság, a megtérés és a remény ragyogó üzenetét, most bizalommal sietünk hozzád, te vagy az anya, akit Jézus ad nekünk, és figyelsz minden szükségletünkre. Anyánk, Franciaországért fohászkodunk hozzád, amelynek patronája vagy,
1: dont tu es la patronne,
0: és amelyet oly sok századon át oltalommal vettél körül. Nyerd el népének a testvéri harmónia ajándékát. Hadd építsen el olyan harmonikus társadalmat, amely száműzi az erőszakot és a gyűlöletet, amely lehetővé teszi mindenkinek, hogy dolgozzon, családot alapítson, és teljes életet éljen nyugalomban és derűs lelkületben. Ott, hogy a nehéz sorsúak és a legszegényebbek mindig támogatást kapjanak. Adj Franciaországnak bölcs és nagylelki vezetőket, akik készek az önfeláldozásra, képesek szembenézni a kihívásokkal, és lelkesen szolgálják a közjót. Őrizzék meg az országot békében a nemzetek közti egyetértéssel. Hallassák hangját az alapvető emberi jogok és a világ béke védelmében, örökre elutasítva a háború logikáját. Szentséges Szűz Mária, neked ajánljuk Isten népét, amely ebben az országban él, és amelyet közelségeddel annyira kitüntettél. Újítsd meg a keresztény családok hitét és buzgalmát, amelyek oly kedvesek a szívednek, hogy napról napra Jézus jelenlétéből, kegyelméből és támogatásából élhessenek a nehézségekben is. Legyenek nagylelkűen nyitottak az életre, és Isten támaszon bennük hivatásokat, különösen a papi és szerzetesi életre.
1: Donaton Église en France d'indiquer notamment aux plus jeunes.
0: Add meg, hogy franciaországi egyházad megmutassa, különösen a fiataloknak, az evangélium ragyogó útját, hogy felépíthessék azt az igazságos és testvéri társadalmat, amelyre vágynak. Végül szeretettel teli anya, rád bízzuk legsürgetőbb személyes szándékainkat, különösen a betegekét és szenvedőkét, valami mindazok iránti szándékainkat, akik kísérik őket, hogy erőt és gyógyulást nyerjenek. Rád bízzuk szeretteinket és elhuntjainkat, kérünk távolíts el minden akadályt, amely még mindig elválaszt minket szeretett fiattól, és engedd, hogy ő uralkodjon mindenkinek a szívében. Amen. Leó pápa beszéde a francia püspökökhöz. Védjétek meg az egyház szabadságát és jogát az evangelizációhoz. Vasárnap délelőtt találkozott Leó pápa a francia püspöki konferencia tagjaival Lourdesban, amely egyúttal a francia püspökök közgyűlésének székhelye, hogy mindig közel érezzék magukat a szűzanya hathatós támogatásához. Leó pápa beszéde kezdetén bátorításra fordult a francia püspökök felé. Korunk hatalmas kihívásaival szembesülve tanúsítsatok bátorságot, merészséget és missziós kreativitást. Ne csüggedjetek a hibák és kudarcok miatt. Legyetek bátrak beismerni a hibákat azzal az elszántsággal, hogy a jó pásztor szeretetével begyógyítsátok a sebeket. Hivatkozzatok a francia egyház gazdag történelmére, országotok jövőjének építése során. Az egyház tanúja volt és mai szerves része az ország kultúrájának, identitásának és evilági hivatásának. Joga van ahhoz, hogy a hangja jelen legyen a nyilvános vitákban, hiszen természeténél fogva prófétai tekintéllyel rendelkezik. A Szent Atya arra buzdítja őket, hogy tartsanak ki minden jó akaratú emberrel együtt, akik ugyanezeket az értékeket védik. Jelenleg egy nagyon sajátos szekuláris környezetben élnek, egy viharos történelem eredményeként, amely most békében van ugyan, de amelynek lehetővé kell tennie az egyház számára, hogy betöltse küldetését. Az a tény, hogy a fáradtságos munkával elért egyensúlyt fokozatosan megkérdőjelezik, ahogy az a nyugati világ más részein is történik, nem vezethet beletörődéshez. A pápa arra kéri a püspököket, hogy legyenek éberek,
1: pour défendre la liberté et les droits de l'église à évangéliser.
0: Védjék meg az egyház szabadságát és jogát az evangelizációhoz, az igazi szabadságban való neveléshez és a nyilvános Isten tisztelethez, hogy látható módon Jézus Krisztus nevében gyakorolhassák a szeretetet. Amit az Úr Franciaország katolikusainak, az egyház első szülött leányának adott, az valóban nagy hálaadásra indít, mint az életszentsége törekvés megszakítatlan folyama, a művészetek, az irodalom és a tudománynak virágzása a hit és a Szentlélek ösztönzésére, az emberi személy elidegeníthetetlen értékének, méltóságának és jogainak védelme, és persze a bámulatos missziós buzgalom, amely a földkeresség végéig gyümölcsöt termett. Igen, Jézus sokat adott nektek.
1: Jézus vous a beaucoup donné.
0: És szeretetében továbbra is ajándékokat akar adni nektek, szólt elismeréssel a pápa. A fiatalok nagy vágyai és a jövő miatt érzett szorongásuk kapcsán a Szent Atya a katekumenátus bátorító jelére utalt, amely elsősorban a fiatal felnőtteket érinti. Ez kegyelem és öröm Isten egész népe számára. Arra kérte a püspököket, hogy gondoskodjanak róluk főként azzal, hogy befogadják őket az egyház élő közösségeibe. Új missziós rendület keretében az oktatásnak elsődleges szerepe van. A katolikus oktatási intézmények nyitottak mindenki előtt, ám a katolikus oktatás semmiképpen sem hagyhatja el a Krisztus központi nevelési projektjét, amely az emberi személy átfogó fejlődését célozza minden dimenziójában, lelki, kulturális, intellektuális, erkölcsi és társadalmi téren. Egyetlen diáknak sem szabad marginalizálódnia az osztályában pusztán azért, mert hisz Jézusban. A papság tagjai által elkövetett gyermekbántalmazás fájdalmas csapása kapcsán Leó pápa elismeréssel szólt a püspökök bátor intézkedéseiről, az áldozatok meghallgatásával, az igazság keresésével, a megbocsátással, a jóvátétellel, valamint a megelőzés és a védelem kultúrájának határozott előírásaival. Ahhoz, hogy papi hivatások születhessenek, a papoknak Krisztushoz hasonlónak kell lenniük életük minden tekintetében. A pápa szomorúan beszél tudomásul a szerzetesi és főként a szemlélődő hivatások számának hanyatlását. A hivatások feltételei leggyakrabban a keresztény családokban születnek meg, amelyek a legnagyobb figyelmet és támogatást érdemlik. Végül a Szent Atya számára oly fontos egység kérdését érintette. Az ideológiai megosztottság alássa az egyház tanúságtételét. Az egyház történetében mindig is voltak feszültségek, de az igazi egység befogad minden hiteles katolikus érzékenységet, ha természetesen összetartanak a közös hitvallásban a főpásztorok és főként a Péter utódja iránti engedelmességben. Kedves testvéreim, az egyház Franciaországban nagyon kedves a pápa szívének.
1: L'église en France est précieuse au cœur du pape.
0: Mennyire szeretném átadni nektek azt a lelkesedést és reményt, amely átjár, amikor rátok gondolok, szólt búcsúzásként a Szentatya, majd a Lourdes-i szűzanyag közben járását kérve megáldotta őket. Az élet Isten értékes ajándéka, amely az örökké valóságra hivatott. Leó pápa homíliája. 14. Leó pápa vasárnap délelőtt 11 órai kezdettel szentmisét mutatott be a Lourdes-i Miasszonyunk bazilika előtti téren, mintegy 200 ezer hívő számára. Homíliájában nagy örömmel köszöntötte a Franciaországból és a világ minden tájáról érkezett zarándokokat, akik az egyház anyja házában ültek össze, megállapítva, hogy bennük az egyház egyetemes arcát lehet meglátni. A vasárnapi liturgia szövegei a Szűz Mária által Szent Bernadettre bízott üzenet egyik alapvető szempontjából érintik, amely felhívás a megtérésre.
1: Un appel tendre, pressant à la conversion,
0: mondta szentbeszédében Leó pápa. Az evangéliumi szakaszban Jézus mély szomorúsággal tekint a bezárkozott szívekre, mivel Isten nem akarja gyermekei kárhozatát. Ezekkel próféta is arra emlékeztet bennünket az olvasmányban, hogy a bűnös, ha megtér, életben marad és nem hal meg. Megtérni azt jelenti, hogy elhagyjuk a tévutakat, és az élet útjára lépve megnyitjuk szívünket az egyetlen, soha el nem múló örömnek. Még a földi boldogság mulandó, az igazi boldogság ígérete mindenkihez szól. Szűz Mária sem a földi, hanem a túlvilági boldogságot ígérte meg Szent Bernadettnek. Ez különösen erőteljesen visszhangzik a francia földön korunkban, egy olyan társadalomban, amely a haladást és az anyagi jólétet keresi, de elfelejti az örökké valóság távlatát, fejtette ki homíliájában Leó pápa. A jelenlegi tendenciákkal szemben, amelyek az ember élet értékét a betegség, a szenvedés, az öregség szempontjából próbálják értelmezni, a Massabielli barlang a keresztény reménység szentélye.
1: La grotte Massabielle se dresse comme un sanctuaire de l'espérance chrétienne.
0: Ahol nem utasítanak el semmilyen törékenységet. A betegeket itt átalakítja Isten végtelen szeretete. Lourdes áldott hely, ahol az életét Isten értékes ajándékaként fogadják el, amely arra hivatott, hogy az Atya szeretetében virágozzon az örökké valóságban. Az örök élet az Úr ígérete, amelyet már elnyert számunkra a kereszten, halála és feltámadása által, valamint ezt valósítja meg bennünk minden nap a keresztség kegyelme révén. Személyes felelősségünk, hogy szabadon befogadjuk. Az örök élet egyetlen akarája a bűn, Isten elutasítása, fejtette ki a pápa, arra buzdítva, hogy ezt a nekünk ajándékozott szabadságot Krisztus kegyelmének a segítségével éljük meg. Mária nyomdokaiba lépve, a végsőkig mondjuk igent, mint az üdvözlő Mária imában, most és halálunk óráján. Mária éppen Lourdes-ban szólított fel kitartóan a megtérésre, háromszor ismételve a bűnbánat szót, kérve, hogy a bűnbánatot ne csak magunkért, hanem a világért is gyakoroljuk. A korunkat sújtó rossz, az egyre inkább terjedő, sok ártatlan életet elpusztító konfliktusok az emberi szívből fakadnak, ezért az emberek szívét kell megváltoztatni, kezdve a sajátunkkal. A bűnbánat olyan cselekedet, amely szeretetet ébreszt Isten iránt, minden testvérünk iránt, akik nem hallgatnak a megtérésre szóló hívásra, és akiket bűneik a halál felé sodornak. Az egyháznak elsőként kell megélni ezt a megtérést, és ehhez elengedhetetlen, hogy elismerjük hibáinkat. Mária felhívása az imádságra és a megtérésre nagy reménnyel tölt el bennünket, hiszen megmutatja, hogyan változtathatjuk meg a dolgok menetét, ami nem más, mint az, hogy egyesülünk Krisztus szenvedésével, mondta szentbeszédében a pápa, hangsúlyozva, hogy a betegek az egyház szívében vannak, és szerepük pótolhatatlan. Homíliája végén Leó pápa arról biztosította a zarándokokat, hogy Lourdesból nem úgy fognak hazatérni, ahogyan ide érkeztek, hanem a remény misszionáriusaként fognak távozni.
1: Vous ne repartirez pas de Lourdes comme vous y êtes arrivé. Vous repartirez en missionnaire de l'espérance.
0: Ez ugyanis ennek a helynek a csodája, felébreszti a remény örömét éppen a megpróbáltatások és a fájdalom idején. Szűz Mária békét ajándékozva meggyógyítja tekintetünket és átalakítja szívünket. Legyenek hazájukban, otthonaikban, egyházmegyéikben és családjaikban ennek az isteni erőnek és gyengétségnek a tevékeny tanúi, akik lehetővé teszik számunkra, hogy folytassuk az utat és elérjük a célt. A betegek imáinak és Mária édesanyán szeretetének támogatásával haladjanak bizalommal a jövő felé. Ne féljenek a világ viharától. Isten szent anyja vigyázza előre haladásukat, gyengítségének köpenyével beborítja az egyházat, és mint ragyogó hajnalcsillag irányítja lépteiket, hogy örömmel megszülessenek fia Jézus életébe. Zárta homíliáját Leó pápa.
2: A 14. Leó pápa Lourdesban a betegek nem terhet jelentenek, hanem emberségünk dobogó szívét. Az Accueil Notre-Dame 1997 óta fogadja a Lourdesba érkező betegeket és időseket. Az egészségügyi intézményként működő központban alkalmazottak, szerzetesek és önkéntesek gondoskodnak az zarándokokról. 14. Leó egy orvos és egy gondozó tanúságtételét hallgatta meg, majd emlékeztetett: több mint 150 éve érkeznek ide zarándokok, hogy Márián keresztül Jézusra bízzák testi, lelki és pszichés szenvedéseiket. Itt a törékenységet nem rejtik el, hanem egy szent találkozás helyévé válik, fogalmazott a pápa. A Szentatya a kegyhely idei lelkipásztori témájából Gábor arkangyal Máriához intézett köszöntéséből indult ki. Üdvözlégy kegyelemmel teljes, veled van az Úr. Mária minden embernek azt üzeni: az Úr veled van. Ez emberi méltóságunk alapja, hangsúlyozta 14. Leó. Mária anyai tekintete arra emlékeztet, hogy Isten szemében senki sem láthatatlan. Korunkban azonban egyes társadalmak hajlamosak elfordítani tekintetüket az emberi élet méltóságáról. Az ember pusztán azért méltó, mert létezik, és az örökké valóságra kapott meghívást. Méltósága nem mérhető és nem vitatható, hangsúlyozta a Szentatya. 14. Leó közvetlenül azokhoz is fordult, akik súlyos betegséggel és nagy fájdalmakkal küzdenek. Bármilyen kilátástalannak tűnjön is helyzetük, semmilyen emberi törvény nem foszthatja meg őket méltóságuktól. Ezért határozottan el kell utasítani azt a kísértést, hogy hamis együttérzésre hivatkozva kioltsák az emberek életét. Lehetetlen normálisnak tekinteni az élet kioltását. Ami törvényes, nem feltétlenül erkölcsös, szögezte le 14. Leó. A pápa ezután az egészségügyi dolgozókhoz fordult. Lourdesban, a betegek és a remény városában arra kérte őket, hogy őrizzék hivatásuk mély értelmét. A szenvedő emberről gondoskodni kell, nem pedig megsemmisíteni őt. Legyetek az élet szenvedélyes szolgálói, buzdította őket 14. Leó. Az orvoslás soha nem állhat a megtervezett halál szolgálatába. Ehelyett fejleszteni kell a palliatív ellátást és a kutatást, a betegeket pedig gyengétséggel kell kísérni. A Szentatya köszönetet mondott az orvosoknak, ápolóknak, betegszállítóknak, lelkipásztori munkatársaknak és önkénteseknek. A testek gyógyításával a lelkeket is gyógyítjátok, mondta a pápa. Végül ismét a betegekhez fordult. Nem vagytok teher, emberségünk dobogó szíve és az egyház értékes kincse vagytok. Imáiról biztosította mindazokat, akik szenvednek, és Szűz Mária anyai szeretetére bízta őket.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A Nagyváradi stúdióból köszönt önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a Rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Bárka című műsorunkat ismételjük. 2 órától Weber Csilla Fogom a kezed című műsorra lesz hallható, majd éjjel 3 órától együtt imádkozhatjuk majd a Rózsafűzért. Élővíz folyói, ez Morgulesco Cotizón műsorának címe, mely 3:30-kor kezdődik, 4 órától pedig egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt hallhatnak. 5 órától a keresztút végzésére hívjuk a hallgatókat, 5:40-kor pedig a Vatikáni Rádió friss hírei lesznek hallhatóak. 6 órától a reggeli imádságokkal pedig kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a székelyudvarhelyi stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is, megköszönve az önök megtisztelő figyelmét, most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a Rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszen a katolikus Atyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testről támadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké.
0: Amen. Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a fokor tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmadra.
2: Amen. Első szentítők, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnek, és ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Mindenkor kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a kórok zédő, vitamentre a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, hirdalnak alatt.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment,

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Az

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindjében kezdetben, most és úgy örökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmatra.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyok között, Mária, Istennek.

0: teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Nek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még éppen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a fogoly tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak itt karmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és várunk órájának meg.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

0: A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.
1: Asszonyul szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miért kezdetben most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, kérvalmadra.
0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.

0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által. Rózsafűzér királynője, béke királynője, Csíksomlyói segítő szűz, Mária Rádió királynője,

oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket megnevesd szükségünk idején, hanem oltalmad

0: Szent fiadat, ajánlj minket Szent fiadnak, mutass be minket Szent fiadnak. Amen. Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és a mi hiáltásaink üssenek előtte.
0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: A szeretet mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Én alapvetően olyan alkatú vagyok, hogy túl gyorsan hozok ítéleteket. Egyrészt ez talán annak is köszönhető, hogy viszonylag jól vág az eszem, de ennek van egy olyan árnyoldala is, hogy nagyon hamar valamilyen megoldásra jutok. Úgy érzem, hogy fel tudom mérni a helyzetet, akár egy embert, vagy egy aktuális szituációt, és időnként pedig hát csalatkoznom kell, hogy igenis én ezt túlságosan hamar ítéltem meg, és alkottam véleményt valakiről. Mondhatjuk összefoglalva, hogy egy viszonylag kritikus alkat vagyok, és nagyon nehéz azzal szembesülni, amikor látom, hogy ezzel másokat megbántok, vagy éket verek kettőnk közé, mert azzal, hogy egy ítéletet alkottam róla, ezáltal el is távolodom attól a másik embertől. És mikor meghallottam ezt az idézetet, különösen azt, hogy a szeretet mindent elfedez, akkor majdhogy nem sírva fakadtam, ott elkezdtem könnyezni, hogy mennyire máshogy cselekszem én sokszor, mint ahogy a szeretet diktálja. A szeretet nem úgy viselkedik, hogy de nézzük meg számszerűen, hogy de mi az igazság, mik a tények, és hogy na ugye, hogy ebben és ebben a helyzetben nekem igazam van, az igazából semmit nem számít, ahogy a szeretet himnuszában is van, hogy ez valójában semmit nem ér, hogy nekem önmagában legalábbis, hogy nekem igazam van. És én nem tudom, hogy hol és mikor döntöttem úgy az életemben, hogy ezt ennyire fontossá teszem, hogy kinek van igaza, de hogy ezt vissza kell alakítanom azzá, hogy az legyen az első helyen, ami tényleg a legfontosabb, a szeretet. És a szeretetet vajmi kevés érdekli az, hogy kinek van igaza. Sokkal fontosabb inkább az, hogy az adott helyzetben mit adhatunk egymásnak.
1: Pejhe Brigitta, óvónő gondolatait hallották.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Tárcsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a

Drága gyermekek, tudom, hogy jelen vagyok az életetekben és a szívetekben. Érzem szereteteteket, hallom imáitokat, és továbbítom azokat fiamnak. De gyermekeim, édesanyai szeretetemmel jelen szeretnék lenni minden gyermekem életében. Szeretném minden gyermekemet magam köré gyűjteni, édesanyai palástom alá. Ezért arra hívlak és kérlek benneteket, szeretetem apostolai, hogy segítsetek nekem. Gyermekeim, fiam kimondta a mi atyánk szavait, mi atyánk, aki a szívünkben és mindenütt jelen van, mert szeretne megtanítani benneteket szavakkal és érzésekkel imádkozni. Arra vágyik, hogy mindig egyre jobbak legyetek, hogy éljétek az irgalmas szeretetet, amely imádság és másokért hozott határtalan áldozat. Gyermekeim, adjátok fiamnak a fele barát iránti szereteteteket, a vígasztalás szavait, az együttérzést és az igazságosság cselekedeteit. Szeretetem apostolai, mindazt, amit másoknak adtok, fiam ajándékként fogadja. Én is veletek vagyok, mert fiam arra vágyik, hogy szeretetem, mint fénysugár életre keltse lelketeket, és segítsen nektek a béke és az örök boldogság keresésében. Ezért, gyermekeim, szeressétek egymást. Legyetek egyek fiamban, legyetek Isten gyermekei, akik mindannyian együtt, teljes, nyitott és tiszta szívvel mondják a mi atyánkot. És ne féljetek! Köszönöm nektek! Kedves hallgatóink, a 2020. január 2-ai üzenetet hallották.

Családi Fest. Éljük át újra a 36. Medjugorjai Ifjúsági Fesztivál szentbeszédeit, katekéziseit, tanúságtételeit.

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. Míg imádkozott, arca teljesen átváltozott, ruhája pedig hófehéren ragyogott. S íme két férfi beszélgetett vele, Mózes és Illés. Megdicsülten jelentek meg, és haláláról beszélgettek, amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvedni.

az álom. Amikor fölébredtek, látták dicsőségét, és a mellette álló két férfit. Azok már épp menni készültek. Péter akkor így szólt Jézushoz: Mester, jó nekünk itt lennünk. Hadd csináljunk három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Nem tudta ugyanis, hogy mit mondjon. Közben felhő támadt, és beborította őket. A felhőben félelem szállta meg őket. A felhőből szózat hallatszott: Ez az én választott fiam, őt hallgassátok. Miközben a szózat hangzott, Jézus ismét egyedül volt. Ők pedig hallgattak, és senkinek sem árultak el semmit abból, amit láttak. Ezek az evangéliumok.

0: Drága bratia i sestre,
1: kedves testvéreim,
0: Gora Tábor,
1: a Táborhegy a színeváltozás hegye, amelyen Jézus megmutatta dicsőségét tanítványainak. Jézus Jeruzsálembe tartott a végső megdicsülés felé vezető úton, ami tanítványai számára eleinte szörnyű és felfoghatatlan volt. Szinte mindegyikük elmenekül, megijed, elborzad, nem ért meg semmit. Jézus mindezt tudta, és nagyon jól ismerte a tanítványait. Mesterként és tanítványként az első elhívástól kezdve bensőséges kapcsolatban állt, és tudta, mennyire szükségük van bátorításra, biztatásra, hogy lelkileg ne csüggedjenek, amikor mindez megtörténik, hanem higgyenek. Jézus magával viszi Pétert, Jakabot és Jánost. A 12 közül 3-ukat

0: választotta ki, hogy amikor eljön az idő, az események tanúi legyenek. Érdekes, hogy Jézus hogyan vezeti az egyre fontosabb eseményhez az egyes embereket, s hogyan kéri később a közösségtől, hogy higgyenek a tanúságtételüknek. Van itt valami, amit Jézus tőlünk is kér. Az egyház tanúságtételébe vetett hitet. Az egyház kezdettől fogva Mária Magdolna óta elfogadja a feltámadt Jézusról szóló tanúságtételt, és ez azóta nemzedékről nemzedékre adatik át minden időben. Van ebben valami tanúnak lenni, és meghallgatni a tanúságtevőt, engedelmeskedni a Krisztust hirdető egyháznak. Jézus maga is mondta, boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Jó itt feltenni a kérdést magunknak. Hogyan viszonyul az én szívem az egyház ige hirdetéséhez? Nyitott vagyok-e az egyház tanítására? Ez nagyon fontos, mert különben tévtanokat hirdető lelkiségek, szekták csapdájába eshetünk. Mindannyiunk lelkiségét az egyház tanításának kell inspirálnia annak, amit az egyház az Úrtól kapott, és amit évszázadok óta továbbad híveinek. A tanítványok hittek Péternek, Jakabnak és Jánosnak, és tanúságuk szerint valóságként fogadták ezt az eseményt az egyházban. A hegynek vagy a dombnak különleges jelentése van a Bibliában. A hegy magaslat, közelebb emeli az embert Istenhez, közelebb az éghez. Ez olyan kép, amely azt mutatja, hogy valaki imádkozik, kapcsolatban van Istennel. Példaként említhetjük Mózest és Illést, az Ószövetség két nagy prófétáját. Mindketten megtapasztalták Isten kinyilatkoztatását a hegyen, megtapasztalták Isten közelségét, és küldetést kaptak az Úrtól. Ugyanígy Jézus is, amikor imádkozni ment, akkor gyakran a következő szavakkal írják le. Felment a hegyre, elindult a hegyre. A hegy azt a helyet jelöli, ahol az ember imádságban átadja magát Istennek, Isten jelenléte megtapasztalásának. Így Jézus magával viszi a tanítványokat, és elváltozik előttük. Arca és ruhája leírhatatlan ragyogással tündöklik, felhő borítja be, és az Atya hangja hallatszik. A tanítványok így lettek Jézus mennyei dicsőségének tanúivá. Váratlan és kimondhatatlan élmény lehetett számukra látni Isten dicsőségét, és magukon kívül voltak, amit Péter sátorokkal kapcsolatos kérdéséből láthatunk. Nem csak a dicsőségen csodálkoztak, hanem azért is, mert megrémültek, hisz olyan valamit láttak és hallottak, amit korábban el sem tudtak képzelni. Kedves testvéreim, a Táborhegy nem az egyetlen hegy, ahol Jézus felfedte dicsőségét. Itt van még az Olajfák hegye és a Kálvária is, ahol a dicsőség még bonyolultabb formában látható. Jézus megalázva, keresztre feszítve hal meg a kereszten. Mint a Táborhegy, mint a Kálvária Isten dicsőségét jelenti. Ugyanannak a valóságnak a két arca. Egyrészt a dicsőség és a csillogás, másrésztől pedig mindenki elfordítja tőle az arcát. Van-e bátorságon felmenni mindkét hegyre az Úrral? Biztos, hogy mindkettő vár rám. Dicsőség és megaláztatás egyaránt.
1: gora.
0: A hegy, testvéreim, bibliai értelemben, ahogy már mondtuk, az imádság helyét jelenti, egy helyet, ahol belépünk Isten jelenlétébe. Ezért a hegynek nem feltétlenül kell magaslaton lennie. Azt mondhatjuk, hogy minden templom hegy, mert kiemel minket a hétköznapjainkból, és megnyit minket Isten jelenlétének megtapasztalására. Ezért épült sok templom hegyekre, magaslatokra, így beszélve arról a színeváltozásról, amelyet mindenkinek át kell élnie az Istennel való találkozásban. Azt mondhatjuk, hogy az eukarisztia is egy hegy, a színeváltozás eseménye. A Szentlélek ereje által a kenyér és a bor átváltozik, ami Urunk Jézus Krisztus testévé és vérévé. Talán minden templom oltárát azért emelték, hogy szimbolizálja ezt a színeváltozás hegyét. Mi is hallottuk Isten hangját a Szent Mise olvasmányaiban is, mert minden alkalommal, amikor Isten igéjét hirdetik a liturgiában, maga Isten szól az összegyűlt közösséghez, és minden alkalommal, amikor megemlékezünk Krisztus haláláról, ünnepeljük feltámadását, és várjuk dicsőséges eljövetelét. Ezt minden alkalommal elmondjuk, amikor a pap emlékeztet bennünket arra, hogy amit ünnepeltünk, az a hitünknek a szent titka. Ezért nekünk kell rendszeresen eljönnünk erre a helyre, hegyre, a templomba, hogy ünnepeljük az eukarisztiát, hogy tanúi legyünk ennek a színeváltozásnak, hogy tanúi legyünk Isten irántunk bűnösök iránti szeretetéről, és meglássuk az ő dicsőségét. Szeretnék mindannyiunkat, és különösen titeket, fiatalok, emlékeztetni 14. Leó pápa szavaira, amit erre az ifjúsági fesztiválra üzent. Ő írja: mindennapi találkozásainkban együtt zarándoklunk az Úr háza felé. Ebben az értelemben, kedves barátaim, jól tudjátok, hogy egyre inkább digitális világban élünk, ahol a mesterséges intelligencia és a technológia számtalan lehetőséget kínál. Ne feledjétek azonban, egyetlen algoritmus sem helyettesítheti az ölelést, a pillantást, az igazi találkozást, akár Istennel, akár barátainkkal és családunkkal. Számomra nagyon fontosnak tűnik hangsúlyozni ma, sokan a nap nagy részét a képernyőt mutogatva, görgetve, vagy a mesterséges virtuális életet élnek valahol egy képzeletbeli világban. Egy olyan világban, ahol nincs érintés, nincs ölelés, nincs valóság. Egy olyan világban, ahol állandóan azon tűnődünk, mi a valóság és mi a fikció. Keresztényként abban a kiváltságban van részünk, hogy Isten igéje vezet és megvéd minket mindentől, ami nem normális és ami veszélyezteti emberi előrehaladásunkat, különösen a lélek fejlődését. Sokkal szebb szemtől szembe beszélgetni, kezet fogni, megölelni egy barátot, meglátogatni a szülőket, mosolyogni egy ismeretlen emberre az utcán. Sokkal szebb, mint csak a képernyőt nézni, amikor a való élet gyakran elhalad mellettünk, és a képzeletbeli világunkba hagy minket, amely nem tudja kielégíteni az ember másik ember iránti igényét, azonban szorongást, magányt és frusztrációt okoz. Merem állítani, hogy Jézus azért mondja a tanítványainak, hogy nem elég az, amit az imént láttak, hanem vissza kell térniük a valódi életbe, ahol talán nem olyan szép és jó, mint a színe változás hegyén, de ennek az élettapasztalatnak a birtokában a mennyei, szebb, jobb világnak a tanúivá kell válniuk. Kedves fiatalok, legyetek a világ változása. Legyetek ölelés, mosoly, kinyújtott kéz, egy darab kenyér, egy pohár víz, nem a közösségi hálókon, hanem a való életben. Építsétek a keresztény szeretet hálóit a plébániai közösségekben, hogy minden ember úgy érezze magát melletted, mint akit Isten szeret, és az emberek is szeretnek. Jézus mester, tanító, minden gesztusában és minden szavában tanít. Azt mondja nekünk, hogy minden, amit ezen a világon tapasztalunk, nagyon fontos a lelki növekedésünk szempontjából. De meg kell élnünk. És ezt csak a testünkön keresztül tapasztalhatjuk meg, és akkor a lelkünk, az érzéseink is megmozdul a testünkben. Ugyanezt alkalmazhatjuk az eukarisztiára is. Az eukarisztiát nem lehet a televízióban nézni, csak aktív résztvétellel lehet megélni. Érezni a testedben a közösség, a közelség, az érintés szépségét, mint az emberit, a felkínált békejobbot és az Istenit Krisztus testének vételében, és pontosan ezen keresztül alakít át minket az Úr. A szemlélésből fakad az érintés, a kapcsolat és a testi lét. Élő tabernákulumokká válunk, a szentáldozás utáni szentségtartóvá, amely aztán megmozdítja a lelkünket is. Nem csak a szemlélés céljából vagyunk itt. Azért vagyunk itt, hogy részt vegyünk, vagyis részünk legyen ebben a misztériumban. Ezért hív minket az egyház, hogy a kenyér és a bor mellett ajánljuk fel magunkat is az oltáron, hogy a Szentlélek ereje által mi is új teremtményekké változzunk olyanokká, akik teljes szívükből ragaszkodnak az Úrhoz, és szent életükkel tanúságot tesznek Isten dicsőségéről. Ezért ne bizonytalanodjunk el, testvéreim, ennél a misztériumnál, hanem nyissuk meg szívünket Isten előtt, és ne figyeljünk, jöjjünk és menjünk úgy, hogy közben nem veszünk részt a legfontosabban, nem táplálkozunk Krisztus testével. Éljünk úgy, hogy minden eukarisztiánál szent áldozáshoz járulhassunk. Krisztus legyőzte a bűnt a Kálvárián, majd kinyilvánította azt a dicsőséget, amelyet a tanítványok láttak a Táborhegyén. Ezért lehetséges és szükséges, hogy az életem tanúságot tegyen arról, hogy Isten megsemmisítette a bűnt, és engem a színeváltozás útjára vezetett. Milyen sok ember van, akik Medjugorjéban élték meg az átváltozást a templomban, a misén, a gyónás szentségében, a jelenések hegyén vagy a Krizsevácon. Szenvedésükkel, életproblémáikkal, kérdéseikkel jöttek, és az Úr átalakította az életüket. A szűzanya, édesanyánk, fáradhatatlanul hív minket, térjetek meg, imádkozzatok, menjetek a fiamhoz. Válaszoljunk hívására, kedves testvéreim, ő addig hív, amíg mindannyian meg nem térünk, édesanyaként, aki arra vár, hogy utolsó gyermeke is hazajöjjön. Isten igéjétől és a sok zarándok példájától megérintve hagyjuk hát el minden bűnt és mindent, ami méltatlan a kereszténységhez, és éljünk, mint világosság, a színeváltozás gyermekei.

Kedves Mária Rádió hallgatók, önök az elmúlt percekben Zvonimir Pavics Ferences atya prédikációját hallották, amely 2025. augusztusában hangzott el Medjugorjeban a 36. ifjúsági fesztiválon.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Tarjányi Krisztina színművész.
1: Ruiz Szent Lőrinc és 15 társa. Japán vértanúk. A japán keresztény üldözés Toyotomi Hideyoshi shogunnak 1587. július 24-25-én kiadott tilalmi rendeletével vette kezdetét. E rendeletet nem hajtották ugyan szigorúan végre, 1597-ben mégis 26 vértanú esett áldozatául. Az üldözés sokkal nagyobb mértéket öltött Tokugawa Ieyasu shogunnak 1614-ben kiadott rendeletével, mely minden külföldi hithirdetőt kitiltott az országból, és elnyomta a japán keresztényeket. A hithirdetők közül többen titokban Japánban maradtak ugyan, és folytatni próbálták működésüket, de Ieyasu utódai alatt az üldözés véressé vált, és egészen a kereszténységet tiltó rendelet visszavonásáig, 1873-ig egyre növekvő kegyetlenséggel folytatódott. A keresztények száma a 16-17. Században nem haladta meg a 300 ezret. A legtöbb esetben a hitehagyást kikényszeríteni próbáló borzalmas kínzások, zsúfolt börtönökbe zárás, ostorozás, kénes forró vízzel öntözgetés, jéghideg vízbe merítés, napokon keresztül fejjel lefelé bűzös gödörbe lógatás, a szemére mérzett legocsmányabb megsértései. Mindezek ellenére hitüket mindvégig megvalló vértanúk száma körülbelül 4000-re tehető. Ha ehhez hozzávesszük a Simabara fölkerés 1637-38 leverésekor kivégzett 35 000 keresztényt, akik hittagadással megmenthették volna életüket, a vértanúk száma körülbelül 40 000-re emelkedik. A japán vértanúk sorát az 1597. február 5-én Nagasakiban keresztre feszített 26 vértanú nyitja meg. Ruiz Szent Lőrinc és 15 társa, domonkosok és munkatársaik 1633-ban lettek vértanúk. Kevés kivétellel, fejjel lefelé verembe lógatva végezték ki őket.

Holnaptól leszek szomorú, holnaptól. De ma örülni fogok. Mire jó szomorúnak lenni, mire jó? Miért fúj a gonosz szél? Miért kell keseregnem ma a holnap miatt? Talán a holnap világos, talán a holnap jó, talán holnap sütni fog a nap, és nem lesz okom a szomorúságra. Holnaptól leszek szomorú, holnaptól. De ma örülni fogok. És minden keserű napnak azt fogom mondani, holnaptól leszek szomorú, ma nem. Egy gettóban talált gyermekvers, 1940.

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

0: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
1: Hitigasságok szívnek és léleknek. Csont Ede atya műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit műsorunk keretében, Hitigasságok szívnek, léleknek. A mikrofonnál Csont Ede, Sepsi Szent Györgyi plébánost hallják. A mai adásban folytatom a Gaudete et Exultate, vagyis örüljetek és újongjatok, apostoli buzdítás ismertetését, amelyet Ferenc pápa fogalmazott meg az élet szentségre szóló meghívásról a mai világban. Az első fejezet tehát az élet szentségre való meghívásról szól, és ennek kapcsán a múlt adásban elhangzottakból két dolgot szeretnék feleleveníteni. Először is, hogy nem vagyunk egyedül az életszentségre való törekvésben. Egyrészt ott vannak a szentek, akik körülvesznek bennünket, akik a példájuk, az életszentségük, a közbenjárásuk által segítenek bennünket. Másrészt a földön barátok, ismerősök vesznek körül, akikkel ugyanabban a hivatásban osztozunk, testvérek vagyunk az Úrban, egy szóval Isten népét alkotjuk, és közösen törekszünk az üdvösségre. Ezért beszélt Ferenc pápa a szomszéd kapuban álló szentekről, azokról az emberekről, akik életpéldájuk, cselekedeteik által talán ismeretlenül, háttérbe vonulva, de hirdetik az evangéliumot, és ez a kölcsönös tanúságtétel, ami megerősít minden egyes embert az Isten felé vezető úton. Ezért is hozta fel Ferenc pápa példának boldog Maria Gabriela Sagedut, aki ismeretlen sokak számára, ugyanakkor viszont az ökumenizmusért, a keresztények egységéért imádkozott. A szentek tehát nem csak azok, akik bekerültek a naptárba, akiknek az életútjuk mindenki előtt ismert. Sok az ismeretlen szent. Sok az olyan ember, aki éli a mindennapjait feltűnés nélkül, de nap mint nap megküzdve azért, hogy az evangélium szerint alakítsa életét. A másik aspektus az ökumenizmusra vonatkozik. Minél közelebb kerülünk Krisztushoz, annál közelebb kerülünk egymáshoz is, és minden különbözőség, kulturális vagy nyelvi származási különbség ellenére fontosabb az, ami bennünket egybeköt, és pedig, hogy minnyájan Krisztushoz akarunk tartozni. Az Úr hív, emlékeztet bennünket Ferenc pápa. A szenteknek a példája fontos. E buzdításommal azonban elsősorban arra az életszentségre szóló meghívásra szeretnék emlékeztetni, amellyel az Úr mindegyikünk felé fordul, arra a meghívásra, amely neked is szól. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. A második vatikáni zsinat hangsúlyozta, így sok és ennyire üdvösséges segítség birtokában a Krisztus hívők, bármely állapotban éljenek is, arra kaptak meghívást az Úrtól, hogy ki a maga útján olyan tökéletesen szent legyen, amilyen tökéletes maga az Atya. Ki a maga útján, mondja a zsinat. Nem kell tehát kedvünket veszítenünk, ha az életszentség elérhetetlennek látszó mintáit szemléljük. Tanuk ők, akik sürgetnek és tanúskodnak, de nem arra valók, hogy másoljuk őket, mert ebben az esetben még el is távolíthatnának attól a páratlan és személyes úttól, melyet az Úr tartogat számunkra. A lényeg, hogy minden hívő ismerje föl saját útját, amit Isten személyesen neki szánt, és azon a legjobbat hozza ki önmagából, és nem az, hogy annak utánzásában merüljön ki, amit nem az ő számára gondoltak el. Mindnyájan arra kaptunk meghívást, hogy tanúk legyünk.
A tanúságtételnek azonban sokféle konkrét megvalósulása van. Amikor keresztes Szent János, a nagy misztikus, a lélek énekét írta, kerülni akarta az általános szabályokat, és azt magyarázta, hogy verseit azért írta, hogy mindenki a maga módján tanuljon belőle. Mert az isteni élet az egyikkel így, a másikkal úgy közli önmagát. Ennek kapcsán eszembe jut az, amit a művészekkel kapcsolatosan szoktak mondani, hogy egy idő után elérkezik a művésznek az érett kora, amikor már nem az befolyásolja a munkásságát, hogy milyen iskolából származik, milyen példaképei vannak

A különböző formák között hangsúlyozni szeretném, hogy a női géniusz is megmutatkozik az életszentség női stílusaiban, melyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy Isten szentséget tükröződhessék ebben a világban, és épp olyan korszakokban is, melyekben a nők nagymértékben kirekesztettek voltak, a Szentlélek támasztott szent nőket, akik az egyházban új lelki mozgalmakat és jelentős reformokat indítottak el. Megemlíthetjük Bingeni Szent Hildegárdot, Szent Brigittát, Szienai Szent Katalint, Avilai Szent Terézt vagy Liziói Szent Terézt. Hivatkozhatnék még sok ismeretlen vagy elfeledett nőre, akik mindegyikük a maga módján, tanúságukkal családokat és közösségeket erősítettek és alakítottak. Ennek mindegyikünket lelkesítenie és bátorítania kellene az önátadásra, hogy fel tudjunk nőni ahhoz a páratlan és megismételhetetlen tervhez, melyet Isten egy férfi vagy egy nő számára öröktől fogva elgondolt. Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek, mielőtt megszülettél volna, megszenteltelek, idézi a szent atyait Jeremiás próféta könyvét. Érted is, folytatja gondolatát egy új bekezdéssel a szent atya. Nem kell püspöknek, papnak, szerzetesnőnek vagy szerzetesnek lennünk, hogy szentek legyünk. Gyakran megkísért bennünket az a gondolat, hogy az életszentség azok kiváltsága, akiknek megadatik a mindennapos teendőktől való távolmaradás, és sok időt szentelnek az imádságra. Nem így van. Valamennyien arra kaptunk meghívást, hogy szentek legyünk. Azáltal, hogy szeretettel élünk, és mindegyikünk felajánlja a maga tanúságtételét a napi teendőiben, épp ott, ahol van. Szerzetes nő vagy? Szerzetes vagy? Úgy légy szent, hogy örömmel éled meg önátadásodat. Házas ember vagy? Úgy légy szent, hogy szereted és gondozod a férjedet vagy a feleségedet, ahogyan Krisztus törődik az egyházzal. Munkás ember vagy? Úgy légy szent, hogy becsülettel és szakértelemmel végzed a munkádat a testvérek szolgálatában. Szülő, nagymama vagy nagypapa vagy? Úgy légy szent, hogy türelemmel tanítod a kicsiket Jézus követésére. Hatalom birtokában vagy? Úgy légy szent, hogy küzdesz a közjóért, és lemondasz egyéni érdekeidről. Engedd, hogy a keresztséged kegyelme az életszentség kibontakozásában meghozza gyümölcseit. Engedd, hogy minden nyitott legyen benned Isten számára, és ezért választ őt, választ mindig Istent. Ne veszítsd el a bátorságodat, mert tiéd a Szentlélek ereje, hogy ez lehetséges legyen, és az életszentség alapjában a Szentlélek gyümölcse az életedben. Amikor kísértést érzel, hogy elmerülj gyöngeségedben, emelt tekintetedet a megfeszítettre, és mond: Uram, szerencsétlen szegény vagyok, de te megteheted azt a csodát, hogy egy kicsivel jobbá teszel. A szentekből és bűnösökből álló egyházban mindent megtalálsz, hogy előbbre juthass az életszentségben. Az Úr elhalmozott téged a szó, a szentségek, a szentelmények, a közösségi élet, a szentek tanúságtételének ajándékaival, és azzal a szépséggel, mely az ő szerelméből fakad, és ékszereivel felékesített mennyasszonyhoz tesz hasonlóvá téged. Itt a szent atya Izajás próféta képét használja a 61. fejezetből, és ezt a részt érdemes felidézni. Újongó örömmel örülök az Úrban, lelkem újong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, s az igaz élet köntösébe burkolt, mint a vőlegényt, aki koszorút visel, és mint a mennyasszonyt,
aki ékszer

szerekkel díszíti magát, mert amint a föld megtermi növényeit, és a kert kisarjasztja a veteményeket, úgy sarjasztja ki az Úr az igazságot és a magasztalást minden nép színe előtt. Isten tehát megadja azt a kegyelmet, hogy ékesek legyünk, felékesít, elhalmoz minden széppel és jóval, nem annyira földi, látható dolgokra gondolva ezen a ponton, hanem sokkal inkább a jó cselekedeteknek az ékességével, mindazzal, amit megélünk az evangéliumban, igazából életünket díszítjük, tesszük szebbé és gazdagabbá. Ez az életszentség, melyre az Úr meghív téged, folytatja Szent Atya, apró gesztusokkal növekszik. Például egy asszony a piacra megy, és találkozik a szomszéd asszonyával. Beszélgetni kezdenek, majd jön a megszólás. De ez az asszony azt mondja magában: nem, senkiről sem mondok rosszat. Ez egy lépés az életszentség felé. Aztán otthon a fia az álmairól akar beszélni, ő pedig még fáradtan is odaül mellé, és türelmes szeretettel végighallgatja. Ez egy másik megszentelő áldozat. Azután félelem fogja el, de megemlékezik Szűz Mária szeretetéről, fogja a rózsafűzért és hittel imádkozik. Ez az életszentség ismét másik útja. Ha pedig kimegy az utcára és találkozik egy szegénnyel, megáll és szeretettel szól hozzá. Ez is egy lépés előre. Néha az élet nagyobb kihívásokat állít elénk. Ezekkel az Úr új megtérésekre hív, melyek lehetővé teszik, hogy kegyelme jobban megnyilvánuljon életünkben, hogy szentségének részesévé legyünk. Máskor csak arról van szó, hogy egy korábbi helyzetet tökéletesebben élhetünk meg. Vannak indítások, melyek csak arra valók, hogy a keresztény élet megszokott gyakorlatait tökéletesebben hajtsuk végre. Amikor Nguyen Van Thuong Xaverius Ferenc bíboros börtönben volt, elhatározta, hogy nem sóvárok a szabadulás után. Választása így szólt: a jelen pillanatot élem meg, mégpedig úgy, hogy megtöltöm szeretettel. Konkrét formája pedig ez volt: a naponként adódó alkalmakat azáltal használom fel, hogy a megszokott dolgokat rendkívüli módon hajtom végre. Idéz itt a Szent Atya az egyik vietnámi bíborost, aki a kommunizmus alatt 13 évig volt börtönben, ebből 9 évet magánzárkában töltött, és úgy tartották fogva, hogy nemhogy ítélet nem született ellene, de még vádat sem emeltek ellene. 1988-ban ugyan szabadon engedték, de el kellett hagyja a hazáját, számüzetésbe kellett menjen. Így került Rómába, ahol II. János Pál pápa bíborossá kreálta, és Rómában is halt meg 2002-ben, 74 éves korában. Az életszentség útján tehát két dolgot megjegyezhetünk Ferenc pápa szavai nyomán. Egyrészt, hogy sokszor arra kell törekedjünk, hogy a régi útat megerősítsük, a régi begyakorolt jó szokásokat elmélyítsük, és a lábunkat hozzászoktassuk ahhoz, hogy Isten útján járjanak. Másrészt viszont sokszor Isten új utakat mutat, új lehetőségeket kínál fel az életbe, és azt kéri tőlünk, hogy ezekben az új helyzetekben is éljük meg az evangéliumot. Így az isteni kegyelem hatására, folytatja Szent Atya, apró gesztusok sokasságával építjük fel az életszentségnek azt a formáját, amit Isten számunkra akar, de nem önelégültséggel,
hanem mint Isten sokféle kegyelmének jó letéteményesei. Helyesen tanították az új-zélandi püspökök, hogy lehetséges az Úr feltétlen szeretetével szeretni. Mert a föltámadott a maga erős életét megosztja a mi törékeny életünkkel. Az ő szeretete határtalan, és ha egyszer megadta, soha nem vonja vissza. Szeretete feltétlen és hűséges. Így szeretni nem könnyű, mert mi gyakran nagyon gyengék vagyunk. De éppen azért, hogy tudjunk úgy szeretni, ahogyan ő szeretett minket, Krisztus megosztja velünk a maga feltámadott életét. Így a mi életünk az emberi gyöngeségek közepette is bizonyítja az ő hatalmát. A következőkben rövid szünetet tartunk, majd folytatjuk a mai műsorunk második részével.

Küldetésed Krisztusban. Ezzel az alcímmel folytatja Ferenc szentatya gondolatmenetét az életszentségre való meghívásról. A keresztény ember számára lehetetlen földi küldetésének elgondolása az életszentség útjának mellőzésével, mert Isten akarata az, hogy szentek legyetek. Minden szent egy külön küldetés. Az Atya terve az evangélium egy szempontjának tükrözésére és megtestesítésére a történelem egy meghatározott pillanatában. E küldetés a maga teljes értelmét Krisztusban találja meg, s csak belőle kiindulva lehet megérteni. Az életszentség alapjában azt jelenti, hogy Krisztussal egységben éljük át életének misztériumait. Azt jelenti, hogy páratlan és személyes módon részesülünk az Úr halálában és feltámadásában, hogy folyamatosan vele együtt meghalunk és feltámadunk. De jelentheti Jézus földi élete különböző eseményeinek átélését is a saját életünkben. Az ő rejtett életét, közösségi életét, az utolsóhoz való közelségét, szegénységét és szeretetből való önátadásának egyéb megnyilvánulásait. Mert Jézus életében minden az ő legbensőbb misztériumának a jele. Krisztus egész élete az Atya kinyilatkoztatása. Krisztus egész élete a megváltás misztériuma. Krisztus egész élete az új összefoglalás misztériuma. Mindazt, amit életében átélt, azért történt, hogy mi ugyanazt átélhessük benne, és ő átélhesse mi bennünk. Ezen a ponton Ferenc szentatya a katolikus egyház katekizmusára utal. Ez egy olyan szép rész, amelyet érdemes nekünk is felelevenítenünk. Krisztus egész élete misztérium. Így fogalmazza meg ezt az alpontot a katekizmus, és az 514-es ponttól egészen az 521-es pontig szól. Sok dolog, ami érdekes lehetne Jézussal kapcsolatban az emberi tudásvágy számára, nem szerepel az evangéliumokban. Szinte semmit sem mondanak názáreti életéről, sőt, még nyilvános életének nagy részéről sem. Amit viszont megírtak az evangéliumokban, azért írták, hogy higgyétek, Jézus a Messiás, Isten fia, és hogy a hit által életetek legyen az ő nevében, idézi itt János evangéliumát. Az evangéliumokat olyan emberek írták, akik az első hívők közé tartoztak, és akik közölni akarták a hitet másokkal. Mivel a hitben tudták, hogy kicsoda Jézus, ezért egész földi életében szemlélni és másokkal is láthatni tudták misztériumának nyomait. Jézus életében minden, pólyájától, amiben születésekor betakarták, az ecceten át, amivel a kereszten itatták, egészen az arcát takaró kendőig, amit a feltámadás után a sírban hagyott, az ő legbensőbb misztériumának a jele. Cselekedetei, csodái, szavai által vált nyilvánvalóvá, hogy benne lakik testileg az Istenség teljessége. Embersége szentségként az az Istenségének és az általa hozott üdvösségnek jele és eszközeként jelenik meg, ami az ő földi életében látható volt, az Isten fiúságának és megváltói küldetésének láthatatlan misztériumára utal. Krisztus egész élete az Atya kinyilatkoztatása. Szavai és cselekedetei, hallgatása és szenvedése, magatartása és beszédmódja. Jézus elmondhatja, aki látott engem, látta az Atyát. Az Atya pedig, ez az én választott fiam, őt hallgassátok. Mivel a mi Úrunk azért lett emberré, hogy teljesítse az Atya akaratát, misztériumának legapróbb részletei
Isten irántunk való szeretetét nyilatkoztatják ki. Krisztus egész élete a megváltás misztériuma. A megváltásban elsősorban a kereszten kiontott vér által részesülünk, de ez a misztérium Jézus egész földi életében tevékeny. Már megtestesülésekor, amikor szegényé lett, hogy bennünket szegénysége által gazdaggá tegyen. Rejtett életében, mely engedelmességével kiengeszteli a mi engedetlenségünket. Szavában, mely megtisztítja hallgatóit. Gyógyításaiban és ördögűzéseiben, melyekben magára vette gyöngességünket és betegségeinket hordozta. És föltámadásában, mellyel megigazulást adott nekünk. Krisztus egész élete az újra egybefoglalás, vagyis rekapituláció misztériuma. Mindaz, amit Jézus tett, mondott és szenvedett, mindenek előtt azt a célt szolgálta, hogy a bukott embert visszahelyezze eredeti hivatásába. Amikor megtestesült és emberré lett, az emberek hosszú történelmét önmagában összefoglalta, és ebben az összefoglalásban nekünk adta az üdvösséget, hogy amit elveszítettünk Ádámban, azaz, hogy Isten képmásaként és hasonlóságaként éljünk, azt Jézus Krisztusban visszanyerjük. Emiatt élt végig Krisztus minden életkort is, hogy mindenki számára helyreállítsa az Istennel való közösséget. Krisztus egész gazdagsága minden ember számára hozzáférhető, és minden embernek javára válik. Krisztus a maga életét nem önmagáért, hanem értünk élte. A megtestesüléstől értünk emberekért és a mi üdvösségünkért, egészen a haláláig, a mi bűneinkért és föltámadásáig, a mi megigazulásunkért. Most is közben járunk az atyánál, hiszen örökké él, hogy közben járjon értünk. Mindazzal, amit egyszer s mindenkorra értünk átélt és elszenvedett, mindörökké jelen van. Isten színe előtt értünk. Jézus egész életében példaképül adta magát nekünk. Ő a tökéletes ember, aki arra hív, hogy tanítványai legyünk és kövessük őt. Alázatosságával példát adott nekünk a követésre, imádságával imádkozni tanít, szegénységével arra szólít, hogy a nélkülözéseket és üldözéseket készséggel vállaljuk. Krisztus megteszi, hogy mindazt, amit életében átélt, mi az életünkkel ő benne éljük, és ő a maga életével mi bennünk élje. Ő ugyanis az Isten fia, megtestesülésében bizonyos módon minden emberrel egyesült. Arra vagyunk hivatva, hogy egyek legyünk ő vele. Ő megteszi, hogy mi, mint testének tagjai, megosszuk vele azt, amit ő testi életében értünk és mint példaképünk átélt. Jézus misztériumait és állapotait tovább kell vinnünk és be kell teljesítenünk, és gyakran kell kérnünk őt, hogy vigye ezt végbe bennünk és egész egyházában. Isten fia ugyanis a kegyelmek révén, melyeket a misztériumok által közöl, és a tevékenységek révén, melyeket általuk bennünk véghez akar vinni, misztériumaiban részesít, hogy ezeket kiárassza, s bennünk és egész egyházában bizonyos értelemben folytassa. Így módon akarja bennünk e misztériumokat beteljesíteni. Röviden összefoglalva tehát, életünk bármelyik helyzetében párhuzamot tudunk találni az Úr Jézus életével, az Úr Jézus földi életében megélt tapasztalatokkal. Szeretnék egy nagyon fontos igazságot felidézni. Ugyebár az oltári szentség, a szent kenyérben köztünk lakó Krisztus, liturgikus életünk és hitünk központja. A szent áldozás nagyon fontos, de nem kevésbé lenne fontos, miután így a szent áldozásban egyesültünk az Úr Jézussal, a templomból kimenve
újra meg újra feleleveníteni ezt az egységet, hogy mi az Úr Jézusnak a példája szerint, az Úr Jézus életével párhuzamba állítva a magunk életét szeretnénk élni. És minden egyes élethelyzetben meg kell keressük az Úr Jézusnak az életéből, életpéldájából, mi lenne az ő üzenete számunkra itt és most. Ezáltal tudunk még szorosabban egyesülni az Úr Jézussal, és az ő jelenlétét életünkben élővé tenni. Folytatva az apostoli buzdításnak a szavait, az Atya terve Krisztus, és mi ő benne. Végső soron Krisztus az, aki mi bennünk szeret, mert az életszentség nem más, mint a teljességében megélt szeretet. Épp ezért az életszentség mértékét az határozza meg, hogy mekkora bennünk Krisztus hasonmása, tekintettel arra, hogy a Szentlélek erejével egész életünkkel az ő életét követjük. Így minden szent személye üzenet, akit a Szentlélek Jézus Krisztus gazdagságából merít és ajándékoz az ő népének. Annak felismeréséhez, hogy mi az a szó, melyet az Úr egy szentben akar kimondani, nem szabad megállni a részleteknél, mert azokban tévedések és bukások is előfordulhatnak. Amint egy szent mond, azokból nem minden felel meg teljesen az evangéliumnak, és nem minden cselekedete hiteles és tökéletes. A szent életének egészét, megszentelődésének egész útját kell szemügyre venni. Azt az alakot, aki tükröz valamit Jézus Krisztusból, ami akkor merül föl, amikor személye teljes egészében láthatóvá válik. Ez nagy kihívás számunkra. Neked is életed egészét kell küldetésként felfognod. Próbáld ezt megtenni, az imádságban odahallgatva Istenre, és fölismerve a jeleket, amelyeket ő ad neked. Mindig kérdezd a Szentlélektől, mit vár tőled Jézus életed minden pillanatában, és a meghozandó döntésekben, hogy fölismerd, mi ennek a szerepe a küldetésedben. És engedd, hogy kialakuljon benned az a személyes misztérium, mely tükrözheti Jézus Krisztust a mai világban. Adja az ég, hogy fel tud ismerni, mi Jézus szava, mi az ő üzenete, melyet Isten a te életeddel akar elmondani a világnak. Engedd, hogy a Szentlélek átalakítson, engedd, hogy megújítson, hogy ez lehetővé váljék, és a te drága küldetésed ne menjen veszendőbe. Az Úr fogja teljességre vinni ezt, tévedéseid és negatív pillanataid ellenére is. Csak te el ne hagyd a szeretet útját, és maradj mindig nyitott az ő megtisztító és megvilágosító természet fölötti hatásaira. Ezekkel a gondolatokkal érkeztünk a mai műsoridőnk végéhez. Megköszönöm a kedves Mária Rádió hallgatók megtisztelő figyelmét. A mikrofonnál Csont Ede, Sepsiszentgyörgyi plébánost hallották. Műsorunk keretében hitigasságok szívnek, léleknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 504 0404.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 504 0404-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.